Szevasztok, Krisa vagyok a Pannonia Osztály Ska Orkesztrából. Ez pedig a Rádió Café.

0: A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: temetésre. Csak bekerelek, aztán veszem a fekete öltönyön, megyek a temetésre.
1: Rádió Café Pesterzsébeten az FM 98-as frekvencián.

Jó napot kívánok, Görög Ibolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádió Caféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.

0: végre felém dől.
1: Rádió Café. Van barátod.
2: Bezártak, nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a papám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek, sorvadok is ki.

lezártok, nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad, elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól, nem tudom mert szélapám meg szélanyámtól messze járok, csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom, csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenet

0: Anya, mi az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

éjszakát nem veszem észre direkt, hogy baszom, az cízem simogatlak, nyugit akarok, változtam, pék.

0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat. Óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Jó reggit, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladánymene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barátod.

0: Pincér! Pincér!
1: Igen, mit parancsol?
2: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
3: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
4: 3/4
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Mint aki haza

0: napközi arra is választ ad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
2: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a falusiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
3: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
5: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Az árréstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Elhunyt Deák Bill Gyula. Napos felhős idő várható ma, elszórtan záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség, sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az árréstopot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett mini fiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg, illetve a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből rendezni tudták a tartozást. Szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztivál zenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszki dallamait. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kis Herceg történetét dolgozza fel. Elhunyt Deák Bill Gyula, Artisjus díjas, zenész, blues-énekes. Pályáját a 70-es években a Kőbányai Sztár együttesben és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz vér című lemezzel indult. Szerepelt a Kopaszkutya című filmben, valamint az István a király című rockoperában. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
5: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Folytatódik a változékony idő, elszórtan esővel, reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, de később több órára kisüt a nap. Napközben 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
5: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik, reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén.

0: Előadással, élőzenés koncerttel, amatőr táncversennyel és különleges divatbemutatóval várják a közönséget. Szeptember 18-án Franz Alvaro Bravo és Serbán Andrea oktatók vezetésével a résztvevők a tangó legfontosabb alapkövét, a kapcsolódást és az ölelést járhatják körül, míg az esti órákban nyitó táncesten indul a fesztivál. A Zsolnai negyed panoráma termében szakmai kurzusokon a zeneiség megélése és a tánctér elegáns használata kerül a fókuszba, majd a koncertteremben az argentin tangó táncszínház nyitó táncát a második pécsi amatőr tangó táncverseny elődöntője követi. Kéméndi Tamás Pécs népszerű harmonika művésze egy különleges élményt ígérő koncerten mutatja be tangós arcát, ezután pedig a tangó öltözékeké és az egyedi lábbeliké lesz a főszerep. Azok számára, akik kedvet kapnak a tánchoz, de még nem rendelkeznek tapasztalattal, a Tangolióra Pécs oktatói tartanak ingyenes, játékos beavató órát a szombat kora esti órákban. Majd a nap egyik legkiemelkedőbb eseményeként az Argentin Tangó Táncszínház ingyenesen látogatható színházi produkcióját nézhetik meg az érdeklődők. Vasárnap a Tettyei Romok szabadtéri színpada ad otthont a záró tangópikniknek, ahol a pécsi tangos közösség vendégszeretete, szabadtéri tánc és kötetlen találkozások várják a látogatókat egészen estig. A háromnapos rendezvény sorozaton a workshopok és a szombatesti tangóbál kivételével minden program teljesen ingyenesen látogatható.
1: Opera.
0: Kolonics Klára szoprán ad ária estet szeptember 20-án az Eiffel Műhelyházban. A Kossuth Díjas szoprán pályájának meghatározó állomásait Verdi és Donizetti hősnői, valamint Erkel bánkbányának Melindája idézik fel. Az est vendége Kovácsházi István tenor és Alexandru Agács bariton. Horváth Béla oboán, Dínyes Dániel pedig zongorán működik közre. Különösen személyes pillanatnak ígérkezik Melinda és Bánk kettőse, amelyben Kolonics Klára partnere Kovácsházi István lesz. A közös fellépést követően Kovácsházi István Bánk híres áriáját is elénekli. Ezt követően Donizetti Bolain Anna című operájának záró jelenete látható. A műsor második felében egy másik meghatározó Verdi hősnő, Violetta Valeri tér vissza. Kolonics Klára 20 éven át énekelte a Traviata főszerepét, amelynek nyári sorozatát nem tudta vállalni. Az estet a szicíliai Vecsernie virtuóz bolerója zárja majd.
1: Koncert.
0: Folytatódik a nemzetközi koncertsorozat a kőbányai Szent László templomban. A Lechner Ödön ikonikus alkotásaként ismert, kiváló akusztikájú Szent László templomban idén ősszel hagyományőrző szándékkal indult újra nagyszabású orgona koncertsorozat. A kőbányai önkormányzat támogatásával a László Király Egyházi Kórus Alapítvány szervezésében megvalósuló nemzetközi orgonaestekkel újjáélet Kőbánya több évtizedes gazdag orgona zenei hagyománya. Mészáros Zsolt Máté orgonaművész a sorozat kezdeményezője, 2014 és 20 között a templom orgonistájaként a kőbányai Szent László kórussal együttműködve korábban már több nagy sikerű hangversenysorozatot szervezett a helyszínen. A most induló Somogyvári Ákos karnaggyal közös kezdeményezés célja, hogy a korábbi hagyományokat felújítva évente hazai és elismert külföldi orgonaművészek közreműködésével kapcsolja be Kőbányát a nemzetközi zenei élet vérkeringésébe. A 2026-os évad kiemelt hangsúlyt fektet a magyar egyházi zenetörténet egyik legjelentősebb alakjára, a hangversenyekkel Bárdos Lajos emléke előtt tisztelegnek, születésének 127. és halálának 40. évfordulója alkalmából. A programok különlegessége, hogy a koncert élmény és a liturgia szervesen összekapcsolódik. A 18 órakor kezdődő szentmiséken bárdos remek művek csendülnek fel, majd ezeket követik az orgona hangversenyek. Október 3-án Áhim Erzsébet magyar arany érdemkereszttel kitüntetett Artisius díjas orgonaművész lép fel, aki két évtizeden át volt a Szent László templom orgonistája. A jelenleg Svájcban élő, az M.L. Luzern Bruder Klaus templom orgonaművészeként, a Tonart Bruder Klaus koncertsorozat művészeti vezetőjeként tevékenykedő előadó visszatérése különleges zenei élményt ígér a közönségnek. Október 25-én a nemzetközileg elismert és a Lengyel Köztársaság bronz érdemkeresztjével kitüntetett lengyel orgonaművész József Kotovic, a Varsói Chopin Zeneművészeti Egyetem professzora adja a sorozat záró koncertjét a lengyel-magyar barátság jegyében a poznani felkelés és az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegve. A szóló orgona hangversenyek mellett a sorozat kiemelkedő nagyszabású eseménye lesz a

0: September 19-i az Ars Sacra Fesztivál keretében megvalósuló zenekaros ünnepi szentmise, amelyen Mozart D-dur Missa Brevis című műve, valamint Bach és Handel zenekari kíséretes kompozíciói csendülnek fel Somogyvári Ákos és Safarek Krisztián a Szent László templom karnagyai vezényletével.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Badacsony tanösvények, Balaton felvidék. Balatoni túra strandolás nélkül. A Badacsony ne csak a bort és a naplementét juttassa eszünkbe. Egynapos túrára is kifejezetten ajánlott. Bazalt orgonák, kilátópontok, tanösvények, és persze a Balaton látványa teszik majd feledhetetlenné az itt töltött napot. Az útvonal végig jól jelölt, könnyen követhető, így nem igényel folyamatos térképböngészést. A szintkülönbségek ellenére a túraritmusa kiegyensúlyozott, a panoráma folyamatos látványa pedig végig fenntartja a lendületet. Az sem utolsó szempont, hogy a Badacsony vonattal is kényelmesen elérhető, így autó nélkül is ideális választás egy spontán, egynapos kiruccanáshoz. Az ajánlott útvonal a Badacsonyi vasútállomástól indul, érinti a Kisfaludi kilátót, majd a Rózsakőnél zárul. A nagyjából 7 kilométeres táv kényelmes tempóban, megállókkal együtt is jól bejárható egy nap alatt. Zebegény, a Börzsöny pereme, Julianus kilátó. Rövid, de kaptatós út. Ha kevés az időnkre, igazi élményt szeretnénk, Zebegény tökéletes választás. A Julianus kilátóból a Dunakanyar egészen különös arcát mutatja. Az útvonal Zebegényből indul, és rövid, mégis élménydús kapaszkodással vezet fel a Julianus kilátóhoz, majd a Trianon emlékmű érintésével zárul. Nagyjából 5-6 kilométeres táv bejárása ideális egynapos program, különösen, ha nem szeretnénk hosszú, vagy technikailag nehéz túrába vágni. Mégis kiszakadnánk a városi környezetből. Zebegény a nyugati pályaudvarról közvetlen vonattal elérhető. Ez a túra kifejezetten jó választás azok számára is, akik most ismerkednek a túrázással. Nem túl megterhelő, mégis sikerélményt nyújt.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Kezdődjék a műsor!
1: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
3: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
4: Üdv mindenkinek, valóban ez a Filmszerész új adása. Én Kovács Gellért vagyok, és hát ezen a héten is egyedül leszek, mert hogy a Szabi, Urbán Szabi még mindig szabadságon van, de jövő héten már visszatér, és akkor megint ketten fogjuk csinálni a műsort. Hát ez egy eléggé szomorú nap, ahhoz képest is, amilyen szomorú napok úgy általában akadnak az ember életébe, de most nyilván azért mondom ezt, mert nem olyan nagyon régen, tehát hogyha most a Rádió Cafén hallgatják a Filmszerészt, akkor néhány órával ezelőtt, ha meg streamingen esetleg a podcast változatot, akkor a nagyon közel múltban jött a hír, hogy elhunyt Deák Bill Gyula, aki Magyarország egyik, hanem a leghíresebb blues énekese volt, a torkában kincs volt, ahogy ezt sokan mondták rá, egy kőbányai fiú, aki hát nagyon-nagyon aktív volt, és hát igazából meglehetősen váratlan volt az ő halálhíre. Azt olvastam most, hogy elvileg egy jól sikerült műtét után fordult végzetesre a dolog, és hát ezért kell elbúcsúznunk most tőle. Ugye neki volt egy csomó beceneve is, ebben a műfajban ez teljesen okés. Ugye őt hát az első számú ilyen beceneve az ugye a Bill volt, mert ugye az neve az igazából Deák Gyula, és a Billt, meg a Bill kapitányt, meg a Bill papát azt így később kapta. Ő annak a generációnak a tagja, akik akkor csináltak valami nagyon amerikait, mármint ami a rhythm and bluesból jön ki, és érkeztették meg a saját hagyományos könnyű zenébe, vagy akár Deák Bill Gyula esetében időnként még a cigányzene stílusába is, amikor hát ugye a nyugati zene az maximum csak megtűrt volt ebben az országban, és hát ez tudva levő volt róla, hogy nem, hogy az egyik lábát elvesztette, és hát ettől is volt egy ilyen nagyon izgalmas, szimpadi karaktere, amit aztán hasznosítani is tudott, például az István a Királyba, ahol, ha jól emlékszem, akkor ő volt a sámán. Igen, neki is volt egy nagyon-nagyon hangsúlyos dala. A pályafutásának egy meglehetősen markáns részét töltötte a Hobo Blues Band tagjaként, illetve közreműködőként. Ugye az ő együttesbe kerülésének, vagy a zenekarba kerülésének egy ilyen félig meddig fikciós változatát lehet látni a Kopasz Kutya című filmben, amely egy zenekarról szól, egy fiktív zenekarról, de hát igen sok átfedés volt a Hobo Blues Band-del, meg mindenféle olyan dolog a kapcsolatban, amikkel a korabeli zenészek szembesültek, hogyha be akartak futni, vagy mondjuk esetleg be akartak jutni a tévébe, és hát ebben a filmben van rengeteg olyan dal, amit Deák Bill Gyula énekel, illetve az ő előadásában lett nagy klasszikus, mint például a Kőbánya Blues, de hozzátartozik a Tetovált Lány, ugye abba is énekelt, vagy a Hosszú Lábú Asszony, vagy a Fölszarvazottak balladája, szóval igen sok slágert köszönhetünk neki, és hát valóban élete végéig aktív volt, koncertezett, fesztiválokon önálló fellépéseket is szerveztek neki, és hát iszonyatosan nagy veszteség, mert hát nem volt ő még azért annyira öreg, 77 évesen hunyt el, nyugodjék békében, és hát igen, nagyon fog szerintem ő is hiányozni. No de, ezután a szomorú kötelesség után, akkor jöjjön a mai kínálat, ami ilyen fesztiválos kínálat lesz, mármint, hogy két fesztiválon láttam azokat a filmeket, amikről beszélni fogok a mostani adásban. Az egyik fesztivál a Cinefest, a másik fesztivál pedig a még mindig zajló, vagy hát a napokban kezdődött budapesti klasszikus film maraton. A Cinefest az ugye Miskolcon van, most volt talán 19-szerre talán, vagy bevallom őszintén, hogy most megbántam, hogy belementem, mert elfelejtettem, hogy hanyat szóra volt, de hogy sokat szóra volt a Cinefest, és néhány napot eltöltöttem ott. És például láttam a Földszint című filmet, amit én nagyon vártam, mert hogy Reisz Gábor új rendezéséről van szó. Ugye az előző filmje a Reisznek a Magyarázat mindenre Velencében rangos díjat nyert, és hát a moziban is igen nagy siker volt, és hát attól is volt nagyon friss, meg izgalmas, meg hát mindenféle jelzőt tudnék rá aggatni, természetesen csak pozitívakat, hogy nagyon arról szólt, ami itt zajlott, vagy zajlik, tehát amiben élünk ebben az országban, arról a közéleti klímáról, és hát ez a vonal folytatódik a Földszintben. A Magyarázat mindenréhez képest szerintem radikálisabban, ugyanakkor, és nyilván ez a két dolog talán összefügg, ugyanakkor hát így összefogottabban, tehát hogy itt egy nagyon erős allegóriáról beszélünk a Földszint esetében, de ezt majd valamennyire bőve ebben kifejtem néhány perc múlva, amikor eljutok odáig. Aztán szintén ilyen premier előtti vetítése volt olyannyira, hogy még a rendező is ott volt Miskolcon. Ez a Shaun, a bárány című Gyurma franchise-nak az új mozifilmje, aminek az a címe, hogy Shaun a bárány és Moszatvég szörnye. Nagyon-nagyon klassz lett szerintem, én nagyon szeretem a Shaun a bárányt, és pont azt szeretem egyébként benne, hogy úgy tudja szórakoztatni a felnőtteket is, hogy igazából ilyen egyre az egyben felnőtt poénok nem nagyon vannak benne. Aztán beszélünk még egy koncertfilmről, ez pedig már a Budapesti Klasszikus Film Maraton, pontosabban csak beszélek, mert ugye még mindig egyedül vagyok, a Budapesti Klasszikus Film Maraton kínálatában lehet először megnézni, aztán októberben ez is érkezik a moziba, mint a Reisz Gábor film és a Sauna Bárány is. Ez az éppen Queen Budapest címre hallgató koncertfilm, ami a Queen 1986-os nyári népstadionos koncertjét eleveníti föl. Pontosabban ugye hát ezt a filmet ezt akkor forgatták, és ennek nagyon érdekes háttértörténete van, hogy igazából miért készült ez a film, meg hát nagyon-nagyon sok nagyon menő és komoly magyar filmes dolgozott ezen a projekten annak idején, és hát abból is látszik, hogy milyen jól végezték a munkájukat, hogy 40 év után is izgalmas tud lenni a filmjük, pláne úgy, hogy a Peter Jacksonnak a cége is beszállt ennek a koncertfilmnek a felújítására, és tényleg káprázatos lett a végeredmény, és akkor az adás végén jön még egy színefesztes film, ami szerintem nem lesz mozikba, de majd valószínűleg ilyen streamingen meg lehet majd nézni, el lehet majd érni ezt a filmet, mert azért mégis csak 2026-ban vagyunk, szerencsére ma már azért az kevésbé esik meg, hogyha egy filmet, amit meg akarunk nézni, ne tudnánk megszerezni előbb vagy utóbb, így vagy úgy. Ennek a filmnek a magyar címe egyébként az, hogy állatsz nélkül, és ez egy coming of age film, és egy olyan szelíd fiúról szól, egy kamaszról, aki új helyre költözik, egyébként Nagy-Britanniában játszódik a film, egy új helyre költözik az édesapjával, és hát az édesapja az igazából pornóból él, vagy hát pontosabban azokból a filmekből, amiket pont, hogy a fia segítségével készítenek el a saját otthonukban. És hát nyilvánvalóan ennek a fiúnak nem könnyű vállalni azt, hogy ilyen közegből jár be a suliba, azzal együtt, hogy ő amennyire csak tudja ezt a dolgot, meglehetősen természetesen próbálja meg fölfogni. No, ez lesz majd a zárófilm, de akkor kezdjük el az elejétől, mert itt visszatekerek az ajánlat elejére, és akkor jöjjön az a film, aminek az a címe, hogy Földszint, és Reisz Gábor új filmjéről beszélünk. Reisz Gábor szerint, véleményem szerint benne van most a három legjobb kortárs magyar filmrendező, hát ilyen meglehetősen elit klubjában. Ezzel most nem árulok el szerintem meglepetés, mert mint hogy azzal, hogy én ezt gondolom, mert ezt kb. Minden filmje kapcsán el szoktam mondani, és hát ebből adódóan Hogy van egy ilyen viszonyom a Reisz Gábornak a filmjeivel, mármint hogy a szokásoshoz képest egy kicsit közelebb érzem magamhoz ezeket a mozikat, ezért eléggé szoktam izgulni, amikor jön egy új filmje, hogy az is jó lesz-e, mert nem tudom, én attól félek, hogy akkor majd nem tudom, mi történik. Nem tudom, az ember néha van ilyen helyzetben érzelmileg, de szerencsére a Földszint sem okozott csalódást, amit egyébként csak úgy, mint a Magyarázat mindenre című filmet, ami ugye az eggyel ezelőtti rendezése volt Reisz Gábornak, a Velencei Filmfesztiválon mutattak be, ezt egy másik szekcióba mutatták be, nem abba, amiben a Magyarázatot, és most nem is nyert díjat, de azért ez egy óriási dolog, hogy a világpremiérje egy magyar filmnek egy alkategóriás fesztiválon tud lenni, ráadásul meg hát nem fogadták ezt a filmet azért nagyon rosszul, meg a Cinefesten nyert egyébként egy díjat is, méghozzá a második legfontosabb díjat, azt hiszem, hogy annak az a neve, hogy a nagy díj, a zsűri nagy díját, és hát ugye azt említettem már a bevezetőben, hogy a Magyarázat mindenre az egy nagyon jelenidős film volt, közéleti, társadalmi, politikai konfliktusokról szólt, illetve arról, hogy hogyan vetül le a mindennapi életünkre a politika, hogy hogyan bántjuk egymást, hogy hogyan értjük félre egymást, hogy hogyan beszélünk a másik mellé folyamatosan, és hát a földszint is tulajdonképpen ezen a vonalon megy tovább, csak hogy itt igazából ez az egész közéleti helyzet, vagy ez az egész ilyen szorult politikai szitu, az egy darab házra van rávetítve, egy társas házra, amiben főhősünk él, a feleségével éppen el akarnak utazni, és egy napon, mielőtt elutaznának, észreveszi, hogy a szekrény mögött van egy egészen borzalmas, ronda, fekete penészfolt. Hozzáteszem, hogy ezt a penészfoltot mi nem láthatjuk a filmben, ez talán egy picit spoiler, de inkább csak valamiféle ízelítővel akartam ezzel szolgálni, hogy milyen megoldásokkal él a film. De az elmondás szerint ez tényleg egy borzalmas folt, és hát nyilván megpróbál utána járni a főhős, hogy most akkor ezzel mi legyen, és nagyon hamar, hogy az ilyen helyzetekben ez lenni szokott, a társasházakban eljut a közös képviselőhöz, aki hát egy ilyen erősen orbáni figura, aki most éppen liftet szeretne abba a házba beszereltetni, hogy legyen működő lift, és hogy mindent annak rendel alá, ezért egyáltalán nem jön neki jól az, hogy megjelenik egy lakó egy holmi penészfolttal, és aztán ahogy halad előre a történet, úgy lesz egyértelmű, hogy ezzel a házzal valami nagyon nincsen rendben, és úgy lesz a néző számára, szerintem még az is egyértelmű, hogy itt igazából egy allegóriáról beszélünk, amiben a ház az ugye maga az ország, a tetőtérben lakó közös képviselő, hát azt tudjuk ki, ugye mindennapi Harry Potter történetünkből tudjuk, hogy az utóbbi 16 évnek ki volt a Voldemortja, akinek azért kimondtuk a nevét, de ebben a filmben inkább csak utalnak rá, meg erre az egész helyzetre is, és hát persze megjelennek azok a figurák is, akik egyébként is a politikában is ott vannak a Voldemort mellett, vagy ott voltak, és hát a Reisz Gáborék szerintem nagyon jó érzékkel találták meg azt, hogy hogyan lehet a nagyon tipikus, ilyen igazán létező hétköznapi figurákból szimbolikus figurát csinálni. Aztán a film a végére egy kicsit elhajlik, hát nem az, hogy kicsit, hanem hogy nagyon elhajlik a groteszkbe, ami talán nem megy annyira döccenőmentesen a filmnek, mint a Reisznek a korábbi filmjeiben a hasonló próbálkozások, vagy a hasonló gesztusok, de aztán a film befejezése szerintem nagyon szépen helyre rakja az egészet, és azt itt talán érdemes megjegyezni, hogy eredetileg más befejezés szántak a földszintnek, pontosabban hozzáraktak egy egységet, amitől egy picit optimistább lett a befejezés. Nem tudom igazából, hogy azok, akik szerették a korábbi filmjeit, azok hogyan fognak viszonyulni a földszinthez, mármint akik szerették a Reisz Gábornak a korábbi filmjeit. Szerintem szeretni fogják, de ez mindenféleképpen egy másfajta darab, egy jóval indulatosabb darab egyébként, mint a korábbi filmek. Ebben nyilván benne van az is, hogy ezt is retteltesen kevés pénzből tudták olasz koprodukcióval, meg közösségi támogatással leforgatni, és nagyon kevés idejük volt, és úgy kellett forgatniuk egy házban, hogy közben abban a házban laktak, ami nyilván a lakóknak meg a forgatást éppen eszközlő stábnak sem a legkényelmesebb, és mintha egyébként ez a hangulat is átütne a filmkockákon, minthogyha ezt is lehetne érezni ebben a filmben. Én nagyon, nagyon könnyen kimondom a Reisz Gábor filmjével kapcsolatban nem tudom, azt, hogy remek mű, vagy azt, hogy ez meg az a filmje zseniális. Ez egy jó film, ez egy érdekes film, ami egy állapotot jelöl, egyrészt a rendezőnek az állapotát is szerintem, tehát azt, hogy ő mentálisan miben van, vagy hogy viszonyult az országhoz, hogy viszonyul az országhoz, amiről filmet forgatott, hát meg az is, reméljük, és szerencsére, az is egy állapot lesz csak, amiről szól, és ez majd megváltozik, és akkor nagyon érdekes lesz szerintem majd, hogyha ebben az országban jobb lesz egy picivel minden, akkor nagyon érdekes lesz az, hogy ez a film visszatekintve milyen lesz, vagy mit gondolunk majd a Földszint című filmről. No, hát ez a kérdés eldönthető lesz október 1-től, vagy október elejétől, mert akkor jön a moziba, de egyébként meg érdemes erre a filmre vadászni premier előtt is, mert néhány ilyen elővetítést is tartanak belőle. No, és hát akkor nem sokára jön Shaun, de még mielőtt jönne a bárány, azelőtt most tartok egy rövid szünetet, és aztán utána folytatom a filmszerészt a második résszel.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A Filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.
1: Anya, mi az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: Itt is vagyok, és hoztam magammal Sauont a bárányt. Meg ez esetben a Moszatvég szörnyét is, mert hogy ez a címe az új Saun a bárány mozifilmnek, hogy Saun a bárány és Moszatvég szörnye. Hogy ki ez a Moszatvég szörnye, ezt nem spoilerezem el, mert egyébként meg nagyon bájos kis történeteket szoktak írni ezekhez a Saun filmekhez a tévében is, vagy hát streamingen is, meg ezekben a mozi változatokban is. Azt nem mondom, hogy ezek ilyen rettetesen bonyolult történetek, mert azért az mégiscsak fontos a Saun franchise-al kapcsolatban, hogy ezt alapvetően piciknek szánják, tehát nálunk is azt hiszem 6-os karikás a film, tehát kisiskolásoknak szánják, de szerintem az ovisok is tudják élvezni, és ebből adódóan nyilván elsősorban rájuk koncentrálnak, de ettől meg nem lesz gügyögős, meg nem tudom, milyen ez az új Saun film sem, tehát kifejezetten intelligens és mondhatni okos gyurmafilm franchise-ról beszélünk, csak hát nyilván elsősorban a gyerekeknek szeretnének mesélni, és hát ez tulajdonképpen egyfajta ilyen, anélkül, hogy a történetből tényleg lelőnék valamit, ez egyfajta ilyen Halloween különkiadás, amelynek nyilván van egy története, és nyilván ebben a történetben ez a Moszatvég szörnye fontos szerephez jut, de alapvetően az a lényeg, hogy tudjanak bohóckodni ezek a bárányok, meg hát a többi állat is, aki föltűnik ezen a farmon, és igazából a konfliktus az a bárányoknak a tökföldjével kapcsolatos, mert hogy ők ilyen nagyon büszkén termesztenek tököket, nyilván ezért is várják már nagyon a Halloween, csak aztán történik ez a szörny incidens, aminek köszönhetően hát elpusztul az összes növény, az összes tök, és hát itt már egyszerre két dolgot kell megoldani a Saunnak, meg a többieknek, az, hogy legyen tök, meg hogy valamit kezdjenek ezzel a szörnyel, megoldják, és én azért is örülök egyébként annak, hogy ez a Saun a bárány franchise létezik, mert ritka, de azért mégiscsak markáns példája annak ez a franchise, hogy hogyan lehet egy gyerekeknek szóló sorozat, mozi és tévésorozat egyszerre míves, tulajdonképpen néhányszor bátor, de ugyanakkor meg rendkívül barátságos és ártalmatlan is. És hát az ártalmatlanság az nagyon sokszor, vagy hát szerintem többször, mint kellene, igazából érdektelenségbe szokott fulladni a gyerekfilmekkel kapcsolatban, hogy nem nagyon akarnak azzal foglalkozni, hogy hogyan lehetne a szokásos ilyen felnőtt klisék nélkül is úgy elmesélni a gyerekeknek szóló történetet, hogy tényleg az egész család jól érezze magát, és hát ez ennek a franchise-nak sikerülni szokott, és nyilván ez is sikerül majd, mármint hogy ezzel a filmmel is szerintem kellőképpen tudják szórakoztatni a kedves nézőket. Ezt valószínűleg egyébként rosszul mondtam néhány perccel ezelőtt, mert azt mondtam, hogy októberben jön a mozikba a Saun a bárány és Moszatvég szörnye, de nem, már 24-től játsszák rendesen, meg talán premier előtt is látható itt-ott, tehát már nem kell sokat várni Saunra, hogyha esetleg valaki befizetne rá a moziban. No, és Saun után következik Freddie Mercury és az ő rendkívül híres zenekara, a Queen, akik ugye 1986. júliusában tartottak egy meglehetősen nagy koncertet az akkori Népstadionba. Azért mondom, hogy akkori, mert most is van egy Népstadion, de már nem így hívják, mert fel van ütve máshogy. És akkor még egyébként viszonylag jó állapotban volt a Népstadion, tehát így be tudott oda menni 80 ezer ember örülni a Queennek, és hát erről csináltak egy filmet, ami nálunk Varázslat a Queen Budapeste címmel futott először, 86 végén már bemutatták egyébként a mozikba, és nagyon-nagyon sokáig műsoron is maradt Magyarországon, mert elsősorban eléggé sokáig ez nekünk volt fontos ez a film, ugye ez valahol egy ilyen deal is volt, hogy akkor tájt a 80-as években, ugye hát nem tudtuk volna kifizetni devizából a Queen zenekart, és akkor valahogy ennek a dealnek volt része az, hogy akkor jó, akkor elkészül egy film a koncertről, egy mozifilm, és hát tényleg az akkori operatőr társadalomnak a nem tudom, 80-90%-a kamera mögé ült a Queen film kedvéért, aminek köszönhetően igencsak lenyűgöző lett már az eredeti film, és amit itt színesítettek mindenféle olyan kis felvételekkel, amelyek arról szóltak, hogy az alatt a 6 nap alatt, amíg itt volt a Queen, azt hiszem 6 napot voltak itt, az alatt ők mit csináltak, és ebből lett egy 90 perces koncertfilm, ami visszatérve a gondolatomhoz, jó ideig igazából csak nekünk volt fontos, vagy ez ilyen egy koncertfilm volt a Queen repertoárjából, mert azért van nekik néhány, de hogy telt az idő, egyre fontosabb lett ez a koncert, leginkább azért, mert valóban ez egyfajta szelep volt, vagy egyfajta repedést is jelzett a kommunista rendszereken, hogy a vasfüggöny mögött egy ilyen kúrens szupersztár zenekar tudott koncertet adni, meg hát persze ott volt az is, hogy a Tavaszi szél vizet árasz című népdalt elénekelte Freddie Mercury a Népstadionban, soha ilyet nem csinált előtte és utána sem, már mint hogy az adott országnak, ahol éppen föllépnek egy dalát előadta volna, tehát ez egy óriási gesztus volt, és szerintem a magyar nép ezt megfelelően értékeli azóta is, mert hát nagyon örülünk neki, hogy ez akkor megtörtént, mert nagyon sokszor hallottuk ezt a felvételt, meg láttuk a filmet, és most pedig eljutottunk odáig, hogy a Queen még aktív két tagjának, mert ugye a Dickens is él, tehát a bassgitáros is él, de ő meg kilépett a zenekarból, de Roger Taylor és Brian May ugye a Bohém Rhapsody-ával is, hogy mondjam, hát producerkedett, vagy hát abba is belefolyt, és hát ennek a filmnek is producerei voltak, meg ennek a felújításnak is most ők producerei, mert hogy már ez a film egyébként, ami most Queen Budapest néven fut, kapott már egy felújítást évekkel ezelőtt, de most egy ilyen igazi, ilyen high-tech felújítást kapott, a Peter Jackson cége is beszállt, ugye neki van, azt hiszem több cége is, de úgy van egy nagy cég, amivel ilyen felújításokat csinálnak, meg hát nyilván digitális trükköket is, de ez nem a Veta, hanem ez egy másik cég, és hát ők már csináltak Beatles filmet, meg azt hiszem, hogy a Baz Luhrmannek az Elvis filmjébe is besegítettek, és hát itt is kezelésbe vették. Tulajdonképpen az az érdekes, hogy az eredeti negatívot vették kezelésbe. Magyarán nem a már elkészült felújítást újították még föl jobban, hogy ilyen hülyén fogalmazzak, hanem az eredeti negatívot nézték meg, hogy azzal mit lehet csinálni. És hát ami szabad szemmel látható, egyrészt az, hogy nyilván 4K-s felújítás, tehát tűéles a kép, és tényleg úgy szól, mint az álom, de ami a kép esztétikájának nagyon szembetűnő újdonság, az elsősorban az, hogy nagyon-nagyon erősek a színek. Tehát olyan színskálát kapott ez a film, ami nyilván valamilyen módon ugyanaz, vagy hát ugyanazok a színek vannak benne, tehát nincs benne fekete póló helyett fehér, vagy fordítva, vagy ilyesmi, de ezzel a technikával sokkal rikítóbbá varázsolták magának a filmnek a színvilágát, és ezáltal tulajdonképpen kicsit bele is nyúltak a filmbe, hiszen ennek a fajta restaurációnak, és ez tulajdonképpen szerintem elég érdekes dolog. Nem feltétlenül az a célja, legalábbis a Queen esetében, meg néhány korábbi példa esetében, egészen biztosan nem, hogy pontosan ugyanazt az állapotot hozzák létre, amit a film képviselt 1986-ban, meg 87-ben, amikor bemutatták. És ez azért érdekes, mert ugye alapvetően, amikor felújítanak egy régi filmet, akkor általában az szokott lenni a szempont, hogy úgy nézzen ki, ahogy azt annak idején a rendező rendező, meg a többi alkotó megálmodta, és ahogy a nézők amilyen minőségben láthatták akkor a moziba, most meg egy kicsit eladni akarják ezt a 40 éves koncertet a mai közönségnek, a 2026-os közönségnek, nyilván a csillivilli képpel, meg a hiper-szuper hanggal, és hát nyilván kell az egésznek adni egy olyan matricát, kell rá nyomni egy olyan bélyeget, és akkor mondhatnék még ilyen dolgokat, amik azt jelzik, hogy hát ez szenzációs, mármint hogy maga a felújítás is, meg az, hogy milyen minőségben van ott előttünk Freddie Mercury. Ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy ez most mennyire okés, vagy mennyire nem. Szerintem egyébként ízlés határon belül marad ez a film ebben a tekintetben is, és hát elsősorban szerintem óriási élmény. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy nézze meg a Queen Budapest című filmet, akkor is, ha már látta, mert az biztos, hogy mást fog kapni, vagy azt fogja érezni, hogy nem így emlékezett feltétlenül erre a filmre, meg hát azoknak is, akik, de azoknak gondolom még itt külön ajánlani sem kell, akik nagyon oda vannak a Queen együttesére. Én egyébként, ha nem is nagyon, de azért eléggé oda vagyok értük, még mindig nagyon kedvelem őket, és nagyon jól esett ez a film, és még lehet, hogy meg is fogom még nézni. No, de most egy olyan film jön itt a műsor zárásaként, amit hát lehet, meg fogok majd nézni valamikor, de azt se tudom most mondani a kedves hallgatóknak, hogy ők mikor tudják ezt a filmet megnézni, mert hogy a Cinefestnél láttam az Álarc nélkül Truly Naked című filmet, ami igazából egy francia, brit, holland, belga koprodukció, de Nagy-Britanniában játszódik, és én úgy tudom, hogy nincsenek kitűzve magyar premierje, tehát nem tudok róla, hogy egy forgalmazó megvette volna ezt a filmet, pedig megérdemelné, mert egyébként minimum érdekes film, még akkor is, hogyha hát igen erősen provokál már csak a témájával is, egyébként a Berlini Filmfesztiválon mutatták be, talán éppen idén, hogyha jól emlékszem, és egy bizonyos Muriel D'Assemburg nevezetű rendező írta is a filmet, tehát ő is rendezte és írta, és egy kamasz srácról szól, ahogy ezt már így megelőlegeztem a műsor bevezetőjében még annó, és az édesapjával él, az édesanyja már meghalt igen régen, és hát tulajdonképpen az apja egy pornóipari szakmunkás, aki ott forgatja a nőkkel a házban a pornofilmeket, a fiával együtt, aki ilyen kvázi operatőr és rendező, meg egy olyan szempontot is képvisel ebben a dologban, hogy nyilván ő már az internet gyermeke, ezért így talán jobban van elképzelése arról, hogy hogyan lehet eladni ezeket a felnőtt filmeket az interneten, hogy pénzt kereshessenek vele, de közben meg Alec, mert hogy így hívják a srácot, hát egy normál kamasz is valahol, aki szeretne normál barátságokat kötni, meg normál kapcsolatokat kialakítani az emberekkel úgy, hogy azok ne feltétlenül tudják, vagy ne feltétlenül ítéljék el azért, amit ő is csinál, mert hogy, ahogy említettem, az édesapja bevonja, és hát általában az ilyen történetekben nyilván hamar kiderül, hogy ő ezt nem tudja eltitkolni, és mindenféle csatornákon keresztül hát lelepleződik ez a pornó titok, és hogy még bonyolultabb legyen a dolog, nyilvánvalóan megismerkedik egy kamasz lányjal, akibe így azonnal, kb. Azonnal fülig szerelmes lesz, és hát ez még tovább bonyolítja a helyzetet. A film kifejezetten rájátszik egyébként a provokációra, tehát arra, hogy a pornóról szól, eléggé explicit módon mutatnak benne mindent, meg van benne, főként gondolok itt egy polipos jelenetre, van benne néhány olyan jelenet, amit látva szerintem még azoknak is felszaladhat a szemöldöke, akik már azért láttak fűben nyuszit, meg hát mindenféle dolgokat filmeken, meg a való életben. Szerintem egy kicsit a filmnek a szépségét egyébként elviszi ez a fajta törekvés a provokációra. Tehát ez a film ez igazán akkor klassz, amikor szép. Tehát amikor arról mer beszélni, hogy milyen hogy milyen érzelmeket tud ez a fiú kimutatni, hogy hogyan gondolkodik a világról akkor, amikor éppen nem azon szorong, hogy kiderül az ő és az apja titka. Úgyhogy egy kicsit szerintem az arányok azok így eltolódtak ebben a filmben valahol. Azt hiszem egyébként talán, hogy első filmről beszélünk. Az első filmeknek meg általában az jellegzetessége szokott lenni, legalábbis a legtöbb első filmnek, hogy abban nagyon sok mindent, ezt ilyen közhelyszerűen is szokták emlegetni, hogy abban nagyon sok mindent bele akarnak tuszkolni az első filmet készítők, az első filmjüket készítők pontosabban, és szerintem nagyjából ez igaz erre a filmre is. Az a címe, elmondom még egyszer, hogy Állat nélkül, és szerintem azért, ha még moziban nem is veszik meg, mert úgy tűnik, hogy nálunk moziforgalmazásban nem lesz, legalábbis a Cinefesten nekem ezt mondták, meg amennyire utána néztem, számomra ez derült ki, egész biztos, hogy előbb vagy utóbb föl fog kerülni streamingre, és majd igyekszem szólni, hogyha éppen rálelek, hogy tessék, ez volt az a film, amit így ajánlottam, és akkor most meg lehet nézni. No, hát el is repült ez a mai adás, legalábbis nekem nem esett nehezemre önöknek beszélni, egy keveset remélem, hogy hallgatni sem volt olyan rettenetesen rossz. Jövő héten már jön vissza a Szabi, és akkor ma ketten fogunk beszélgetni a stúdióba, ami azért nekem is kényelmesebb, meg egy lazább elfoglaltság, de ezt a két adást is nagyon szívesen csináltam így egyedül. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, keressenek minket, ugye, ahogy ezt el szoktuk mondani, Spotify-on, meg az összes olyan felületen, ahol az adásnak a podcast verziója elérhető, és akkor mához egy hétre találkozunk az új műsorban, és mindenki vigyázzon magát.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
8: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Az árréstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Elhunyt Deák Bill Gyula. Napos felhős idő várható ma, elszórtan záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség, sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Emlékeztettek arra, hogy a közvetlen árszabályozási beavatkozások legfeljebb rövid távon segíthetnek a fogyasztói árak mérséklésében. Az árréstopot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Szabályozná a kiskorúak közösségi média használatát az Európai Bizottság. A testület elnöke hangsúlyozta, a javaslat 13 év alatt megtiltaná a hozzáférést, 13 és 15 év között pedig csak szülői felületen keresztül elérhető, úgynevezett mini fiókokat használhatnának a gyerekek. A javaslatot az Európai Unió tanácsa vitatja meg. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg, illetve a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből rendezni tudták a tartozást. Szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Ingyenes közösségi koncerteket ad országszerte a Budapesti Fesztiválzenekar. Egyebek mellett zsinagógákban, templomokban és idős otthonokban szólaltatják meg Mozart, Vivaldi, Dvorzsák és Csajkovszki dallamait. A gyerekeknek szóló zenevár programjuk most először a Kis Herceg történetét dolgozza fel. Elhunyt Deák Bill Gyula, Artisjus díjas, zenész, blues-énekes. Pályáját a 70-es években a Kőbányai Sztár együttesben és a Hobo Blues Bandben kezdte. Szóló karrierje 1984-ben a Rossz vér című lemezzel indult. Szerepelt a Kopaszkutya című filmben, valamint az István a király című rockoperában. Megkapta a Magyar Érdemrend lovag és tiszti keresztjét. Deák Bill Gyula 77 éves volt.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Folytatódik a változékony idő, elszórtan esővel, reggel a déli határ mentén egy-egy zivatar is előfordulhat, de később több órára kisüt a nap. Napközben 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
2: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: Valami bűzlik Franciaországban, ezt mondhatjuk, hogy ez már csak ez egy erős túlzás, de hogy a franciákról érdemes beszélni, mert hogy meglepően politikai kockázatok is megnőttek, költségvetési hiány, ott is vannak problémák, most már a kötvényeik is, meg a hozamaik is elszálltak. Lengyi Péter a vendégünk, a Granit alapkezelő junior portfólió menedzser a témában.
10: Jó reggelt! Szia. Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Na, mióta vannak ennyire középpontban a franciák, és nem

0: Spanyolország is.
1: A németekhez megszoktuk, hogy viszonyítunk mindent, ugye az alap. Ugye a német bundhoz mérjük ki a magyar kötvényeket is, hogy hát érdemes azok megnézni Magyarország kockával, tehát azt jól szoktam mutatni, hogy mennyivel kell többet fizetnünk a mi kötvényeinkre, mint a németekére. De miért az olaszokkal összevetés az érdekes, hogy a franciákra az olaszokhoz hasonlítják? Az olaszok szoktak olyanok lenni, hogy velük mindig probléma van, és hogyha mások is följönnek erre a szintre, hogy megelőzik, akkor az jelzésértékű, vagy milyennek a háttere?
0: Igen, részben ezért is. Hasonló a két országnak a gazdaság, tehát ők is a nagyobb gazdaságok egyike Európában, vezető gazdasági hatalom úgymond, és ezen kívül náluk folyamatosan voltak problémák, például az adósságpályát illetően, tehát a GDP arányos államadóságuk nekik is folyamatosan magas szinteket ért el, és ez nagyon hasonlított a mostani francia helyzethez, ezért is érdemes például velük összehasonlítani, valamint azért, mert a nagyobb európai gazdaságok közül az olaszoknak volt eddig a legmagasabb a 10 éves kötvényhozama, és őket megelőzték a franciák most, ami egy új érdekes helyzet.
1: Mikor történt ez?
0: Ez mostanában az elmúlt hetekben.
2: Aha. Érdekes, ugye most a helyzet Franciaországban a tekintetben is, hogy 27-ben választások lesznek. Mennyire lehet ezt választások előtt időszakban valamilyen megszorítást bevezetni, vagy alapvető változtatásokat?
0: Ez nagyon nehéz, tehát valóban nagyon fragmentált most a politikai közösség úgymond Franciaországban. Több különböző párt van, és egyiknek sincs többsége ezek közül. Jelenleg a vezető a jobboldali Marine Le Pennek a pártja, nekik nagyjából 30-36%-os támogatottságuk van, attól függ ugye, hogy milyen elemzéseket és előrejelzéseket figyelünk, de velük szemben ott vannak a centristák is, ahol több jelölt is indulhat, nekik nagyjából 15-25%-os támogatottságuk van, de van egy nagyon jelentős baloldali párt is, nekik is nagyjából 15-20% körüli támogatottságuk van, rajtuk kívül vannak zöldek is, szociáldemokraták is, tehát valóban nagyon széttagozott az egész politikai közösség, és az a probléma, hogy mivel egyik pártnak sincs többsége, és ki szeretné igazítani, tegyük fel a gazdaságot, tehát valamilyen megszorító intézkedés vezetne be, amitől több bevétele lenne az államnak, azt a többi politikai párt egy bizalmatlansági indítvánnyal meg tudná akadályozni. Ez volt megfigyelhető például, amikor ki akarták tolni a nyugdíjkorhatárt most Franciaországban, 62 évről 64 éves korig, nem tudták ezt megtenni, mert jelezte a baloldali párt, hogyha ezt elindítják ezt a reformot, akkor ők bizalmatlansági indítványt fognak elindítani, és valószínűleg sikerrel is jártak volna.
2: Akkor itt tulajdonképpen a politikai bizonytalanság és az államadóság az kéz a kézben jár, de egyik függ a
0: gyakorlatilag
2: másiktól.
0: Igen, és ezt például 2025 őszén is megfigyelhettük, amikor többször is megbuktak egymás után a kormányfők, mert ha bár tudták, hogy ki kell igazítani a költségvetést és csökkenteni kell az adósságot, egyszerűen nem tudtak olyan intézkedéseket behozni, elfogadtatni, nem tudtak olyan költségvetési tervet prezentálni, ami minden pártnak megfelelő lett volna, és folyamatosan azzal találták magukkal szembe, hogy egyszerűen bizalmatlansági indítványokat kapnak a nyakukba, és folyamatosan megbuknak.
1: Na most, hogy egy régi történet már, mint olyan értelemben, hogy Franciaország évek, vagy akár évtized talán túlzás, de elég régóta küzd ezzel a problematikával. Mégis most emelkedett meg nagyon a kötvényhozamuk. Mi történt az elmúlt hetekben, hónapokban, ami miatt a piac most ennyire negatívan reagált, és elkezdte büntetni, illetve kimondottan kockázatosnak nevezni az országot?
0: Egy kicsit visszaugranék az időben, mégpedig a Covid időszakig, ugyanis a Covid előtt nagyjából tudták tartani a Maastrichti kritériumok által meghatározott 3%-os költségvetési hiányt, és az adósság sem szállt el. Azonban a Covid idején különböző intézkedéseket vezettek be, például átvállalta az állam a bérköltségeket, állami támogatott hiteleket nyújtottak, valamint az orosz-ukrán háború során különböző rezsitámogatásokat is nyújtottak. És ezek jelentős kiadásokat jelentettek az államnak, bevétel oldalon viszont csökkentették a vállalati adókat, és a lakhatási adót is megszüntették. És a kettőből az jött ki, hogy egyszerűen nőtt a költségvetési egyenleg, és ezt a mai napig nem tudták megoldani. Illetve ezen kívül elindult emiatt egy túlzott deficit eljárás az Európai Unión belül, tehát már az Európai Unió is rájuk szólt, hogy 2029-ig csökkentsék le a deficitet 3%-ra, és ez az, ami elérte most Franciaországot, ez az, ami miatt elkezdtek

0: főként emelkedni a hozamaik, és emiatt kell egyre nagyobb kockázati prémiumot fizetni.
1: Hogyha Franciaország finanszírozása tovább drágul, akkor mekkora problémát jelenthet ez az egész EU szempontjából, az eurozóna szempontjából?
0: Franciaország az eurozóna második legnagyobb gazdasága, és a kötvénypiaca az egyik leglikvidebb, és nagyon be van ágyazódva az egész bankrendszerbe. Tehát valószínűleg, hogyha bedőlne a francia gazdaság, akkor az egy egész rendszer szintű kockázat lenne. Azonban természetesen most még erről nem beszélhetünk, tehát hogy ez nem egyértelmű, hogy be fog dőlni, de valószínűleg, hogyha ilyen bekövetkezne, akkor az Európai Központi Bank közbelépne és próbálná kisegíteni.
2: De most ez mennyire van, vagy minek kell ahhoz történnie, hogy ez reális veszély legyen? Tehát gondolom egy nagyon komoly hitelbedőlés kellene ahhoz, még jókora kamat emelkedés, gondolom a mostani szintekről is, vagy hogy néznek ki a vészforgatókönyve?
0: Igen, nagyjából így néznek ki. Igazából amit még fontos leszögezni az, hogy elindult ez a túlzott deficit eljárás, és alapvetően a politikai pártok tisztában vannak azzal, hogy csökkenteni kell a költségvetést, valószínűleg nem fog ideig elfajulni a dolog. Az lenne az igazán nagy ilyen törési pont, hogyha a Franciaországot folyamatosan leminősítenék a hitelminősítők, akár olyan szintig, hogy befektetésre ajánlott kategóriából bóvli kategóriába kerülnének. Azonban jelenleg Franciaországnak a hitelminősítése AA negatív vagy A pozitív, attól függ, hogy milyen hitelminősítőt nézünk, és ez még jóval a bóvli kategória felett van, tehát ettől még nagyon messze állunk.
2: Mekkora van-e politikai kockázat az elnök személyében, mert azért az elmúlt években, sőt sok-sok évben azt láttuk, hogy a szélső jobboldali jelölt folyamatosan erősödik, de a többiek ugye a kétfordulós választáson ki tudják iktatni azáltal, hogy az elsőt, ha meg is nyeri, akkor a másodikon, amikor összegyűlnek a túloldalon az ellene szóló szavazatok, akkor ő nem kerül hatalomra. Ebben van-e most változás?
0: Ahogy korábban említettük már, hogy nagyon fragmentált a politikai közösség Franciaországban, ezért természetesen megvan ennek is így a veszélye, és igazából azért is, mert nagyon különböznek nézetekben ezek a politikai egyesülések és pártok, tehát nagyon különböző elképzeléseik vannak a gazdaságban, például akár olyan szempontból is, hogy az Európai Unióba mekkora összegeket szeretnének beadni, mint hozzájárulások. Például Marine Le Pennek a pártja ezt nagyon kritizálta, hogy szerintük túl sokat adnak be az Európai Unióba, és nagyon keveset kapnak vissza, és ez akár egy plusz teher is lehet a francia gazdaság
1: számára.
0: Hol
1: van egyébként az a pont, amikor a francia problémából már akár európai probléma is lehet, hogy kiteljesedik ez a helyzet? Van-e ilyen forgatókönyv?
0: Ez szerintem akkor valósulhat meg, amikor Franciaországot annyira leminősítik, hogy bóvli kategóriába kerül, de ahogy említettem, hogy ez még így nagyon messze van, de amúgy az Európai Központi Banknak erre már van egy programja, amit így ki is hirdetett, tehát ezt egy úgynevezett TPI programnak nevezik, egy transmissziós védelmi eszköz programnak, és ez lényegében azt jelentené, hogy tudna az Európai Központi Bank francia kötvényeket vásárolni 1-10 éves lejár szükség esetén, azonban erre még nem került sor, hogy ezt a programot úgymond használják, és főként amúgy azért vezették be, hogyha lenne egy olyan ország, akit az infláció sok komolyabban ér, és sérülékenyebb lenne a kötvénypiac, akkor a központi bank be tudjon úgymond avatkozni, megmenteni őt a piaci spekulációtól és piaci pániktól.
2: Hogyan tudhat kitörni ebből? Hát szerintem ez ördögi körnek tűnik, tehát hogyha beindult az eladósodási spirál egy olyan országban, ahol aztán tényleg nagy hagyománya van az érdekérvényesítésnek, a sztrájkolósdinak, tehát amikor az összes politikai párt ígérget, és senki nem meri lából lőni magát azzal, hogy népszerűtlen intézkedéseket hoz a költségvetés megsegítése érdekében, akkor valaki megnyeri a választást, arra is ráég, nem mer megszorítani, akkor valamennyire kényszeríti a gazdasági helyzet, akkor rögtön megbukik, újabb ígérgetések, nagyon a néppel szembe menni nem lehet. Hogy lehet kitörni ebből az ördögi körből, ami most így a Covid óta úgy tűnik, hogy beindult?
0: Igen, és lényegében emiatt kezdett nagyon emelkedni a francia kötvényhozam, tehát ezt a prémiumot és bizonytalanságot árazza most a piac, hogy egyenlőre nincsenek konkrét megoldási tervek, hogy ez hogyan fogna megvalósulni. Azonban érdemes szem előtt tartani azt is, hogy Franciaország ellen elindult ez a túlzott deficit eljárás, amit 2029-ig teljesíteniük kell. Tehát van úgymond egy ilyen határidő, ameddig szeretnék teljesíteni az összes ilyen követelést, amit az Európai Központi Bank eléjük tett. Így valószínűleg az lesz a megoldás, hogy valamilyen szintű koalíciók, megegyezések lesznek a pártok mögött, hogy tudjuk, hogy nem támogatjuk valójában ezt az intézkedést, de nagyobb probléma lehet abból, hogyha összedőlne a francia gazdaság, és nem történik meg a fiskális kiigazítás, vagy hogy folyamatosan leminősítenek minket, így valószínűleg az lesz, hogy a pártok előbb-utóbb együtt fognak működni, lenyelik úgymond a saját nézetek és sérelmeiket, és elfogadnak olyan kiigazítási javaslatokat, amiben valamilyen szinten mindenki bele tud egyezni.
2: De ez inkább az utóbb, nem? Tehát ehhez még kell emelkedniük a kötvényeknek, ehhez kell még néhány leminősítés, mert ahogy mondtad, azért nem nincs, tehát nem annyira kézzelfoghatóan közeli ez a veszély, tehát azért még odébb vagyunk néhány fokozattal, úgyhogy ez gondolom egy közép-hosszabb távú prognózis, rövid távon maradhat, ami most is van, tehát ígérgetés, osztogatás, leminősítés?
0: Ezt nagyon nehéz megmondani, jelenleg valójában nem látszódnak olyan trendek, amik úgymond megfordítanák ezt az egész helyzetet, de bármikor jöhetnek olyan hírek, például most folyamatosan vannak politikai viták a jövő évi választásokat illetően, és ki tudja még, hogy hogyan rajzolódnak át a pártok. Az is lehet, hogy valakik összeállnak, például a centristák nagyon felerősödnek, tehát ezt még így pontosan nem lehet látni, de hosszabb távon valószínűleg ennek a kiigazításnak lesz így az útvonala, tehát hogy valószínűleg ez fog megvalósulni.
1: Ha valaki most befektetési lehetőséget keres, Franciaországot inkább kockázatnak, vagy lehetőségnek érdemes kezelni?
2: Tehát a mostani magasra nőtt kötvényhozamok mellett, amely persze nyilván még tovább emelkedhet, és hogyha tovább emelkedik, a most kötvényt vásárlók is bukhatnak.
0: Jelenleg a befektetők egyértelműen pesszimisták a francia gazdaságot illetően, és ez nem csak a kötvénypiacon látszott meg, hanem azért már a részvénypiacra is átterjedt, tehát egy-egy szektor itt is egyre rosszabbul teljesített az európai, úgymond pírekhez képest. De
2: nincsen
0: az
2: nagy éjjájuk, ami kihúzza őket a csávából?
0: A francia gazdaságnál sajnos kevésbé van ilyen, tehát inkább a tradicionális szektorok dominálnak, mint például a bankrendszer, közmű szektor, ezek a szektorok, amik így inkább jelen vannak.
2: És a francia bankok is már alul teljesítők?
0: Az elmúlt időszakban igen, alul teljesítőek voltak, főként amiatt is, mert egy lassú Franciaországban a gazdaság, és akkor jó a bankszektornak, hogyha expanzió van, tehát minél többet tudnak hitelezni, valamint a francia bankok nagyon sok francia kötvényt is tartanak, amiknek a hozam emelkedése azt jelenti, hogy csökken az árfolyamuk, ami pedig a könyv szerinti értéküket is csökkenti, tehát úgymond a profitabilitásukra is nyomást helyez.
2: Tehát mikor összességében nálatok is alulsúlyon van alapokban, ahol mondjuk van döntési lehetőség?
0: Mi is így próbálunk minél keresni a kockázatokat és a pozícióinkat úgy méretezni, hogy komfortosak legyünk a kockázattal. Azonban fontos azt is így kijelenteni, hogy ilyenkor van, alakulnak ki jó beszállási pontok is, tehát amikor magasan vannak a kötvényhozamok, onnan lehet akár szép hozamokat is elérni, illetve hogyha alulértékeltnek tekintünk egy-egy részvényt vagy részvényszektort, akkor azokból jó beszállási pontok lehetnek, és ezeket igyekszünk inkább keresni.
1: Mikor mondhatja egy alapkezelő azt, hogy ez már nem egy egyszerű piaci zaj, hanem rendszer szintű kockázat?
0: Szerintem akkor, amikor elkezd átterjedni a többi országra és a többi gazdaságra is a válság, de ezt még nem figyelhettük meg.
2: Oké, hát nagyon szépen köszönjük.
1: Szuper.
2: Ez a helyzet Franciaországban.
1: Köszönjük,
2: izgalmas, és
1: hát
2: kíváncsian várjuk, hogy milyen irányba megy tovább. Mikor van a választás pontosan, jövőre?
0: Jövőre tavasszal, első körben valószínűleg ilyen április-május környékén.
2: Oké. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt voltál, és fogunk még róluk beszélni, természetesen.
1: Lemnyi Péterrel beszélgettünk, a Gránit alapkezelő junior portfólió menedzserével. Rádió Café.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Tűr?
7: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
6: Pedig a medve mindig azt csinálja.
7: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
8: Nem tudom.
7: Na, ezt képzeld el.
6: Elképzelni? Mi ebben élünk?
7: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
6: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
7: Van hát. És nem félnek használni.
6: De miért?
7: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért.
5: Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
9: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggeli, ez a heti utolsó, úgyhogy jó, be kell osztani. Itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 18-a péntek reggel van. Hát egy perccel fél hét után indította a műsorfolyamot Ács Gábor.
10: És Gede Balázs, tesókám, így van. Ahogy igen, már a hallgatók is szólítanak minket természetesen.
9: Igen, kaptunk egy ilyen üzenetet, hogy tesókáim, köszöntelek benneteket. És köszönünk még egy tesókát, itt van velünk Kuti Ákos.
11: Jó reggelt kívánok.
9: Így van. Hát, ezt, hogy hívjuk?
10: Hát a két
9: kommunikáció,
10: öreg ember.
9: Kommunikációs tréningen van.
10: Igen, és igen, végegyengülésem miatt a segítségre szólunk.
9: Végegyengült a nénikéd.
10: Beszéljek csak a saját nevemmel?
9: Hát így van, így van.
10: Hát, ez még csak a folyamat elején.
9: Először. Ja, köszönöm.
11: Először azt hittem rólam szólt.
10: Igen. Te van, de vagy a segítségünk van.
9: Így van, úgy, a mankunk.
10: Amikor már nem tudunk egymásra támaszkodni, akkor majd így mind a ketten rád nézünk, hogy Ákos parancs.
9: És akkor tessék.
10: Igen, az finom lesz. Tessék megfejteni, megszakérteni.
9: Igen.
10: Majd Fapados rovat közepén is rád fogok nézni, bár éppen a London élményeidre szórakoztattál.
9: Ezen kicsit izgultam is, igen, hogy pont péntekre összeereztettelek titeket, mert itt azért hát mind a két oldalról vannak olyan utazási tapasztalatok és élmények. És
10: hát, már
9: ez már egy ízelítőt kaptam is itt a műsorban.
10: Már változott is a fejemben a programterv, hogy mit szeretnék oda a rovatban, mert már egyből kitört belőle az egynapos London látogató, hogy majd azért még megkapja a megfelelő feddést.
9: De ex-London látogató, mert az egynaposban, nem? Mert ugye most már ez, hogy mondjam, ezen van egy ilyen bilog, hogy egynapos repülőútra nem megyünk oda-vissza, mert hát az környezet.
8: Hát most csak azért, mert külön kell hozzá az ETA, hogy külön engedély kell, hogy odautazzunk, úgyhogy most már más városokat nézek.
9: De, ami jaj, de azt is ilyen.
10: Nem kell külön, hát egyszer megszerezted, két évig mehetsz akárhányszor, hát nincs abban. Tehát ez... Kitérő válasz volt.
8: Igen, majd... Londonban már sokszor voltam, úgyhogy azért többi városokban érdekel.
9: Jó, na kérem szépen, ki mit tapasztalt, hogy elmondott a forgalom, engem meglepett, hogy előbb jöttem be pont azért, hogy fogadjam Ákost, de így is megelőzött, és eléggé zsúfolt volt a Budaörsi út, Hegyalja, Erzsébet híd, alsó rakpart, minden szakasza, tehát nem csak itt-ott, úgyhogy gondolom, hogy írnak a hallgatók is, hogy ők mit tapasztaltak.
10: Pont pénteken. Érdekes, az szokott a leglazább lenni, igen.
9: Igen. Hát most nem. Most valahova mennek az emberek.
8: Beültek autóba, hogy minket hallgassanak.
9: Egyébként könnyen lehet, így is van, és ezt nagyon szépen köszönjük a hallgatóktól. Azt mondja, meg is nézzük, hogy még milyen egyéb üzenetet kaptunk a kedves hallgatóktól, azon kívül,
10: hogy sokat dumáltatok, és még a laptopomat is elfelejtettem elővenni.
9: Azért, mert mi sokat dumáltunk.
10: Igen, mert föltartottatok a reggeli rituáléimnak az elvégzésére.
8: Lehet, egy londoni sztorit betolunk, és utána elvesztette a fonalat.
9: Igen, teljesen. Igen. Erre számítani kell, mert nem véletlenül hozta ezt a végegyengülős öreg uras dumát, tehát azért ő már érzi magán ezeket a tüneteket, és hát látod, ez is egy ilyen, hogy egy 30 éve ugyanúgy kell kicsomagolni a laptopot és a pultra helyezni, de mégis valahogy. Hát, tehát azért ő már érzi magán ezeket a tüneteket, és hát látod, ez is egy ilyen, hogy egy 30 éve ugyanúgy kell kicsomagolni a laptopot és a pultra helyezni, de mégis valahogy elfelejtődik. Ezek már sajnos ugye az idő előre haladtával, ez mondhatni, hogy egy ilyen tünet.
10: Ügyes hárítási kísérlet, de ismétlem, nem feltétlenül, csak önmagamon érzem, illetve tapasztalom, illetve látom ezeket a tüneteket.
9: Hát igen, jó igen, van, igen. Szerintem nem tudok ezzel ellenkezni.
10: Papper rovatot lezárhatjuk, amikor az átlag életkor sikerült a stúdióban nagymértékben csökkenteni, akkor igen. Most szerintem túllendülhetünk ezen. Mert hát eleve egy csodálatos, ritka időjárás jelenséggel szembesülhet, találkozhat bárki, tényleg? Aki kirakja. Aha, úgy hívják, hogy eső.
9: Igen.
10: Nem tudom, hogy Ákos miért
9: meg nevezte. Ákos meg is állapította, hogy szakadó
10: esőnek, de már Descartes is reagált erre, tehát ő is úgy kezdi a reggeli üzenetét, hogy optimista, eshetne jobban is egész nap, akár jó reggelt, Kartások és Zsuzsi. Volt a megszólítás, péntekhez képest erős forgalmi iszonyok, amit te is mondtál, igen. Most már tudjuk, hogy a Hermina mezőzuglóban tegnap óta kiderült, hogy a BVS konditermet takarja, oda tart ilyenkor edzeni Descartes.
9: Tényleg?
10: Hát képzeld.
9: Egyre jobban profi.

0: Félozunk dékartást, lassan mindent adunk róla.
1: Fél évente elcsöpögtetett magáról valamiféle információt, és akkor
2: mi mint az eső.
0: Mint az eső, teljesen.
2: Igen. Csináltam egy videót, hogy mégiscsak legyen emlék, hogy az idei
1: aszályot.
0: Visszanézd egy-két hét múlva, amikor már megint nem lesz. Gézu is írt egy fél percest, megkérdeztem egy szakács spanomat, hogy mi a tuti rántott sajt elkészítésének a mondja, azt mondta, figyú, te zenész ember vagy, elszól, mint az állam neked a kottáját, így megjegyzed örök életre. Litopré. Hát Gézu, ezt én is elmentem volna, és egyébként még egyet hozzá tudok tenni, hogyha megvan a litopré, akkor még utána vársz egy ilyen fél órát, egy picit megszikkadjon, és utána sütöd, akkor a sarkok sem fognak kidurranni, és kifolyni a sajt. Aki esetleg nem értem, mert látom, Ákos nagyon rendszolja a szemöldökét, Ács Gábor sem néz annyira okosan. A litopré az a liszt tojás, prézli.
1: Aha, jó. Na. Okay.
2: Köszönöm a kiegészítést. A szolmizáción elakadtam.
0: Hát igen, mert ugye ilyen hangok nincsenek, tehát azért gondolom, ott gyanús lett ez a dolog.
1: Káposztás megyere nem esik, írja a kedves hallgató, de szeretnénk hangsúlyozni, hogy mi is pont ezt próbáltuk, csak hát nem sikerült, mert hogy körbeírtuk. Szóval ez a néhány csöpp szmötyi, amivel találkoztunk, tehát az esőnek az intenzitása, az Ákos is a zolgással erre célzott, hogy tehát ilyennel is azért lehet találkozni. Ez az a típusú eső, ami csak és kizárólag arra jó, hogy összedzsúvázza a szélvédődet.
0: Igen. És azt is csak kézzel tudod letörölni, mert még az esőérzékelő sem kapcsol be, annyira ritka, hogy hívják, a sűrűsége. Hát igen, ez egy ilyen, de
1: bízunk benne, hogy lesz több is azért.
0: Így van. Na, megköszönjük a Dianákat, boldog névnapot kívánunk, és emellett még főbe névnap is van, gondolom az a Phoebe a jó barátokból, nem? József, Metód, hát de nem ugyanaz?
2: Annak kellene.
1: Biztos.
2: Magyarosítva.
0: Igen. Richard, Ricarda, Timur, Zara. Mindenkit tudunk köszönteni, mert most csak ekkora a névsor. Évfordulók, Ákos, találtál valami kedvencet?
2: Igen, de elfelejtettem.
0: Elfelejtetted. Te neked nincs ilyen puskázat?
1: Profi válasz.
2: De mindjárt megoldom.
0: Hol az adásmeneted? Hát ennyi néz oda.
1: De hogy a londoni kérdéseimre is majd ez lesz a válasz, hogy...
2: Nem, az fejben
1: igen,
2: van.
1: De elfelejtettem, jó?
0: Igen, na figyelj, mondok én. 1793-ban, ezen napon, szeptember 18-án George Washington amerikai elnök elhelyezte a Kapitólium az amerikai törvényhozás épületének az alapkövét. Na? Mit szólsz? Vagy, tudok még egyet, megkezdődött a napóleoni háborúk utáni Európa képét meghatározó bécsi kongresszus, ez 1814-ben volt, és egy sajtótörténeti mérföldkő.
1: Azt fölteszük a kérdés Ákosnak, most kérlek, ne nézz rá a monitorra.
2: Hova nézhetek?
1: Tudod-e, mennyibe került a New York Times-nak az első száma 1851-ben?
2: 10 cent.
0: Húha! Azért egy egész paksamétát kaptál volna.
1: Egy 10 darabot kaphattál volna. Igen.
0: 1 cent volt, igen. És 5000 példányban jelent meg ezen a napon először. Na, azt mondja, hogy a CIA megalakulása 1947-ben, szintén erre a napra tehető, és 2006-ban pedig ezen a napon indult az a tüntetés sorozat, a Kossuth térről indult, azt követelve Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, hogy mondjon le.
1: Hát itt most minden nap lehet ezekkel kapcsolódó évfordulós, mert ugye a beszéd kiszivárgásának az évfordulója volt tegnap, és akkor a következményeké még majd a következő napon, amikor elindult a tüntetés, és eltartott egy darabig. Úgyhogy a 2014-es évforduló azért érdekes, mert ismét napirenden van, ez csak 2 éve volt, akkor volt az utolsó 12 éve népszavazás arról, amikor a skótok azt mondták, hogy nem akarnak függetlenedni kis többséggel. Most ez azóta állítólag átfordult, és ismét most már ugye a Walesiekkel meg az északírekkel úgymond kvázi együttműködésben gondolkodnak azon, hogy ők uniós tagok akarnának lenni, nem annyira az Egyesült Királyság része. Úgyhogy ismét terítéken van a téma, a magyar sajtóban is több írás foglalkozott ezzel, de ez a népszavazás ez 2014-ben pontosan ezen a napon, tehát szeptember 18-án volt, amikor leszavazták ezt. Mármint a függetlenedés.
0: Igen, születésnaposunk.
1: Gréta Garbo, például. 1905. Simándi József. Akiknél nem kell szerintem titulust mondani, mert hogy...
0: Igen, biztos, hogy tudjuk. Didi Ramonhoz kell? Német-amerikai dalszerzős, basszusgitáros. Ramonez, ugye?
1: A magyarul, igen.
2: Nekem azért kellett.
0: Igen, kellett?
2: Nekem azért kellett.
0: Hát igen, egy jó, mennyi az már 41 évvel ezelőtt, amikor ilyen mindenféle olyan pokoli hangzású és minőségű kazettákról nyomtuk, akkor mi Ramoneznek hívtuk.
1: Hát
0: és
1: mindenki.
0: De mindenki, ugye?
1: Jó, persze.
0: Na, Ramones alapító tagja ő.
1: Ronaldo Luis Nazario de Lima.
0: Bizony.
1: Aki a Ronaldót használta.
0: Röviden, mert hát ez azért egy nagyon hosszú név.
1: Labdarúgó természetesen.
0: Így van. És Weiss Fannit is köszöntjük nagy szeretettel. Szerintem őt is sokan ismerik. Hallássérült fotomodell, szépségkirálynő, esélyegyenlőségi aktivista. Úgyhogy boldog szülinapot neki.
1: És Lance Armstrong.
0: Tényleg, jaj,
1: bringás.
0: Kimaradt. De mi van vele? Rég hallottam róla.
1: Hát ugye ő ellentmondásos körülmények között távozott, úgymond
0: hát
1: a szakmából.
0: Pár, igen, a szakmája alatt.
1: Igen, de hát kinek nem volt igen. Az ő szakmájában rossz nyelvek szerint.
2: Azóta is
1: hát
2: pedálozik.
1: Visszavonult, valahol pedálozik.
0: Igen. Jó.
1: És sajnos el kell búcsúznunk nekünk is Deák-Bill Gyulától. Megtették sokan, és mindenki hát sokkolva érezte magát, mert hogy...
0: Abszolút.
1: Igen, mert hogy nyilván 77 évesen van, aki fölkapja a fejét, főleg aki nem követte az ő mostani pályafutását, és abszolút aktív tevékenységét is, hogy akkor az, nem, az már, ha hát ez egy szép kor, stb. Nem, hát ő nagyon aktív volt, és tényleg egy rutin műtét.
0: Hát még pár héttel
1: után...
0: ezelőtt a Brody napon én láttam a Szigeten.
1: És ki voltál a Brody napon?
0: Na, Brody napon. Egyébként nem volt olyan jó kedély állapotban, tehát az látszott rajta, hogy az volt egy segítője, az a picit olyan ideges volt, agresszív volt, szóval ott látszott valami, de hát nyilván ez, hogy lehet, hogy pusztán a műtéti várakozás, tehát akkor már nyilván tudta azért egy pacemaker beépítésre, ugye az nem egyik napra a másikra kerül sor, tehát valószínűleg már volt dátum, vagy volt valami, de furcsa volt az öreg, de hát akkor is jó volt látni, és jó volt hallani. És hát persze erre soha nem számol az ember, ugye, amikor valami kedvenc, valami híresség.
1: És ez most már nem is lényeg, tehát szerintem a magyar egyetemes zenetörténet egyik legnagyobb hangja, és legérdekesebb, és legnagyobb figurája, mondhatjuk. Úgyhogy sajnálatos, hogy többet nem hallhatjuk Deák-Bill Gyulát élőben énekelni, de hát
0: az ételen keresztül bármikor
1: igen,
0: meg
1: így van.
0: A streamingen vagy az otthoni lejátszókon.
1: Úgyhogy szomorúan búcsúzunk tőlem is.

0: That's a cabana blues.
1: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
2: Millás reggeli.
3: Na, nézzük akkor a lapokat, hogy ki mit ír. A portfolio.hu-val szoktam kezdeni. Ők meg azzal kezdtek most, konkrétan Beke Karcsi kollega, hogy soha ennyi pénz nem volt a magyar kormány malac persejében, pedig Brüsszelből még el sem indították az utalást. Júliusban új történelmi csúcsra emelkedett a jegybanknál vezetett kincstári egységes számla, ez a KESZ egyenlege. Ez a kormányzat likvid betéteit tartalmazza. Augusztusban már csökkent az összeg a költségvetési hiány miatt, de még mindig több mint 4000 milliárd forinton ült a kormány. Ez részben az uniós források előfinanszírozásának köszönhető, de a brüsszeli utalások beérkezése után tartósan is magasabb kormányzati betétállományra számíthatunk, ami az MNB sosem látott devizatartalékával párosulva komoly védőhálót jelent Magyarország számára. Ez a védőháló, kérem tisztelte, nem pedig az, amikor megyünk uncsorogni valakihez, hogy kedves elnök úr, egy jó védőhálót, hogyha lehetne, akkor húzzon már ide fölénk, hogy bármikor belecsimpaszkodhassunk. Na, de a portfolio.hu-n tehát erről lehet olvasni ma reggel.
4: Én még egy tegnapi cikkükből idéznék, mert hogy tegnap elhangzott, de nem nagyon tudtuk a hátterét, pedig volt egy fontos bejelentés a kamat stoppal kapcsolatosan, meg pedig az, hogy nincs vége.
3: Igen.
4: Mert hogy szeptember 30-ai határidőről volt szó, hogy akkor megszűnhet a jelenlegi formájában.
3: Mert hogy ez, ugye mindig, ez egy ilyen mindig megújuló történet, és ugye addig szólt az előző, és hát arra...
4: Nem, most már nem. Ez most már csak egy terv volt. A dátum, a konkrét dátumot, amikor lejár, azt még az előző kormány megszüntette, igen. Tehát ja, most nincsen végdátum, de a bankok és a kormány azt kommunikálták, hogy ez egy ilyen terv, hogy akkorra ügyesen csinálta a kormány abból a szempontból, mert elhintette már, mint a mostani, az új, hogy hát ők akkor most a bankokkal egyeztetésben, majd akkor ezt ők együtt kitalálják, és most kiderült, hogy nem találták ki, de ebből a cikkből kiderül az is, hogy miért nem sikerült megegyezni. A bankok szerintem egyébként egészen transzparensen elmondták, hogy ők mit szeretnének, vagy mi lenne a normális, ezt kommunikáltatták tavasszal is, nyáron is. Később, amikor megfelelő felkészülési idő után, ez az utolsó verzióban, ez jövő év eleje volt, most éppen február 1-et ír a cikk nekem, január rém, de teljesen mindegy. Szóval akkor megszűnhet a kamatstop. Azzal akkor van egy nap, amikor gyakorlatilag vége van, addig sikerül az informatikai rendszereket átállítani, meg fölkészülni rá. Viszont vannak sérülékeny szerződések, vagy szerződők. Ők azok, akiknek ha megszüntetik és kivezetik a kamatstopot, akkor legalább 5000 forinttal növelni meg a havi törlesztőjét. Ez a változás. És voltak még más feltétele is. Az MNB szerint egy 19000 ügyfél, a bankok szerint 10000 környékére tették azt a számot, akik beleesetnek ebbe a kategóriába, tehát őket kiemelték volna, és nekik külön feltételek lettek volna, és de lett volna akkor egy végső dátum, amikor az egész kifizetődik, és onnantól visszaállunk szépen a piaci alapra. Na most kiderül ebből a cikkből, hogy mi volt a kormány álláspontja, az, hogy menjen még lejjebb a kamat. Aztán majd, ha lejjebb megy a kamat, akkor mi azt mondjuk, hogy akkor már lejjebb ment a kamat, és majd akkor kivezetjük. Na most ezeket egy nehéz összesimítani, ezeket az álláspontokat. Tehát akkor ez végül is a kormány, az új kormány álláspontja, az nem sokban különbözik attól, hogy majd, ha nekem tetszik, majd, ha hát kellően leesik ahhoz az ár, hogy ne kelljen benzináltámogatást adni, meg hasonlókat, majd akkor...
3: Hát ezen ne csodálkozzon, mert azért ez ilyen politikával fűszerezett gazdasági kérdés, tehát látszólag gazdasági, de ugye politikai kérdés is, hogy most...
4: Igen, de azt jelenti, hogy ez a következő olyan intézkedés, az előző kormánynak a elég durva piacba beavatkozó gazdaság torzító intézkedése, amihez nem mernek hozzányúlni. Tehát gyakorlatilag csak a benzinás stophoz mertek, amikor volt egy jó pillanatban, amikor tényleg a nagy beesés volt, és az optimizmus az olajáról kapcsolatosan, de ezek szerint ehhez sem bennek hozzányúlni. Azért ez szerintem nem jó hír.
3: Ha már ez szóba került az előző rendszer, akkor a 444.hu-n lehet folytatni ezt a diskurzust, ugyanis ott arról van szó, hogy 38 milliós bárpult, 3,7 milliós kanapék, 4,5 milliós székek díszítették, ékesítették Rogán Antal luxusminisztériumát. A bútorok összességében 1,2 milliárdba kerültek. Ezt csak azért vigyeztetem ide, hogyha valaki még kávé előtt van, akkor már meg se kell csinálni a kávéját, meg gondolom, hogy elég vérnyomás mozgósító már a cím is, de a részletek
4: egyébként sok. Ezek sok,
3: hát nekem sokba bútor,
4: került? Mihez képest?
5: Hát azért kérdezem.
3: Nekem egy bútorszámlához igen, tehát én azt mondanám, hogy ez már egy magas cech.
4: De ha nyitott számlád van, amiről úgy gondolod, hogy bármennyit költhetsz, és annak soha nem lesz következménye, hát akkor ugye más.
3: Az egész más, igen. Mert ugye az olcsó és a drága fogalma, ugye az így szétmállik.
4: Relatív. Mert a tesóka is arra utal, hogy bármit megcsinálhatunk, és persze, mi örökké itt leszünk, szóval nem kell tartani semmitől.
3: Igen.
4: Úgyhogy. Még másik cikk, az is még tegnap esti, mert mi is beszélgettünk róla, hogy mi folyik a Zöböl környékén, mi változott, kikivel van. Szaúd-Arábia tűz alatt címmel foglalja össze Bede Márton, hogy most miért vannak a szaúdiak nehéz helyzetben. Ugye most két oldalról is támadás alá kerültek, tehát nem csak az Irán által, a főrivális Irán által támogatott hutik lövik a Vöröstengernek a déli kijáratát, illetve terjeszkednek arrafelé, hanem egészen konkrétan elkezdték támadni azt a csővezetéket is, ami ugye most a backupként funkcionál Hormuz lezárása miatt, úgyhogy kapott egy erős drón találatos, ennek igazából a háttere, hogy ők most milyen döntési helyzetben vannak, kivel tudnak esetleg szövetkezni, hogy Amerika miért nem avatkozik be, miért nem segít igazából. Szóval az egész ottani helyzetnek a háttere. Szaúd-Arábia tűz alatt
3: ezzel a cég címe. Ezzel majd érdemes foglalkoznunk, igen, mert van egy Mekka Paktum nevű helyi szerveződés, ami még túl friss ahhoz, hogy lennének részletei a működésüket illetően, de ez egy ilyen kis helyi NATO-szerűség, egy ilyen védelmi szövetség három iszlám állam között köttetett, de hát annyira friss, hogy egyelőre még ők se tudják, hogy azt mikor kéne életbe léptetni a segítségnyújtás, meg hogy működjön, mert éppen kidolgozás alatt van. Úgyhogy ez is egy izgalmas kérdés. Na, szerintem megnézhetjük a tőzsdéket, hogy mit csináltak tegnap.
4: Szerintem hagyjuk meg Kuti úrnak, mit szólsz hozzá.
3: Kiváló.
4: Hagyományoknak megfelelően. Jó?
3: Jó.
4: Mai tőzsdei szakértőnk Kuti Ákos.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
6: A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
4: De most nem nézhet papírt, fejből kell az összes blue chipet mondani. Igen. Amerikában
3: is. Megkapod a pesti bőrzét már, hogy még csak először vagy itt így ebben a minősítésben nálunk, és ott végül is nem volt túl komplikált az élet, 8 pont mínusz volt, úgyhogy ezt tessék bővebben kifejteni.
4: Én az S&P 500 részvevőinek az árfolyama lennék kíváncsi papír nélkül.
3: Egyenként. És a súlyukra.
4: Na mondd.
5: Így nehéz lesz, de magát a tőzsdei folyamatok most záróárakat, azt én konkrétan nem fogok tudni mondani, de amit láttunk a magyar piac kapcsán, hogy felzárkozott a nemzetközi tendenciánkhoz, amit én láttam.
4: A szüntjögésben?
5: Most nincs olyan egyedi sztori nálunk, vagy ami volt egyedi sztori, például ami az OTP-t érintené, például a kamatstop kivezetése vagy megmaradása, az még nem dölt el. De konkrétan a tendenciánkban...
4: De az, hogy tegnap az OTP alul teljesítő volt és egyedüliként esett, az lehet, hogy összefüggésben van ezzel?
5: Most így konkrétan a tegnapi árfolyam mozgás az nincs előttem, de amit tendenciát, amit mi elemzőként szoktunk nézni, vagy azért nem egyik napra a másikra zajlik ez a történet, hanem mi az, ami mondjuk megváltoztathatja egy adott részvénynek vagy adott piacnak a megítélését. Uh-huh. És például egy ilyen helyzet, amikor mondjuk kormányváltás volt, és lejjebb jöttek hozamok, az változtatta az adott részvényeknek a megítélését, vagy amikor mondjuk Fed kamat döntés van, és abból kirajzolódik egy kamatpálya, vagy abból kirajzolódik egy hazai kamatpálya, hiszen jövő héten MNB kamat döntés, azok lesznek igazából a mérföldkövek. Az
3: nagyon jól kimozogtak, Kuti úr, nagyon szépen köszönjük, azért én elmondom a tegnapi árakat, hogy mi történt a piac. 0,5%-kal esett az OTP 46.880-ra, a MOL stagnált, ugyanott zárt, ahol megelőző nap 5.240-en, a Magyar Telekom 0,5%-kal emelkedett 2.592-re, a Richter pedig 1,4%-kal került feljebb 12.780 forintra.
4: Amerikában ahhoz képest, hogy beütötték, majd kicsit visszapattantak a kamat döntés, illetve az azt követő kommunikációt követően a zárfolyamok az előző este, és úgy tűnik, hogy az olajár mozgatta a piacokat, meg a kötvénypiac hatott inkább a részvényre, és nem fordítva. Ugye volt egy fellélegzés a kötvénypiacon, lejjebb jöttek a hozamok, és úgy tűnt, hogy szaudiak is helyre rakták a vezetéket, az utolsó hír az volt, hogy akkor még sincs akkora fennakadás, tehát egy kis fellélegzés volt ezeken a piacokon, és emiatt mondják azt a szakértők, hogy a Wall Street már fölfelé tudott menni, és akkor éppen most visszapattanós üzemmódba került az előző napoknak inkább a gyengülgetős teljesítménye után, és ahogy az előző napon is, most is vaskos felülteljesítés volt a technológia részéről, tehát a NASDAQ ismét legnagyobb mértékben emelkedett, messze otthagyva a Blue Chip Indexet, tehát jókedv móka kacagás, aztán a NASDAQ 1% fölött is volt, a Dow Jones meg jóval kisebb mértékben tudott emelkedni tegnap.
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
3: Hát más már nem fér be a stúdióba, most már meg is Schmidt Andi is itt van velünk. Hangod nem lesz, mert Gábor van az irányító pultnál, úgyhogy csak elmondom, hogy...
7: Már van, ja, jó. Figyel.
3: De hogy figyel, ha ezt nem mondtam volna, akkor soha nem szólasz meg, talán még a
7: híret. Valamiben nagyon elmélyed.
3: Igen, ő el tud egyébként, és akkor se kép, se hang. Na, szóval mi újság, minden oké? Nem.
7: De.
4: Boldog szülinapot.
7: Köszönöm
3: szépen. Tényleg így is, hogy nem, nem csak a
4: tudom, tegnap a kedvenc dobolós daloddal köszöntöttünk. És
7: tényleg, én még aludtam.
4: Igen, sejtettük, nem is mertük mondani, biztosak voltunk benne, igen.
5: A pesgőt is akkor pukkantottuk.
7: Igen? Igen? Én kicsit később, pár órával.
3: Előtte. Na,
7: nem,
3: hát akkor...
7: utána.
3: Az alvás után?
7: Igen.
3: Nem mondod.
4: Na várj, a születésnap felmentést jelent a hétközi alkoholstopoló.
7: Igen, úgy, ráadásul szülőértekezletre is kellett mennem, úgyhogy pláne felmentést jelent, mert akkor ugye iszunk.
4: Ja, hogy azt csak úgy lehet kibírni a sok hülye szülőt, vagy jól értem a célzás?
7: Születésnapomon csak.
3: Persze, hát ez
5: öntök. Közben vagy utána?
7: Is.
4: Hát volt egy időszak, amikor nálunk is komoly licit alakult ki, illetve egyéb vállalásokat azt illetően, hogy ha te elmész a szülőjére, én mit vállalok helyette.
5: Igen. És mi volt a legnagyobb?
3: Nekem rendes volt a párom, hogy... mert ezeket ő intő. Én egyszer mentem el egyre, de rossz osztályba ültem, és csak mellett közben tűnt fel, hogy ott a végződés nem stimmel, illetve nekem stimmel, nekem rémlett úgy, hogy ás a gyerek, és a C-be ültem. Vagy, hogy
5: de minden megszavaztál.
3: Én mindent, én simán. Nekem nagyon tetszettek a javaslatok, úgyhogy én nagyon aktív voltam. Nem, egyébként viszonylag hamar lekoptam, amikor kiderült.
4: Ez gyakorlatilag az osztályfőnökön múlik, hogy mennyire és hogyan tartja karban, meg kordában egyébként a szülőket, hogyha nincs, hát az, ami ott van, az a 2,5 órás értelmetlenség 99%-ban baromságokról, illetve egyéni szocs problémákról.
3: A szellentés
4: fűrészelés,
3: ez
4: a igen, a nagyon gyors ütemben.
7: Milyen gyorsan lezavartuk az egészet.
4: És amikor
7: fiatal 30 éves osztályfőnök van, úgyhogy.
4: Másik fele egyébként meg a csak az én gyerekemet érinti, és arról beszélek,
3: ja,
4: és mesélek típusú.
3: Az klasszik.
4: Na jó, ezt is megbeszéltük.
3: Meg, jöhetnek a hírek.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után. A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel. A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: A fővárosban baleset miatt lezárták Kőbányán a Sibrik Miklós utat a Gergely utcánál. Csak a BKK járatait engedik át a lezárt szakaszon. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt. Mától a forgalmat a parkolósávba terelik a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Ma és szombaton lezárják a 20. kerületben a Virág Benedek utcát a Veselényi utcánál felújítás miatt. A 35-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Egyirányosították a 7. kerületben a Verseny utcát a Dózsa-György útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Dózsa-György útról nem lehet a Verseny utcába behajtani. A 30-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Verseny utca megállót a keleti pályaudvar felé. Farkas Renáta, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Még az idén megérkezhet az uniós kifizetések zöme. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Marad a kellemes őszi idő, hétvégén akár 28 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. December végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése, hangsúlyozta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, sok a félkész vagy elcsúszott projekt, az unió pedig utólag fizet, így lehet olyan terület, ahol csak jövőre érkezik meg a pénz. Magyar Péter beszélt arról is, hogy az Erasmus program lépésről lépésre indul újra, a hallgatók várhatóan a második fél évben már nagyobb számban pályázhatnak a helyekre. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. A NAV akár 20 évre visszamenőleg, illetve a hozzátartozók vagyonát is vizsgálhatja majd. Az árréstop megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Az árréstopot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Mesterséges Intelligencia Kutató Központnak nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A tárca a költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz. A központ a támogatásból 150 millió forintért az Observer Média Figyelő és Kutató Kft.-nek szervezte ki az érdemi munkát, miközben az alapítók munkabért is felvettek a támogatásból. Szabadlábra került a Volán busz ügy harmadik gyanúsítottja. A nyomozásban már 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 3-nak kérték a

0: Újabb 3,3 milliárd eurót folyósít Ukrajnának az Európai Unió, közölte az Európai Bizottság elnöke. A múlt héten jóvá hagyták a Patriot légvédelmi rendszerek uniós finanszírozását is. Hozzátette, hogy az EU kész a SAFE program fennmaradó forrásait egy új ukrán védelmi program elindítására felhasználni.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Folytatódik a változékony idő, ma eleinte több lesz a felhő és néhol pára, kötfoltok is előfordulhatnak. Napközben azonban a napsütésé lesz a főszerep, csapadék már nem várható. Gyenge, mérsékelt lesz a nyugati szél. Napközben 23 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Hétvégén pár fokkal még melegebb lesz, és sok napsütésre készülhetünk. Esni nem fog.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méreg drága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Domáljunk, csak domáljunk, persze.
6: Először is, kollega, hogyha lehalkítaná a fülemet, az jó lenne. Utána rögtön köszöntöm a kedves hallgatókat a Millás reggeli műsorában, ami itt a Rádió Café 98.0-án hallható szeptember 18-án pénteken, reggel 7 óra 12 perckor, itt van Ács Gábor.
5: És itt van Gede Balázs is.
6: És itt van Kuti Ákos kollega, és kérdezi a hallgató, milyen minőségben van jelen, kérdezi, hogy mazsola minősítésben.
5: Társműsorvezető, mazsola társműsorvezető.
6: Igen, de azért.
5: Pontkocsi,
6: és rögtön egy másik hallgató megkérdezte, hogy melyik őtök szándékozik-e hagyni a Millás 4-es fogatot, hogy a pótláson ügykötök. Nem
5: jaj,
6: szándékozik senki hagyni.
5: Szó nincs ilyesmiről.
6: Csak ahogy az előző órát kezdte Ács kollega, hát ugye az éltes korunk az lassan indokoltá teszi, hogy kicsit kevesebbet dolgozzunk, kicsit frissítsünk a látásmódon, és ez irányú kutatásba vagyunk éppen, úgyhogy nem fog senki lelépni a 4-es fogadból, nem kell aggódni.
7: Csak ráhegítottatok a pozícióra.
6: Így van. Így van.
7: Ennyi történt.
5: Na, jó kis tőzsdei szakifejezése. Ó, van még viszont egy szülői értekezletes sztorim, ezt még megosztom veletek. A legnagyobb élmény, tehát sok minden volt, nyilván lehetne. Egyébként erről még nem írdalt a belga, azon vagyok meglepve, mert mindent, ami már úgy így az élet legapróbb dolgairól is, amik így be tudnak csípődni, vagy érdekesek, vagy tipikusak, azt már ők nagyjából megzenestették, ezt majd akkor javasolhatnám, lehet, hogy majd egyszer előkerül. Szóval az csak az egyik, persze. Ez gimi, 8 osztályos gimi elején, a legelső szülői értekezletek, 2,5 órája tartott emlékeim szerint, és az utolsó egy órában már arról volt szó, hogy a gyerekek a második idegen nyelvnek a tanulásának a nehézsége, stb. Amikor szólásra emelkedik apuka, és mint kiderült, Pálma apukája a következő szöveggel, azról még nem került szóba, hogy a harmadik idegen nyelv tanulására az iskolai körülmények között milyen lehetőségek vannak. Na most mindenki először összekaparta magát, hogy jó hallotta-e, de miután valóban, hogy a para azon ment, hogy akkor a kettő idegen nyelv az hogy fog menni, meg magas óraszám, stb. Apuka. Még a osztályfőnök tanárnén is elkezdte magyarázni, hogy hát ne lehet, hogy az még majd nem lenne a terhelés, meg a amikor apuka teher alatt nő a pálma.
6: Nagyszerű.
5: Szerintem ezt nem lehet überelni, úgyhogy innentől
6: nem,
5: kezdve nekem...
6: Nagyon klassz.
5: De legalább a családi legendáriumban is azóta elterjedtése a gyerekek tudják, hogy nem tudom sajnos mi lett a kislányal, minden esetre hát sajnáltuk.
6: Igen, akkor abban a pillanatban.
5: Igen, abban a pillanatban.
6: De lehet, hogy nagyon...
7: Hanyadik nyelven jár most?
5: Hát igen, ez nem fog kiderülni, mert nem sok időt töltött ott a én gyermekem sem, úgyhogy nem követtük utána a fejlődését.
6: Oké, szerintem nézzünk gyorsan budapesti híreket, mert az idő az nagyon szalad.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
8: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
6: Na hát rögtön itt a szomszédunkban egy 36 000 négyzetméteres új közpark létezik.

0: együttesül.
1: Hol?
0: Itt a Pesti Dunaparton, a 13. kerületi Népfürdő utcánál, kérlek szépen. Az önkormányzat beruházásban megvalósuló jelentős zöld felületet kínáló rekreációs övezet kialakításában a lakosságot is bevonják. Szeptember 15-én ugyanis elindult a tervezett funkciókkal kapcsolatos társadalmi egyeztetés, az Építész Fórum ír erről, úgyhogy egy méretes, hát ez nem is tudom, tényleg méretét tekintve ez a Ligethez képest, tudunk ott egy négyzetmétert, hogy mekkora? Ákos?
2: Azt keresem, de nem találom.
0: Köszönjük szépen.
2: Akkor itt van egy nagyon jó hinta ennek a területnek a szélén, itt a Dózsa György út. Hát, mert már voltam ott párszor.
0: Hoppá, oda elszintázni.
2: Igen, mert onnan a Gellért-hegy, nem Gellért-hegy, de vagyis a Hármas Határ-hegy, amikor lemegy a nap, akkor pont látod a naplementét, és a Margit-sziget felé tud szintázni.
0: Nagyon
2: szeretem azt a parkot.
0: Nagyon jó. Na hát akkor ez lesz megnövelve, vagy ez ahhoz csatlakozik?
2: Nagyon remélem,
0: annak
2: hogy
0: a széle?
2: Igen, az a szélén van, tehát ott a Népfürdő utca, meg a Dózsa György.
0: Igen, és akkor az még ott olyan kicsit olyan súsnya, olyan...
2: Hát az most ilyen senki földje, senki meg ott különféle parkolókat csináltak. Aha. Ott, meg izgultak, akik ott laktak, hogy nehogy beépítsék.
0: Persze,
2: ez most ez számukra, ez egy pozitív fejlemény, de nagyon, nagyon kellemes az a rész, meg ott már kész van a Dunaparton a bicikliút is, ez egészen az Árpád hídig, szóval az nagyon szépen fejlődik.
0: Nagyon jó. Tessék oda rakni egy futókört is, és akkor innen át tudunk menni oda szaladgálni. Gaben?
1: Színházi igazgató pályázatok. A Madách Színház és az Új Színház élére lehet pályázni, de többeknél kiverte a biztosítékot az ezzel kapcsolatos tegnapi közlemény, amiben elárulja az illetékes minisztérium, hogy hány pályázat érkezett a Madách, illetve az Új Színház élére, majd pedig bekezdéseken keresztül sorolja, hogy miről nem mond semmit. Tehát se róluk, se a bírálókról, semmiről. Tehát a nagy transzparencia egyében gyakorlatilag semmit nem árulunk el, és majd valaki az illetékes eldönti, hogy ki lesz. Nem, mintha nem erről lett volna feltétlen szó, kapták fel sokan a fejüket. Úgyhogy a jelöltekről gyakorlatilag annyi, abból lehet értesülni, amit ők maguk bejelentenek. Tehát, hogyha valaki ezt nyilvánosságra teszi, egyébként Schilling Árpád, aki egy érdekes név,
0: igen,
1: ő nem csak azt jelezte, vagy jelentette be, hogy pályázik az Új Színház, azt
0: mondom,
1: igen. Hanem gyakorlatilag az egész pályázatát részletesen a revizor oldalnak megküldte, és ők felrakták, tehát ott lehet bárki nézegetheti. Úgyhogy mondom, ez kicsit meglepő, hogy ennyit árulnak el, de hát remélhetőleg ebben lesz majd még némi változás, de akkor a pontos számokat elmondom. Madách 7, az Új Színház igazgatói posztjára pedig 16 pályázat érkezett, és ez a jelenleg igazgatók is mindkettőnél, ha jól láttam, akkor jelezték, hogy ők újraindulnak.
0: Jó, ezt most szerintem fogjuk rövidre, mert ugye a következő interjú alanyunknak...
1: Egy rövidet mondjál akkor.
0: Rövid.
1: Ennyire rövidre.
0: Így is van, és akkor menjünk tovább egy zenével, hogy utána tudjunk beszélgetni.
3: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: mi így élünk.
1: Millás reggeli.
2: Nagyon sokat hallunk mostanában a gyermekvédelemről, a gyermekotthonokban meglévő problémákról, a nevelőkről, azok hiányáról, de arról talán kevesebbet beszélünk, hogy kap-e segítséget egy család, mielőtt szétesne, és mielőtt az lenne a vége, hogy a gyerek ott végzi a gyermekotthonba. Erről fogunk beszélgetni Nyitrai Zsuzsannával, a TASZ, vagyis a Társaság a Szabadsági Jogokért Esélyegyenlőségi és Önrendelkezési Programjának vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
3: Hát, ahogy ezt hallatszott, itt valami probléma lett, megpróbáljuk. Egy-kettő, halló? Akkor nincs probléma.
2: Jó van, szuper, akkor itt van Zsuzsanna. Igen, jó reggelt kívánunk. Szóval mit lehet tenni? Vagy milyen erőforrások, milyen intézményrendszer, vagy egyáltalán milyen humán erőforrás áll rendelkezésre, hogy azokat a családokat próbálja segíteni, akik a, hát nevezzük így, hogy a szétesés szélén vannak.
4: Hát, ha annó, amikor 1997-ben a gyermekvédelmi törvény hatályba lépett, és az megalkotásra került, akkor úgy alakították ki, hogyha azért megfelelő forrással el lett volna látva, illetőleg az intézményi kultúra és az a szellem, amit a törvény előír például a gyermekvédelmi jelzőrendszer megteremtésére, ami egy partnerségen a különböző gyerekekkel kapcsolatba kerülő szervek közötti partnerségre épült volna és bizalomépítésre, akkor azért egy más helyzet lenne a mai napon, majdnem 30 évvel később. Tehát az egyik probléma az, hogy a jelzőrendszer nem tudott megfelelően működni, és pont ezért az, amit egyébként a jelzőrendszerbe csatol, és a gyermekjóléti alapellátás keretében próbálna megoldani a gyerekvédelem, ez azt jelenti, hogy azon a szinten avatkozik bele a családok életébe, amikor már valamilyen veszélyeztetettség felmerül, de még családban tartással megoldható lenne a probléma, és ez pont olyanokat jelent, hogy az átmeneti vagy tartósabb krízis állapotot különböző szolgáltatás nyújtások segítségével próbálja segíteni az állam. Ilyen, hogy mondjuk egy átmeneti otthont ajánl föl a családnak, hogy különböző személyes keretben megvalósuló támogatásokat nyújt. Gondolok arra, hogy valamilyen pszichés megsegítésre van szüksége a családnak, akkor mentális egészségügyi vagy pszichológiai tanácsadást nyújt, szociális munkát végez közvetlenül a családdal, hogyha anyagi segítségre van szükség, tüzelő, ilyesmi dolgok keretében.
2: Igen, ez egy fontos rész, hogy nagyon sokszor ez az alapja, pont az a rossz anyagi körülmények és a szegénység, mély szegénység, ami sújtja ezeket a családokat, és hát az ellen ugye egy jó és általános pirula van, ugye az az anyagi megsegítés, és hát ugye ez is jelentősen forrásigényes, illetve hát föl is kéne tárni, hogy kinek járnak ezek, és ugye említette, hogy ez is rosszul működött.
4: Igen, ez is rosszul működött, illetve amit még fontos jelezni, hogy ugye sajnos egyre komplexebb problémák vannak a családok életében, ahol segítségre lenne szükség. És ez ugye nem csak az anyagi támogatás, az egy része a dolognak, de pont ez lenne a gyermekvédelmi törvénynek a szellemisége, hogy a több szektor az, ami együttesen segítséget nyújt. Tehát gondolok itt arra, hogyha szerhasználat van, hogyha emellett bármilyen pszichés betegség van, és egyébként még anyagilag is ugye nehéz a helyzet a családnak, akkor szimplán azzal, hogy anyagi támogatást nyújtunk, még nem oldódik meg a probléma, de azáltal, hogy egy ilyen szélesebb fókuszban próbáljuk a probléma halmazt kezelni több szereplőnek a bevonásával, akkor megfogható a helyzet. Tehát pont ez a lényeg, hogy a prevenció és az alapellátás az, ami megpróbálja helyben kezelni a problémát és a családban tartani a gyereket, hogy ne kelljen eljutnunk a szakellátásig, vagyis oda, hogy kiemelik a gyereket a családból és nevelőszülőhöz, vagy gyermekotthonba küldik, vagy esetleg extrém esetben még öröktefogadásra is kerül.
2: Ugye látszik a probléma összetettsége és az is, hogy komplex kezelést igényel. Mi lenne most a legfontosabb? Mit lehetne csinálni, ami a legnagyobb pozitív hatást tudná elérni? Leggyorsabban.
4: A leggyorsabban az, hogy egyrészt el kell kezdeni forrásokat juttatni a rendszerbe, vissza kell építeni a bizalmat a szakmán belül, az emberek, tehát a társadalom számára is. Ugye az elmúlt éveknek a különböző botrányai teljesen lerombolták még azt a kevés presztízst is, ami a gyerekvédelemben dolgozóknak korábban volt. Ezt a bizalmat kell, ezt a bizalomépítést, ezt muszáj meglépni, és ez arra is szükség van, hogy rendszer szinten, struktúrájában az egész át legyen gondolva, és újra legyen gondolva, és azok, amik nem működhettek jól a 97-es törvényben, azokat próbáljuk meg szemléletformálással, azáltal, hogy béreket emelünk, hogy bizonyos dolgokat tisztázunk, hogy mi is a jelzőrendszer feladata, hol vannak bizonyos határok, mit jelent a veszélyeztetettség, erre egy konkrét útmutatót adni, mert sajnos ez is sokszor probléma, hogy ez a fogalom, ez egy nagyon általános fogalom, és nagyjából minden szakember, aki kapcsolatba kerül a gyerekkel, a saját maga mérlegelése alapján dönti el azt, hogy van-e veszélyhelyzet vagy sem, és ehhez sokkal több támpontot kell adni, szakmai képzéseket kell adni, és úgy, ahogy van, az egész struktúrát újra kell gondolni ahhoz, hogy működőképes legyen. De amint mondom, ahhoz, hogy a struktúra működjön, azért az kell, hogy nagyon jelentősen forrásokkal is meg legyen támogatva, és nem csak a gyerekvédelem, hanem a társszektorok is. Tehát egy teljes szociálpolitikai szemléletváltásra is szükség van, ahhoz, hogy működőképes gyerekvédelmi rendszerünk
2: igen,
4: legyen.
2: Igen, egy utolsó kérdés, az látszik, hogy a kormányzatban van egy ilyen szándékakarat ennek a rendbetételére. Önökkel a TASZ-szal egyeztetnek? Tehát van párbeszéd a kormányzattal?
4: Hát ami történik most, hogy a Szociális és Családügyi Minisztériumban az államtitkárság, ugye a gyermekvédelmi és gyermekjogi államtitkárság abszolút kinyitott a civilek felé, tehát transzparensen egyeztetések által történik sok minden, és ebben természetesen mi is részt veszünk, tehát ez a nyitottság, ez úgy tűnik, hogy visszatért, amit rég nem láttunk.
2: Nagyszerű, szuper hírek ezek, követjük majd az eseményeket. Nagyon köszönjük, hogy beszélgethettünk erről pár szót. Jó munkát, szép napot kívánok.
4: Én is köszönöm szépen.
2: Viszonthallásra.
4: Önöknek is viszonthallásra.
2: Itrai Zsuzsannával, a TASZ, vagyis a Társaság a Szabadságjogokért, Esélyegyenlőségi és Önrendelkezési Programjának vezetőjével beszélgettünk.
3: Ez különösen jó volt hallani a színházigazgató kiválasztásos hír. Igen. Transzparenciája után ellenpontként, igen.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
0: Gyermekem, te tudod, mit kell csinálni, ha a kezedben fogod a rocsnit?
5: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
6: Hallo, tschüss, ich bin Günther Tag und er mond mal neked, mi az a hacsni? A hacsni egy rugós tekerő szeszám, amivel tudod tekerni a dugós kutya, ha kell neked tekerni a csava. Tudomány ostény, hogy a hacsninek van egy speciál ajseme hang, amire a mérföldje érzékenye reagálnak. Ezért neked akkor kell használni, hogyha nincs közelbe a mérföld, vagy ha van, akkor a füléhez közel helyezve óvatosan kell tekerni, közben pedig mondd azt, hogy kiszti hand, schöne Frau, és a hatás nem marad el. Most már tudod, mi az a hacsni? Használd bátran, de leszel te óvatos.
1: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
7: Napközi. 15:15-kor.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
8: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
9: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
9: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
10: One, two, three, ho!
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
11: Daydream.
1: A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
12: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.

0: a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
1: Hát a héten mindent vitt a Fed. Kamatdöntő ülés talán szerdán.
2: Ugye?
1: Este, a várakozásoknak, a utóbbi idők várakozásának megfelelő döntés volt, ugye, mert egy darabig mozgott, és mozogtak a százalékok, hogy lesz emelés, tartás lesz.
2: Hát még másfél héttel korábban is volt néhány nap, amikor igen. 50% alatt volt a emelés esélye.
1: Aztán 50 felett kicsivel, ugye átbillent, és akkor egyszer csak meglódott, amikor jöttek az inflációs és munkaerőpiaci adatok, de szerintem kérdezzük Zsigmondot, itt van a vonalunk túlsó, igen, mielőtt mindent elmondunk, ő az OTP Global Markets osztályvezetője, Csillag Zsigmond. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na, ezt jól látjuk, ugye, hogy ezen volt a nagy hangsúly.
3: Rá szeretnék csatlakozni az okfejtésetekre. Igen, két héttel ezelőtt szerintem pont ilyen péntek reggel beszélgettünk, és akkor nagyjából 50-60%-a volt az esély annak, hogy a Fed majd kamatot fog emelni ezen a héten. Aztán ahogy belecsúsztunk ebbe a hétbe, sőt már a múlt hét végén ez 90% fölé csúszott. Tehát azt mondhatjuk, hogy mindenki várt erre a jegybanki ülésre. Annál is inkább, mert nagyon régen láttunk kamatot emelő Fedet. De szerintem utoljára 2023-ban történt meg, hogy a Fed kamatot kellett emelni. Nagyon sokáig húzták ezt a kamatemelést, hosszú ideje cikkeztek már arról, hogy vajon mikor kell először kamatot emelni. Most azért a piaci szereplők már annyira beáraszták ezt az emelést, hogy nem is maradt más választása a Fednek, hogyha szabad így fogalmazni. Megemelte a kamatot ezen a héten, ugye 4%-ra kúszott fel az amerikai alapkamat a várakozásoknak megfelelően.
1: Világos. Milyen hatásai lehetnek ennek akár az amerikai részvénypiacra, akár az átgyűrűző módon mondjuk a régiós kamatszintekre, vagy akár a hazai kamatpolitikára? Szóval mi történt ott a döntés pillanatában, illetve a komment, ugye, ami rá fél órára érkezett, Kevin Walsh beszámolója, meg utána faggatták az újságírók, hogy hogyan vette a piac, hogyan fogadta a piac, és mit mondott a Fedelnek?
3: Mi azt láttuk, hogy önmagában ugye nagy meglepetést nem okozott. A legnagyobb kérdés az az volt, hogy meg tudja nyugtatni a piacokat ebben a piaci környezetben, és tud-e olyan üzeneteket átadni, hogy valóban meg le tudják győzni ezt az inflációs nyomást, és ő is hangoztatta, hogy ez most egy nagyon kellemetlen szituáció, amiben a világ belekerült, és ez egyébként az Európai Központi Bankra is rájuk is igaz, hogy összességében nem egy túlfűtött gazdaság miatt, nem egy túlzott fogyasztás, nem egy túlfeszes munkaerőpiac miatt kell üteni a gazdaságot és kamatot emelni, hanem egy energiaárrobbanás miatt, amit egy közel-keleti konfliktus okozott. Nagyon sokáig bíztunk benne, hogy az olajárak és gázárak vissza fognak fordulni, elsősorban ugye az olajárak. Ez nem történt meg, és ez úgy látszik, hogy átgyűrözött most már az inflációba és a gazdaság többi részébe is, és emiatt kellett kamatot emelni. Mi azt látjuk, hogy rövid távon egyébként köszönhetően annak is, hogy jó hírek jöttek közben a közel-keletről, sikerült ezt a piaci turbulenciát megfogni, az amerikai kötvényhozamok egy kicsit lejjebb jöttek. Ugye a dollár az értelemszerűen erősödött a döntést követően, de alapvetően azért a tegnapi napon már látszódott az, hogy mind a részvénypiacon, mind a kötvénypiacon egy sokkal jobb hangulat uralkodott, mint a hét első felében. Nem vagyok benne biztos, hogy ez csak sőt, én egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy ez csak a Fed döntésének és a kommunikációnak köszönhetően. Legalább annyira fontos, hogy a közel-keletről jöttek jobb hírek, és az olajárak el tudtak kezdeni tegnap lefelé mozogni.
1: A forint mozgása ennek fényében különösen izgalmas és érdekes, ugye, mert hogy ez dollár erősítő lépés volt, amit általában nem szeret a forint. A kamatemelés ugye az szűkíti a kamatkülönbözetet forint és dollár kamat között, az sem szokott a javára válni, mégis erősödött egyet a forint.
3: Igen, én ezt is inkább egyébként az európai gázárak és az olajárak esésére tudnám visszavezetni. Látszik az, hogy a régiót még jobban megviseli az, hogyha olyan spekulációk érkeznek, hogy esetleg az őszi időszakra még magasabb európai gázárakat láthatunk majd. Egyébként az, hogy az amerikai jegybank kamatot emelt, az nagyon fontos nézni a hazai jegybanki politika szempontjából is. Nyilván nem én vagyok az egyetlen, aki erre felhívja a figyelmet, de azért azt láthatjuk, hogy most már volt Amerikában is egy kamatemelés, még az elemzők várnak az idei évre legalább egy kamatemelést, és a következő évben még akár további kettőt is elképzelhetőnek tartanak a jelenlegi árazások alapján. Hogyha megnézzük az Európai Központi Bank kamatpolitikáját, ugye ők idén már két emelésen vannak túl, 2%-ról 2,5%-ra emelkedett az európai kamat, és itt is még egy kamatemelés minimum be van árazva az év végéig, jövő ilyenkorra még 3 kamatemelés be van árazva, tehát azt láthatjuk, hogy a nagyobb jegybankok kamatpolitikája következő időszakban várhatóan tovább fog szigorodni, és erre valószínűleg a régiónak is reagálni kell majd, illetve egy nagy kérdés, hogy mennyit kell reagálni. Én azt látom például, vagy azt láthattuk, hogy a cseh alapkamat az már emelkedett, ugye ők 3,5%-ra 3,75%-ra emeltek a nyáron, de a lengyelek még továbbra is 3,75%-on vannak. Nagyon ritka az az együttállás, hogy mondjuk a lengyel alapkamat az alacsonyabb az amerikainál. Most ezt láthatjuk. Kérdés, hogy esetleg lesz még egy USA-ban lesz még egy kamatemelés, akkor arra hogyan fognak a régió országai reagálni. A hazai helyzet az egy kicsit különutas ebből a szempontból. Ugye mi egy sokkal magasabb kamatpályán voltunk az utóbbi időben. Az utóbbi 3-4 hónapban ez nagyban változott az ország befektetői megítélése, és teret adott a jegybanknak a kamatok csökkentésére. Én azt gondolom, hogy itthon ezek a globális változások inkább a kamat csökkentés megállását fogják eredményezni, nem pedig szigorító lépéseket.
2: Uh-huh. Most mi a jegybanki kommunikáció nálunk? Ezzel kapcsolatosan, mert mintha még a piac azért bízna benne, meg az elemzői várakozások azért még néhány vágást emlegetnek az év végéig, meg utána is.
3: Hát konkrét jegybanki kommunikáció erről nem jött. Ugye a mostani szeptemberi kamatdöntődés az fontos lesz, ugyanis az előző 3 kamatvágást azért Varga Mihály jegybank elnök már előre kommunikálta, hogyha nagyon nagy változás nem lesz, akkor a nyári hónapokban folyamatos kamatcsökkentésre lehet felkészülni. Ez egy elég nyílt kommunikáció volt még a nyár elején, viszont az utolsó jegybankülésnél teljesen nyitva maradt ez a kérdés. Szeptemberben, illetve nyilván ebben a hónapban jön egy új inflációs jelentés, annak fényében és a piaci események fényében fognak dönteni a kamatok sorsáról. Mi nem számítunk kamatcsökkentésre szeptemberben, és elég nagy kérdőjel övezi azt, hogy vajon az idei évben fogunk-e tovább menni a kamatcsökkentési pályán. Ez szerintem most egy teljesen nyitott kérdés. Valószínűleg, hogyha a nagyobb jegybankok folyamatosan emelnek, akkor azért ez a tér, ahogy ti is mondtátok, ez folyamatosan be fog szűkülni. Ettől függetlenül én optimista vagyok a forintos eszközök megítélésével kapcsolatban, mind a kötvénypiacon, mind a devizapiacon. Szerintem optimisták lehetünk.
2: Vagy éppen ezért, nem? Mert ugye, hogyha nem csökken a kamat, az inkább jót tesz a forintnak.
4: Zsigmond, volt arról szó még pár héttel ezelőtt a különböző jegybanki hírek, meg jegybankból származó hírek, hogy esetleg hozzányúl az MNB az inflációs célhoz. Erről mit gondoltok, mit láttok, hogy ez most sorra kerülhet-e, vagy a később, vagy akár mennyire aktuális ez a téma?
3: Ugye volt egy ilyen szivárogtatott hír, amit utána nem erősített meg, és nem is száfolt a jegybank. Mi számítottunk rá, hogy előbb-utóbb jöhet ilyen kommunikáció, és egyébként én nem lepődnék meg, hogyha a szeptember ülés környékén lenne ilyen kommunikáció a jegybank részéről. Nyilván sodródunk az eurozóna irányába, előbb-utóbb hasonló inflációs céllal kell rendelkezünk, mint az Európai Központi Bank. Ugye nekünk 3%, nekik pedig 2% az inflációs céljuk. Ha jön ilyen kommunikáció, én azt gondolom, mint ahogy a korábbi szivárogtatásnál is láthattuk, vagy tapasztalhattuk, az forint erősödést fog okozni, vagy okozhat. Egyértelműen az a kommunikáció szokott jönni az utóbbi időben a jegybanktól, hogy egy stabil devizát szeretnének a következő időszakban. Abban hisznek, az segíti a legjobban mind az infláció elleni védekezést, mind pedig a gazdasági növekedést. Tehát én ebből a szempontból is pozitív vagyok a forint következő időszakában. ahogy sodródunk, és jönnek azok a hírek, a piac minél jobban elhiszi azt, hogy valóban az eurozónához fogunk tudni csatlakozni a következő időszakban, az még egy nagy stabilitást adhat a hazai fizetőeszköznek.
2: És ez az inflációs cél módosítás lefelé, ez akár egy kvázi egy jó eszköz is lehet, hogy egy banknak mondjuk kellemetlenebb időszakokban, hogy a forintot megtámogassa, a stabilitást elősegítse ennek az időzítésével, picit, megfelelő adagolásával például?
3: Én szerintem egy picit tovább kell ezt gondolni, ugye hogyan lehet elérni ezt az alacsonyabb inflációs célt egyértelműen egy stabil vagy akár erősödő devizával, tehát ez egy nagyon fontos része az infláció elleni küzdelemnek, hogy a forintot stabilan kell tartani, vagy stabil kell maradjon, és ebből a szempontból nyilván nagyon sok más eszköze van még a jegybanknak, hogy ezt megtegye. Hogyha az inflációs célt csökkentjük, akkor nyilván a piaci szereplők arra fognak számítani, hogy a forint stabilizálódása és stabilan tartása az egy fontos cél lesz a következő időszakban.
1: Oké, ez végszónak is kiváló, úgyhogy köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. Jó munkát kívánunk már, aztán jó hétvégét.
3: Köszönöm, sziasztok.
1: Szia, szia. Csillag Zsigmonddal, az OTP Global Markets osztályvezetőjével beszélgettünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.

0: szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük egy-két fontos információt, először is azt, hogy Kuti Ákos, aki itt velünk, kicsoda, mert kérdezte egy hallgató,
3: hogy újságíró, vagy diák.
2: Igen, Ákos, alapvetően elemző.
4: Mindig a hangulattól, mindig a helyzettől függ, hogyha ha újságíró, akkor újságíró, amúgy korábban, inkább azt mondanám, hogy tőkepiaci szakember. Persze,
3: majd mi elmondjuk szerintem.
2: Most már ilyen kommunikációs szaki vagy, nem?
4: Igen.
3: Mikor voltál? Meddig voltál elemző, amíg sokat szerepeltél nálunk? Az melyik év volt, amikor abba hagytad ott az elemzői
4: tevékenységedet? Szerintem az a 19-20, mert hogy az Equilor az 15, 2015.
3: A 15, és akkor igen.
4: És aztán MKB Bank.
2: 15-ig?
4: Igen,
2: 2015-ig.
3: Tehát, hogy több mint 10 éve hagytad abba, amikor itt majdnem napi bejelentkező voltál nálunk.
2: Mikor találkoztunk mi abba a televíziós produkcióba, mert ott ismerkedtünk meg, azt hiszem. Az is egy nagy szám lesz.
4: Valami ilyesmi lehet. Igen, és aztán valahogy 2019-20, amikor már bankos korban voltam, akkor valamelyik hallgatótól küldött egy SMS-t, amit az én egyik barátom éppen hallott élőben, hogy minél magasabbra kerültem a ranglétrán, annál visszafogottabbá váltam.
2: Igen, ezt mi is megfigyeltük, mi ezt beszéltük. Ugye? Hogy igen, pontosan az előrehaladásoddal egyre kevésbé voltál vicceskedetben az interjúk alatt.
3: Na most meg valamit visszarántani.
2: Igen, akkor így van.
3: A gyökereit.
4: Lehet, akkor mégis az igazi, én nem, és nem
2: pontosan az, azért mondom, hogy azt szerintem gyorsan fog menni, mert nyilván ez a zsigeri, hát mi ezt tudjuk. Úgyhogy,
4: lebuktam.
2: Igen. Azt mondja, hogy... Éltes kor, mondja a Gede, kevesebb munka. Hát az át soha nincs bent. Ma viszont ritka ihletett állapotban pakolja a lemőzéket.
4: Tudta, hogy jövök, hát most.
2: Igen.
3: Mi az, hogy soha nincs bent? Kérem szépen. Nem bullshit, nem ócska kommunikációs panel, hanem egyenlő, testvéries, tesókák közötti elosztás van, mindenki pontosan ugyanakkor.
2: Hát ennek most aktualizás van a tesókának, de az a baj, hogy ugye ez olyan, hogy a tesókák között is vannak, akik tesókábbak, és ez most ilyen esetben
4: Primus Ács Gábor,
2: mert így van, mert hogy ő készíti a beosztást. Tehát
4: azért... Minden Balázsnak maga felé hajlik a keze, vagy Gábornak. Igen.
2: Úgyhogy, na hát ezt kezeljük akkor így. Volt még egy valami, amit már akartunk beszélni, azt hiszem.
3: Buenos Dias. Bueno Musica. Gracias. Egyébként nem is.
2: Cádizból.
3: Volt meg egyáltalán ma angol nyelvű dal? Nem. Lehet, hogy
2: csak
3: nem.
2: Portugás,
3: most valahogy nagyon. Francia is.
2: Francia.
3: De majd lesz, majd akkor.
2: Igen. Jó, azt hiszem, hogy ennyi volt a megoldatlan problémánk és kérdésünk.
4: Csak ennyi?
2: Mi ez? Nehéz ügy ez, mert 10 millió pályázat elbíráló fejteni ki a véleményet, ha minden nyilvánosságra hoznának. Ja, igen.
3: Ez egy érdekes felvetés, és fontos egyébként. Igen. Tehát itt senki nem azt, igen, nem azt jelenti a transzparencia, és nem arra tettük mi is a megjegyzéseket, hogy az összes pályázatnak a teljes nyilvánosságra hozatala, de mondjuk az elbírálás alapelvek, a bizottság, akik erről döntenek, ennek a mikéntje, van ennek azért egy kialakult gyakorlata jó helyeken, amire elvileg ígéret is volt, hogy most ez majd így lesz, és mégsem feltétlen van így igazából, csak erre nyilván nem a teljes mindent, nyilván bötűről a bötűre. Az, hogy valaki ezt a saját magáét nyilvánosságra hozza, szerintem ez egy tök szép dolog, mint a Schilling Árpádtól például, de nem erre van kívánalom, úgyhogy ez
4: szerintem az objektív meg a szubjektív elemekre, hogy miket nézek, szakmai tapasztalat, életút, akár ilyen egyéb kommunikációs készségek, ezek, hogyha ezt elmondják, akkor nyilván könnyebben elfogadod a döntést.
3: Meg a döntéshozatal, ami kéntje ki, és hogyan születik. Tehát ezek tök jó lenne, hogyha itt tisztában látnánk, de a teljes elzárkózás az biztos, hogy nem jó.
2: Nem.
3: Az emlékeztet arra, ami eddig volt.
2: Valaki írja nekem, Balázsnak ez besomel múcsó. Köszönöm
3: igen.
2: Szépen.
3: Igen, ez tetszett nekem is.
2: Na, most viszont Schmidt Andi jön a hírekkel, és utána jövünk vissza. Mivel is? Kollégák, mivel jövünk vissza?
3: Ákos?
4: Hírekkel.
3: De a hírek után mivel, mivel jövünk vissza? Mondhatnám, hogy egy kiváló beszélgetéssel.
2: Igen.
4: A főszponzorral?
3: A fa helyzetről.
2: Nem, de hogy is. Igen.
3: Hány fát ültetünk?
2: Hát és mennyi idő alatt? Ákos!
3: Ákos? Hát 10 milliót nem is, de legalábbis törekszem
4: rá, nem?
2: Na jó van, a hírek alatt magolni fogsz, utána jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Apa, ma te mesélj!
6: Jól van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
6: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
6: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek! Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: A fővárosban baleset miatt lezárták Kőbányán a Sibrik Miklós utat a Gergely utcánál. Csak a BKK járatait engedik át a lezárt szakaszon. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi úton befelé szakaszonként, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Hétvégére lezárják a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körutat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az Alkotás utcában befelé a Baks csomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Nem működnek a jelzőlámpák a 10. kerületben a Pongrácz úton a Csilla utca közelében ma 9 és délután 5 óra között karbantartás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Még az idén megérkezhet az uniós kifizetések zöme. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében. Rendszer leállás lesz az Erszténél. Marad a kellemes őszi idő, hétvégén akár 28 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Tandi. December végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése, hangsúlyozta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, sok a félkész vagy elcsúszott projekt, az unió pedig utólag fizet, így lehet olyan terület, ahol csak jövőre érkezik meg a pénz. Ellenkérelmet adott be a bíróságra az Integritás Hatóság elnöke. Bíró Ferenc az elmozdítása ellen érvel. Még nem tárgyalta a bíróság, leváltják-e a többi között hűtlenkezelés és 140 milliós vagyoni hátrányt okozásával vádolt vezetőt. Bíró Ferenc politikai lejárató akciót emleget és tagadja a vádakat, illetve a hivatal vesztési eljárást is politikailag motivált döntésnek tartja. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében, írja a 444.hu. A Transparency International júliusban tett feljelentést, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanújával. A Rogán Antal által 2012-ben kezdeményezett programban uniós országokon kívüli állampolgárok 250-300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez. A program lebonyolítását ismeretlen hátterű offshore cégek segítkezhettek. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros. közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből rendezni tudták a tartozást. A főigazgató hozzátette, szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Rendszerfejlesztés miatt 12 órás leállás lesz az Erste Banknál. Ma este 10 órától holnap délelőtt 10-ig több szolgáltatás, köztük a George Mobile alkalmazás és internetbank sem lesz elérhető. Az utalások is szünetelnek, és a beérkező átutalások fogadásában is fennakadás lehet. Bankkártyával fizetni és ATM-ből készpénzt felvenni ugyanakkor továbbra is lehet. Ezren vehetnek részt a Magyar Vöröskereszt hétvégi szűrővizsgálatain. Mától vasárnapig 10 helyszínen végeznek. Egyebek mellett vérnyomás és vércukorszint mérést, 40 év feletti férfiaknál PSA szintmérést, a nőknél emlővizsgálatot. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a vöröskereszt.hu oldalon találhatók. Ma veszi át az ELTE díszdoktori címét Krasznahorkai László. A Nobel-díjas író az egyetem korábbi hallgatójának tiszteletére tegnap ünnepséget rendeztek az intézmény megújult Trefort kerti kampuszán. Az ELTE tegnap átadott olvasótere is Krasznahorkai László nevét viseli. A helyiség polcain 109 Krasznahorkai kötet található.
1: Időjárás a Rádiókafén.
9: Ma is folytatódik a változékony idő, eleinte még több lesz a felhő, és néhol pára kötfoltok is előfordulhatnak. Napközben azonban a napsütésé lesz a főszerep, és csapadék már nem várható. Gyenge, mérsékelt lesz a nyugati szél. Napközben 23 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Hétvégén pár fokkal még melegebb lesz, sok napsütésre készülhetünk, és esni nem fog.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Egy szónak is, száz a vége.
1: Millás reggeli.

0: Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: Jó reggelt kíván! Mondjad!

0: Én nem kapok még levegőt.
1: Futott a kolléga, hogy visszaérkezett.
0: Vagy mondja az Ákos, szerintem ő már belejött.
1: Jó, Ákos mennyire... Na, Ákos sportember.
0: Sportos, igen.
1: Hát valamelyik hírhez kapcsolódóan is már ott vagizott, hogy hányszor futott a körbe ott azt a területet
0: van
1: a
0: hegyen. Igen, ugye? Igen. Hát akkor, na, konszolidálódott a helyzet, én is tudom köszönteni a kedves hallgatókat, ez a Millás reggeli, Rádió Káfé 98.0 műsor folyamában, szeptember 18-án pénteken reggel 8:12 perckor itt van Ács Gábor.
1: És itt van Kede Balázs is.
0: És itt van Kuti Ákos is, most egy másik sapkába, mert most műsorvezető gyakornok, nem pedig nagyon menő elemző, úgyhogy időnként kicsit nyomasztjuk feladatokkal.
2: Tényleg gyakornok, tényleg ez milyen jó elnevezés, gyakornok.
0: Igen.
1: Ákossal, illetve a többi kandidáttal szemben egy pöti Fehér Zoltánok vagytok, csak az újságpapír zizegés hiányzik. Dobálom a labdát, te pedig megpróbálsz válaszolni, ha tudsz, retro élmény.
0: Na, ez örülünk ennek, igen, és nagyon megtiszteltetek.
1: Köszi, és örülünk, hogy említett Fehér Zolit, és mindig örülünk, hogyha emlékezhetünk rá, meg előhozzátok a régi élményeket. Hát meg ugye nekik köszönhetjük, hogy egyáltalán mi úgymond ebben a szakmában vagyunk egyáltalán, annak nevezhetjük, hogy mi benne
2: optimista
1: vagyunk.
2: Optimista péntek, igen. Nem?
0: Optimista pénteken, pontosan. Azt mondja, hogy irigylem azokat, akik 20 évesen ilyen zenét írnak, nekem 2,5-szer ennyi idő alatt se sikerült. 8:08 mi volt az?
1: Durán Durán. Hát ugye, Durán, és Durán.
0: Nem tudom, én kávéscsészeken rohangáltam a Váci úton, Ákossal karöltve.
1: És én olyan ismerőseim, akikről azt gondoltam volna, hogy soha nem hallgattak ilyet, meséltek egészen lelkendezve a pesti koncertről. A koncertről most, ami júniusban volt Pesten, hogy mekkora fantasztikus élmény volt. Igen. Egyébként azok, szerintem azok a dalok, azok örökérvényűek és maradandóak, szóval ezen talán nem vitatkozunk, úgyhogy nagyon, nagyon jól esik néha időnként előkapni azért őket.
0: Haladjunk tovább, fásítsunk. Megleptelek?
1: Egy icike-picikét megleptél, de azért annyira nem leptél meg, hogy ne tudjunk azonnal fásítani.
3: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy, hát, az sok mindennél jobb.
4: Millás reggeli.
0: Borzasztó híreket hallottunk már egy ideje hozzáértőktől, hogy egy 10 év alatt a faállományunk átlagos minősége olyan állapotba kerül, hogy lecserélendő kategóriába zuhan, és az sem mindegy, hogy mire cseréljük, ugye, mert ez a klímaváltozás és az éghajlatunk átalakulása még azt is megkérdőjelzi, hogy ugyanolyan típusú fákat kell leültetni egyáltalán, vagy gondolkodni kell más fajtán ahhoz, hogy alkalmazkodjunk a megváltozott klímához. Ilyenekről beszélgetünk mindjárt Bozai Balázsral, a 10 millió fa közösség önkéntesével, környezetgazdálkodási agrármérnökkel. Szervusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
0: Na, nézzük, ez mit jelent ez a rossz állapotú faállomány, ez mitől romlott el, ez pusztán előregedett, tehát nem volt esetleg úgy kezelve, hogy folyamatos frissítés alatt álljon, és mondjuk ez egy kisebb számot adjon ki. Hogyan állunk a fáinkkal?
5: Két találtam a témát kettő részre, egyik részre a városi faállományra és az erdei állományai
0: közösségbe. Aha, jó, igen, meg automatikusan a városiban gondolkodtam, igen.
5: Igen, értettem. Egyébként ez érthető is, hiszen gyakorlatilag a fa az a talán az utolsó olyan igazi lényeges kapocs, ami a természethez megköt mindenkit. Igazából belegondolunk, nem nagyon tudunk olyan mesét, amiben nincsen fa.
0: Tényleg.
5: Még a legőrültebb űrmesét is. Szoktam mondani, hogy gyerekek, nem kell előadást tartok, hogy kap egy tálba csokit, aki tud egy ilyet mondani.
1: Az okos lány.
0: Okos lány.
5: Az okos lány. Biztos, hogy van benne erdő. Most hiszem, nekem nem ugrik be az okos lánynak a sztoria, de hogy az emeltőkből jött, az elég nézőik.
1: Hozott is, meg nem is.
0: Ja, hát amikor ott ballag az ajándékkel a várba, hát az persze, hogy találkozik fákkal.
5: Így van.
1: Balázs, jó van. Oké, kisegítettél.
5: Ki tudom dumálni a dolgot én is egyébként.
2: Szép mentés.
5: Nem, de tényleg az a lényeg, hogy a városi fákat nyilván az ugrik be, mert hiszen azokat látjuk napi szinten. És hát, hogyha látjuk napi szinten, akkor azt is látjuk, hogy azért nincsenek jó állapotban. Van egy úgynevezett növényvakság, tehát az azt jelenti, hogy annyira megszokjuk, hogy ott van valami előttünk, és annyira természetes, hogy a városi képünknek a része a faállomány, hogy igazából akkor veszük észre, hogy valami baj van vele, amikor eltűnik. Ez ugye többnyire az, amikor valaki kivágja, ebből mostanában hál' Istennek a lakosság elég érzékenyen reagál rá.
0: Igen.
5: De hát sajnos azt nem biztos, hogy jól értjük, hogy mit mondanak nekünk ezek a fák, de hogyha most szerintem valaki kinézett, akár hogyha kiment a hegyvidéki részekre, vagy akár hogyha csak a városban nézte meg a fákat, akkor azt tűnik fel, hogy nagyjából augusztusban úgy nézett ki a koronájuk, mint hogyha ősz lenne. És a városokban még egyébként viszonylag jobban is bírták, de hogyha valaki kiment akár a Mátrába túrázni, vagy bármelyik egységünkbe, azt látja, hogy az egész hegyoldalak barnultak el. Hát egyszerűen ez a klímaváltozás elsősorban. Hát van egy nagyon erős hatás így a faállomány minőségére, akár a városi, akár a külterületi fáknál, amit ez a hihetetlen aszálytömeg, amik mostanában jönnek, az extrém sugárzás, azok az extrém csapadékeloszlások, amik egyébként vannak, ezek nyilván nem előnyösek a fáknak. Minden az élethez víz és levegő kell, a fáknak is. Uh-huh. És hogyha víz nincs, akkor nincs nagyon sok mindenről beszélni. A városokban ezen kívül azért sújtja őket az élet rendesen, tehát körülbelül úgy kell elképzelni a városban a fának az életét, mint ha valaki nem jól viselkedett és kirakták régen egy kőbányába, tehát túlél a fa valameddig. Igen. Tehát azért nyilván azért nem a kőbány az ideális neki. Tehát egy szerencsétlen fának a gyökér terétől elkezdve a koronáig mindenhol szorul vissza a tere. Tehát közműek vannak a talajban, azoknak elsőbsége volt a fákkal szemben, akkor az úton mennek a teherautók, buszok, azoknak van egy mérete, azokhoz vissza kell vágni a fát, akkor mellette parkolni szeretnénk, legújabban kerékpársávot építeni, csak ott szorul vissza a terük. Úgyhogy igazából a fák állomány leromlásának a legfőbb oka az egyébként az, hogy azok az életfeltételek, ami neki kellenek, azok romlanak. Ugye ez a fő ok egyébként. Nyilván az a másik fő ok, hogy részben a növényfakságból fakadóan, meg az eddigi helyzetből fakadóan, eddigi természeti környezeteink jók voltak, emiatt nem éreztük azt, hogy a fáknak valóban mi az értéke, ezért nem is fordítottunk rá elég pénzt. Mert egyszerűen egy fának a megőrzése a városban, az nagyon komplex, nyilván folyamatosan kellene öntözni a fiatal fákat, nyilván jó lenne, hogyha nem tömörítenénk, nem taposnánk meg a talaját, mert megtapossuk, nincs benne talajban pórus, nincs benne pórus, akkor nem jut be a levegő, nem jut be rajta keresztül a víz, és ugye hát említettem a levegő meg a víz a talajéletnek az alapfeltétele, az életnek a feltétele, nincs talajélet, akkor a növény fel se tudja venni azt a tápanyagot sem, ami bent van. Tehát itt kezdődik, és akkor utána jön az, hogy valakinek éppen az ablak előtt van, akkor vissza kell vágni a fát, valakinek a bele kellene nyúlnunk a fákba, hogy mondjuk egy villásárágazás ne hasadjon le. Tehát foglalkozni kellene vele, arra nem jutott soha elég pénz. Ezt a főkertesek jobban el tudják mondani, de úgy tudom, hogy az ott mostani költségvetés az még arra sem elég, hogy a fáknak a mostani állapotát megőrizze. Úgyhogy ezek a fő okok.
0: Hát ez nagyon jó hangzik, épp kérdeztem volna, hogy mit lehet tenni, vagy milyen irányba lehet elmozdulni, és felvázoltál egy olyan komplex problémarendszert, hogy egész egyszerűen számomra ilyen teljes kilátástalanságot borítottad itt a nyakunkra, mert hogy emberi erőforrás, pénzhíja, klímaváltozás, nem tudom, hogy fajta változtatással mit lehet tenni. Tehát milyen irányba lehet mozdulni?
1: Tehát az is kiderült, a kicsivel több pénz ide alokálása azért mindenképpen segítene.
0: Oké, de az ami elhangzott, ugye, és tényleg csak gondoljunk bele, hogy például a városi fáknak az élettere mennyire meg van csonkítva, és mennyire be vannak szűkítve egy szűk élettérbe. Szóval milyen irányba lenne jó elmozdulni?
5: Ott kezdődik a dolog, amit most csinálunk, hogy beszélgetünk róla, fölhívjuk a figyelmet, itt ez az elsődleges, tehát egyszerűen azt kellene elérnünk, hogy a fákat valóban a helyi értékünk kezeljük, tehát hogyha tényleg picit belegondolunk, hogy néz ki az az élettér, amiben élünk, fák nélkül, szerintem az nem olyan, tehát én nem szeretek erről hosszan beszélni, mi lesz a jövőben, mert tényleg elég hamar lehozzuk az embereket az életről, és így elég nehéz motivációt találni. Viszont ha csak abban tényleg bepróbálom gondolni, hogy basszus, tényleg jó lenne nekem, hogyha nem lenne semmi fa az útban, és nem akadályozna kilátást, és tök meleg lenne, még melegebb lenne a városban, mondjuk egy 6-8 fokkal, csontszáraz lenne, csontra szárna a por. Tehát egyszerűen addig kéne eljutnunk, hogy érezzük, hogy a fák fontosak. És hogyha elég fontosnak érezzük a fákat, akkor jut rá forrás. Tehát azért elég sok mindenre jut forrás, amire akarunk. Pénzzel nem lehet mindent megoldani, mert például időt nem lehet kiváltani. Tehát az elmúlt 30-50 évet azt nem lehet visszahozni. Viszont ha már a mostani fállomány megóvására tudunk annyit fordítani, nagyon jó technikák vannak rá, tehát a talajlazítástól elkezdve a gondos fápoláson át az összes létező koros fánkat meg kell tartani, mert egy 30 éves méretű fa, majd 30 év múlva lesz 30 éves méretű fa. Ültetettünk helyett újat, mi 10 millió fa alapítvánnyal ültetünk folyamatosan, több 10 000 fát ültettünk el városokba, Budapesten is szerintem bőven meghaladtuk már a 15-20 000-et is a ténylegesen ültetett közteri fáink, és ezek nagyon fontosak, mert már 7 éves fákról beszélünk, sőt, mi a valaki mini erdőket ültetünk. Tehát, ha például azt akarjuk, hogy gyorsan legyen nagy zöld tömegünk, akkor ott nem egyedi fát ültetünk, hanem egy fának a helyén el tudunk ültetni egy 40-50 négyzetméteres, vagy jobb esetben 150-200 négyzetméteres miavaki mini erdőt. Ezek a pici kis dzsungelek, hát ebből vagy 50-et ültettünk már.
0: És milyen fában lehet érdemes gondolkodni? Ugye múltkor hallottam például, hogy volt egy ilyen országos, ha jól tudom, ilyen fenyőfa felmérés, hogy be kellett küldeni, ugye, hogy kinek milyen állapotban van a kertjében a fenyőfa, mert egy jelentős ilyen kiszáradásos tüneteket mutatnak, ugye csökken bennük a gyantatartalom, ha csökken a gyanta, akkor a korokozók meg tudják támadni, mert az neki a védelmi rendszerének a szerves része. Tehát vannak olyan fajták, amik előbb-utóbb hát vagy el kell köszönnünk tőlük, vagy nem tudom, ilyen botanikus kertekben majd mutogatják egy-egy példányát. Tehát ezzel hogy állunk a fajta választással? Mennyiben kell ezt is átalakítani, átgondolni?
5: Ez folyamatban van. Gyakorlatilag ez egy azért nehéz kérdés, mert nem nagyon látjuk előre pontosan, hogy milyen klímánk lesz. És nem az a helyzet, hogy elmenjünk egy klassz mediterrán történetre, ott lesz mellettünk a tenger, és akkor éjszaka nem, vagy télen nem lesz mínusz 15-20 fok, hanem nálunk sajnos az lesz, hogy egyszerre lesz 40 fok, mint ami, illetve az idei év az megmutatta, hogy mi van.
0: Igen.
5: Tehát nagyjából volt januárban egy úgynevezett tél, az még egyébként még mindig enyhébb volt, de ilyen 15-20 fokos mínuszok voltak, és közben volt egy ilyen kőkemény mediterrán, aztán utána sivatagi 20%-os páratartalmú nyár. Tehát nekünk ez lesz a nehézség, hogy olyan fajokat kell megtalálni, ami ezt a kettőt bírja, de vannak ilyen tájai azért a világnak, és érdemes ott körülnézni. A másik, ami azért ennél fontosabb egyel, hogy a fák egy része tud alkalmazkodni, azért eltett pár milliárd év a Földön, és azért volt egy-két krach ebben a rendszerben, hát azt értenünk kell, hogy nem a Földet féltjük, hanem magunkat. Tehát az embereknek az élet minőségét és ezt a társadalmi berendezés kérdést kell féltenünk, mert a fák köszönjük szépen majd fognak alkalmazkodni, hát lehet, hogy mondjuk 15 000 évbe kerül, de az emberi tényező az már nem fog zavarni addigra, ha nem foglalkozunk ezzel. Viszont vannak alkalmazkodóképes egyedek most is. Tehát azt is érdemes megnézni, hogy melyik az az egyed abból az adott fajból, amelyik jobban bírja ezt a klímát. Annak a magját gyűjteni, szaporítani. Akkor megvannak azok a okosan, óvatosan, azok a fajok, amikről tudható, hogy nem invazívok, tehát nem fognak veszélyesen elterjedni, de mondjuk egy másik hasonló klímában már bizonyítottak, akkor azokat meg lehet próbálni behozni. Ilyenek például a ciprusok, nagyon sok ciprus nagyon jól bírja ezeket a klímát. Atlaszédus is egész jól bírja, és tudjuk, hogy ezek nem invazívok. Vannak rossz példák erre, például ott van a bálványfa, amiben jött, vagy például ez a császárfás őrület, aminek mindenféle őrült néven illetik néha. Ezek olyan mértékben el tudnak szaporodni, hogy gyakorlatilag a hazai megmaradt alkalmazkodni képes állományt is kiviszik. Tehát nagyon okosan, óvatosan tudunk elmenni abban az irányban, hogy megkeressük azokat a telet és nyarat is jól viselő fákat, amiket megpróbálunk alkalmazni, illetve hát nagyon fontos, hogy az adott helyen, ahova ültetünk, ott megnézzük, hogy pontosan mi a mikroklíma. Tehát teljesen más egy saját udvarunknak az északkeleti északi oldala, árnyékban esetlegesen még a víz is ráfolyik, ott még lehet, hogy egy utcanyős túl fog élni, ellenben a háznak a túloldalán már jó eséllyel valami mediterrán fát tudunk ültetni, speciál lehet, hogy éppen valami gyümölcstermőt is, mert hogy teljesen más lesz a mikroklíma. Tehát itt a szakértelem, muszáj vele foglalkoznunk és kicsit értenünk hozzá.
2: Most a fák kapcsán az jutott eszembe, hogy említetted, hogy hűtik a környezetet, meg van egy vizuális élmény is, de hogy ezen túl mi a szerepük mondjuk a fáknak egy városban? Milyen egyéb, mit várunk még tőlük, mondjuk mi, mint felhasználók?
5: Azért ezt a hűtést ezt nem tenném, tehát ezt azért kihangosítanám. Tehát azért egy fának, egy közepes méretű fának azért a hűtési teljesítménye az 7 darab 5 kilovattos klímával egyezik meg. Tehát azért ez egy az nagyon komoly teljesítmény, ez nem kell semmiféle külső villamosenergia, nem kell hozzá se fosszilis, se megújuló energia, semmi. Ezt egyszerűen csak a napsugárzásából, pároloktatással, meg a kémiával megoldja. Ez egy nagyon-nagyon fontos szerepe, de természetesen a fának az előbb említett vizualitáson kívül még azért van egy... Az árnyékolás, bocsánat, azt még hozzátenném, hogy nyilván az árnyékban tudjuk, hogy hűvösebb van. De az nem okozna ilyen 6-8 fokos hőmérséklet különbséget, amit el tudunk érni a városba. Akár 5-6-7-8 fokig el tud menni a hőmérséklet különbség, hogyha megfelelő a kolomkorona mennyiség. Tehát ez a legfontosabb. De azért az nagyon fontos, hogy ezzel a pároloktatással nem csak lehűti a környezetét, hanem párát juttat ki. Ez a pára megköti a szállóport, illetve fal maga is megköti a szállóport. Egy városban ez is kritikus, tehát egyébként amíg még
2: tisztább
5: mindig abszolút sokkal tisztább levegő. Nyilván a szelet árnyékolja, lefogja, az is egy nagyon fontos szerepe egyébként, és hát természetesen élettér. Tehát azért, hogyha ha valakinek van egy kertes háza, tele madarakkal, rovarokkal, nem tudom, egy nyári orgonával, tele pillangókkal, Hát azért az egy életminőség
0: az,
5: is.
0: Az zseniális, nekem három óriási fenyőfám van a kertben, és ami ott zajlik, hát az egy külön ilyen, nem is tudom, egy kis faluja, közössége a madaraknak, eszméletlen jó oda kiülni reggel kávézni, és nézni, hogy micsoda randalírozás, meg duma van ott.
1: Úgy hívják, hogy Gede Ranch ökoszisztéma.
0: Így is hívhatjuk, abszolút, igen.
2: Igen.
0: Egy érdekes kérdés is, hogyha már a városi fásítással beszélünk, az, hogy egyes helyeken Bécs szokott szóba jönni, hogy állítólag, én nem számoltam meg, de kevesebb köztéri fájuk van, mint nekünk, viszont mégis úgy érezzük, hogy ilyen szépen fásított, ilyen nagyon rendben lévő városi környezetet kapunk. Ez ennek mi lehet az oka?
5: Például Bécs ilyen, nem így szoktam hozni példaként, tehát tulajdonképpen ezt nekem is igazából a Dezsényi Péterék a főkettő oldaláról hívta fel a figyelmünket erre, hogy azt kell látni, hogy mi ugye egy picit ilyen számmisztikában élünk, szeretném sok fát ültetni, ez jó sok szám, az biztos nagyon jó lesz. Egyébként ez alapvetően nagyon fontos, mert bőven kellene még ültetnünk, tehát ez egyáltalán nem teszi zárójelbe ezt a dolgot. Csak nagyon fontos, amiről beszéltünk eddig is, hogy a fáknak az értékét, ha értjük, ha tudjuk, hogy milyen fontosak nekünk, és mondjuk fontosabbnak érezzük, mint az, hogy mondjuk, nem tudom én, legyen egy parkolóhely plusz egy parkolóhely, hanem azt megoldjuk más, hogy mondjuk az udvarunkban, ami egyébként mondjuk kötelező lenne egy csomó helyen, vagy köteleznénk a beruházókat, hogy annyi parkolóhelyet építsenek a földdel, akkor lenne helye fáknak. És hogy ezeket megtesszük, akkor a korosfáinkat is helyén kezeljük, és azokat azt mondjuk, hogy ha ez nekem fontos, akkor fordítunk rá. Tehát alapvetően ez a legnagyobb különbség, hogy ha van elég forrásra, és van elég odafigyelés és fontossága a fának, akkor utána úgy ültetjük azzal a szabvánnyal, erre érdemes lenne visszatérni, hogy kell jól ültetni. Hogyha már elültettük, akkor utána nyilván az elején gondozzuk, mi például folyamatosan a ültetett fáinkat öntözzük. Ez azt jelenti, hogy hetente 70-80-100 liter fa. Van, amikor ilyen hőhullámos időszakban négy naponta megyünk rá. Nem 10-20 liter, ez 7-8 vödör, hogyha így vizualizálni akarjuk. Minden héten, most már sajnos május elejétől egészen szeptember végig, de igazából sajnos már tél végén is öntözni kell. De ezre a fiatal fa. Utána jön a korosabb fa, akkor arra figyelnünk kell, ennek a koronájának a tere az megmaradjon. Tehát eleve úgy kell ültetni, úgy kell helyet választani, hogy legyen koronatere. Úgy kell alakítani hozzá a közműveket, nem szabad engedélyezni olyan közműveket, ami a fának a koronaterét elveszi. Hozzá kell igazítani ilyen szempontból a tervezést. És hogy ideig eljutottunk, akkor a fa, amikor már nő, akkor is foglalkozni kell vele, ezt hívják faápolásnak, és a faápolásnak azért a vannak óhatatlanul költségei, ez jelenthet egy pici koronaredukciót, hogyha arról van szó, jelenthet egy sima egyszerű koronagondozást, jelenthet egy megöregedett fánál mondjuk egy kobra rendszerrel egy összekötését az ágaknak, hogy ne hasadjon le, csak ezek évtizedekkel lehet meghosszabbítani egy-egy fának az élettartamát, és akkor egy nagy koronájú fa lesz benne. Tehát nagyon a fának az esztétikai értéke mellett a korona az a párologtató, meg az árnyékoló, meg a por megkötő funkciót is betölti. Tehát arra kellene törekedni, nem a fa darabszáma fontos, hanem a fa korona mérete legyen, nagy és egészséges.
0: Igen.
5: Ez a kulcs.
0: Említetted, hogy visszatérünk a fa ültetésére, ami azért is fontos, főleg városi környezetben, mert vannak nagyon rossz példák, szerintem a Szélkámán téri a legelhíresültebb, ahol ugye az új ültetésű fák elég hamar megadták magukat. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos és odafigyelést igénylő terület. Ezt hogy lehet jól csinálni?
5: Hát eleve így kell tervezni, ez a legfontosabb. Tehát a nulladik pont, hogy jó helyre kerüljenek a fák igényeinek megfelelően, a jövőbeli igényeinek megfelelően is kerüljenek a helyükre. Olyan fafajok kerüljenek oda, amiről beszéltünk, tehát hogyha kisebb telünk van, akkor kisebb koronájú fát, ha nagyobb, akkor nagyobb koronájú fát, természetesen mindegyik egy szárazságtűrő állapotú, mindamilyent eddig megszoktunk, vagy az adott klímában eddig meg normális lehetett volna. És hát jön az, hogy rendes talaj, de rendes gyökértér kell neki. Tehát tudni kell, hogy Bécsben már olyan brutális méretű ültető gödröket ásnak, ugye az ültető gödör egy hatalmas nagy tér a földben, az ugye nálunk a közepes méretű fáknál másfélszer másfeles, és a 2x2x2-es az lenne a nagy koronájú fáknál, amik egy házfánál 2x2x2, 8 köbméternyi földet kellene kitermelni. Miután a talajban, Budapesten legalábbis, és nagyon sok belvárosi részben nem talaj van a földben, a felszín alatt inkább így fogalmazok, hanem egy csomó síthalom, német harcoló alakulatok elásva, útkor éppen előkerült ugye a motorjuk is, tehát ezeket ugye ki kell venni, és helyette termőföld kell. És ez nem azért kell, mert a fa ültető lyuk, amiben később belekerül maga az a földlabda, ami a fába ami a fagyökerek körül van, mert az nem férne el, hanem azért, mert hogyha föllazítjuk ezt a talajt, jó gyökeret adunk neki, akkor a gyökérnek, vagy jó tápanyagot és jó teret adunk neki, a gyökér ott fejlődik. Ez ugyanaz, mint egy gyereket, eljáratjuk, nem tudom, 12, utána plusz az egyetem évekig suliba, hogy utána később tudjon rendesen teljesíteni. Ha nincs elég gyökértere a fának, nem lesz hova mennie, nem fog tudni abból tápanyagot felvenni és vizet felvenni, soha életben nem lesz belőle egészséges fa, és soha nem lesz belőle olyan méretű koronájú fa, amit szeretnénk. Tehát itt kezdődik. Ez a kulcs. És utána jön az, hogy ne tömörítsük meg, ennek is vannak technikái. A Blahán csinálták ugye ezt a főkert, ugye a svéd Stockholm feltöltési rendszerrel, amiben ugye gyakorlatilag egy ilyen sziklákat leegyszerűsítve, kvázi sziklákat teszünk egymásra, és akkor közé kerül a föld, és a sziklák meg annyira támaszkodnak egymásra, hogy hiába áll rá akár egy kamion, a sziklák átütik a terhet, és a talaj között el az a marad. Marad belette levegő, marad belette, bejut a víz, egyszer mondom, ahol van levegő és víz, ott van élet. Okay. És onnantól fogva a talaj is tud élni.
0: Nagyon jó, nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk erről, igyekszünk majd többet. Mi ezzel tudunk ehhez hozzájárulni, hogy teret adunk ezeknek a beszélgetéseknek, és akkor hát, ha alakul valami. Köszi még egyszer a beszélgetést, jó munkát, szép hétvégét.
5: Köszönjük a lehetőséget, szervusz. És mindenki ültessen egy fát. Sziasztok.
0: Bozai Balázsra, a 10 millió fa közösség önkéntesével, környezetgazdálkodási agrármérnökkel beszélgettünk.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
4: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
7: Nem rossz kor?
4: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után. A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. A részletek ford.hu.
9: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. KonicaMinolta.hu/ITBN 2026.
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
10: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
10: Millás reggeli.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Egyik születésnaposunk ma az 1709-ben, ezen a napon, vagyis szeptember 18-án született Samuel Johnson, az első angol szótár elkészítője. Hát ilyeneket mondod, hogy az az ember, aki túl sok szót használ mondani valója kifejezésére, olyan, mint egy rossz mesterlövész, aki ahelyett, hogy egyetlen követ célozna meg valamin, marékkal eldobja abban a reményben, hogy eltalálja. Igen.
2: Magunkra is vehetjük néha.
1: Hát, igen.
2: Értjük a célzást szerkesztő asszony részéről, teljesen jogos, és egyébként
1: egy tök jó mondás. Fél óra múlva az Ácsiz India rovatban ennek egy nagyon szemléletes példáját fogjuk
2: próbáltam
1: látni,
2: elébe menni.
1: Ahogy marék szám szórja a mester az információkat. Na, az egyikben jut az eszébe a másik.
3: Neki,
1: hát igen. Úgyhogy majd ott lehet.
2: A másik.
1: Meg lehet figyelni azt, hogy mire gondoltam. Mi a Johnson? Mi a másik egy van?
2: Mert mint ha követted, ugye, mintha még fölvitted volna a hangodat, hogy még nem. Valakit hoznál példának rajtam kívül, de
1: nem
2: ezek
1: tudom.
2: Szerint.
1: Példátlan egy eset.
2: Jó, oké.
3: Ennyire.
4: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
0: Millás reggeli.
1: Jó?
2: Ja, igen, parancsolj.
1: Igen. De mindig én?
2: Uh-huh. Te vagy a főnök.
1: Jó, ja. HR Festről fogunk beszélgetni, nem ez az, vagy nem az első ilyen esemény ez, de azért egy picit visszatáncolunk, vagy hogy kell, falazunk egy kályhát Mihálovics módra.
2: Módszerrel,
1: ugye? Megnézzük, hogy mit lehet egy ilyen fesztiválon, meg hogy lesz ebből fesztivál, hogy a HR meg a fesztivál együtt. Tóth Gergellyel, a HR Fest alapítójával fogjuk ezt átfutni gyorsan. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt, sziasztok, legyek akkor most ilyen nagyon ilyen székelyesen tömör?
1: Lehetsz, igen, de időd van rá, csak a 8 percben akkor mindent rakjunk bele, szépen tömörített mondatokba, kevésbé dagályosan. De tényleg, hogy lehet fesztiválszerűen egy ilyen HR eseményt lehozni?
5: Pont ez a lényeg szerintem, hogy már a régi típusú üzleti események old school-ak, és a HR meg tökre az a szerepe, hogy egy szervezetet energizáljon, és ezért maga az esemény is, ami a HR ünnepe, ami a legnagyobb HR esemény az országban, most egyébként 2500 regisztrálót léptünk át tegnap. Pont azért csináljuk ilyenre, mert az a tapasztalatunk, hogy minél könnyedebb, tehát nagyon magas szintűek a résztvevők, és nagyon magas szintűek a témák, de a setting, ha minél könnyedebb, tehát minél kevésbé vannak nagyon vastag zakóban és nagyon drága öltönyben és stb., annál jobb beszélgetések születnek, és ez egyfajta ilyen szinonimája a céges szervezeteknek is, legalábbis amikről mi azt gondoljuk, hogy jó szervezetek, mi azért csináljuk a HR-fesztet, mert nagyon hiszünk benne, hogy üzletileg is megéri jól bánni az emberekkel. Tehát nem csak azért kell jól bánni, mert hű az így jó, hanem mert konkrétan több pénzt keresel, hogyha boldogak az emberek, szeretnek bejárni, stb.
1: Uh-huh. Ez egy egynapos esemény, ugye, október 1-én?
5: Igen, egy nap, mert hogy az a mondás, hogy ide tényleg fontos emberek jönnek, és ma már egy fontos ember még az egy napot sem mindig tudja végig ott ülni.
2: Uh-huh. Aha. De azért ezt tegyük hozzá, egy pillanatra visszamenve az elejére, hogy ez már a sokadik, és ugye hatalmas rendezvényre fejlődött az évek során, hogyha visszagrunk az elejére.
5: Igen, ez a 11. már, és igen, most már a legnagyobb, és most már egy csomó vidéki városban is vagyunk egyébként, de azért ez a legnagyobb, és nagyon szeretjük tényleg, ez a HR ünnepe.
1: Hogyan épül fel egy ilyen fesztivál nap? Mert hát, hogy az aranyköpésünk is, ez is egy jó tömör programsorozat lehet egy napban, hogyha itt tényleg ilyen fesztivál hangulat is van, szakmai beszélgetés, az égvilágon minden, akkor azért itt zajlik az élet.
5: Én is egy kicsit elvesztettem a fonalat, hogy 5 vagy 6 színpadunk van, de azt hiszem 6 színpadunk van, 6 színpadon folyik folyamatosan a dolog, és egyébként nyilván a színpadok mellett nagyon fontos az a közösségi tér, amiben el is van leszünk, tudjátok, remélhetőleg jó időbe. Valójában az a tapasztalatunk, hogy az embereknek a körülbelül 30%-a be se ül egyébként előadásokra, hanem kint network-öl és ott hívja fel a tudást.
1: Uh-huh. Egyébként milyen típusú témák jelennek meg? Gondolom AI az biztos lesz.
2: Általában vagy nem, most, vagy mindkettő, Balázs, a kérdésed. Mire vonatkozik?
1: Nem, hát mostanin.
2: A mostanin, kifejezetten a mostanin,
1: így van,
2: jó?
1: Így van.
5: Nem, nincs az AI, nincs. Minden egyes nincs. Figyelj, egyébként az történik, hogy szerint, mert hogy ez egy érdekes kérdés, hogy az AI hogyan hat a HR-re, vagy az AI hogyan hat, igen, a HR szerepére, és szerintem az történik, hogy valójában a minden ilyen komoly tech cég azt mondja, hogy kettő dolog kell ahhoz, hogy elinduljon. Tehát az első fázis ahhoz, hogy te tudjál igazán jól AI-t használni, tedd rendbe az adatbázisodat, egy, kettő, tedd rendbe a folyamataidat. Egyrészt már ez a második is tökre a HR-ről szól, de valójában a nulladik lépés, mindenki azt mondja, tedd rendbe a csapatodat, legalábbis olyan szempontból, hogy értsék, mit akarnak, értsék, hogy jön az AI ide, stb. Tehát ha a csapat és a folyamatok nincsenek rendben, és ez abszolút a HR-nek is az egyik feladata, nem csak a HR-é, by the way, de ha ezek nincsenek rendben, akkor nincs az a szoftver, AI megoldás, szuper felhő, ágens, aki mellett túl fogja élni a téged. Tehát valójában a HR iszonyú fontos.
1: Világos. Azért gondoltam csak az AI-ra, ugye, mert egy darabig, mondjuk az elmúlt egy-két hétig, ugye ez volt az egyik legnagyobb dilemma az AI-ban, ez az elveszi az ember munkáját. Azért mondom, hogy egy-két hétig, mert most ez a rekurzív önfejlesztés és a kiirtja az egész emberiséget, ez most átvette a vezetőszerepet így a fő problémakörökbe. De tehát így a munkaerő érintettsége az AI kapcsán azért az egy erős sztori, tehát gondolom a HR-nek is kell ezzel foglalkoznia.
5: HR-nek egyébként, ha belegondolok, nagyon nehéz feladatom, mert egyrészt kell azzal foglalkoznia, hogy ő maga is megértse, hogy milyen világban van, kell azzal foglalkoznia, hogy egy nagyon gyorsan és nagyon durván strukturálisan átalakuló világra válaszokat adjon, és még azzal is kell foglalkoznia, hogy egy csomó vezető ugyanolyan bizonytalan a saját szervezetében, meg egy csomó ember ugyanolyan bizonytalan, mint egyébként ő maga is, és hogy még ezeknek is segítenie kell. Tehát nagyon nehéz feladata van a HR-nek. Szerintem az a rossz hír, hogy mindenkinek nehéz feladata van, tehát nem csak a HR-esnek, hanem az összes üzleti vezetőnek. Én azt gondolom, hogy ebből az tud lenni a kiút, és mi ebbe próbálunk segíteni, hogy azért vannak olyan utak, vannak olyan stratégiák, amivel ezt a káoszt egy picit lehet uralni. Én egyébként hosszú távon nem vagyok optimista, szerintem ez egy megnyerhetetlen verseny, tehát hogy előbb-utóbb minden cég annyira felgyorsuló környezetbe kerül, hogy már majd tényleg követhetetlen lesz, de hát ez most nem most van, hanem a nagyon távoli jövőben 5 év múlva. De most abszolút szükség van arra, hogy a HR-esek segítsék ezt a folyamatot.
1: Világos, nincsen fesztivál zenekarok, bandák nélkül. Kik lesznek a fellépők? Tudunk-e róluk valamit?
5: Egyébként konkrétan lesz egy Marshall Podelvi nevű ember, aki egy ilyen ismeretlen együttes, mint a Halott Pénznek a frontembere. Hát, hogy ő is beszélni fog, nem zenét fog, hanem beszélni fog.
1: Tényleg?
5: De zene is lesz. Igen, és egyébként ezeket nagyon szeretem. A Business Festen is ott volt több fontos zenész, aki arról mesél, hogy mint üzlet, hogy működik egy zenekar, vagy mint menedzserről, hogy éli meg, hogy egy szervezetet épít fel. Én ezeket szeretem a legjobban, azt szeretem, amikor a kedvenc előadóm néhány éve egy nukleáris tenger alatt járó kapitánya volt, aki arról mesélt, hogy lehet egy nukleáris tenger alatt járót vezetni, és egyébként az a vicces, hogy képzeljétek el, hogy neki az a mondása, hogy nem autokratikus módon, ami azért egy nukleáris tenger alatt járón egy ilyen érdekes kérdőjel.
1: Hát igen.
5: Most egyébként itt lesz például Dávid a Vitoló, a BMW új CHR-olja, hogy ilyen szépen beszéljünk.
1: Kicsoda? Mármint a pozícióját tekintve a CHRO.
5: CHRO, a Chief HR Officer, aki a...
1: Ja!
5: Ugye a... Igen.
1: Jó,
5: ezt tudja ez a három betű.
1: C-szintű HR vezető.
5: Nekünk is van.
1: Csak így kimondom valahogy a CHRO-t, még nem nagyon hallottam, azt hittem, hogy mexikói tartományi főnök.
5: Vagy egy nagyon durva fűszer. Igen, csípős fűszer. De itt lesz egyébként, akire én a legkíváncsi vagyok, Szomlányi Lívia, aki a Tisztának az a HR vezetője, aki ott volt azon a kanapén, amikor azt hiszem 12-en elkezdtek azon gondolkozni, hogy ebből párt legyen, és gyakorlatilag azóta segített felépíteni a pártot, és erről fog mesélni, ami szerintem rettenetesen érdekes, de sokan lesznek ott Litkai Gergőtől kezdve, egyébként ott lesz körülbelül 80, a 80 legnagyobb HR vezető az országban, szóval izgalmas lesz.
1: Hányan férnek be? Csak mert hogy egy gyors matematikai művelettel kiszámolnám, hogy még van-e hely, mert hogy mondtad, hogy 2500 regisztráltatok van.
5: Igen, egyébként a 2500 regisztráltból mi úgy számolunk, most kipasztoltam egy ilyet, és akkor így elkezdtek rögtön challenge-elni, hogy honnan tudjuk, mert a 2500-ból mi 2111 embert várunk, hogy eljöjjön, és akkor ezt hogyan számoljuk, de nyilván az elmúlt 10 évben, igen, azért erre elég jó tapasztalatunk van. azt hiszem 2300 ember fér el oda bent, tehát a Millenáris benti helyein, de ha jobb az idő, akkor nyilván nem
1: ott, nem annyian vannak. A kerítés előbb van is, kihallatszik egy-két dolog, és akkor...
5: Igen. De egyébként most úgy vagyunk, hogy azért még van két hét, és egyébként nyilván az emberek nagy része még, főleg a jegyvásárlók nagy része az utolsó két évre fog jönni, szóval persze. Várhatóan tele leszünk, úgyhogy
1: minden, aki,
5: ha ennyi belefér, most vegyetek ki jegyet, ne várjatok.
2: Igen, tele szokott lenni, igen.
1: Igen, jó van.
3: Hogyan lehet azt biztosítani, hogy aki mondjuk 6 színpadon zajlik a program párhuzamosan, hogy aki mondjuk lemaradt az egyikről, a többiről elhangzott információkat
1: nagyon is begyűjtse. Nagyon jó kérdés, kollega.
5: Igen, ez sehogy, tehát ez a mondásunk, hogy ez egy fesztivál.
1: Hát ez egy gyors fesztiválon...
5: Igen, mert hogy őszinte is közben.
1: Persze. Ugyanis sajnos mert, lehet játszani, ugye, hogy majd akkor én otthon kényelmesen a kanapéról megnézem, és nem megyek el a helyszínre. Kicsit ilyen lustító. Igen.
3: 6 különböző színpad.
5: Egyébként, ha belegondoltok, ebbe a világba a fesztiválok, és nyilván ezért is egyre népszerűbbek az események, mert ez az a kevés hely, amit még nem, tényleg nem tud kiváltani az AI. Tehát addig, amíg fizikailag találkozni még, bár most valamelyik ilyen AI szolgáltató azt mondta, hogy szerintem már néhány év múlva az emberek az ágenseiket fogják elküldeni még a konferenciára is, és akkor az ágensek fognak egymásra beszélgetni, ami egy...
1: Lásd londoni ABBA koncert, ugye ők már rég nem zenélnek, de azért mégis valahogy színpadra léptek. Úgyhogy igen, ezt még lehet csiszolgatni. Gergely, nagyon szépen köszönjük, és sok sikert a szervezéshez, lebonyolításhoz.
5: Szép napot nektek
1: is. Köszönjük neked is, szia.
5: Sziasztok.
1: Tóth Gergellyel, a HR Fest alapítójával beszélgettünk.
6: My name is Bond, Treasury Bond.
7: Hola, me llamo Mercado de Valores.
8: Hallo, ich bin der Euro mit einer Vision.
9: Akármilyen nyelven is szólal meg, ha a pénz beszél, azt érteni akarod. Ebben segít a Millás reggeli nemzetközi befektetési rovata. Pénzes zsák. Kötvények, devizapiac, tőzsde, árutőzsde, kriptó. Szóval minden, ami lehet, és kell is keresni.
10: Ben, je suis Jacques, Jacques Pénzes.
9: Zsák, teli zsák. Piros alma aranyág. Szakmai támogató a chartmate.hu. Hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
11: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
2: Na mi van a Máté zsákjában? Mutattam neked egy török líra grafikont, én még az életben ilyet nem láttam.
1: Hát ilyet én sem, és nem is tudok vele mit
2: kezdeni. Meg tudtalak lepni?
1: Igen, nem tudom, hogy ott mi van, ott valami programozott csúszó leértékelés, vagy mi a...
2: Nem, semmi, piac, semmi.
1: De a piac...
2: 73 héten keresztül, 73 piros gyertya, 73 hete szakad az árfolyam, semmi.
1: Igen, de olyan azonos méretekben, én azért gondoltam, ha valami csúszó leértékelésre, vagy valami ilyesmire, mert tehát egy ilyen szabályosságot a piac nem nagyon tud produkálni. Tehát szerintem ők valamihez kötik azt, hogy hogyan árazzák. Lehet, hogy ez nincsen hivatalos, vagy nem ölt hivatalos formát, nem tudom, nem mélyültem el ennyire a török lirába, de annyira szabályos a mintázat, hogy ennek kell, hogy legyen valamiféle ilyen horgon, vagy valami.
2: Nézzünk utána.
3: 30%-os infláció. A két éve, tehát ez nyilván önmagában.
1: Az stimmel, oké, az indokolja, hogy szakadjon, de az, hogy ilyen szabályosan, hát az egy rémfurcsa dolog. Ilyenkor szokott lenni az ugye, hogy az ember felismeri, hogy már ilyen sok hete ez van, hát akkor szálljunk be, mert az irány az tök egyértelmű, hát ott van, hogy, és akkor valahogy majd akkor fordul meg. Úgyhogy,
2: és amikor fordul, akkor nagyobbat. És akkor azért a mértékek is általában jóval nagyobbak.
1: Szóval ezzel vigyázni kell. Az van, hogy ugye én még mindig a múlt heti mondásomat követem, és abban az üzemmódban vagyok, hogy nagyon most nem vásárolgatok, most egy kicsit figyelem, hogy az S&P mit fog csinálni, meg hova pozícionálja magát, ugye akkor azzal foglalkoztam, hogy ezt a relatív erőt mérő RSI indexet feszegettem, ami ugye divergál az emelkedő indexértékkel, ami azt jelenti, hogy megy fel az indexérték, miközben a relatív erőt mérő index értéke meg csökken.
2: Vannak pillanatok, amikor nyomnék egy ilyen AI mérő, hogy ezt a mondatot a hallgatók hány százaléka tudta azonnal dekódolni és felfogni?
1: Rettentő egyszerű, mert elbalagnak a chartmate.hu-ra, és oda kiraktam azt az S&P chartot, ami ezt nagyon szemléletesen mutatja, és akkor...
2: Mit üzen a chart, kolléga?
1: A chart per pillanat azt, mert hogy itt van két párhuzam is, ugye a 25-ös év második felében is pont így araszolt fölfelé az index, hogy közben ez a relatív erő egyre szegényedett, és 26 év végén, évelején is ugyanez volt, és mind a kettő korrekció korrekcióval végződött. Az első 20%-kal, a másik 10%-kal.
2: Igen, csak ebből az áprilisi korrekcióból egy kétszer akkora visszapattanás.
1: Ne, most még nem tartunk a visszapattanásnál, ne szaladjunk ennyire előre, kollega. Jó. Tehát nem egy kottát akarok én most itt leírni, hogy először leesünk 12%-ot, majd onnan fölmegyünk 23%-ot.
2: Nem is erre gondoltam, de most nagyobb az esély annak, hogy lefordul ez a lényeg a mondásnak.
1: Így van. És persze, mint ahogy egyik elemzési módszer sem csodaszeres, sem az, tehát ezt a divergenciát meg lehet azzal szüntetni, ha valami oknál fogva, mondjuk egy ilyen nagyon drasztikus és gyors rendeződéssel a közel-keleti konfliktusnak, vagy bárminek, tehát egy ilyen nagy ütésszerű valamivel meglódulnának nagy erővel a piacok, akkor ezt a divergenciát egy pillanat alatt le lehet söpörni, tehát ezt sem vegyük készpénznek, de per mármint úgy értve, hogy a relatív erőtmérő index is felzárkózik az index emelkedéséhez, és az is egyre magasabb értékeket mutat, de per pillanat ezt nem tudja egyelőre gyengeséget.
2: Ez kellően erős jel ahhoz, hogy egy szűkstoppos short pozit nyissunk? És blue chipekben vagy a technológiában, mert nagyon eltérő teljesítmény van.
1: Az abban egy ilyen tök old school vagyok, és tök leragadtam az S&P-nél, tehát én az S&P-t szeretem bütykölni, hogyha indexet veszek vagy adok, de természetesen ezt meg lehet nézni a Nasdaq-re is. A Nasdaq kicsit előrébb jár egyébként, mert az S&P az valahol a teteje környékén oldalazgat, ahogy a Nasdaq az meg már meglett egy kicsit ütlegelve, ott nem tudom, milyen a technikai kép, ugye index. Kóti
2: kollega, mit szól mindehhez?
3: Azon gondolkozom, hogy maga a technikai elemzés egy grafikus alapokon nyugszik, tehát azt elmagyarázni rádióban, azért ez egy tudomány.
1: Igen, ezért utalok mindig, és igyekszem.
2: Ezért próbálkozik a Balázs minden héten.
3: Igen, de azt mondja, hogy Gábor visszahúz a földre, hogy akkor oké, most akkor venni vagy eladni, mert én is tartottam a kis elemzői etapjaimat a különböző intézményekben, és beszéltem 10 percet ugyanígy, és mondták, hogy figyelj, venni vagy eladni, ennyi, többi nem érdekel.
1: Hát nem véletlenül kell az elemzéseik elejére, és ugye azt a nagyon rövid egy mondatot összefoglalásra, csak marha nagy betűvel,
2: is találkoztam, nagyon vicces.
1: Szavaz, és utána lehet
2: osztani. Fél órás elemzés, rengeteg szlájddal, grafikon is volt benne, de fundamentálisan pontokba szedve. Kérdés? Most akkor vagyok, vagy előre. Megvan.
1: Így van. Na és akkor másikról röviden, meg a forint mutat egy olyan produkciót, és a Szákossal meg is beszéltük egyébként, amikor mondtam neki, hogy a forintról váltunk pár szót, rögtön vágta, hogy igen, mert itt van egy olyan emelkedő szakasz, amit lehet, hogy le fog törni. Ugye megint visszatért oda, és ezt a támaszt, ezt lehet, hogy megroppantja, hogyha olyanok a körülmények, és akkor jöhet további forint erősödés, meg lefelé menet. Ugye egy baja van a ferde vonalas töréseknek, hogy a ferdét, most ez egy emelkedő ferde, ezt meg lehet törni úgy, hogy tényleg alá esik, majd nem fölötte, hanem alatta követi a ferde vonalat, tehát valójában semmi nem történik, csak van egy pillanatnyi jó hangulat, és utána ez megy tovább.
3: Még velünk vagy?
1: Ezt egyébként a Vizer eljátszotta az év elején, amikor mi azt hittük, hogy jön a turnaround sztori, meg minden, hogy ugyanezt csinálta, akkor volt egy kitörés, majd szépen ráült erre a vonalra, és akkor most nem alatta, hanem fölötte olvat lefelé az árfolyam, úgyhogy...
2: Igen, de ez egy külső sok váltotta ki, hát ugye...
1: De nem értem,
2: ezerszer elmondtad, de hogyha ha sárga haj nem kezd háborúzni, akkor minden máshogy alakul a piacokon, és akkor a végén jó lett volna a grafikonod is.
1: De a volnával nem tudom. Hát,
2: persze, de attól csinálni? Még igaz, amit mondok.
1: Igen, úgyhogy ezzel be is fejeztük a mondókánkat. Köszönjük szépen.
2: Meg akkor az órát is, mert ránézünk az
1: azt
2: órára.
1: Azt is, abszolút.
2: És a baseball sapkás Schmidt Andrea itt van, aki ezek szerint nem volt ideje fésülködni reggel. Ezt a sok-sok év tapasztalat alapján megtanultam, akkor van rajta a baseball sapka, de ez áll neki a legjobban.
12: Zsák, teli zsák, pénzes zsák. Szakmai támogató a chartmate.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
13: Bánzsöszi zsák, zsák pénzes.
11: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
12: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
14: Anya, mi ez az a sveny? Hogy kerültünk ide?
15: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
12: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
14: És hol vannak a gyerekek?
16: olvasnak.
17: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
18: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
19: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
20: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
21: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
22: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
21: Közlekedési információk a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
23: Két embert letartóztattak a Volánbusz ügyben. Emelkedhet a koronavírus fertőzések száma. Rendszer leállás lesz az Erszténél. Marad a kellemes őszi idő, hétvégén akár 28 fokot is mérhetünk majd. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A kormány 1200 vállalása közül eddig 120-130 teljesült, mondta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A kormányfő hangsúlyozta, van olyan, amely folyamatban van és több lépésben valósul meg. Magyar Péter jelezte, a kabinet két lépcsőben jelentős béremelést ad a szociális szféra dolgozóinak, ám nem egységesen, mert a szakterületeken belül jelentős eltérések vannak. Beszélt arról is, hogy a nyugdíjasok szépkártyájáról a 2027-es költségvetésben lesz döntés. Letartóztattak két embert a Volánbusz ügy gyanúsítottjai közül. A kényszer intézkedést egy hónapra rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság. Az ügyben eddig már 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként. A 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotek Group vezérigazgatóját és Szibek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Indokolatlannak és méltánytalannak nevezte a Jelinek Dániellel szemben kiszabott kényszerintézkedést, azaz Indotek Group, közölték, a cégvezető nem követett el bűncselekményt és együttműködik a hatóságokkal. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében is, írja a 444.hu. A Transparency International júliusban tett feljelentést, különösen jelentős, vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanújával. A Rogán Antal által 2012-ben kezdeményezett programban uniós országokon kívüli állampolgárok 250-300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez. A program lebonyolításában ismeretlen hátterű offshore cégek segítkezhettek. Egyes területeken emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a közeljövőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Méréseik alapján az elmúlt héten országosan enyhén nőtt a vírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Budapesten több mintában is kimutatták, koncentrációja ugyanakkor továbbra is alacsony vagy mérsékelt. Rendszerfejlesztés miatt 12 órás leállás lesz az Erste Banknál. Ma este 10 órától, holnap délelőtt 10-ig több szolgáltatás, köztük a George Mobile alkalmazás és internetbank sem lesz elérhető. Az utalások is szünetelnek, és a beérkező átutalások fogadásában is fennakadás lehet. Bankkártyával fizetni és ATM-ből készpénzt felvenni ugyanakkor továbbra is lehet. Újabb 3,3 milliárd eurót folyósít Ukrajnának az Európai Unió, közölte az Európai Bizottság elnöke. A múlt héten jóváhagyták a Patriot légvédelmi rendszerek uniós finanszírozását is. Hozzátette, hogy az EU kész a Safe program fennmaradó forrásait egy új ukrán védelmi program elindítására felhasználni.
17: Időjárás a Rádiókafén.
23: Ma is folytatódik a változékony idő, eleinte még több lesz a felhő, és néhol pára, kötfoltok is előfordulhatnak. Napközben azonban már a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható. Gyenge, mérsékelt lesz a nyugati szél. 23 és 26 fok közé melegszik a levegő délutára. Hétvégén pár fokkal még melegebb lehet, sok napsütésre készülhetünk, esni pedig nem fog.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
0: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: Jó napot kívánunk, kedves hallgatóság! Megy tovább a Millás reggeli az utolsó 3-4 órájába, csap bele a műsorfolyam. Itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 18-án pénteken reggel 9 óra 11 perckor, itt van Ács Gábor.
4: És itt van természetesen Gede Balázs.
3: És nem természetesen, mert első alkalommal, de itt van Kuti Ákos kollega.
5: Reméljük nem utoljára.
3: Hát reméljük, ezt nem lehet tudni majd.
5: Majd kiderül.
3: Így is van. Nem akarunk semmivel hidegetni.
4: Melyik volt a kedvenc titulusod, ami fölmerült itt néhányan az adásban?
5: A gyakornok. De amúgy volt mazsola, igen, meg volt pótkocsi, meg ezeken rögtünk, nagyon vicces volt.
3: Igen.
4: Hát ez segéderő. Hát csak, hogy bedobjak egy újabbat.
3: Na persze.
4: Na most
5: nem,
4: még.
5: Nem, ezzel nem győztél
3: le. Nem fogtad meg.
5: Nem.
3: Most,
4: nem az volt a cél.
3: Ja, értem. Ja. Ja,
4: igen. Nem feltétlen.
3: Igen. Hát igen, ezeket ki lehet nőni, azért igaztalunk, hogy nem
5: mennyi
3: marad
5: idő?
3: Ez mindig így. Nem sok. 3-5 év?
5: 8. Az nem sok.
4: Abszolút.
5: Az sok.
3: Vagy meddig van fracking? Addig valami majd lesz, ne félj. Na, 0630, ezt mondtuk ma már egyáltalán? 0636980980, ahhoz képest egyébként egész sok üzenetet kaptunk. Ez WhatsApp, Viber és SMS számunk is, és mondok egy egészen frisset.

0: hogy sziasztok, közel 300 embert foglalkoztatok 97%-ban fizikai dolgozó gyárakban, üzemekben, stb. Nem a fővárosban és környékén. Hogyan tudok hasznos, produktív HR munkát végezni, ha nincsenek jelentkezők? Na, ez egy szép kihívás, nem tudom, a HR Fest-re rá tud-e koncentrálni, hogy mit lehet tenni, ugye, hogyha az adott területre valami, mert tehát, hogy olyan munkaerőhiány van, hogy nem talál szakembert, vagy nem talál...
1: Ez lehet információhiány is, hogy nem tudják az álláskeresők, hogy mondjuk nála van szabad pozíció, tehát lehet, hogy ott elcsúszik, hogy nem jut el az információ, de az is lehet, hogy mondjuk nem egyértelmű a pozíció kiírásból, hogy mi a feladat, mert én sok álláshirdetést láttam az utóbbi hónapokban, és nem mindig dönthető el egyértelműen, hogy mit is kell csinálni, vagy mi a felelősség.
0: Tehát ez a munkaadó oldali probléma, hogyha lehet információ szegény a dolog, de lehet az is, hogy egy olyan környék, ahol az adott munkakörökbe éppen nincsen olyan végzettségű ember, vagy egyáltalán nincs elég ember. Hogyha 300 embernek kell munkát adni, ugye akkor azért ott. Főleg a nagy a fluktuáció, és úgy kell keresgélni. Szóval azért lehetnek itt problémák. Na, azt mondja, beszélj csak, úgyis az okos utas jön. Ez szerintem neked szólt, Ákos, hogy nyugodtan mondjad a magad.
2: Mondjad, Ákos, persze.
0: Mondjad, úgyis Ács az Indiaer jön egyébként.
2: Igen, majd okos utas, az majd hétvégén.
0: Igen, valaki vigasztal, hogy Ákos 10 év múlva tehetséges kezdő leszel.
1: Köszönöm.
0: Igen. Na jó,
1: én 20 évvel számoltam, úgyhogy a 10 év az...
0: Na hát az jó, akkor
1: az már pozitív.
0: Igen, ott már szenior leszel valahol a 18 évvel.
2: A tesókáim után majd az elköszönésnél kérjük odafigyelni, akkor majd az őszinte híve fordulatot kell alkalmazni, ez a legújabb, ami kiderült.
0: Igen?
2: A Vitézi Dávid mesélt el a Forbes Money podcastjában, hogy amikor levelet kellett írni a miniszterelnöknek, mármint az előzőnek, tehát az előző érában Orbán miniszterelnöknek, Lázár János, ha valaki előkészítette, akkor az őszinte híve elköszönéssel kellett minden levelet befejezni. Ez is egy most kiderült érdekes apróság.
0: És ha valaki nem úgy fejezte be, akkor mi történt?
2: Nem tudom, hát de hogy így kellett a levelet.
0: Jobb volt nem úgy befejezni.
2: Na, akkor belecsapunk?
0: Hát azt várjuk.
2: Na, de a főszereplő ma Ákos lesz.
3: Ha sinem megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bízz magadban, utaz okosan!
0: És lehet, hogy Ákos lesz a főszereplő, de azért itt van Ács, a mentalista Gábor, a hogyan hassunk kitartó példamutatással a kollégáinkra, és a ha nem tudnak legyőzni, majd csatlakoznak hozzád. Című kultuszteremtő Wellbeing szakkönyvek szerzője, guru. Ezt megkaptad a szerkesztőtől, valószínűleg átért egy új titulust kaptál. Ezt én még nem hallottam legalábbis.
2: Nem, ez mindig új, tehát...
0: Igen. Vannak ismétlődők,
2: kifogyhatatlan,
0: amikor,
2: és ez...
0: Amikor a alkotói válságba kerül a két szerző, ugye, mert
2: előfordul, de ezen az én, igen, jót mosolyogtam, amikor szembe jött, hogy mi lesz a mai titulusom. Egyrészt azért, mert hát a velem szemben ülő kolléga, azaz te leszel az egyik, aki csatlakozik, és elhagy minket egy kiadós kirándulás miatt a jövő héten. Másik kolléga egy még kiadósabb kirándulás küszöbén áll, mondhatjuk, úgyhogy
0: lesz itt jövés menés.
2: Mink leszünk, akik tartjuk a frontot. Igen. Edével, majd egy darabig. Na!
0: Zsuzsi is beszáll, ugye?
2: Persze.
0: A tehermentesítő.
1: Az utazásban?
0: Igen, nem.
2: Hát, abban nem, de... Abban mi, hát, hogy rajtam kívül mindenki.
0: Igen.
2: Például Kuti Ákos, személyesen, aki most mindjárt elmondja nekünk, hogy hogy szeret utazni.
1: Olcson, leginkább.
0: Na tessék.
2: Megvan az én emberem. Mennyivel indulásra vesz a repülőjegye?
1: Változó.
2: Spontán keresgélő vagy, vagy hajlandó vagy erőfeszítéseket és kimondottan komoly energiákat fektetni abba,
0: hogy mintázatokat találj az árképzésben.
2: Mintázatok alapján tőzsdei árfolyamok mintájára és a grafikon elemzéshez hasonlóan.
0: De a fundamentális jegyár, elemzést sem mellőzve.
2: A jegyár görbe alsó pontján szállj be.
1: Igen.
2: És na jó.
1: Igen, akkor igen.
2: aranyköpést jobban magára vettem, mint én.
1: A taktikám az az utóbbi években,
0: hogy a kifárasztás.
1: Azt szerintem a legfontosabb az, hogy nem akkor utazom, amikor akarok, hanem akkor, amikor olcsó. Tehát, hogy, hogy ez volt az utóbbi években a stratégia.
0: Jó, de ti akkor... nagyon jó fejek vagytok, ezt nem csinálhatja meg mindenki.
2: Na, igen, ezt tegyük hozzá. Tehát neked kellően rugalmas volt most a munkaidődre beosztásod, amit csinálsz, ahhoz, hogy neked lehetőséged volt gyakorlatilag ez alapján menni.
0: Ácskolázatban egy olyan közösség tagja, olyan munkatársai vannak, akik igaz, hogy szívják a fogukat, meg mást is, tehát tényleg szívnak.
2: Szörös szívűnek állítják, de amúgy abszolút támogatólag állnak ehhez a projekthez, mert hogy kiváló
0: műsorra lemmé. Mert hogy nem tudom mit csinálni, hogy mert műsort kell csinálni.
2: Kiváló műsorra lemmé változik később a visszatérés után, ha jól értettem a kolléga utalását.
1: Még meghallgatnak téged, ez fontos.
2: Egy felcsóválás volt a válasz, amit nem láttak a hallgatók. Na, Ákos, akkor vissza hozzá. Szóval te rugalmasan tudtál menni, és innentől kezdve ezekre odafigyelve nyilván
1: mondjuk egyet. Amikor több barátom van, ahol már nagyobb a család, 3-4 gyerek, és pont tegnap beszéltem az egyikükkel, hogy most közeledik az őszi szünet, mennének külföldre, de hát, hogy olyan árak vannak, mert hogy az őszi szünetben a kereslet is sokkal nagyobb, és ezért olyan jegyárak vannak, hogy mondjuk egy irányban mondjuk a Kanári-szigetekre 60-80 ezer forint.
2: Az még egész jó ár.
1: Igen, és akkor én
2: Őszi szünetben
1: igen, de én mondjuk amikor mentem Kanárira, akkor mondjuk elengedtem a budapesti indulást, tehát hogy amikor mentem, sokszor Bécsből mentem, és mondjuk éjszaka kimentem a busszal, éjszaka a busszal, hajnalban letett a repülőtéren, és akkor úgy lehetett repülni, és mondjuk nem 50 ezer, hanem mondjuk 20 ezer volt.
2: A 0-45-ös busz trükkjét az Ákos is ismét.
1: Hát vagy 23-45 attól függ.
2: Most 22 is van, igen, attól függ.
1: Okay. Szóval ezekkel operáltam.
2: És mit csinálsz, miközben még a bécsi reptéren csövezni kell másfél órát, hogy a nyitásig, hogy be tudjál menni a szekút? Ha már itt tartunk.
1: Lounge.
2: Nem, a lounge-ba, hogy be tudjál menni, ahhoz még kell csövezni másfél órát, ugye?
1: De az fűtött. Az előtt van automata.
2: Csak valamiért, csak azért. Mekkora árkülönbség volt, hogy érdemes volt ezt a bumlit bevállalni?
1: Nem feltétlenül az árkülönbség volt, inkább csak az érzés, hogy akkor én most olcsón utazom, de egyébként az említett volt, hogy 20 versus 50 ezer forint volt mondjuk.
2: Pestről 50 lett volna, Bécsből 20.
1: És a busz egy volt mondjuk 3 vagy 4 ezer, akkor éppen jó áron adták.
2: És hol a határ, amiért még ezt bevállaltad volna?
1: Szerintem mondjuk egy 20% legalább kell
2: 20%. Aha, jó. Persze, ez tök egyéni, nyilván mindenki, van, aki egyáltalán nem vállalna be semmi pénzért, mert hogy a kényelem fontosabb, eleve egy bumlis éjszaka megoldom.
0: Én nem is tudom, hogy hol van az a differencia, hogy én ilyen kanyarokkal menjek bárhova.
2: Hát sok mindent figyelembe kell venni. A bécsi, hogyha ha van megfelelő minőségű Mastercard kártyát, akkor mondjuk a bécsi lounge-nak a minőség az mondjuk messze magasabb, mint a budapesti, tehát egy onnan indulásnál mondjuk ebből a tekintetben, hogy az indulás előtti étkezés, pihenés, az sokkal, ez is egy aprócska szempont lehet nyilván, nem?
1: A kilátás is jobban.
2: Hát igen, ott abszolút rálátsz.
1: Igen, ez is szerepet játszik benne. Tehát, de hogy mindenáron nem, de a kulcs egyébként itt is az volt, hogy mondjuk nekem mondjuk mindegy volt, a munkahelyem többsége az toleráns volt ebben a témában, hogy mondjuk november 7-én utazom, 14-én vagy 21-én, tehát mindegy volt. Nyilván, hogyha valami leadandó volt, vagy valami fontosabb projekt, akkor ahhoz kellett igazítani, de egyébként a csapatom is támogató volt, meg az intézmény is támogató volt, tehát hogy ebben volt rugalmasság. Nyilván, aki az őszi szünetben akar menni, azban nincs ilyen mozgástér.
2: Hát ugye egyszerűen suli miatt azért a családok nagy része be van szorítva. Tehát, és megint az első kérdés, amit láttam már korábban érkezett, az megint egy, hát október utolsó hétvégén, az megint az őszünet. Tehát egyébként most az elmúlt időszakban, ha jegyáras kérdés van, az szinte annak a kétharmada az mind szünetre kiemelt időszakra vonatkozik, hogy ez hogy lehet olcsón. Hát ez a sehogy. Hát, ez a nagyon nehéz.
1: Hogy nem a teljes hetet töltik külföldön, hanem mondjuk elindulnak mondjuk 23, tehát nem 22-én indulnak el a nemzeti ünnep előtt, hanem mondjuk 24-25-ös indulás, és akkor vissza mondjuk 29-30, akkor én is láttam egy-két mondjuk akciós ügyet.
2: De ha valaki a végén akar visszajönni utolsó két nap, akkor az sajnos...
1: Az nagyon zsebbenyúlós.
2: Hát amikor több tízszeres túlkereslet van, akkor az sajnos ilyen. És azok a jók, amikor csak magyar ünnep van, és máshol meg nincsen, tehát mondjuk egy március 15...
0: Van szabad idő az utazásra, de nincsen ferdülés az árban, mert hogy nem nemzetközi ünnep.
2: És egyébként nekem ez a bécsi különbség ilyenkor akadt bele látványosabban. Annak ellenére egyébként, hogy gyakorlatilag szerintem Tatabánya magasságától egy csomó onnan indulnak, tehát a bécsi reptéren rengeteg magyar szót hallasz minden járaton, baromi sokan utaznak magyar, tehát magyarok, akikkel mentem Bécsből, de azért azt tökre észrevehető, hogy hogy van egy március 15-i hosszú hétvége, és akkor mondjuk Bécsből nem ugranak meg látványosan az árak, ellentétben Budapestről meg.
1: Vagy még Pozsony, ami... Igen, ami játszik, egyen nehezebben közelíthető meg, mert megy, ugye, megy vonat, meg megy busz is a városközpontba.
2: Csak és akkor kell menni a reptére.
1: Onnan még egy busszal, vagy hát egy átszállással, egy busz, meg egy troli, az kivisz a reptérre.
2: Uh-huh. Igen, hogyha busszal érkezel, vagy milyen egészen jó minőségű buszállomást építettek a bevásárlóközpont aljára, az nekem is meglepetés volt ahhoz képest, hogy mi volt még pár éve, tehát ez Pozsonyban is baromi jól megcsinálták.
1: Hogy hova fogok érkezni, és a Google térképen akkor még nem frissítették, hogy ez egy nagyon modern bevásárlóközpont, és lehidaltam.
2: Igen, ugyanez abszolút. Nem olvastam a híreket, hogy elkészült, és egészen jól megcsinálták, úgyhogy a Népliget az elbújhat.
1: Hát az még ma COVID-10-jelű ellentől.
2: Az még sok minden mögött elbújhat, de a legfontosabb budi információ, nem tudom, tisztában vagy-e.
1: Hogy?
2: Hát ha van jegyed, akkor ingyen van. Ezt nem kötik az orrodra, ez rendkívül fontos vasútállomásokhoz és buszállomásokhoz kapcsolódó információ.
1: Most is tanultam.
2: Ezt még egyszer maga Lázár János kommunikálta, de kevesen tudnak róla. És nem is szeretik mondani, mert ez csökkenti a bevételt. Váj, de jó, hogy neked is tudtam újat mondani.
1: Köszönöm, mert érdemes volt fölkérni.
0: Hát mekkorát kasszáltál, számod el. A jövőben hányszor mész Budira, és az most mind meg lesz takarítva.
1: Szóval 300, vagy mennyi? 350 forint?
2: Nem is az összegről van szó, de gyakorlatilag... Fél Európában az egyetlen ok, ami miatt nem tudsz fullban készpénzmentes és... érmementes utazást lebonyolítani, az sok országban még mindig
0: a budi meg a busz.
2: Esetleges. Már a busz is szinte mindenhol megoldódott.
0: Elég sok hely jött, igen, de azért még van olyan. De igen. Tényleg ez nem tudok.
2: A buszokon más. Egészen rohamosan terjedt el 2-3 év alatt érintős telefonos megoldás, igen, hogy, és nem kell külön rákeresned, utána venni, hogy akkor ez most cash-sel megy, akkor most appot kell letöltenem, akkor most tudok esetleg a buszsofőrnél fizetni. Tehát egyet vagy kettőt utaznál mondjuk átutazóban vagy, csak rövid távokra, és akkor ilyen 10-15-20 perc utána nézés kell, hogy akkor hogy működik a rendszer. Elég most annyit beütni a valamelyik AI-ba, hogy kontakt lesz, public transport, adott város, és akkor egy mozdulat alatt megtudtad, és most már szerintem Európa kétharmadán ez működik, hogy akkor lóbáltad a telefont, a különbség csak annyi, hogy az egy vonaljegy felszálltál, és megvan a jegyed, vagy pedig tudsz fizetni egész egyszerűen a felszálláskora. Vagy nálad nem ilyen kedvező a tapasztalat?
1: Nem, úgy értem, hogy azt is meg szoktam nézni, hogy van, hogy nem ez a legkedvezőbb megoldás, hogyha mondjuk városnézés van, és akkor sok tömegközlekedés kell hozzá, akkor nem biztos, hogy ez a napi,
2: persze, akkor a napi egy általában jobb.
1: De pont Londonban például ez egy óriási fejlődés volt, hogy elbúcsúztattuk azt az Oyster kártyát, ami volt, és akkor most már sima bankkártyával is lehet, és most már megvan a napi limit, amit nálunk is, hogy Vitézi Dávid mondta, hogy kellene a napi limit, mert hogy sokkal könnyebb az élet, hogy akkor nem kell azon törpölnöm, hogy akkor most hány ezer forintot fogok elkölteni.
2: Viszont ugye, ha hosszabb időt töltesz egy városba, 1-2-3 nap, akkor viszont pont emiatt kell, hogy utána nézzél, mert simán lehet, hogy a sima érintős megoldásnál nincsen cap az adott városnak a rendszerében, és akkor sokkal többet kifizetsz, mint hogyha egyszer veszel egy napi jegyet. Azt viszont lehet, hogy külön kell megvenni, és sokkal drágább, hogyha a kényelmes, de odaérintem a kártyám a telefonomat megoldással élsz. Tehát ez a másik része a dolognak, hogy akkor viszont jobb utána nézni. De mindegy, sokat egyszerűsödött, meg a készpénzmentes dolog is tök jól működik.
1: De mi ezt élvezzük egyébként, tehát nekem sokszor az is egy élmény, amíg megtervezem az utazást, hogy oké, honnan, mikor menni, mit kell ott csinálni, tehát az is egy engem mondjuk feltölt, vagy engem szórakoztat.
2: Mi volt az előző, és mi lesz a következő?
1: Ez legutolsó az Tallinn volt, még nyár elején, mert nyáron nem utaztam, mondtam, az drága.
2: Hűha!
0: Na, kemény.
2: Nálam is extrémebb, várjál, mert én csak
1: az
2: tudtam.
0: Ezt nem tudtam, hogy ilyen irányban bővítünk, megmondom őszintén, amikor javasoltam Ákos.
2: Ez már nem UFB, ez már XUFB.
0: Ja, abszolút, igen. Majd elmondjuk, mi az UFB.
2: De tudja, az ő mondta.
1: Azért mondtam, hogy UFB, tudom, mert olvasom, követem. Tehát, hogy azért meg már annyi helyen voltam Európában, hogy már keresem azt, hogy végre nyitnak valamilyen új célpontot a légitársaságok. Szóval ez volt az előző, még június elején volt Tallinn, és onnan egy egynapos Helsinki, az nem volt benne a terben, az csak a helyszínen született, át lehet menni komppal 7000 forintért, oda-vissza, tehát ez nevetséges. És a következő az jövő hétvégén Bukarest,
2: Ott, na, az miért pont?
1: Mert ugye követem a kézilabdát, és a lányok, a női kézilabda csapat válogatottunk, játszik egy kupát Bukarestben szombat
2: vasárnap. Aha, akkor ez meccs látogás.
1: Igen, a lányoknak. Igen.
2: És van egy nagyobb távolabbi terved?
1: Utána még lesz egy Szófia, meg egy Kanári. Novemberben a születésnapom környékén, ez most már rendszeressé vált, hogy egy hét szörfözés a Kanári-szigeteken.
2: Aha, Fuerteventura?
1: Igen.
2: Uh-huh. Hát csak annyit tudok, hogy az a leginkább szörfös hely, mert ott a legjobbak a szélviszonyok, de...
1: De a Gran Canarián is, és akkor nyilván ezeknél, ahol nincsen kötött időpont, meg lehet csinálni azt, hogy mondjuk 40 ezer forintból oda-vissza repülsz, és ott nyilván a szálláson az meg egyéni preferenciáktól függ, de hogy én sokszor hostelben lakom, még ebben azt a korban is, mert...
0: Még fiatalabban sem.
2: Ugye a Balázsnál ez elég gyorsan alakult át.
0: Akkor nem megyek sehova.
2: Én eljutottam a Kulcsosháztól egy alapjó minőségű szállodáig, de ha kell, akkor sántrazok szívesen is. De a Balázsnál ez gyorsabban változott, és ő azért már nagyon... Ő inkább ritkábban megy, de akkor legyen kényelmes.
0: Én az éjszakai vonatozást is két ágyas kocsiba jó drágáért 3 évig szerveztem rá, hogy meggyűjtöttem, spóroltam.
1: Hogy elkerült, vagy hogy ez legyen a program?
0: Nem, hát hogy az legyen.
2: Smokingos pincérre, aki hozza reggelite, nem?
0: Tehát itt nincs közösködés, meg
2: zuhanyzó a kabinban.
0: Bedugják nekem oda a Hanzit, aki aztán ott forgolódik, és nem tudom, tudod.
1: Jó, hát volt olyan élményem, mondjuk Pizában, meg egyszer Miami-ban, hogy hát olyan szobatársaim voltak, hogy nem hagytak aludni, és végig horkolták az éjszakát.
0: Azért mondom, hogy ez így azért.
1: Ez benne van, de a másik gondolom, meg mondjuk pont a Kanárit azért szerettem, mert hogy általában ilyen szörfös hostelekben vagyok, ahol többiek is szörfözni jönnek, és akkor megyünk együtt szörfözni, lehet az élményeket megosztani, tehát nagyon kis pesgés van. Igen, lehet bandázni nagyon, tehát az a rész nagyon tetszik.
0: Ez egy speciális.
2: Akkor te mindig is kölyökképű voltál, most is az maradtál, de azért az életkor előre haladva sem érzed semmiféle változást e tekintetben?
1: Hát mondjuk barátokkal utaztam, ők nem általában nem preferálták ezt, vagy ha mondjuk a volt feleségemmel utaztam, ők se preferálták, tehát akkor hotelben voltunk.
0: Ja, azt hittem elváltak, hogy Ákos kap, itt alszol.
1: Amúgy elváltunk, de nem emiatt.
0: De én meg megyek a hotelba reggel Talia izénél a croissantnál.
2: Azért örültem, hogy a Fuerteventura szóba került, mert amit tetszik én még témának ötletként és újdonságként gondoltam, hogy behozok most ebben a rovatban, megjelent a Wizzernek most már az apjában is az átszállásos úti tervezés. Tehát, ugye ez Wizzlink néven elvileg ez működik, tehát összeköti a saját Wizzel járatokat bizonyos átszállási idővel. Mm-hmm. Most már beépítették az applikációba is, hogyha beütöd azt, hogy önálló átszállást igénylő járatokat, hogyha betikkeled, akkor egy rengeteg új célállomás jelent meg, és csak is kizárólag, hogyha Budapestről nézem, akkor ilyen tök jók is egyébként, hogy Szarajevo, Aberdeen, vagy
0: Szarajevo átszállása.
2: Alexandria, Turku.
1: Ez volt direkt járat pedig.
2: Pestről nem volt.
1: De volt sokáig.
2: Alexandria?
1: Nem, Szarajevo.
2: Ja, Szarajevo volt, Szarajevo volt, igen, de most már jó pár éve nincsen. És akkor mit tudom én, mi van még? Ami ugye érdekesebb szerintem, vagy akár hasznos is lehet, Klaipéda, tehát Litvániában, vagy Stavanger, mondjuk az is volt korábban. Tromsø benne van, hát csodálatos hely, ugye, hát fönn Mestasarkrönt, ugye a legészakabbi célállomás, ami elérhető. Viszont próbából nyilván olyat néztem, hogy ami totál értelmetlennek tűnik, benne van Prága.
1: Átszállás.
2: Menjél te átszállással Prágába, és földob egy ilyet.
0: Mondom én, hogy kimenjen átszállással Prágába.
2: Földob egy ilyet, hogy Rómán át 14 óra várakozással.
0: Óriási.
2: Elindulsz este, és másnap délben vagy ott.
0: Ó, de jó. Végre. Hát én ezt
2: vártam. És csak 60 ezer forint.
0: Ó, hát ez zseni.
2: Miközben Pozsonyból a vonat 5 euró.
0: Szerintem ez lesz a legnépszerűbb.
2: Szerintem sömegek fognak sorbálni erre a lehetőségre. De, hogy ezt, nem tudom, ezt hogy gondolták, hogy nyilván beütöttek mindent, ami lehetséges.
0: Persze, az meg összedrótozta
2: az algoritmus. Algoritmus összepárosított mindennel. Ezek, ugye semmiféle kedvezmény nincsen, a két jegyet simán összeadja. Igen. Te kockáltatod, hogy az első... Vizer, de ha az első készség, attól te még ott ragadtál, aztán szavazt, igazából semmi segítség. Tehát ez nem
1: adnak olyan... rá biztosítást?
2: Nem. Erre külön köthetsz.
1: Na igen, az átszállás biztosít. De hogy ez egy külső szolgáltató, nem?
2: Igen, az egy másik külön szolgáltatás, de hogy amúgy nem. Ez csak segít neked, hogy megtaláld azt az ő apjukban, amit amúgy bárhol megtalálhatsz az ő apjukon kívül különböző szolgáltatókat.
0: Srácok, köszönjük a kalandos és informatív beszélgetést, de a hallgatókat is szolgáljuk ki. Jött egy kérdés, hogy azt lehet-e tudni, hogy a Wizz mikor rakja ki a 2027-es téli menetrendet?
2: A 2027-es télit?
0: Igen.
2: Várjál, most mi van? A 2027.
0: Hát,
2: nyári, tehát a másfél év múlvai?
0: Szerintem a 26-27-re gondolom.
2: Hát az már régkin van, tehát az már...
0: A 27 tél, 27 december.
2: Hát ezek szerint erre, tehát a Ryanair még nem rakta ki a 27 nyárit se, illetve elkezdte föltölteni, de ez hónapokon keresztül ilyen lépésenként lassan megy. Egy csomó budapesti útvonal még egyáltalán nincs kint, tehát még a jövő nyárinak a föltöltése van. Mm. A Wizz Air jóval hamarabb fölrakja. A Wizz Airnél a stratégia, hogy fölrakja copy-paste-tel az előzőt gyakorlatilag, majd pedig ír egy újat, és akkor mindenkinek törlés, módosítás, mm. tehát hogy ez a semmi nem igaz abból, amit fölkerül a jövő téli vagy a jövő nyári menetrendből semmi. De hogy foglalni lehet, ha találsz egy jó árat, és egyébként most meglepő módon most vannak is, most nincs az, hogy nagyon drága előre, akkor ha készülsz erre, hogy majd máskor fogsz menni, akkor egy árad nem változik, át tudsz foglalni előre arra, tehát ha ennek tudatában vagy, akkor az nem is rossz lehetőség. Meglepetés abból szokott fakadni, hogy jaj, hát most megint módosították a járatomat, de hát ugye nálam
0: akkor itt egy konkrétan Ryanair Nürnbergben mikor teszi közzé a menetrendet 27 májusra, mert hogy márciusig már megvan, már csak tovább kéne lökni egy-két hónap.
2: Igen, igen, hát ezt válaszoltam meg gyakorlatilag, hogy ez ilyen, náluk ilyen nagyon lassú, hosszú, aha, elnyúló folyamat. A legnépszerűbb útvonalak és bázisok kerülnek föl leghamarabb, tehát Budapest-London például már fönn van, és akkor mindig lehet izgulni, hogy fogynak, hogy akkor azért nincs fönn, mert az most megszűnik, uh-huh, vagy csak a végén kerül föl. Nürnberg, hát ez nem, érdekes, ahhoz képest, hogy mennyien mennek vele, és milyen magas árak vannak, egy csomószor beritkítják heti 2-3-ra, uh-huh, pedig 25-30-40 ezres árakkal is meg tudják tölteni. Nagyon lefedetten az a környék egyébként, és onnan elmenni a vonathoz is, meg onnan hazazötyögni, tehát abszolút lenne rá igény, csak hogy Ryanair azt mondja, hogy Németországban annyira magasak a költségek és drágák a repterek, hogy oda nem szeret repülni. Úgyhogy a vízzel van azért Memmingenben, meg Stuttgartban mondjuk, hogyha a környéket nézik, de Bázel még jó lett, attól függ, hogy hol vagyunk ott nyilván a indulási állomásnak a környéken, de a lényeg az, hogy bármikor föltölthetik, a következő hetekben folyamatosan újabb és újabbak kerülnek föl, hogy mikor lesz teljes, azt nem tudom, majd ha annak érzem, akkor szoktunk róla beszélni, meg akkor szoktam felrakni az okostasra is, hogy akkor megvan a téli menetrend, vagy a következő időszak, és hogy milyen változások.
1: És akkor jövő nyárra mi a stratégiád? Mondjuk mikor érdemes elkezdeni nézni, mondjuk ha valaki jövő nyáron szeretne utazni?
2: Nézd, általában a következő nyarat azt ilyen átlag fölötti áron rakják föl. Tehát gyakorlatilag mindent ilyen 20-25 ezeren beraknak, aminél szinte biztos, hogy lesz jóval olcsóbb. Hogyha találsz 10-15 ezreset, mert olyanok, egy átlagos célállomásra, akkor Bianco jegyként kezelve magadnak azt érdemes megvenni, mert akkor tudod, hogy az már nekem ott van egy jegyem, és lehet, hogy később, lehet, hogy korábban, lehet, hogy drágábban, lehet, hogy olcsó, és szabadon fogom tudni módosítani, akár az utolsó hetekig is, mert menetrendmódosítás lesz nagy eséllyel. Ha véletlenül nem, akkor nyilván ott van a jegyem, és akkor nem tudok hozzájönni. Úgyhogy, és mondom most a jövő nyáriba, főleg az újabb útvonalakra, például Oszlót néztem, ahova vannak fönn tök jó ára, még Billundba is, Bergenben is, a direkt, Oszló az most indul, és most ér vissza, úgyhogy ezek, amik engem is nyilván leginkább érdekelnek, meg a kedvenc célállomásaim, meg országom, ott most egyébként érdemes turkálni tavaszra, meg nyárra is.
0: Hát akkor ez ennyi volt, tőzsdét nyitunk.
3: Ácsiz in the air, a millás reggeli utazási rovata hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bízz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: Na és végül mibe fektettél?
5: Ingatlanba.
4: Lakás?
5: Nem.
4: Nyaraló?
5: Nem.
4: Akkor?
5: Üzleti ingatlan.
4: Az nem csak a nagyoknak van.
5: Én is azt hittem.
3: megtakarítása van és keresi a következő jó döntést, most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat, akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
4: Na, ennek én is utána nézek.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
4: 27.
6: És te még hiszel a mesékben?
3: Millás reggeli.
7: Hello Hungary, indulj velünk! Programajánló következik.
8: Badacsony tanösvények, Balaton felvidék. Balatoni túra, strandolás nélkül. A Badacsony ne csak a bort és a naplementét juttassa eszünkbe. Egynapos túrára is kifejezetten ajánlott. Az útvonal végig jól jelölt, könnyen követhető, így nem igényel folyamatos térképböngészést. A panoráma folyamatos látványa pedig végig fenntartja a lendületet. Az sem utolsó szempont, hogy a Badacsony vonattal is kényelmesen elérhető, így autó nélkül is ideális választás egy spontán, egynapos kiruccanáshoz. Az ajánlott útvonal a Badacsonyi vasútállomástól indul, érinti a Kisfaludi kilátót, majd a Rózsakőnnyel zárul. A nagyjából 7 kilométeres táv kényelmes tempóban, megállókkal együtt is jól bejárható egy nap alatt. Zebegény, a Börzsöny pereme, Julianus kilátó. Rövid, de kaptatós út. Ha kevés az időnkre, igazi élményt szeretnénk, Zebegény tökéletes választás. A Julianus kilátóból a Dunakanyar egészen különös arcát mutatja. Az útvonal Zebegényből indul, és rövid, mégis élménydús kapaszkodással vezet fel a Julianus kilátóhoz, majd a Trianon emlékmű érintésével zárul. Nagyjából 5-6 kilométeres táv bejárása ideális egynapos program, különösen, ha nem szeretnénk hosszú, vagy technikailag nehéz túrába vágni. Mégis kiszakadnánk a városi környezetből. Zebegény a nyugati pályaudvarról közvetlen vonattal elérhető.
7: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
3: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
0: Kedves Hugo üzletkötő, a telefonvonalunk túlsó végén, szia, jó reggelt!
9: Szép végét, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na, hát így a hét utolsó napján mit tud felmutatni a hazai bőrze?
9: Ennyi emelkedést, szóval mindenkori csúcson van a Bux Index majdnem. 154.253 pontnál van jelen pillanatban, 0,5%-os emelkedésben. Hatalmasat rallisztak a héten a magyar részvények, és a forint is nagyon tudott erősödni. Ennek köszönhetően csúcson a magyar Bux, Budapest érti tőzsdi indexe. Igen, jobb lett a hangulat a héten, ahhoz képest, hogy volt egy Fed kamatdöntő ülés is, szóval igen.
0: Oké. Milyen forgalommal megy ez? Tehát mindenki neki esett, és most magyar részvényeket akar venni, vagy olyan immel ámmal csipegetnek, vásárolgatnak, meg nem adnak az eladók, tehát hogy mit lehet, mit mutat a forgalom?
9: Relatív alacsony a forgalom, szóval, hogy az OTP-ben mondjuk 320 milliós a forgalom, és 0,23%-os emelkedés van, 47.000 alatt hajszállal. Míg a másik nagy forgalmú érték vállalat, az a MOL 5190-nél van, 150 milliós forgalommal, közel 1%-os mínuszban.
0: Szóval ez már 4.50?
9: Képes. Igen, még a Richter 110 millióval, 12.890-nel, közel 1%-os pluszban, és a Magyar Telekom a 27 milliós forgalommal.
0: Igen, ez harmatos, így 40 perccel a nyitás után. Kicsit olyan a hétvégi.
9: Igen.
0: Igen. Európában mi történik? Ott is ez a csendes üzemmód van?
9: Relatíve lassú vízpartot most elvennem, úgy alapvetően oldalazás van, semmi nagy kirívó dolog nincsen most itt Európán, mert azt nézem az indexek. Nem nagyon, inkább mínuszban vannak, enyhe mínuszban, 1%-os mínuszban, mint hogy emelkednének, de alapvetően a tegnapi amerikai zárás az nagyon pozitív volt, és lehet átragad mára még.
0: A futures-ek ezt mutatják, pluszban vannak?
9: Alapvetően igen. Uh-huh. Igen, minden az dolog, mind a Dow Jones, mind az S&P pluszban van, szóval hatalmas rally készülőben van. Igen. Most rally van készülőben.
0: Forint piacon ott is van rally, ugye, ahogy te is említetted. Most hogy áll az árfolyam euróval, dollárral szemben? Hogy állunk?
9: Hát 9 előtt még volt egy kis néhány másodperces időablak volt így a történetben, amikor 362-t is lehetett kereskedni a forinttal ma. Azóta kicsit gyengül, hogy 362 forint 85 fillért kell fizetni 1 euróért jelen pillanatban. Ami ahhoz képest, hogy 365 is volt tegnap, kifejezetten jó. Míg a dollár 315 forint és 95 fillért kell fizetni 1 dollárért. Ennyi gyengülés látszódik most így a magyar devizapiacon, de alapvetően egy hatalmas rally erősödés volt ezen a héten. Jövő héten pedig MNB most a szivárgás alapján nem lesz kamat emelés, sem vágást tartani fognak, és majd az inflációs célokról, az inflációs sávról lesz majd egy kicsit szó, és akkor abból már többet fogunk tudni a tervekről.
0: Igen, hogyha bemondják, amit kiszivárogott, maradjunk ebben. Majd igen, azt mondtam, igen, hogy kiszivárogtattak, de hát nem mondanék ilyet.
9: Nem egyértelmű.
0: Jó, oké, ma a péntek van, jön-e valami olyan fajsúlyos adat, ami még beleszólhat a kereskedésbe?
9: Nem, nagyon a Fed volt a legerősebb a héten, alapvetően szóval. Most már inkább lecsengés.
0: Most ma már mondhat akárki akármit, túl vagyunk a nehezen. Oké.
9: Igen, a hétvégi olajon ennyi probléma.
0: Így van. Rendben van, Hugo, nagyon köszönjük, akkor ma még egy jó munkát nektek, aztán jó hétvégén.
9: Kellemes hétvégét nektek is, jó
0: szia
9: napot.
0: Kedves Hugo üzletkötővel néztük át a tőzsdéket.
3: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
1: Szóval kék túrázunk. Természetesen. Igen. Ezután, a zene után.
2: Mert hogy október 10-én a Magyar Természetjáró Szövetség népszerű rendezvénye egy közös kék túrázásra hívja a résztvevőket. Erről fogunk beszélgetni, ahogy ezt hát most már tesszük egy pár éve ebben az időszakban, ugye, mert tavaly biztos, hogy felevenítettük, de amióta Kántor kollega is túravezetővé avanzsált.
1: Bizony.
2: Ezen a programon azóta rendszeresen beszámolunk róla. Rigler Szilvia van itt a vonalunk túlsó végén, a Magyar Természetjáró Szövetség rendezvény szervezője. Szervusz, jó reggelt!
3: Szervusztok, jó reggelt!
1: Na kezdjük a lényeggel. Kántor Ede hányas szakaszt kapta?
3: Endre most az országos kék túrán választott egy szakaszt, mert ugye három kék túrából áll a teljes kör, és ez a három kék túra, ez a teljes köre kirajzolódik nap végére, ennek a napnak a végére. Endre Upony felé fog túrázni a résztvevőkkel, és ugye október 10-én, és olyan jó, hogy minden évben hívtok és megemlítitek a rendezvényt. Reméljük, hogy most már mindenki tudja, aki természetjáró, meg talán aki nem, az is, hogy október 2. szombatja a kék túrázás napja. És ilyenkor 143 túra indul egy napon.
2: Igen, és aki nem tudja, annak az a kirajzolódik, ezt mondjuk el, ugye, hogy ez konkrétan, mert van egy ilyen térkép, és ilyen nyomkövetővel szépen ott rajzolódik, ahogy elindulnak a túrázók.
3: Igen, van egy online térképe a rendezvénynek, és élőben lehet követni a csoportok haladását. 143 túra, és 143 pontjából indul, az ország 143 pontjából indul, és nap végére a megtett kilométerekkel rajzolódik ki a kör, tehát ahogy haladnak a csoportok, úgy vastagítják ki a térképen a kék túra útvonalát, és zárják be a kört, nap végére látjuk a teljes kék kört kirajzolódni a térképen. Igen, régebben, ahogy mondtad, egy GPS jeladó biztosította ezt, most pedig van egy applikáció, az ingyenesen letölthető kék túra applikáció, és abban tudjuk követni, tehát hogyha bekapcsolják az emberek a helyzetmegosztást, már akik használják, és bélyegeznek is, tehát tudjuk őket követni, hogyha abban kék túráznak.
1: Miért jobb egy ilyen napon elmenni csoporttal, mint egyénileg egyedül? Én is nagyon lelkes kék túrázó vagyok, csak egy kicsit olyan furcsa, nekem pont az az elvonulás jellege is van, hogy egyedül vagy néhányan kis csoportban túrázunk.
3: Igen, jó is, hogy kérdezted, a kék túrázás tulajdonképpen mind a kettőt biztosítja, tehát van akinek a kikapcsolódást inkább, és az elvonulást is az egyedül túrázást, és sokan pedig ugye a játék, a teljesítmény, a kihívás részét szeretik inkább, tehát tulajdonképpen ez egy nagy játék, és a kék túrázás napja pedig egy közösségi kihívás, amit együtt lehet teljesíteni, és így akkor több ezer ember egy nagy játékban vehet részt együtt, úgyhogy ezt azért sokan szeretik, de hogy most, hogy kérdezed, gondoltunk arra is idén először, illetve hát most pont az igényeknek megfelelően, hogy azok is tudjanak velünk túrázni, és részt vehessenek a kék túrázás napján, akik egyébként nem szeretnek 50 fővel együtt túrázni valamiért, nem szeretik a kötöttségeket, az időbeli korlátokat, a tempókorlátokat, ők most önjáró túrára is jelentkezhetnek, tehát egyénileg is tudnak túrázni, a csoporttól függetlenül, más időpontban indulva, de ugyanúgy a rendezvény részeként, tehát nekik is be kell regisztrálniuk a felületre, illetve a túrára is, és ők pont a KikTour applikációban tudják igazolni, hogy ők is teljesítették a túrájukat, és ők is le tudnak tölteni a túra után egy oklevelet, egy emléklapot, névre szóló emléklapot, tehát így ők is a rendezvény részeivé válnak.
1: Ez az 50 fő, ez általános, tehát minden szakaszon ennyi, vagy ez változó, illetve hogy mit tesz?
3: Igen,
1: hozzá?
3: Minden vezetett
1: túrán. Az ilyen rendkívül kreatív és képzett csapatvezetők, mint Ede, ők mit tesznek hozzá a programhoz, illetve mi a feladatuk?
3: nagyon sok gyakorlattúra vezetőnk van, akik ugye a szakaszok élén állnak, ők segítenek a logisztikát is megszervezni, ugye minden túrának van egy üzenőfala a rendezvény honlapján a túra alatt, és ezen az üzenőfalon tudnak a résztvevők, illetve a túravezetők, szakaszfelelősök egymással beszélgetni, és mindenféle fontos infót megosztani, és segíteni a közlekedést, a logisztikát, odajutást, illetve mindenféle szervezési infót át tudnak egymásnak adni. De nem minden túra vezetett túra.
1: Az a logisztika, igen, is benne van, hogy akkor összebeszélnek, hogy a kezdőpontra én velünk megyünk utána, mert ugye amikor A-ból B-be haladunk, a két túrán ugye a logisztikát megszervezni, visszajutni a célpont, az ugye sokaknak kihívás. Én is tömegközlekedve haladok, és sokszor bonyolult. Sokan mennek úgy, hogy akkor egy autóval a végére, meg az elejére, tehát ebben is segítenek a felelősök?
3: Így van, és erre is jó pont ez a rendezvény, hogy azokat a szakaszokat, ahol nehéz a logisztika, tehát nehéz megszervezni az autózást, illetve közlekedést, pont itt tudják egymást segíteni a résztvevők, és az üzenőfalon szoktak telekocsis megoldásokat szervezni, tehát felajánlják egymásnak, hogy akkor ki hol hagyja a kocsit, és összeszervezik, hogy az egyik a rajtba, másik a célba, és akkor így meg tudják oldani a közlekedést, ami ugye egy egyéni túrázásnál sokkal nehezebb, mint ahogy mondtad is.
1: Uh-huh. Amikor beszélgettünk tavaly, meg szerintem korábban is, akkor mikor beszélgettünk, akkor már mindig az volt, hogy vannak népszerűbb szakaszok, nyilván a nagyvárosokhoz közelebbi részek, vagy a természetileg legismertebb szakaszok. Azoknál elég hamar betelnek a helyek, és már teltházol, de egy csomó helyen meg még nem. Ez most is így van, vagy most hogy áll a jelentkezés?
3: Igen, most is így van, ez mindig így van, de egyre többen már az elején jelentkeznek, tehát látszik, hogy várják már a jelentkezés megnyitását. Most szeptember 9-én indult a regisztráció, és egy nap alatt már 1000 fő jelentkezett, most pedig bő egy héttel utána, most 2400-an jelentkeztek már a túrákra. Most is van 12 olyan szakasz már, ami betelt, ugye 50 fős a létszámlimit, de szerencsére van várólista is, tehát ugye ingyenes a rendezvény, lehet várólistára is jelentkezni, az ingyenesség azért fontos, mert hát pont emiatt sokan azért könnyen lemondják a túra előtt, tehát hogyha nincs éppen olyan ideális idő, akkor lemondják, viszont akkor a várólistások be tudnak kerülni, úgyhogy érdemes várólistára is jelentkezni, akkor is, hogyha már látszik, hogy az 50 fő már betelt.
1: Uh-huh. Még egyszer, mikor is lesz?
3: Október 10-én.
1: Uh-huh. Reméljük, hogy jó idő lesz. Ugye az elmúlt években általában szerencsés volt, ha jól rémli.
3: Igen, eddig mindig jó idő volt, és a kiktúrázásnapja.hu-n lehet túrát választani, szakasz nehézségek alapján, aki 8 kilométeres vagy 30 kilométeres szeretne, és akkor jelentkezni kell egy túrára.
1: Uh-huh. Oké, okay. Nagyon szépen
2: köszönjük. Szépen az infókat.
3: Köszönöm szépen.
2: Szép napot kívánunk, szervusz!
3: Szép napot nektek! Rügler
2: Szilviával, a Magyar Természetjáró Szövetség rendezvény szervezőjével beszélgettünk a kék túrázás napjáról, és ahogy azt hallhattuk, október 10-én van ez.
0: Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
2: Az ittétek nem tudom, hányadik, ami?
1: Hát miután eltelt legalább 20 másodperc azóta, hogy az információ elhangzott, nehéz már ennyire visszaemlékezni, amikor az ember már...
4: De ott van 10/10, könnyű megjegyezni. Október 10.
2: Tényleg.
4: 10-10.
2: Ja, 26-10-10, még eszembe. Könnyebb.
5: Miért?
2: Ne,
4: nem. 2026.
5: Hát értem.
2: De nem, nem.
5: Értem, de miért könnyebb nem. A 26-tal egy együtt?
2: Poém volt.
1: Ja. Próbált lenni.
5: Nem jött össze.
2: Mindegy, nekem tetszett.
4: Kövire jó lesz.
2: Na, kérem szépen, elfogyott az időnk, ugye? Azért vagyunk itt.
1: Nagyon ilyen úgy fest, igen.
2: Igen.
5: Jön a hét vége.
2: Igen, hát az már itt is van, tulajdonképpen itt is van, a péntekkel. Letesszük a lantot.
1: És mit, Andinál a mosolyfaktort is lehetne ábrázolni szigorúan monoton növekvő, illetve zöld gyertyákkal a grafikonon, tehát a... Úristen, de hogy...
5: Álmos vagyok. Hétvégére.
1: Ja, tehát, hogy reggel 6-tól 10 óráig, hogy tud egyre lelkesebbé válni.
5: Miért? Most miért
1: a pénteki napokon?
5: Álmos, mosolyogtam reggel is,
4: abszolút,
5: ugye?
4: Abszolút.
2: Tulajdonképpen én is tudnék azzá válni, hogyha mondjuk nem háromtól gurulgattam volna, és nézegettem volna a plafont. Kicsit rossz volt az alvás, úgyhogy most meg is ütött ez a 3,5 órás adáskészítés.
5: Nem volt
2: 98%-os? Meg sem merem nézni tényleg. Szerintem egy jó 62.
1: Egy jó déli alvás.
2: És ez is magnéziummal.
4: Az a legjobb, ami történt.
1: Egy jó déli alvást tud segíteni, hogy belecsúszszál a délutánba, mert az kinyír. Ezt az alvás szakértők ezt mindig elmondják, és akkor...
2: Igen.
1: Ha tudsz, akkor még időben.
2: Ez lesz. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet mindenkinek, legyen szép napotok, és utána szép hétvégétek, hétfőn folytatjuk.
1: Ákos, neked köszönjük.
4: Én is köszönöm.
2: Ja.
1: Várom szeretettel, hamarosan ismét legközelebb.
2: Igen. Hát a hamarosan az túlzás, mert mindjárt megbeszéljük, mikor jön legközelebb, de fog még...
4: Amíg szabadságon vagytok.
2: Ja, így van. Úgyhogy még találkoztok vele.
5: Kérhetsz híreket is mondani.
4: Vállalom.
2: Vagy vágni oda a fiúkhoz, vagy bármit csinálni. Na, kamatot kérem tisztelte, hétfő folytatjuk. Jó hétvégét, sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápecsója.
6: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
7: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
7: De a kórház? Milyen kórház?
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
8: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
8: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
8: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton a Dózsa-György tér előtt az Erzsébet híd felé. Sávlezárásra kell készülni. A 79-es trollibusz terelve közlekedik a keleti pályaudvar felé, nem érinti a Garai tér megállót egy szabálytalanul parkoló jármű miatt. Nem működnek a jelzőlámpák a 10. kerületben a Pongrácz úton a Csilla utca közelében karbantartás miatt várhatóan délután 5 óráig. Hétvégére lezárják a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat és a Vámház körútat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az Alkotás utcában befelé a Baks csomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Mától a forgalmat a parkolósávba terelik a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában befelé a Petneházi utca előtt, mert vízvezetéket építenek. Farkas Renát, a BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
13: Hírek következnek a Rádió Cafén.
14: Vagyonosodási vizsgálat indul a képviselők ellen. Három műszakban gyártják az elektromos BMW-ket Debrecenben. Marad a kellemes őszi idő, hétvégén akár 28 fokot is mérhetünk majd. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhatja az adóhivatal a képviselők és hozzátartozóik vagyonosodását, hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Hozzátette, 2 év múlva a jelenleg hivatalban lévő politikusok is számíthatnak ellenőrzésre. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek. Kapitány István közölte, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárca vezető arról is beszélt, hogy évvégéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van-e az új reaktorokra. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal, számolt be a külügyminiszter. Orbán Anita elmondta, hogy a kormány célja egy olyan egyezmény, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás és egészségügyi fejlesztések valósulnak meg. A mostani 2021 és 28-as időszakban Magyarország számára 254 millió euró áll rendelkezésre, ami több mint 92 milliárd forint. Magyarország az előző támogatási ciklus majdnem 78 milliárd forintnyi keretéhez végül nem jutott hozzá, mert nem született megállapodás a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. Összesen 27 milliárd forintot költött el az Orbán kormány a Rogán Antal irányítása alatt álló miniszterelnöki kabinetiroda felépítésére és berendezéseire, derült ki a 444 összesítéséből. Csak a bútorokra nettó 1,2 milliárdot költöttek, a belső terek kialakítására pedig elment még 2,5 milliárd. Az épület dolgozói több milliós székeket, asztalokat, szekrényeket, kanapékat használtak, három WC ajtóért egyenként csak nem 1 millió forintot fizettek. A legdrágább tétel, a negyedik emeleti bárpult a listán, csak ezért 38 millió forintot fizettek ki. Három műszakra állt át a BMW debreceni gyára, így már napi 24 órában készülnek az elektromos iX3 modellek. A Beamer Today szerint a termelés felfutása rekordgyorsaságú a BMW történetében. Mindössze 8 hónappal a sorozatgyártás kezdete után jutott el erre a szintre az üzem. Az iX3-ra Európából már mintegy 100 000 megrendelés érkezett. A tervek szerint ősszel egy második, Neue Klasse modell gyártása is elindulhat Debrecen. Ezren vehetnek részt a Magyar Vöröskereszt hétvégi szűrővizsgálatain. Mától vasárnapig 10 helyszínen végeznek egyebek mellett vérnyomás és vércukorszintmérést, a 40 év feletti férfiaknál PSA szintmérést, a nőknél pedig emlővizsgálatot. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
13: Időjárás a Rádió Cafén.
14: Folytatódik a változékony idő, ma eleinte még több lesz a felhő, és néhol pára kötfoltok is előfordulhatnak. Napközben azonban már a napsütésé lesz a főszerep, csapadék pedig nem várható. Gyenge, mérsékelt lesz a nyugati szél. Napközben 23 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. Hétvégén pár fokkal még melegebb lesz, sok napsütésre készülhetünk, esni pedig nem fog.
13: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Peki Momé Németországban alkotó török anyanyelvű énekesnő, aki csak poénból választott magának, szerinte francia hangzású művész nevet. Sokan egy 2025-ös angol rádió műsorban figyeltek fel a munkásságára, ahol az amerikai Iggy Pop játszott le tőle egy szerzeményt a hallgatóknak. Momé zenéjében főképp a funkot, a diszkót és a dancefloor jazz szereti ötvözni az anatóliai elemekkel. Bár valamennyire a japán city pop is hatással volt rá. Hallgassunk meg tőle egy brazil dal feldolgozást az anyanyelvén.

0: Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Alex Bailey énekes, gitáros, dalszerző, az alternatív melankolikus folk londoni képviselője. Kritikusai szerint a 60-as, 70-es évek fordulójának folk zenéje, azon belül is elsősorban Nick Drake hatása érvényesül munkásságán, amellyel 17 óta célozza be a műfaj kedvelőit. Jay Bird billentyűs producer a napfényes Los Angelesben tevékenykedik. Leginkább analóg soulban és modern ritmusokban utazik, illetve ezeket ötvözi. Általában R&B és K-pop előadók keresik a leginkább a lehetőséget, hogy vele dolgozzanak. A két eltérő zenei világ az atmoszferikus Where I Am Going kislemezen találkozott 2022-ben.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Két különböző Boogaloo nevű tánc és zenei stílus tarolt a 60-as években. Az egyiket főleg afroamerikaiak űzték Chicagóban, és még James Brown is meglovagolta e hullámot egy kis lemezzel. A másikat leginkább latin származásúak terjesztették el New Yorkban. Két különböző Hector Rivera-t tart számon a popkultúra. Az egyik puertorikai származású, New Yorki születésű, valós zenész, a másik a Pixar 2017-es animációs filmje, a Coco, fiktív, mexikói muzsikusa. A valós Hector Rivera készítette 1967-ben az I Want a Chance for Romance című felvételt, amelyet a Boogaloo latin New Yorki elágazásába sorolhatunk.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1, 1-1-1, 2-1, 1-1-2, 2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Time After Time című jazz standard eredetiét Sammy Kahn és Jules Stein írta 1946-ban az It Happened in Brooklyn című filmhez. Azóta rengetegen készítették el saját verziójukat a dalból, köztük olyanok, mint Judy Garland, Chet Baker, Shirley Bassey, James Brown, Miles Davis, az Isley Brothers, Cyndi Lauper, Frank Sinatra, Dusty Springfield, a Temptations vagy Rod Stewart. Paul Anka csak 2007-ben Classic Songs My Way című albumára dolgozta fel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Gloria Gaynor a diszkógömb megpördülésével egy időben vált világhírűvé. Az I Will Survive-val az első és utolsó diszkófelvételnek járó Grammy-díjat is besöpörte. Mivel ez a kategória korábban még nem, a következő évben a diszkózene népszerűségének óriási visszaesése miatt pedig már nem létezett. A dal szövege okán az emancipált nők és a melegek himnusza is lett. A most következő Cake zenekarnak is az I Will Survive feldolgozása hozta meg a sikert 1996-ban.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Plutó zenekar szövegközpontú és táncolható dalokat játszik. Az évek során összeszokott rockzenekarrá vált. Dalainak felismerhető saját íze és üzenete van. A gitáros énekes Nemes András vezette csapat a magyar dalszerzői hagyományokat, a rockabilis lüktetésű beat zenét és a 2000-es évek gitárpopos megoldásait vegyíti ösztönösen és lazán.

0: Sziasztok, én Hegedűs Józsi vagyok, ti most a Rádió Cafét halljátok.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talponálló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Két embert letartóztattak a Volánbusz ügyben, emelkedhet a koronavírus fertőzések száma. Rendszerleállás lesz az Erszténél. Marad a kellemes őszi idő, a hétvégén akár 28 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. A kormány 1200 vállalása közül eddig 120-130 teljesült, mondta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A kormányfő hangsúlyozta, van olyan, amely folyamatban van, és több lépésben valósul meg. Jelezte, hogy a kabinet két lépcsőben jelentős béremelést ad a szociális szféra dolgozóinak, ám nem egységesen, mert a szakterületeken belül jelentős eltérések vannak. Magyar Péter beszélt arról is, hogy a nyugdíjasok szépkártyájáról a 2027-es költségvetésben lesz döntés. Katasztrofálisnak nevezte a mentők kiérkezési idejét az egészségügyi miniszter. Ez jelenleg 26-27 percet jelent. Hegedűs Zsolt szerint az új országos mentőigazgató egyik feladata ennek csökkentése lesz, akár másodpercről másodpercre. Az alapellátás modernizálásának részeként jövőre 164 integrált területi egészségügyi és szociális centrumot alapítanának portugál modell alapján. Az egészségügyi szakdolgozók tervezett béremelése pedig több mint 123 ezer embert érinthet. Két embert letartóztattak a Volánbusz ügy gyanúsítottjai közül. A kényszerintézkedést a Budai Központi Kerületi Bíróság rendelte el. Az ügyben eddig már 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként. A 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotek Group vezérigazgatóját és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében, írja 444. A Transparency International júliusban tett feljelentést különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanújával. A Rogán Antal által 2012-ben kezdeményezett programban uniós országokon kívüli állampolgárok 253.000 euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez. A program lebonyolításában ismeretlen hátterű offshore cégek segítkezhettek. Emelkedhet a koronavírus fertőzések száma egyes területeken a közeljövőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Méréseik alapján az elmúlt héten országosan enyhén nőtt a vírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Budapesten több mintában is kimutatták, koncentrációja ugyanakkor továbbra is alacsony vagy mérsékelt. Rendszerfejlesztés miatt 12 órás leállás lesz az Erste Banknál. Ma este 10 órától holnap délelőtt 10-ig több szolgáltatás is, köztük a George Mobile alkalmazás és internetbank sem lesz elérhető. Az utalások is szünetelnek, és a beérkező átutalások fogadásában is lehet fennakadás. Bankkártyával fizetni és ATM-ből készpénzt felvenni ugyanakkor továbbra is lehet. Újabb 3,3 milliárd eurót folyósít Ukrajnának az Európai Unió, közölte az Európai Bizottság elnöke. A múlt héten jóváhagyták a Patriot légvédelmi rendszerek uniós finanszírozását is. Hozzátette, hogy az EU kész a SAFE program fennmaradó forrásait egy új ukrán védelmi program elindítására felhasználni.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Ma napközben már a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható, gyenge mérsékelt lesz a nyugati szél, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétvégén pár fokkal még melegebb lehet, és sok napsütésre készülhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig pont jókor.
5: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Kis Judit Ágnes író, akit köszöntök. Szia, szép napot kívánok.
6: Szia, szép napot mindenkinek.
5: Ugye izgalmas egy hónap a szeptember, mert hogy ekkor van az olvasás világnapja, és azt azért el kell mondani, hogy a tavalyi Rádiókafés olvasás világnapja rendezvényen a Dalnok verseny győztese voltál, aztán kicsit szeptember után jön a könyvfesztivál, és mit addig? Éppen szeptemberben neked megjelenik egy új regényed.
6: Így van.
5: Csókolom tanárnak.
6: Csokolom.
5: És ugye a szeptemberi iskola kezdéshez.
6: Igen,
5: is nagyon,
6: ez nekem is eszembe jutott.
5: Nagyon, és nem direkt volt.
6: Nem.
5: Nagyon
6: nem, jó. Egyszerűen idáig futott ki a szerkesztés, az utómunka, és a könyvfesztivál alkalmas arra, illetve később aztán októberben van a Margó Fesztivál, mind a kettő alkalmas arra, hogy ott dedikálás meg könyvbemutató legyen, úgyhogy ez nem függ össze az iskola kezdéssel, de lehetett volna.
5: Nagyon érdekes. Na, hát szóval, hogy akkor így minden összevág. Ennek a könyvnek kapcsán beszélgetünk most, de hogy is mondjam, szóval nem feltétlenül az a dolgunk, vagy dolgom, hogy itt téged azzal, arról faggassalak, hogy miről is szól ez a könyv. Én nagyon javaslom elolvasni, hanem inkább engem így a körülményei érdekelnek, és azon keresztül nyilván bele megyünk majd a történetbe is, meg annak a folyamába. De hát ezen gondolkodtam, hogy ez vajon egy életútregény, egy fejlődésregény, egy karrierregény, ha van ilyen tanárregény. Tehát, hogy vajon mi ez, amit minek neveznéd?
6: Karrierregénynek mindenképp, fejlődés, vagy visszafejlődésregénynek akár, életrajzi regénynek is. Én több évtizedet töltöttem a közoktatásban, és igazából még jó pár évvel ezelőtt a Vámos Miklós ültetett bogarat a fülembe, amikor azt mondta, hogy ő erről szeretne olvasni, mert ezt még nem írta meg senki. És tudtam, hogy amíg tanítok, nem tudom megírni, mert túl közel vagyok. És amikor kikerültem a pedagógus státuszból, és elkezdtem tudni kívülről látni, akkor elkezdtem írni. Ez először ilyen önéletrajzi regénynek indult, és aztán rájöttem, hogy így nem tudom megcsinálni, hiszen túl sok volt kollégát, volt diákot kéne megkeresni, és engedélyt kérni ahhoz, hogy megírjam a történetét, és rájöttem, hogy erre nem vagyok képes. Bármekkora divat most az autofikció, nekem ezt le kellett rombolni, és elkezdeni nulláról nem csak a saját élményeimet, hanem másokét is belevéve egy külön világot fölépíteni, és egy olyan hőst, aki nem én vagyok, de akár én is lehettem volna, hogyha másként alakul az életem. Tehát benne van ebben egy kicsit egy ilyen párhuzamos valóság, soha nem létezett helyszínekkel, tehát én nagyon figyeltem arra, hogy a saját életrajzi valóságomtól ezt minél jobban eltávolítsam, ugyanakkor felismerhető legyen minden olyan, ami az elmúlt néhány évtizedben a közoktatásban valóság volt, és sokunknak a személyes tapasztalata, akár diákként, akár tanárként.
5: Ezt abszolút vissza tudom jelezni, hogy közben meg minden benne van. Úgyhogy erre jó feltehetően a fikció, hogy bele lehet mindent tenni. Egyszerűen semmilyen szegmens nem marad ki. És ebből a szempontból azt kell mondanom, hogy nem is biztos, hogy csak tanárnak kell ehhez lenni. Nekem az volt az érzetem, hogy szomorú valóság, amit így az elmúlt 20 évben az aktív éveiket töltött emberek talán elmondhatnak magukról.
6: Igen, a tanárok azért mindenképpen fókuszált helyzetben vannak. Ez egy kiégős pálya, és mégiscsak az utolsó néhány évben kezdünk el arról beszélni, hogy tanári kiégés.

0: lelkes, kezdő tanár hogyan ég ki, és hogy ez mennyire nem az ő személyes gyengesége és hibája csak, hanem azért a rendszeré, amit mindannyian ismerünk, volt vagy jelenlegi diákként, nem feltétlenül tanárként, de akár szülőként. Tehát mindenkinek, én ezt tapasztaltam, mindenkinek van véleménye a tanárokról, mindenkinek van emléke, mindenkinek van rossz emléke, és ez nagyon fájdalmas. És volt tanárként, illetve azt gondolom, hogy egy tanár kicsit olyan, mint a pap, hogyha egyszer fölkenték erre a szentségre, akkor is pap marad, hogyha nincs gyülekezete. Én ugyanúgy tanárnak érzem magam akkor is, hogyha már nincsen osztályom. Szóval, hogy ezt mindannyian érezzük, meg tapasztaljuk, hogy vannak olyan tanárok, akik nem valók a pályára, és akik miatt rettenetesen negatív a megítélése ennek a szakmának, és sajnos sokkal kevesebb az, aki olyan hálával emlékszik egy tanárra, mesterre, segítőre, mint amennyire mondjuk én szerettem volna ilyen tanár lenni mindig, akire így emlékeznek. És közben tapasztalom azt is, hogy egyre embertelenebbé vált a rendszer. Én ugyanúgy nyilván, mint a regényhősöm, a rendszerváltás után nem sokkal léptem a pályára, ahol egy picivel nagyobb mozgásterünk volt így a hirtelen jött szabadságban, és aztán ez fokozatosan zárult ránk, és én éreztem azt a vége felé, hogy elmegyek a falig emberségben, együttműködésben, és már az is kevés, hogy ellen tudjak tartani a rendszer embertelenségének. Az meg a másik, hogy aztán szülőként én találkoztam egy egész másfajta pedagógiával, mint amiben diákként felnőttem, és aztán tanárként szocializálódtam.
1: Ez három különböző valóság.
0: Így van. Egyrészt szülőként iszonyú érzékeny lettem arra, hogy a tanárok hogy beszélnek a gyerekekről. Tehát volt olyan élményem, hogy olyan tiszteletlenül beszéltek kollégák az értekezleten diákokról, hogy azt éreztem, hogy ha én anyaként azt tapasztalnám, hogy az én gyerekemről beszélnek így, hát én átharapnám a torkukat, én ide nem engedem a gyerekemet. Tehát, hogy lett egy ilyen külön plusz érzékenységem is szülőként, és a gyerekem révén én a demokratikus oktatással is találkoztam, és ez a távolság a jelen oktatási rendszerünk és egy lehetséges demokratikus pedagógia között olyan nagy, hogy engem tanárként összeroppantott.
1: Abszolút elhiszem, hiszen alapvetően ugye, hogyha elkezdjük olvasni Izabella történetét, ott van tulajdonképpen a pályakezdéstől a gyerekkorba kicsit visszakacsintva, hogy van egy ilyen nagyon tiszta szándék, egy lelkesedés, és én azt hiszem, ugye ma már tudjuk, innen visszatekintve, hogy az életnek valóban van egy ilyen szakasza, amikor azt hiszük, hogy mindent megtehetünk, csak meg kell érte dolgozni, csak csinálni, csak menni kell, szorgalmasnak lenni, az olyan teljesen természetes, hogy van erőnk hozzá, hogy vannak céljaink, hogy akarjuk, és aztán az, hogy mikor szegi le az ember a fejét, meg hányszor görbül meg benne, hányszor nem érti azt, hogy mi a baj azzal a szándékkal, mi a baj azzal, ami egyébként működik jelen esetben, itt például a tanár-diák kapcsolattal, ugye, amit ő kialakít. Miért szálka ez a rendszer szemébe, vagy a többiek szemébe, miközben láthatóan működőképes, még talán a határ is jól meghúzható, oké, hogy vannak benne leágazások, hogy egy tanár-diák kapcsolatban hol van a határa
0: közelségnek.
1: A közelségnek, így van, olyan értelme az intimitásnak, hogy mi az, amit megosztunk, és egyébként nyilván más értelme is, de hogy mi a baj ezzel? Szóval, hogy egyszerűen az ember csak azt látja, hogy egy ilyen napfényes rétről elindul egy fiatal, és nem érti, hogy miért borul be folyamatosan.
0: Igen, és kezd el először félni, vagy kezdi magát hibáztatni. Itt igen, azért nekem van ezek. Személyes élményem, hogy azzal küldtek el az egyik munkahelyemről, hogy alkalmazkodóképtelen vagy, nem tudsz együttműködni. És én elfogadtam magamról ezt az állítást, hogy én nem vagyok képes szabálykövetőnek lenni, együttműködni, alkalmazkodni, és akkor kezdtem önkéntesként a bátortáborban. És kiderült, hogy én vagyok a legszabálykövetőbb, a legegyüttműködőbb. Egyszerűen azért, mert ott nem azt mondták, hogy azért, mert ezt mondom, hanem azért, mert, és megindokolták a szabályt. Mondjuk azt, hogy légy szíves, feküdjetek le este 11-kor, mert másnap is felelősek vagytok a gyerekekért. És én gondolkodás nélkül elmentem 11-kor aludni, mert azt éreztem, hogy ez egy teljesen jogos

0: kérés. Tehát folyamatosan én is beleütköztem a rendszerbe, ez egy nagyon erősen tekintélyelvű rendszer még mindig. Az az elkeserítő valóság, hogy mondjuk az én elég régen történt diákkoromhoz képest nagyon keveset változott. Még mindig az van, hogy a tanárnak tekintélyt kell tartani, és hogy ezt a tekintélyt nem az alakítja ki a diákokban, vagy ezt a tiszteletet, hogy a tisztelet kölcsönös, hogy a tanár egy hiteles és megbízható személyiség, hanem van ez az, azért, mert én vagyok a tanár. És ez egy ugyanolyan káros, és nem hosszú távon jól működő indoklás, mint ahogy egy szülő-gyerek viszonyban egy idő után nem működik az, hogy azért, mert azt mondtam meg, mert az én kenyeremet eszed.
1: Világos. Igen, és valahogy én nekem ez, hogy mondjam, ez egy nagyon, de valószínű azért, mert tényleg az ember visszatekint a saját életére is, hogy hogyan tud ezek miatt elveszni a hit saját magába. Mm-hmm. Amit egyébként a gyerekek időnként nyilván visszatáplálnak meg az élet.
0: Igen, és időnként újra elvesznek, és a kiégés erről szól, hogy már nem kapsz annyi visszajelzést, vagy ha kapsz, már nem elég ahhoz, hogy visszatöltsön. Mm-hmm. Tehát valahogy átbillen a mérleg, és az, amikor már magadról is azt érzed, hogy nem jó, amit csinálok, hogy kevés, hogy nem tudom. Én is több generációs pedagógus gyerek vagyok, és az anyukám mondta azt, hogy akkor kell abba hagyni, amikor már nem érdekel, hogy megírta a házi feladatot. Tehát az, hogy nekem fontos legyen az ő fejlődése, előmenetele, hogyha már nem az, akkor már jobb, hogyha távol maradok. És azt gondolom, hogy nagyon sokan maradnak a pályán, hiszen hova a csodába mennének, akik ezt már réges-régen elvesztették.
1: Igen, és ott van valószínűleg, amíg kibírom ezt a pár évet.
0: Igen, gondolat. És közben ilyenkor már lehet, hogy az ember mérgez másokat.
1: Hát biztos, ez biztos.
0: És amikor én a saját bőrömön tapasztaltam azt a nagyon tanárellenes, gyűlölködő, fröcsögő véleményzuhatagot, ami mondjuk a tüntetések kapcsán rázúdult a pedagógus társadalomra, akkor azt éreztem, hogy ezek mind volt diákok, akik azért utálnak bennünket, mint tanárokat ennyire, mert volt rossz tanáruk, igazságtalan, gonosz, abuzőr, bármi, és mindenkinek van ilyen élménye. Tehát azt gondolom, hogy tényleg radikális változásokra van ahhoz szükség, hogy ne ez legyen rólunk a kép a társadalomban, hogy ingyen élő gyerek, nyúzó szemétládák, és szörnyű, nagyon régi vicc, ami a különbség a pedagógus meg a pedofil között, hogy a pedofil szereti a gyereket. Azért ez egy iszonyú kegyetlen vicc, amin már
1: nagyon,
0: nem tudunk.
1: Nem hallottam.
0: Nem? Hát nem. Ezt még gyerekkoromban hallottam először, és szerintem pont a tanár anyukámtól, és ez egy ilyen torokszorítóan abszett. Fájdalmas, és egyáltalán abszett. Nem vicces, hogy rosszabbak vagyunk ezeknél is.
1: Na most két dolog jutott eszembe, és mind a kettő szerintem nagy téma. Az egyik az, hogy ugye ez a könyv, a Csokolom tanárnő, az egy korrajz. És olyan dolgok vannak benne, amelyeket én azt gondolom, hogy így kézben tartva és elolvasva ezt a több mint 300 oldalt, valóban az ember be tud csatlakozni. Tehát valahol az ő élete elkezdődött, attól függően, hogy mikor volt iskolás, elkezdődött és fel fogja ismerni a különböző szimptomákat, meg jelenségeket. Egy kérdés bennem az, hogy előfordulhat-e, én erről egyre többet gondolkodom, hogy csináljuk sok esetben a dolgainkat, de hogy tényleg nem látjuk a puzzle-nek a részeit. Ez az egyik felvetésem, a másik pedig kapcsolódik ehhez, és kiindul abból, amit mondtál, hogy tényleg nem maradhat ez így. Csak az van, és tudom, hogy ugye minden területen, tehát azért idén azt mondtuk, hogy minden területen legyen változás. Legyen ez a kultúra, az egészségügy, az oktatás, minden. És nem működjön az, ami eddig, ami megcsontosodott, és nem tudom. Csak hogy ugyanarról a társadalomról beszélünk ám. Amíg saját, tehát amíg belülről nem indul el.
0: Igen, de
1: valamiféle szándékakarás.
0: Közben, és ezért mondom, hogy én még mindig pedagógus vagyok, hogy iszonyatosan hiszek a gyerekekben, akik mondjuk romák közötti misszióval foglalkoznak, azt mondják, hogy lehet, hogy a felnőtthöz már nincsen utad, a gyerekhez tudod
1: van.
0: Megváltoztatni, és hogyha eljutsz oda, hogy a munkád miatt mondjuk egy gyerek tovább tanul, akkor elkezdtél egy társadalmat megváltoztatni, és nekem a szent meggyőződés kérdésem, és erről már több mint 10 éve újságcikkben, esszében, mindenben írok, és tulajdonképpen ez csak most így összeállt irodalmi szövegé is, hogy biztos naív vagyok, meg lehet, hogy magamon is röhögnöm kéne, hogy a társadalom összes problémájának a megoldása a közoktatásban rejlik. Nem tudunk más módon belenyúlni abba, hogy diszfunkcionális családban születnek gyerekek, mint a mindenki számára kötelező oktatáson keresztül. Hogy lesz-e mondjuk már egy 3 éves gyereknek, aki esetleg egy rettenetesen hátrányos helyzetből és szörnyű családból jön, lesz-e biztonságos szeretet kapcsolata? És ugyanez igaz az iskolára, hogy persze lexikális tudás, meg kompetencia, meg mindenféle nagyon érdekes, de mindennél érdekesebb, hogy lesz-e hiteles, megbízható, erős személyiségekkel egy gyereknek akár 6, akár 18 éves olyan biztonságos, magától értetődő szeretet kapcsolata, ami képes ellensúlyozni a hátrányos helyzetet. És nem csak arról van szó, hogy lesz-e a társadalomban olyan átjárás, hogy nem az van, hogy aki értelmiségi családba született, az értelmiségi lesz, aki meg hátrányos helyzetben, az hátrányos helyzetben marad, hanem hogy mint személyiségek tudunk-e annyit változtatni a gyerekek személyiségén. Tehát nagyon fontos az oktatás, de még fontosabb a nevelés. És a nevelés az abszolút arról szól számomra, hogy tudok-e megbízható horgony, bója, akármi lenni a diák számára, függetlenül attól, hogy egy 3 éves óvodás, vagy egy 18 éves középiskolás.
1: Egyébként javíts ki, ha tévedek, csak valamiért azt gondolom, de lehet, hogy ez egy ilyen romantikus múltba révedés, de hogy volt idő, amikor a társadalomban pontosan két személy volt, aki ilyen helyzetű gyerekeken segíteni tudott, az egyik a tanár, a másik meg az orvos. Uh-huh. Amikor egy jó tanács, egy odafigyelés, egy szárnyam alá vevés, néhány iránymutatás. Tehát, hogy ennek megvolt a maga presztízse.
0: Igen, azt gondolom, hogy itt nagyon sokat, a tanári pályán nagyon-nagyon sokat veszített a presztízséből, és ez anyagi megbecsülést is jelent, meg azt, hogy mennyire néz föl rád a társadalom azért, amit csinálsz. Még mindig azt gondolom, hogy ennek van értelme, hogy a fiatalokhoz fordulni, és hogy akár az orvos, aki meg tud menteni egy fizikai életet, akár a tanár meg tud menteni egy személyiséget, hogy ez még most is van, csak valahogy közben a társadalom szerkezete átalakult, és nem alakult vele az iskoláknak a szerkezete. Tehát mondjuk, amíg azt gondolom, hogy a 70-es években valahogy párhuzamosabb volt egymással a társadalom és az iskola, most meg nagyon elfejlődött, nagyon mások már a gyerekek, és ezt egyébként tanárként is éreztem, hogy valahogy a kiégéssel együtt ezt a kiöregedést, hogy mások az én skilljeim, más az, amit adni tudok, és lehet, hogy ők már nem erre vevők, és lehet, hogy már nekem túl sokat kéne változni, és ezért lenne tök jó, hogyha sok fiatal tanár lenne, akikben ugyanazok a reakciók működnek, de ennek ellenére meggyőződésem, hogy nekem olyan elérhetőségem van tanárként a diákhoz, ami mondjuk a szülőnek nincs, nem azért, mert én jobb vagyok, hanem mert az egy szabad vegyérték. Én általában kamaszokat tanítottam, gimiseket, és nagyon sokszor jött a lázadó kamasz azzal, hogy de hát az anyukám pont azt mondta, amit a tanárnő. Mondom, igen, pedig nem egyeztettük a jegyzeteinket. De hogy tőlem elfogadja, mert a lázadásában az van, hogy ő, hogy az anyám hülye, csak az nem, amit az anyám mond. És én ugyanazt mondom esetleg, mint az anyja, és tőlem meg elfogadja. Tehát van egy olyan kapcsolódás, ami a szülőgyerek, és van egy olyan kapcsolódás, ami talán a legerősebb, az ugye a kortárs csoport, de van egy olyan kapcsolódás, hogy ők igenis keresnek erős, hiteles, felnőtt személyiségeket.
1: Abszolút, tehát én a generációs különbséget ilyen értelemben nem is említeném, mert ha arra gondolunk, hogy a kisgyerek legjobban, ha van szerencséje, és vannak nagyszülei, és azok még egészségesek, Akkor ugye kisgyerek a legjobban a nagyszülőkkel szeret lenni, és azt a fajta, nem tudom én, szeretetet, életbölcsességet, vigyázást, útmutatást nagyon is elviszi az egész életébe. Tehát én azt nem hiszem, hogy eljutottunk odáig, hogy azért, mert az embernek már nincsenek meg, és tényleg valóban rengeteg dolog van már az adminisztráció tekintetében, ugye a digitalizált világ tekintetében, amit már lehet, hogy egy bizonyos generáció nem ismer, de az, hogy emberileg szeretettel közelíteni egy gyerekhez, akárhány évesen, szerintem arra fogadókészség mindig
0: biztos
1: van.
0: Hogy erre nagyon nyitottak, és ebben láttam a rendszernek az egyre kegyetlenebbé válását, hogy egyre kisebb volt a mozgásterem ebben. Tehát ahogy növekedett az óraterhelés, és növekedett mondjuk az átadni akart anyag mennyisége, illetve hogy egyre többre kényszerítenek, egyre inkább azt éreztem, hogy a lényeg, a kapcsolódás az annyira háttérbe szorul, hogy már nem jó itt lenni. A csúcsa ennek természetesen a Covid alatti online oktatás volt, amikor minden megmaradt, amitől rossz ezt csinálni, és minden elvezett, amitől jó. Nekem ott is lett igazából elegem. De a diákokban is, és ez a másik, amit bele is írtam a regénybe, hogy lett egy ilyen nagyon pragmatikus gondolkodás, hogy tessék elmondani, ami kell az érettségre, és tessék békén hagyni.
1: Igen.
0: Tehát, hogy mondjuk fiatal tanárként én attól voltam jó fej, hogy olyan dolgokról beszélgetünk, amikből nem kell majd vizsgázni, hanem a világról beszélgetünk, és ez jó, és ez érdekel minket. És amikor nekem azt mondta egy osztály, hogy tessék minket békén hagyni ezzel, hanem oda menni a táblához, és felírni, ami majd kell az érettségire, csupa nagybetűvel lehetőség szerint, akkor nagyon fájt. Másrészt értettem azt, hogy micsoda túlterheltség kell ahhoz, hogy ők már csak túlélni akarnak, túl lenni rajta, és nem pedig benne lenni. És egyszerre volt az, hogy nekem fájt, és visszautasítást éltem meg, és egyszerre volt az, hogy basszus, tulajdonképpen értem.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Kis Judit Ágnes író, és egy napokban megjelent könyv kapcsán beszélgetünk, ez pedig a Csókolom tanárnő, de nem csak a könyvről, hanem azt hiszem, hogy a pedagógus létnek az elmúlt évtizedeiről és jelenéről, amiben természetesen van fikció, de egyébként azt hiszem, hogy tökéletesen megmutatja, hogy mik történhetnek egy tanár életében. Zene után jövünk vissza, és folytatjuk.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Rádió Café. Aquincumban az FM 98-as frekvencián. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three,
0: ho! Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Zene, borok, fesztivál hangulat. Hiperkorma, Intim Torna Illegál, Budai House Club, Sterbinski és még sokan mások. Szeptember 24-25-26. Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivál. Infók ócsaműfász.hu.
7: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu per ITBN 2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. A Rádió Cafén.
8: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Vendégem továbbra is Kis Judit Ágnes író, és a Csókolom tanárnő című könyv kapcsán beszélgetünk, aminek egyébként, amit biztosan mondhatok, hogy október elején, ugye a könyvfesztiválon lesz van. Egy dedikálásod. Egész pontosan október 4.
9: Október 4-én, most nem tudom pontosan, hogy hány órakor,
8: jó, és ennek majd utána lehet nézni.
9: És a Margó Fesztiválon lesz egy ilyen nagyobb könyvbemutató is.
8: De a lényeg, hogy most erről a könyvről, vagy ennek a könyvnek kapcsán beszélgetünk, és nem titok, hogy benne van a te tanári tapasztalatod, múltad is. Most azonban térjünk rá a főszereplő Izabellának a rendszeren belüli helyére és viszonyaira, jó? Mert most beszélgettünk arról, hogy ez hogyan is van a gyerekek felé, hogyan változik, mi az ideális, mi benne a nehéz egy tanár számára, de egy tanárnak a tanári karban megtalálni a helyét, ahol ugye ki is derül, hogy Izabellának többször is nem megy, tehát nagyon próbálja a négyszöget belepasszírozni a háromszögbe, és hát ez különböző, nem is tudom, reakciókat vált ki az emberből. Ugyanúgy, mint a gyerekekkel szembeni nehézségek, örömök.
9: Igen, azt, amikor arra gondolunk, hogy tanár, akkor az első, amit mellé rendelünk, az, hogy a diákokkal való viszonya, és közben arról is beszélni kell, hogy egy közösségben van, egy tantestületben dolgozik valaki, ahol elég furcsa dinamikák tudnak kialakulni, meg van egy iskolavezetés, aminek régen sokkal nagyobb döntési szabadsága volt, mint ami az utóbbi időben, de hát, hogy nagyon számít, hogy ebben a dinamikában valaki hol helyezkedik el. És azt is anyukám, aki egyébként tanárként az én elsődleges példaképen volt, ő mesélte, hogy hogyan irigykedtek rá az idősebb tanárok, akikkel már nem akartak annyira együtt lenni a diákok, vagy akiknek már családjuk volt, és nem tudtak látástól vakulásig a diákok rendelkezésére állni, hogy persze neked könnyű. És hogy ugyanezt éltem meg én is, hogy nyilván sokkal könnyebb annak, akinek nincs családja, és tulajdonképpen az összes kapcsolódási pontja az becsatornázódik oda, hogy az iskola, és akkor akár kollégákkal, akár a diákokkal, és én magam is tapasztaltam, hogy amikor családom lett, gyerekem lett, akkor valahogy így ez lefeleződött. Tehát egyszerűen sokkal kevesebb szabad vegyértéken volt kapcsolódni, vagy mondjuk, ha egy osztály azt mondta, hogy menjek el velük több napos osztálykirándulásra, akkor nyilván a kisgyerekem mellett már inkább mondtam nemet, mint hogy lelkesen és megtiszteltetésnek véve ott legyek. Tehát, hogy nagyon sokszor van egy beilleszkedési nehézsége a fiatalnak, nagyon sokszor tapasztal szerintem az a tanár irigységet, akin azt látják, hogy nagyon jól tud kapcsolódni a diákokhoz, és akkor még ott van az a téged szeret az igazgató, te vagy a kis kedvence, tehát ezek a hierarchikus viszonyok. Nem könnyű kapcsolódni egy 40-50 fős tanári közösséghez, ahol igazából elvben egyenrangú kapcsolatok vannak, mégis ezt pontosan érezzük, hogy miféle versenyek vagy konkurencia harcok futnak, akár abban, hogy ki a sikeres tanár, mondjuk odáig, hogy kikapja meg a nem tudom milyen termet vagy eszközt, vagy stb. Szóval, hogy nem könnyű ezt a fajta kapcsolódást sem valahogy rendbe tenni, vagy kiharcolni, vagy valahogy úgy kifészkelődni a helyünket egy ilyen közegben.
8: És mondd csak, hogy ezt például sose tudtam, de most felvetődött bennem, hogy van ebben valami segítség? Vagy ez egész egyszerűen tényleg úgy néz ki, hogy az ember vagy megtalálja a helyét, és vagy megtalálja azt az attitűdöt, amivel létezni tud, vagy van ebben valami akár a tantestületen belüli segítség, ne adjék szupervízió, de most
9: vagy az van, hogy valami ismerősöd által kerülsz oda, aki akkor
8: szervezetfejlesztés, vagy valami.
9: Hát azt én nem találkoztam vele. Nyilván vannak ilyen státuszok, hogy a munkaközösség vezető, vagy az igazgató, helyettes igazgató, stb., akik vagy felelősségüknek érzik, hogy egy kezdő, vagy nem kezdő, de ugyanoda került tanárt egy kicsit beavassanak, vagy nem. Tehát nekem volt tényleg olyan élményem, hogy bekerülök a tantestületbe, úgyhogy már el is indult a tanév, mert így az utolsó pillanatban kerülök oda, és adnak egy osztálynévsort, meg egy teremszámot, és így megyek, és nézem a teremszámokat, hogy hova kell menni. Tehát, hogy egy ilyen totál magára hagyott állapot is lehet ebből, és nyilván, hogyha olyan a vezetőség, akkor egy kicsit jobban odafigyel. Az utolsó munkahelyemen például ott szoktak lenni ilyen csapatépítők, de X korábbi munkahelyemen meg nem nagyon volt ilyen. Szóval, hogy itt nekem az a tapasztalatom, hogy sokkal könnyebb volt egy osztállyal otthonra találni, mint hogy a kollégák között otthonra találni, vagy az sokkal később jött.
8: Munkahelyi kapcsolatok, ugye ebbe is bővelkedik a regény, és teljesen normális, hát hiszen egy tanár hol is találná meg, vagy hol is keresné, vagy hol is találna rá bármilyen gyengét kapcsolat, hanem az életterében, és azért itt jó sokféle fajta bemutatásának szenteltél időt és teret, ez is mutatja szerintem. Erre is azt mondom, hogy aha, igen, hát az élet lenyomata ez. Van igen. Ilyen és olyan is.
9: Persze, és nagyon magától értetődő, hogy barátságok, ellenségek, szerelmek szövődjenek egy ilyen zárt burokban, mert aki kívülről látja a tanárt, az úgy képzeli, hogy hát letanítja, idézőjel, letanítja az óráját, és aztán megy a dolgára. És ez nagyon nem így van. Tehát, hogy aki tanít, és teljes állásban ott van, az ott él. 0-24-ben elérhető, nem ismerül föl, hogy mondjuk délután 5-kor téged ne keressenek meg egy munkahelyi problémával, akár az igazgatód, akár egy diák. Tehát, hogy egy olyan folyamatos együtt lélegzés ennek a közegnek, hogy amikor én osztályfőnök voltam utoljára, akkor lettem terhes, és azt mondta a férjem, hogy válok, ha én még egyszer osztályfőnök leszek. Hogy ő nem egy iskolát vett feleségül, és hogy folyamatosan azt tapasztalja, hogy nincs magánélet, mert folyamatosan elérhető vagyok. És ez az, amit aki kívül van ezen a buborékon, az nem nagyon lát. Hogy a tanítás az nem az, hogy megtartom az órámat és kimegyek.
8: És egyébként azért is nem értem, hogy összességében miért nem tudjuk ennek a presztízsét visszaadni, és miért nem tudjuk társadalmilag bátorítani azokat az embereket, akik erre a pályára adják a fejüket, mert hogy két dolog van, ami szerintem megbonthatatlan és törvényszerű. Bárki, aki valamit is elért az életében, az életút interjújában azzal kezdi, hogy volt egy olyan tanárom, akitől én azt láttam, aki engem ebben vagy abban támogatott. Olyan is van, aki azt mondja, hogy volt egy olyan tanárom, aki úgy bánt velem, hogy annak ellenére, de hogy azért ez benne van. Én is tudok ilyet mondani. Tehát én is meg tudom mondani a középiskolai magyar tanárnőm, Sági Zsuzsanna nevét, aki örökre elkötelezett engem mondjuk az irodalom felé. Vagy örök emlék bennem, ahogy ő órákat tartott, és amit láttam a szemében. Szóval, hogy ez mindenkinek az életében van, remélhetőleg, legalább egy emlék, de a lényege az tulajdonképpen az, hogy a tanárokon keresztül történik a jövő.
9: Hát ennek szerintem nagyon erősen politikai hátszele van, hogy nyilván hogy lehet megbecsült egy tanár, akinek a diák azt mondja, hogy a zseppénzem több, mint ami a tanárnő fizetése, és ez velem megtörtént, beleírtam a regénybe. Tehát amikor azt érzik, hogy tényleg a zsebükből húznak elő, akkor mitől nézzem föl rád, hogyan érezd magad megbecsülve tanárként?
8: Oké, akkor viszont itt hagyj kérdezzem meg, de hogy jutottunk el odáig, hogy ez kijöhet egy diáknak a száján? Mert értem, és mindig, én egy budai gimnáziumban jártam, nekem az osztálytársaim azok olyan autóval jártak, ami a tanárnak 20 év fizetés után se volt. Az egy másik dolog, hogy én harmadik kerületiként hogyan keveredtem oda, de hogyan jöhet ez ki? Tehát hol tartunk abban, hogy mit engedhet meg a diák a tanárral kapcsolatban, meg egyébként a szülő.
9: Igen.
8: Ez megint egy külön téma.
9: Ami nagyon félrement, az azt hiszem, hogy az iskola és a szülő kapcsolata. Nekem volt olyan igazgatóm, aki minden értekezleten elmondta, hogy itt három pontja van az oktatásnak, a szülő, meg a diák, meg a tanár, és hogyha nem mindenki fog össze, akkor ez nem lesz
8: ez
9: sikeres.
8: Nem működik, így van.
9: Tehát az, hogy a szülő folyamatosan megkérdőjelezi a tanárt, akkor nyilván a gyerek is meg fogja kérdőjelezni.
8: Hogyne.
9: És ugyanakkor az is igaz, hogy a fenében, hát én szülőként nyilván a saját gyerekemmel leszek lojális, nem pedig az ismeretlen és akár alkalmatlannak tartott tanárral. Nekem szülőként olyan szerencsém van, hogy a gyerekeim tanárait nem eszembe nem jutna megkérdőjelezni, mert maximálisan bízom bennük, becsukom a szemem és rájuk bízom a gyerekemet, és ezt nagyon sok szülő nem meri, nem tudja megtenni, és ez nem egyszer valóban a tanár hibája.
8: Na igen, nyilván van
9: nagyon sokszor,
8: tapasztalat.
9: Így van, és nagyon sokszor pedig a rendszer hibája, hogy ott van 30 teljesen különböző háttérből jövő gyerek, és neked tanárként mondjuk azzal a 60 szülővel kéne olyan fajta együttműködést kiépítened, hogy ők bízzanak benned, és ne kérdőjelezzék meg a döntéseidet. Tehát, hogy itt ez nagyon-nagyon szétzilálódott, és nyilván lehetne azt mondani, hogy bezzeg a régi időkben, ha kaptál egy pofont a tanártól, otthon apáttól kaptad a másikat, de ezt köszönjük nem, tehát nem kérjük
8: ez
9: vissza.
8: Ez pont ugyanúgy nem jó. Ezt a kettő között kellene
9: igen,
8: valami.
9: Tehát valahogy nem működik jól a kommunikáció, és egy tekintélyelvű és gépezetként működő rendszerben ez nem is fog helyreállni. Tehát amit én fontosnak látnék, nyilván az, hogy anyagilag hogy van megbecsülve egy tanár, hogy egy politika mennyi pénzt forgat bele az oktatásba, az az ő döntésük. Például, hogyha engedélyeznék, ha lehetne többféle pedagógia egymás mellett, akkor lehetne választani. Nem csak az volna, hogy van a állami magyar iskola rendszer, és az egyféle, és a tankönyv egyféle, és a nemzeti alaptanterv egyféle, hanem ha én tudom, hogy a gyerekem ilyen és ilyen, akkor számára megfelelő iskolát keresek. Az, ami most működik, hogy rengeteg speciális nevelési igényű gyerek van, fejlesztés nélkül a tanárnak rendelkezésre kell állni 30 gyerek számára 45 percen keresztül. Még középiskolában is van ilyen, általános iskolában sokszorosa. Én nagyon sokszor éreztem azt, és mondtam a gyereknek, hogy teljesen igaza van abban, hogy ő az én figyelmemet igényli. És jogos, és én adnám is neki 45 percen keresztül, ha kell, de mi van a többiekkel? Tehát, hogy valahogy ez a csoport, hogyan integrálunk valakit, miféle fejlődési lehetősége van a csoportnak akkor, hogyha folyamatosan szétzilálják, ezekre valahogy nincsen megoldás. És említettem a Bátor tábort, ahol én önkénteskedtem, ott egy-egy volt az arány a gyerekek és az felnőtt önkéntesek között, ami nyilván egy iskolában nem működik, vagy nem működhet, de az, hogy mennyire máshogy motiválható a gyerek, ha mindig lesz mellette valaki, aki megkeresi, hogy ő hogyan motiválható, és milyen más az, amikor nekem kell belepréselni 30 gyerekbe 45 percen keresztül azt, amit aztán rohadtul számon fognak kérni rajtam.
8: Na hát ugye Csokolom tanárnő Izabella története, és közben, ahogy beszéltük is, benne van a te tapasztalatod, a te tanárságod és megéléseid, de mégis természetesen áthelyezve egy fiktív környezetbe, fiktív személyekkel. Most, hogy ez kijön, ugye elengeded ezt a gyereket, aztán majd éli az életét. Neked az elmúlt időszakra való visszatekintésed, a tanárságodnak a kvázi feldolgozása. Megtörtént ezzel?
9: Azt hiszem sikerült. Nagyon érdekes volt, ahogy évtizedekkel korábbi élményeket elkezdek
8: és csak jön,
9: feldolgozni, mondom. És csak jön végtelenül, és igazából rendet kell vágni közötte, és megteremteni ezt a figurát. Az én főhősöm egy nálam sokkal kiszolgáltatottabb személyiség, és sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben lévő, mert rajta keresztül tudom megmutatni a pályának a kiszolgáltatottságát, amikor senkid nincsen már, megszűnik minden kapcsolatod az iskolán kívül, szétmállanak a barátságok, amik nem oda tartoznak, megakadályozza a magánéletet. Én ennél sokkal határozottabb és szerencsésebb életutat mondhatok a magaménak, de ez a végtelen jó kislányságból mindenkinek megfelelni akaró főhős, akit kreáltam, ez ideális alanya annak, ahogyan egy ilyen nem túl emberséges rendszerben sodródik és ég ki valaki. Én azért ennyire nem vagyok jó kislány, de a barátaim, akik előolvasóim voltak, hogyha valami nagyon naív megszólalásom van, akkor azóta azt mondják, hogy ne legyél Izabella! Tehát, hogy
8: gyártottatok egy mémet belőle gyorsan.
9: Igen, ez így sikerült, és nyilván azért az, hogy ez ne csak az iskoláról szóljon, mindenféle magánéleti és szerelmi szállat is bele kellett bonyolítanom, és mindezt úgy, hogy a végén eljussak a főhősnek a teljes magányáig, amikor neki már csak ez a lehetősége maradt, hogy ő tanár legyen, vagy vagy hogy van más, csak nem tud ebből kitörni. Tehát a magára hagyatottság, meg az a fajta beszűkülés, ami egy tanár élete, amit én is megéltem, meg látom, hogy így azon kívül nincsen életed, kész, pont. Vagy nagyon nehéz, hogy megtart, hogy legyen.
8: Ugye itt közben Izabella öregszik, hát bizony, hiszen megy az idő, és különböző helyzetekbe találja magát, és nekem a szomorú az, hogy valahogy, és ezt amúgy globálisan mondom, tehát valahogy, ahogy megyünk előre az életben, és egyébként az valóban akár napról napra lehet a sorsunk miatt is nehezebb, mégis annyira szomorú, ahogy a megbecsületlenség erősödik, és nem pedig az, hogy amit letettél az asztalra, annak van egy kis rivalda fénye, akármilyen területről is beszélünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a csokolom tanárnő akár egy felkiáltó jel is lehet.
9: Remélem, hogy az lesz.
8: Tehát, hogy ezt nézzük meg, hogy mit tud ez hozni, mert tényleg benne van minden. És én nagyon köszönöm, hogy előolvashattam, és azt is, hogy itt vagy, és beszélgethettünk róla, és október 4-én biztosan a könyvfesztiválon téged megtalálnak, aztán majd feltétlenül a Margón is, és a könyv pedig a polcokon. Én nagyon köszönöm, és sok sikert kívánok neked.
9: Én is köszönöm.
8: Kis Judit Ágnes író volt a vendégem, és a Csokolom tanárnő című könyv kapcsán beszélgettünk. Köszönöm szépen a figyelmet, a Pont jókor már a véget ért, a szép napot mindenkinek, sziasztok!
10: Rádió Café. Van barátom.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balance magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Nem vezethetnek sportegyesületet politikusok. Felmondaná a kormány a 35 éves autópálya koncessziót. Három műszakban gyártják az elektromos BMW-ket Debrecenben. Marad a kellemes őszi idő, hétvégén akár 28 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Összeférhetetlenségi szabályt vezet be a kormány a sportszervezetekben. Eszerint miniszter, képviselő, pártelnök, államtitkár nem tölthet be vezető tisztséget nagyobb 500 fő feletti sportszervezetben. Az állami cégek vezetői sem vehetnek részt vezetőként. A szabály a kisebb helyi egyesületekre nem vonatkozna. Ha a javaslatot elfogadják, távoznia kellene a Budapest Honvéd éléről Szijjártó Péternek, a Ferencváros elnöki posztjáról Kubatov Gábornak, az MTK vezetéséből pedig Deutsch Tamásnak. Felmondaná a kormány a 35 évre szóló autópálya koncessziós szerződést, amelynek keretében az MKIF Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltsége üzemelteti a magyar autópályák jelentős részét. A szerződés jelen értéke 23 ezer milliárd forint. Ez messze Európa legnagyobb ilyen koncessziós szerződése. Vitézi Dávid szerint a legnagyobb probléma, hogy az üzemeltetés is benne van a 35 éves megállapodásban, nem csak az építési feladatok. Ez a problémája az Európai Bizottságnak is. Így ez egy rendkívül komplex szerződés lett, többször módosították, jellemzően az orosz-ukrán háborúra hivatkozva, miközben a szerződést a háború kitörése után írták alá. Új környezetvédelmi főhatóságot hoz létre a kormány. A hivatalt különféle környezetvédelmi feladatok ellátására és szabályozására állítják fel. Az erről szóló törvénytervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátják majd. Akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhatja az adóhivatal a képviselők és hozzá tartozóik vagyonosodását, hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Hozzátette, 2 év múlva a jelenleg hivatalban lévő politikusok is számíthatnak ellenőrzésre. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek. Kapitány István közölte, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető beszélt arról is, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van az új reaktorokra. Három műszakra állt át a BMW debreceni gyára, így már napi 24 órában készülnek az elektromos iX3 modellek. A Beamer Today szerint a termelés felfutása rekord gyorsaságú a BMW történetében. Mindössze 8 hónap alatt a sorozatgyártás kezdete után jutott el erre a szintre az üzem. Az iX3-ra Európából már mintegy 100 ezer megrendelés érkezett. A tervek szerint ősszel egy második Neue Klasse modell gyártása is elindulhat Debrecenben.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Ma napközben már a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható, gyenge mérsékelt lesz a nyugati szél, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétvégén pár fokkal még melegebb lehet, és sok napsütésre készülhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
4: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix felnőtt diszkó. A mai mixet George Mihály készítette.

0: véglő, ajtaja kitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ George Mihály volt. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár.
2: That man is super.
1: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
1: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
6: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Felmondaná a kormány a 35 éves autópálya koncessziót. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros. Marad a kellemes őszi idő, hétvégén akár 28 fokot is mérhetünk majd. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Felmondaná a kormány a 35 évre szóló autópálya koncessziós szerződést, amelynek keretében az MKIF, Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltsége üzemelteti a magyar autópályák jelentős részét. A szerződés jelen értéke 23 ezer milliárd forint. Ez messze Európa legnagyobb ilyen koncessziós szerződése. Vitézi Dávid szerint a legnagyobb probléma, hogy az üzemeltetés is benne van a 35 éves megállapodásban, nem csak az építési feladatok. Ez a problémája az Európai Bizottságnak is. Így ez egy rendkívül komplex szerződés lett, többször módosították, jellemzően az orosz-ukrán háborúra hivatkozva, miközben a szerződést a háború kitörése után írták alá. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal, számolt be a külügyminiszter. Orbán Anita elmondta, hogy a kormány célja egy olyan egyezmény, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás és egészségügyi fejlesztések valósulnak meg. A mostani 2021 és 28 közötti időszakban Magyarország számára 254 millió euró áll rendelkezésre, ami több mint 92 milliárd forint. Magyarország az előző támogatási ciklus majdnem 78 milliárd forintnyi keretéhez végül nem jutott hozzá, mert nem született megállapodás a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. Összesen 27 milliárd forintot költött el az Orbán kormány a Rogán Antal irányítása alatt álló miniszterelnöki kabinetiroda felépítésére és a berendezésekre, derül ki a 444 összesítéséből. Csak a bútorokra nettó 1,2 milliárdot költöttek, a belső terek kialakítására pedig elment még 2,5 milliárd. Az épület dolgozói több milliós székeket, asztalokat, szekrényeket, kanapékat használtak. Három WC ajtóért egyenként csak nem 1 millió forintot fizettek. A legdrágább tétel a negyedik emeleti bárpult a listán, csak ezért 38 millió forintot fizettek ki. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből rendezni tudták a tartozást. A főigazgató hozzátette, szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Mától vasárnapig 10 helyszínen végeznek egyebek mellett vérnyomás és vércukorszint mérést, a 40 év feletti férfiaknál PSA szintmérést, a nőknél emlővizsgálatot, a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a vöröskereszt.hu oldalon találhatók.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Ma napközben már a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható, gyenge mérsékelt lesz a nyugati szél, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétvégén pár fokkal még melegebb lehet, és sok napsütésre készülhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. szeptember 18-án, 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Szoller Andi.
0: Tánc.
1: Táncházi produkcióval, amatőr táncversennyel, bemutatókkal is várják az érdeklődőket a 6. alkalommal megrendezett pécsi Tangó Fesztiválon, a Nemzetközi Tangó ünnepen szeptember 18-a és 20-a között. A fesztivál célja az, hogy szélesre tárja a kapukot a műfaj iránt érdeklődők előtt, és közelebb hozza az arra kíváncsiaknak a tangó életérzését. A szervezők idén is nemzetközi oktatókkal, ingyenes táncszínházi előadással, élőzenés koncerttel, amatőr táncversennyel és különleges divatbemutatóval várják a közönséget. Szeptember 18-án Franz Álvaro Bravo és Serbán Andrea oktatók vezetésével a résztvevők a tangó legfontosabb alapkövét, a kapcsolódást és az ölelést járhatják körül, míg az esti órákban nyitó táncesten indul a fesztivál. A Zsolnai negyed panoráma termében szakmai kurzusokon a zeneiség megélése és a tánctér elegáns használata kerül a fókuszba, majd a koncertteremben az argentin tangó táncszínház nyitó táncát a 2. pécsi amatőr tangó táncverseny elődöntője követi. Kéméndi Tamás Pécs népszerű harmonika művésze egy különleges élményt ígérő koncerten mutatja be tangós arcát, ezután pedig a tangó öltözékeké és az egyedi lábbeliké lesz a főszerep. Azok számára, akik kedvet kapnak a tánchoz, de még nem rendelkeznek tapasztalattal, a Tangolióra Pécs oktatói tartanak ingyenes, játékos beavató órát a szombat kora esti órákban. Majd a nap egyik legkiemelkedőbb eseményeként az argentin tangó táncszínház ingyenesen látogatható színházi produkcióját nézhetik meg az érdeklődők. Vasárnap a Tettyei Romok szabadtéri színpada ad otthont a záró tangópikniknek, ahol a pécsi tangós közösség vendégszeretete, szabadtéri tánc és kötetlen találkozások várják a látogatókat egészen estig. A háromnapos rendezvény sorozaton a workshopok és a szombatesti tangóbál kivételével minden program teljesen ingyenesen látogatható.
0: Opera.
1: Kolonics Klára szoprán ad ária estet szeptember 20-án az Eiffel Műhelyházban. A Kossuth Díjas szoprán pályájának meghatározó állomásait Verdi és Donizetti hősnői, valamint Erkel bánkbányának Melindája idézik fel. Az est vendége Kovács Házi István tenor és Alexandru Agács bariton. Horváth Béla oboán, Dínyes Dániel pedig zongorán működik közre. Különösen személyes pillanatnak ígérkezik Melinda és Bánk kettőse, amelyben Kolonics Klára partnere Kovács Házi István lesz. A közös fellépést követően Kovács Házi István Bánk híres áriáját is elénekli. Ezt követően Donizetti Bolain Anna című operájának záró jelenete látható. A műsor második felében egy másik meghatározó Verdi hősnő, Violetta Valeri tér vissza. Kolonics Klára 20 éven át énekelte a Traviata főszerepét, amelynek nyári sorozatát nem tudta vállalni. Az estet a szicíliai vecsernye virtuóz bolerója zárja majd.
0: Koncert.
1: Folytatódik a nemzetközi koncertsorozat a kőbányai Szent László templomban. A Lechner Ödön ikonikus alkotásaként ismert kiváló akusztikájú Szent László templomban idén ősszel hagyományőrző szándékkal indult újra nagyszabású orgona koncertsorozat. A kőbányai önkormányzat támogatásával a László király egyházi kórus alapítvány szervezésében megvalósuló nemzetközi orgonaestekkel újjáélet Kőbánya több évtizedes gazdag orgona zenei hagyománya. Mészáros Zsolt Máté orgonaművész, a sorozat kezdeményezője, 2014 és 20 között a templom orgonistájaként a kőbányai Szent László kórussal együttműködve korábban már több nagy sikerű hangversenysorozatot szervezett a helyszínen. A most induló Somogyvári Ákos karnaggyal közös kezdeményezés célja, hogy a korábbi hagyományokat felújítva évente hazai és elismert külföldi orgonaművészek közreműködésével kapcsolja be Kőbányát a nemzetközi zenei élet vérkeringésébe. A 2026-os évad kiemelt hangsúlyt fektet a magyar egyházi zenetörténet egyik legjelentősebb alakjára. A hangversenyekkel Bárdos Lajos emléke előtt tisztelegnek, születésének 127. és halálának 40. évfordulója alkalmából. A programok különlegessége, hogy a koncert élmény és a liturgia szervesen összekapcsolódik. A 18 órakor kezdődő szentmiséken Bárdos remek művek csendülnek fel, majd

0: Jel orgonaművész, József Kotovic, a Varsói Chopin Zeneművészeti Egyetem professzora adja a sorozat záró koncertjét a lengyel-magyar barátság jegyében a poznani felkelés és az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt tisztelegve. A szóló orgona hangversenyek mellett a sorozat kiemelkedő nagyszabású eseménye lesz a szeptember 19-i az Ars Sacra Fesztivál keretében megvalósuló zenekaros ünnepi szentmise, amelyen Mozart D-dur Missa Brevis című műve, valamint Bach és Handel zenekari kíséretes kompozíciói csendülnek fel Somogyvári Ákos és Safarek Krisztián a Szent László templom karnagyai vezényletével.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Badacsony tanösvények, Balaton felvidék. Balatoni túra strandolás nélkül. A Badacsony ne csak a bort és a naplementét juttassa eszünkbe. Egynapos túrára is kifejezetten ajánlott. Bazalt orgonák, kilátópontok, tanösvények, és persze a Balaton látványa teszik majd feledhetetlenné az itt töltött napot. Az útvonal végig jól jelölt, könnyen követhető, így nem igényel folyamatos térképböngészést. A szintkülönbségek ellenére a túraritmusa kiegyensúlyozott, a panoráma folyamatos látványa pedig végig fenntartja a lendületet. Az sem utolsó szempont, hogy a Badacsony vonattal is kényelmesen elérhető, így autó nélkül is ideális választás egy spontán, egynapos kiruccanáshoz. Az ajánlott útvonal a Badacsonyi vasútállomástól indul, érinti a Kisfaludi kilátót, majd a Rózsakőnél zárul. A nagyjából 7 kilométeres táv kényelmes tempóban, megállókkal együtt is jól bejárható egy nap alatt. Zebegény, a Börzsöny pereme, Julianus kilátó. Rövid, de kaptatós út. Ha kevés az időnkre, igazi élményt szeretnénk, Zebegény tökéletes választás. A Julianus kilátóból a Dunakanyar egészen különös arcát mutatja. Az útvonal Zebegényből indul, és rövid, mégis élménydús kapaszkodással vezet fel a Julianus kilátóhoz, majd a Trianon emlékmű érintésével zárul. Nagyjából 5-6 kilométeres táv bejárása ideális egynapos program, különösen, ha nem szeretnénk hosszú, vagy technikailag nehéz túrába vágni, mégis kiszakadnánk a városi környezetből. Zebegény a nyugati pályaudvarról közvetlen vonattal elérhető. Ez a túra kifejezetten jó választás azok számára is, akik most ismerkednek a túrázással. Nem túl megterhelő, mégis sikerélményt nyújt.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Kung Fu Fighting című dal születése és sikere is villámgyors volt. Larry Weiss, I Want to Give You My Everything című szerzeményének eléneklésére kérték fel Carl Douglas-t 1974-ben. Ám a stúdióban kiderült, hogy a kislemez B oldalára is kellene gyorsan valami. Carl Douglasnek volt egy szövege, amelyet az akkoriban divatos kung fu filmek ihlettek. Az indiai származású producer Biddu komponált is rá egy melódiát, majd állítólag alig 10 perc alatt fel is vették. A dal azonnal óriási sláger lett Angliában, majd az Egyesült Államokban is a listák elejéig jutott.

0: sonriendo. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Aki Amy Winehouse Back to Black című albumának deluxe verzióját vette meg, megismerkedhetett Amy egy másik oldalával is. A bónuszkorongra ugyanis négy reggae és ska klasszikust is felénekelt. Következzen most Amy tolmácsolásában Andy és Joey 1964-es dala, a You Are Wondering Now újraértelmezése, amelyet egyébként a The Scatterlights és a The Specials is feldolgozott.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Juca Chávez, brazil komikus, énekes, a 70-es években a katonai diktatúra idején kényszerült először portugál, majd olasz emigrációba. A politikai változások után hazatért, és 2023. március 25-én bekövetkezett haláláig önálló tévésójában a fennálló rendszerek legnagyobb kritikusaként tevékenykedett.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Amikor a zene a kontextus, akkor nem kell arra számítani, hogy a szavaknak ugyanaz lesz a jelentésük, mint a hétköznapi beszédben vagy a szótárakban, mondta Kurt Cobain.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. 2023-ban Bye Bye Alex címmel adott ki oda mondogatós számot a Meringer zenekar. A tehetségkutatóban felbukkant frontember, Meringer Marci azonban sietett leszögezni a dalszöveg nem egykori mentora ellen szól. Megjelenés előtt el is küldte Bye Alexnek a szerzeményt, hogy ne legyen sértődés. A sorok egyrészt a pop szakma luxizósabb részének szúrnak oda, másrészt a kiadóknak, akik a szerző szerint tisztességtelenül bánnak a tehetségkutatókból érkezett, fiatal, tapasztalatlan és naív énekesekkel. A sors fura fintora, hogy 2026-ban Bye Alex orvosi okokból lemondta egy fesztivál fellépését, helyette a szervezők éppen a Meringert kérték fel. A közönség Bye Alex helyett Bye Bye Alexet kaphatott.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Nem vezethetnek sportegyesületet politikusok. Felmondaná a kormány a 35 éves autópálya koncessziót. Három műszakban gyártják az elektromos BMW-ket Debrecenben. Marad a kellemes őszi idő, hétvégén akár 28 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Összeférhetetlenségi szabályt vezet be a kormány a sportszervezetekben. Eszerint miniszter, képviselő, pártelnök, államtitkár nem tölthet be vezető tisztséget nagyobb 500 fő feletti sportszervezetben. Az állami cégek vezetői sem vehetnek részt vezetőként. A szabály a kisebb helyi egyesületekre nem vonatkozna. Ha a javaslatot elfogadják, távoznia kellene a Budapest Honvéd éléről Szijjártó Péternek, a Ferencváros elnöki posztjáról Kubatov Gábornak, az MTK vezetéséből pedig Deutsch Tamásnak. Felmondaná a kormány a 35 évre szóló autópálya koncessziós szerződést, amelynek keretében az MKIF, Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltsége üzemelteti a magyar autópályák jelentős részét. A szerződés jelen értéke 23 ezer milliárd forint. Ez messze Európa legnagyobb ilyen koncessziós szerződése. Vitézi Dávid szerint a legnagyobb probléma, hogy az üzemeltetés is benne van a 35 éves megállapodásban, nem csak az építési feladatok. Ez a problémája az Európai Bizottságnak is, így ez egy rendkívül komplex szerződés lett, többször módosították, jellemzően az orosz-ukrán háborúra hivatkozva, miközben a szerződést a háború kitörése után írták alá. Új környezetvédelmi főhatóságot hoz létre a kormány. A hivatalt különféle környezetvédelmi feladatok ellátására és szabályozására állítják fel. Az erről szóló törvénytervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátják majd. Akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhatja az adóhivatal a képviselők és hozzá tartozóik vagyonosodását, hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Hozzátette, 2 év múlva a jelenleg hivatalban lévő politikusok is számíthatnak ellenőrzésre. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek. Kapitány István közölte, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető beszélt arról is, hogy évvégéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van az új reaktorokra. 3 műszakra állt át a BMW debreceni gyára, így már napi 24 órában készülnek az elektromos iX3 modellek. A Beamer Today szerint a termelés felfutása rekordgyorsaságú a BMW történetében. Mindössze 8 hónap alatt a sorozatgyártás kezdete után jutott el erre a szintre az üzem. Az iX3-ra Európából már mintegy 100 000 megrendelés érkezett. A tervek szerint ősszel egy második Neue Klasse modell gyártása is elindulhat Debrecenben.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Ma napközben már a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható, gyenge mérsékelt lesz a nyugati szél, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétvégén pár fokkal még melegebb lehet, és sok napsütésre készülhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem, játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Örülök, hogy ma is velem tartotok. A műsorban egy izgalmas szigetországba utazunk az Atlanti-óceán északi részére, Grönland és Skócia közé, a Feröer-szigetektől északnyugatra, Izlandra. Bajomi Lázár Dávid helyi idegenvezető kalauzol bennünket, akivel felelevenítjük az ország történelmét, megnézzük a turisztikai látnivalóit, belekóstolunk az izlandi ételek ízeibe, és legfőképp megismerhetjük a helyiek élethez való attitűdjét is. Dáviddal online készül a beszélgetésünk, hiszen Izlandon tartózkodik, ott is él, és először is arról kérdezem, hogy miért is választotta lakhelyéül ezt az országot.
2: Én először pont 20 évvel ezelőtt voltam Izlandon, és 9 évvel ezelőtt költöztem ki, 34-szer voltam Izlandon, mióta kiköltöztem volna. Idegenvezetőként jártam Izlandra évi többször, és ugye elég megalapozott volt a döntésem, tehát elég jól ismertem az országot, amikor kiköltöztem.
1: Mi az, ami megragadott az országban?
2: Egyrészt ez a világ legszebb országa, én voltam 125 országban, és ez a legszebb a világon az összesből. Másrészt az a fajta társadalmi berendezkedés, amit Izlandon van, ez áll a legközelebb az én értékrendemhez. Én a világon mindenhol jól érzem magam, van franciás kötődésem a családom miatt, de nagyon szeretek lenni sok más országban is. De az összes országból Izland az, amelyik a társadalma, a politikája, a természete, a gazdasága, oktatás, egészségügy, életminőség, biztonság, közlekedésbiztonság, és még felsorolhatnék 12 más szempontot, hogy ezekből mind a legjobb sok országon a világon, de Izland mindegyiknél egy kicsivel valamivel jobb.
1: Akkor majd ebben a beszélgetésben biztos sok minden kiderül, hogy mik ezek a részletek, amik téged oda vonzottak, de akkor talán menjünk egy kicsit vissza, hogy vajon a vikingeket mi vonzotta erre a vidékre, és nézzük meg, hogy hogyan alakult ki ez a sziget, ez a szigetország.
2: A kialakulási geológiáról annyit kell tudni, hogy sokkal fiatalabb, mint a világ többi része. Európa nagy része 600-700 millió éves, Grönland 200 millió éves, Izland nagy része 3-10 millió éves, de van olyan része Izlandnak, ami csak 1963-ban alakult ki, sőt olyan is, ami a múlt héten. Tehát ez geológiailag egy nagyon friss dolog. Sokáig egy lakatlan sziget volt, találtak itt római pénzeket, meg az ókori görögök is beszéltek egy nagy északi szigetről, de biztosra vehető, hogy Izlandnak nem volt őslakossága. 850 körül már jöttek Izlandra vadászni nyáron, de ő csak ideig

0: Vikingeknél az volt a szokás, hogy a farmot mindig csak az első szülőt fiú örököltem, és a második vagy harmad szülőt fiúknak el kellett költözniük. És a 870-es évekre a norvég vidék, fjordvidéken elfogyott a szabad földterület, ahol költözhettek. Ez az egyik. Másik az, hogy ugyebben az időben egy szép hajú Harald nevű férfi Norvégiában egy polgárháború árán egyesített az uralma alatt a norvég fjordvidék jelentős részét, és nagyon sok viking elmenekült. Először elmentek az általuk már ismert skót és ír területekre, és onnan tovább jöttek Izlandra. Izlandról a vikingek az ír szerzetesekről hallhattak. 850 körül néhány tucatnyi ír szerzetes már volt Izlandon, de ők kevesen voltak. 871 és 930 között körülbelül 30 ezer viking férfi, illetve kelta asszony költözött Izlandra, törőjék egy kis hajókon, nem tudjuk, hogy mennyien vesztek oda az úton.
1: Dávid, azt mondtad, hogy farmerként érkeztek a vikingek, tehát növénytermesztésre, állattenyésztésre kiválóan alkalmas lehetett a sziget.
0: A sziget az most is alkalmas földművelésre, meg akkor is, nyilván a mezőgazdasági fejlettség ez nem volt olyan szintű, mint manapság. Állattartásra abszolút alkalmas a sziget jelentős része. A vikingek hoztak magukkal birkákat, lovakat, háziállatokat, és akkor ezeket tartották. Nyilván alkalmazottak a körülményekhez. Nagyon-nagyon jelentős eltérés az izlandi mezőgazdasági körülmények és a norvégok között nincsen. Uh-huh. A nyarak hűvösebbek, de viszonylag hasonló módon tudtak mezőgazdasággal foglalkozni, mint a korábbi lakóhelyükön.
1: Jelenleg hányan élnek Izlandon?
0: Izland lakossága közel 400 ezer fő. Ez az 1960-as évek óta megduplázódott, 90-es évek óta 50%-kal nőtt, tehát Izland lakossága leggyorsabban növekvő Európában.
1: Igen, meg is lepett, én is néztem az adatokat, hogy az utóbbi években is folyamatos emelkedést látok, mondjuk szemben a többi európai országgal.
0: Igen, ennek két oka van, egyrészt itt a gazdaság nagyon gyorsan nő, és Izlandon folyamatosan munkaerőhiány van, tehát egyrészt nagyon sok a külföldi munkavállaló, lakosság jelenleg kb. 18% a külföldi, 40%-uk lengyel, a második és harmadik legnagyobb csoport a litván és a lett, de nagyon sok a cseh, szlovák, magyar, román, görög, olasz, francia, spanyol, portugál, meg a világszintű összes más országában.
1: Magyarok körülbelül mennyien élhetnek?
0: Magyarok körülbelül 500-an vannak Izlandon. 56 őszén Izland elfogadott 50 magyar menekültet, amik hát szinte az első külföldiek voltak Izlandon, a dánokat meg néhány németet leszámítva. És ez az 50-es szám, ez megmaradt a 2000-es évek elejéig. 2004 és 12 között van 50-ről 150-re emelkedett, majd 12 és 19 között a Covidig 150-ről 500-ra. Az idei statisztikák még nincsenek meg, majd pár hét vagy pár hónap múlva lehet tudni, hogy idén évelején mennyi magyar él Izlandon. Itt nem az állampolgárságot tartják számon, hanem a születési országot.
1: Uh-huh. Van egyébként kapcsolat köztetek? Tartjátok a kapcsolatot?
0: Hát ugye manapság a kapcsolat az alapvetően Facebookot jelent, Facebook csoportokat. Egyrészt a magyarok földrajzilag eléggé szétszórva élnek Izlandon, tehát nagyon sokan dolgoznak vidéken. Másrészt az, hogy általában a magyarok, meg általában mindenki más, itt nagyon sokat dolgozik. Az itt élő magyarok ugyanúgy, mint az itt élő közép- és dél-európaiak, két csoportra osztatóak. Az egyikben azok vannak, akik ideiglenesen vannak Izlandon, fél évig, egy évig, két évig. Jellemzően vidéken dolgoznak, mert ott a munkaadótól kapnak szállást és ellátást. Jellemzően turizmus vendéglátásban dolgoznak, és jellemzően az a céljuk, hogy kevés idő alatt nagyon sok munkával, nagyon sok pénzt spóroljanak meg. A másik kategóriában pedig azok tartoznak, akik nem idéglenesen vannak Izlandon, hanem állandóan, inkább Reykjavik barátok és nem vidéken. Nem a munkaadó által biztosított szállásokat meg a kollégákkal, hanem saját vagy bérelt lakásukkal, a családjukkal. Nem csak turizmusban dolgoznak, hanem a gazdaság minden részében, és nem az a céljuk, hogy kevés idő alatt sok munkával sok pénzt spóroljanak meg, hanem az, hogy normál munkamennyiséggel normál pénzt keresenek.
1: Említetted, hogy nagyon dinamikusan fejlődik, nő a gazdaság. Legnagyobb szerepet a GDP-ből melyik szegmens harapja ki?
0: Most már egyértelműen a turizmus. Izlandon a kb. 400 ezer lakosra mostában kb. Évig 2,4 millió turista jött.
1: Hú.
0: Amikor én először voltam Izlandon 2004-ben, 20 évvel ezelőtt, akkor egy évben 350 ezer turista volt. Nagyon gyors a növekedés, és a turizmus növekedése az térben és időben is kitoródott. Tehát már nem csak nyáron jönnek turisták, hanem egész évben, és nem csak Reykjavikban, hanem az egész országban. úgyhogy nagyon-nagyon kevés helyet és időpontot leszámítva, így sincsen tömeg.

0: 2,5 millió ember érkezik a szigetre, tehát ez 6-szorosa az ott lakóknak.
1: Igen.
0: Hogyan tudott erre felkészülni az ország? Milyen változások történtek az utóbbi időben, amik elősegítették ezt a dinamikus fejlődését a turizmusnak is?
1: Több összetevője van, egyrészt az országnak nagyon pozitív az ország imázsa, jó az ország marketingje. Az emberek a természetet keresik. Izlandon a népsűrűség a legalacsonyabb Európában. A legtöbb európai országban egy négyzetkilométeren átlagosan 100 ember lakik. Izlandon 4. Tehát ez egy nagyon alacsony népsűrűség, az egész világon az egyik legalacsonyabb. Tehát a természet az bárhol, bármikor, pár perc alatt könnyen elérhető. A másik az, hogy az infrastruktúrát azt alakítják a turizmushoz. Tehát például a Covid alatt, amíg egy darabig nem voltak turisták, nem sajnálkoztak az emberek, hanem hogy a kormányzat, hanem bővítették a parkolókat, a turista információkat, az infrastruktúrát, bíztak abban, hogy helyesen, hogy vissza fognak jönni a turisták. Tehát az infrastruktúra, meg az összes hasonló kapcsolódó szolgáltatás folyamatosan alkalmazkodik ehhez. Ami nehezen tart lépést a nagy turista számmal, az a szállodák és szálláshelyek száma. Izlandon a szállodák jellemzően kicsik, drágák, és majd mindig tele vannak, ezért Izlandra nem túlzás indulás előtt 8-10 hónap előre foglalni az emberek legyen szobája.
0: Az igen. Arról ugye beszéltünk, hogy mit tett az ország azért, hogy több turista jöjjön. Hogyan fogadják a helyiek egyébként? Ugye mindenhol halljuk, hogy az overturizm, a tömegturizmus nagy problémát okoz az országokban, vagy egyes városokban. Hogyan élik meg az ott lakók maguk?
1: Az izlandiak hozzáállása a turizmushoz kifejezetten nagyon pozitív, 80-90% körül a turisták jelenlétének. Ennek több oka van. Egyrészt az, hogy Izland az egy elég elszigetelt ország volt évszázadokon át, még örülnek, hogyha jön haza jó bárki, akár élni, akár turistaként. A másik az, hogy Izlandon az éttermi választék nagyon mérsékelt volt, mondjuk a 80-as években, akkor volt 12 étterem Reykjavikban, most van 100, és az ember perui, vagy etióp, vagy japán, vagy bármilyen ételt akar enni, akkor nagyon jó minőségben talál, és az izlandi gasztronómia is egy elég egyszerű, nem túl kreatív konyhaművészetből olyan színvonalúval fejlődött, hogy ez az izlandi ételek most már az izlandi utazás egyik csúcsát jelent. Tehát nagyon pozitív az izlandi hozzáállása. A másik az, hogy a gazdaságban betöltött szerep a turizmusnak egyértelmű. A turizmus az exportnak számít, az export 40%-át a turizmus adja. Tehát az izlandok pontosan látják azt, hogy ez mennyire sok bevételt hoz az országnak, és hát szemmel látható az ország fejlődése folyamatosan.
0: Előbb említetted a gasztronómiát, és ne szaladjunk el ilyen gyorsan mellette. Azt is említetted, hogy viszonylag szűk repertoárral bír ugye az izlandi gasztronómia. A tenger közelség az egyértelműen a tenger gyümölcseit kínálja fel. Mi az, ami még ételként mondjuk a mindennapokban és az ünnepnapokon asztalra kerülhet?
1: Úgy fogalmaznék, hogy az izlandi gasztronómia elég szűk választékú volt mondjuk 40 évvel ezelőtt, 30-40 évvel ezelőtt, és most arra kifejezetten kreatív és nagy választékú lett. A két legfőbb alapanyag Izlandon a hal és a bárány. Ugye a hal az nyilván adja magát a tengerből, a legyekorúbb hal a tőkehal, de egy nagyon jó minőség a lazac is, illetve van egy izlandi halfajta, ami izlandiul blekja, angol artichoke, magyarul seibling. Ez egy pisztránkhoz hasonló tavi hal, ami nagyon finom. Tehát ezek nagyon jók. A bárányról pedig, ugye a bárány valószínűleg az egész világon az egyik legjobb minőségű, és semmilyen olyan fagyús íze nincsen, amit az emberek más országokban szoktak tartani, és ezek tényleg nagyon, nagyon jó alapanyagok. A harmadik fajta étel, ami nagyon jó minőség, az a marha. Az izlandi marhahús antibiotikum tartalma 100-szor alacsonyabb, mint az európai átlag. A marhahús alapvetően hamburger formájában fogyasztják, és itt nem McDonald's-ra kell gondolni, hanem igazi, nagyon jó minőségű, friss, egészséges marhahúsból készült hamburgerekkel gondolni.
0: Tudsz esetleg mondani olyan kulináris különlegességet, ami, hogy is mondjam, kikerekíti mondjuk egy magyar turistának a szemét, amikor oda érkezik?
1: Igen, hát sok olyan étel van, amelyikről ugye szeretnek a különböző műsorok beszélni, mint izlandi specialitások, de azért tudni kell, hogy ezeket nagyon ritkán eszik. Az egyik ilyen, ami a középkorban egyébként általános étel volt, manapság már inkább csak turisták eszik, ez a szárított tőkehal. Tehát a halat kirakják egy hónapra szárítani a levegőre, és kb. Egy évig fogyasztható marad. Ez egy igen erős szagú szárított halami chipsként vajjal lehet fogyasztani. A másik olyan étel, ami elég különleges, de szintén izlandiak nem eszik, csak nagyon-nagyon kivételesen, ez a rothasztott szápa.
0: Igen, erről hallottam.
1: Ami egyébként nem mondám, hogy rossz, talán kicsit a szalonnára emlékeztet az íze, de hát ezt is inkább a turisták fogyasztják, és nem az izlandiak.
0: Jó 10 évvel ezelőtt jártam Izlandon, és a főtt birkafejjel is igyekeztek megbarátkoztatni, nem sikerült.
1: Igen, főtt birkafejet nem eszünk Izlandon, ez inkább csak egy legenda, illetve februárban van egy húsvéti hétvége, amikor lehet ilyeneket kapni a boltokban. Mondom, nem jellemző, és nem kevesen eszik, és akkor is csak az évnek egy hétvégén.
0: Mi a helyzet az alkohollal, az alkoholfogyasztással?
1: Szemben az északi országok reputációjával Izlandon az alkoholfogyasztás elég alacsony. Mindössze a lakosság 0,5%-a fogyaszt naponta alkoholt, ez Törökország után a legalacsonyabb Európában. Alkoholt elvitelre a szupermarketekben nem árulnak, csak az állami alkoholmonopólium boltjában, de az éttermekben meg bárhol természetesen lehet kapni, hát elég magas áron. A legjobb izlandi alkohol valószínűleg a sör, hiszen a jó minőségű sörhöz jó víz kell, és a víz itt nagyon jó. A bor az innen a szomszédból, Chiléből és Új-Zélandról jön importbor. A tömények közül van egy Brandy Wine nevű ital, nagyon rossz, nagyon borosztó, szólnak húztod meg.
0: Rendben, köszönöm a jó tanácsod. Meséltél már az izlandiak vendégszeretetéről, hadd osszak meg én is egy-két élményemet az ottani emberekről. Nagyon kedvesek, figyelmesek voltak végig az utunk során, és a kommunikációban jellemzően nem a tiltás szerepelt, hanem annak valami nagyon finom körülírása. Mondok egy példát, mert így jobban érthető lesz. Egy múzeumban, például a terem közepén valaki ott hagyott egy létrát, gondolom, hogy egyéb ügyeit ment intézni a gazdája, és addig is egy papírlapra kitett rá egy üzenetet, ami így szólt, don't even think about it, vagyis meg se forduljon a fejedbe, hogy fölmászol arra a létrára, és ami érdekes volt, hogy nem azt írta ki, hogy tilos, vagy nem engedélyezett, vagy veszélyes, mégis mindenki megértette, hogy miről van szó, és egy jót mosolyogtunk rajta, és ez a finom, nagyon kedves stílusú hang jellemző volt végig az utunk során. Például egy skanzenbe is betévedtünk, ahol nem volt kerítés, tehát bárhonnan be lehetett menni a skanzen házaiba, és egy kis tábla jelezte, hogy ha jegy nélkül vagy kedves vendég, akkor erre is erre találod a pénztárat. Szóval jó volt látni, hogy így is lehet kommunikálni.
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés felvetel, és egyébként Izlandon nincs olyan szakma, hogy múzeumi jegyszedő, tehát csak a pénztáros van, márhol van. Van egy érdekes dolog, hogy itt az emberek abból indulnak ki, hogy a szabályokat az emberek betartják akkor is, hogyha nincsen szankciónak a veszélye. Nagyon sok esetben azt gondolják, hogy az embereket figyelmeztetik arra, hogy mondjuk nem menjenek a szakadék szélére, akkor nem fognak menni, nem kell kerítést kitenni, nem kell táblákat kitenni, nem kell büntetést kilátásba helyezni, hiszen az emberek nem mennek. Ami kevés konfliktus van az izlandiak és a turisták között, az, hogy a turistáknak egy pici része, kevesebb mint 1%-a, nem tartja be a szabályokat, és mindenképpen a vízesésnél a szakadék peremére
0: legveszélyesebb.
1: Szelfit csinálni. Van egy tengerpart, ami nagyon veszélyes, ki van téve 8 nyelven távol, hogy ne menjünk közel a vízhez, mert veszélyes, az emberek mégis közel mennek. És az izlandok nem értik azt, hogy valaki miért nem tartja be a szabályokat. Előfordul, hogy egy út télen le van zárva, mert járhatatlan a hó miatt, mégis van, aki rámegy. Ezek azok a helyzetek, amelyek mondjuk érdekesek. Az izlandiak az információt elégségesnek gondolják azt, hogy az emberek biztonságban maradjanak.
0: Nem és működik?
1: Hát általában.
0: Minek köszönhető az, hogy egy társadalom úgy tud berendezkedni? Mi minden lehet ennek a hátterében? Te hogy éled meg?
1: Az izlandi társadalmi berendezkedés hátterének a egyik fontos oka az alacsony népsűrűség. A másik a történelem. A középkor izlandi társadalomban nem volt feudalizmus, nem volt nagyon sokáig király, nem volt kormányzat sem, nem volt hadsereg, nem volt háború külső ellenséggel szemben. Illetve a középkori Izlandon, bár egy olyan társadalom volt, ahol a lakosság 100%-a tanyán lakott, egészen a 18. század végéig, egyre sokkal többen tudtak írni, olvasni, mint bárhol más az akkor Európában, más is sokkal részletesebb törvénykönyvek voltak. Tehát már akkor a középkorban egyrészt volt egy jogtudatuk az embereknek, ismerték a törvényeket, másrészt volt egy olyan fajta jogbiztonság, ami az akkori Európában máshol fel sem merült. És az emberek egyenlőek voltak, a középkori társadalom két osztályra vagy csoportra bomlott, voltak a földre rendelkező farmerek, vagy a föld nélküli mezőgazdasági munkások, de szó sem volt olyan hierarchiáról vagy feudalizmusról, ami más európai országokban. és ez a jogi egyenlőség, ez átöröklődött a 19. és a 20. századra, illetve a napjainkra is.
0: Ha már itt a társadalmi berendezkedésnél tartunk, Izland híres arról, hogy az esélyegyenlőség a zászlójukra tűzött cél. Ezt hogyan éled meg, hogyan látod ott Izlandon?
1: Izlandon egyértelműen a legegyenlőbb a nők helyzet a világ összes országából. Itt volt először demokratikusan megválasztott női államfő, jelenleg is női miniszterelnök van, a parlamentben a képviselők jelentős része nő,
0: és a férfiak... Ez mit jelent? Körülbelül hány százalék?
1: Amikor utoljára néztem, akkor 41% volt. És a férfiak és a nők fizetése közötti különbség itt a legalacsonyabb a világon. De ez abban is megjelenik, hogy mondjuk itt egy macsó viselkedés az nem jellemző, vagy nem értelmezhető, itt senkinek nem jut eszébe szőkenős vicceket mesélni. Illetve elmondható az is, hogy az összes európai ország közül Izland a legbefogadóbb, Izlandon a legkisebb a rasszizmus, és mondjuk egy rasszista megjegyzés vagy vicc is alapvetően elfogadhatatlan, nyilván itt is sokfajta ember van, de nincsen mondjuk szélső jobboldali vagy rasszista politikai erő, és általában az ilyen jellegű viselkedés az emberek nagy része számára elfogadhatatlan.
0: Innen folytatjuk majd a beszélgetésünket Bajomi Lázár Dáviddal az izlandi emberekről és az országukról rövid szünet után.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: életed filmje legyen színes és szélesvásznú. Hamarosan folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építőeleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borra való, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Folytatjuk az Egy életem műsorát, amely ma Izlandról szól. Beszéltünk már Bajomi Lázár Dáviddal a történelemről, a társadalmi berendezkedésről, de arról még nem, hogy mivel töltik szívesen a szabad idejüket az izlandiak. Azt gondolom, hogy szerethetnek könyvet írni és olvasni, mert úgy tudom, hogy van egy olyan mondás a helyiek között, hogy minden izlandinak van egy könyv a gyomrában. Hallottad már ezt a mondást?
2: Nem, ezt így nem, de kétségtelen, hogy Izlandon adták és adják ki a legtöbb könyvet a lakosság számához képest. Az izlandiak nagyon sokat olvastak. Ami az izlandiak mai tevékenységére jellemző, hogy ha megkérdezzük 100 izlandit, hogy mi a két kedvenc tevékenységük, az egyik az az, hogy sokáig aludni hétvégén, ezt nagyon szeretik. A másik, ami egy nagyon fontos része az izlandi kultúrának, ez a fürdőbejárás. Ez olyas, mint a finneknél a szaunázás. Az országban van 130 önkormányzati fürdő 400 000 lakosra, ugye ez körülbelül Debrecen meg Miskolc lakossága együtt, és ezekben a fürdőkben van forró termál víz, mindenhol van úszómedence, meg gyerekmedence, meg csúszdákkal, de a lényeg a izlandul helytűrpottűrnek, angol hotpotnak nevezett kis melegvizes medence, tulajdonképpen jacuzzi. Az emberek igen jelentős része naponta jár, ez filléres, az ember vesz egy éves bérletet, akkor egy alkalomra körülbelül 1 euróra jön egy belépő. Nagyon könnyen elérhető, az izlandi lakosság 99%-a számára elérhető 10 percen belül egy ilyen fürdő. Nagyon nagy a tisztaság, és az emberek ott élik a hétköznapi társas életüket, hogy a britek pubba járnak, a finnek szaunába, izlandiak ebbe a hotpotos, jacuzzis, termálvizes fürdőbe, az egészen pici babáktól a nagyon idősekig ott élnek, hogy akár politikai vagy gazdasági találkozókat is tartanak ott.
1: Sőt, az egyik leghíresebb ilyen fürdő a Blue Lagoon is Izlandon található.
2: Igen, a Blue Lagoon, ugye ez más jellegű, a Kék Lagoon, ez a turistáknak szól, körülbelül 10-szer annyi a belépő, mint a helyi önkormányzati fürdőkbe. Nagyon szép egyébként, tehát egyszer valóban érdemes kipróbálni. Izlandiak nem oda járnak, hanem a saját kis városon belül fürdőjükbe.
1: A könyvekre egy picit térjünk vissza. Ugye említetted, hogy rengeteget olvasnak az izlandiak, és valóban rengeteg könyv jelenik meg Magyarországon is. Rendkívül népszerűek lettek az izlandi krimik. Esetleg van valami információd arról, hogy mi lehet ennek a népszerűségnek az oka? Vagy ennek a termékenységnek az oka?
2: Én azt gondolom, hogy ezek a skandináv krimik külföldön sokszor népszerűbbek, mint belföldön, de ezzel együtt tényleg nagyon-nagyon sok könyv jelenik meg, egyébként nem csak könyv, hanem egészen a Covid-ig Izlandon sokkal több újság jelent meg, mint bárhol máshol a lakosság számához képest. 80-as, 90-es évekig az volt a szokás, hogy az emberek karácsonyra könyvet ajándékoztak egymásnak, és a karácsony estét könyvek olvasásával töltötték. Picit régebben, a 80-as években, amikor Reykjaviknak kb. 80 000 lakosa volt, akkoriban 13 napi lap jelent meg. Egészen a Covid-ig a nagyobb izlandi, a két nagy izlandi napilap, egy sima hétköznap is 24 vagy 36 oldalban jelent meg, pedig Izlandon azért általában nem sok minden történik politikában. De mégis az emberek nagyon fontosnak tartják, hogy tájékozódjanak, olvassanak, elég sokat foglalkoznak a külpolitikai kérdésekkel, a világ dolgaival is.
1: Sőt, tehát nem csak a jelenben szeretnek tájékozódni, hanem én azt hallottam, hogy a híres szágákat és az eddaineket is olvasgatják. Tehát ez valóban benne van így a múlt a mai mindennapokban is?
2: Nem tudom, lehet, hogy a mostani generációk már kevésbé foglalkoznak az izlandi szagákkal, meg történelmekkel, mint mondjuk egy vagy két generációval korábban. Az biztos, hogy akár még egy generációval korábban is az izlandiak nagyon tisztában vannak azzal, hogy az ország múltja milyen nehéz volt, és azzal is tisztában vannak, és ez egy kevésbé köztudott tény, hogy bár manapság Izland az egész világ egyik leggazdagabb országa, a 19. század végéig a legszegényebb volt, sőt, még az 1980-as években is sokkal szegényebb volt, mint a referenciának tekintett Dánia, és utána volt egy nagy gazdasági fellendülés. És ez azt jelenti, hogy az emberek tisztában vannak azzal, hogy a gazdaság az nem csak úgy jön, a jó élet nem csak úgy jön, hanem azért tenni is kell, és ezért nagyon jó a munkamorál az emberek nagy többségénél, az átlag izlandi nagyon sokat dolgozik.
1: Ha a szabadidős tevékenységre egy picit visszatérhetek, sportpályákat láttam utazásaim közben, és azt tűnt föl, hogy ezek a sportpályák, ezek élettel vannak teli. Ha este mentem, ha délelőtt, de tényleg munkaidő után is azt láttam, hogy hölgyek, urak fociztak együtt, de gyakorlatilag, mintha minden nap életüknek része lett volna a sport. Valóban aktívak, vagy ez csak egy személyes benyomásom lehetett?
2: Nem, abszolút az izlandiak nagyon sportosak. A gyerekeknél például egészen döbbenetesen nagy arányban fociznak vagy kézilabdáznak. Egyik az, hogy itt iskola kora délután 1:30-kor vagy 2:20-kor befejeződik. Az izlandi iskola rendszerben nincs a házi feladat, tehát az az elf, hogy a délután a gyerekek szabad idejére van. És az elmúlt évtizedekben nagy gondot fordultak a tömegsporthoz használt fejlesztésekre. A gyerekek sportolásának a költségét az önkormányzat fizeti 50%-ban, tehát nem fordulhat elő az, hogy a gyerek azért nem mer focizni vagy kézilabdázni, mert családnak nincsen rá pénze. Illetve az egyesületek bérelnek buszokat, amik elviszik a gyerekeket az iskolából az edzésre, tehát azt sem fordulhat elő, hogy a gyerek azért nem mer edzésre, mert a szülő nem tud elszakadni a munkahelyről, hogy elvigye kocsival. Tehát kifejezetten nagyon tömegesen. És még egy fontos dolog. A gyerekek sportja nem a versenysportról szól, hanem arról, hogy érezzék jól magukat. Mondok egy egyszerű példát, mondjuk van egy foci csapatban mondjuk 50 darab 10 éves gyerek, aki focizik. Van egy foci torna. Nem azt csinálják, hogy kiválasztják az 5 legjobbat és ők játszanak, hanem csinálnak 10 darab 5-fős csapatot. Az eredményeket ugyan felírják, de minden gyerek kap ajándékot, focilabdát, vagy hátizsákot, meg érmet. A lényeg az, hogy minden gyerek érezze jól magát sportolás közben.
1: Ha már a gyerekeknél és a szabadidősportnál tartunk, az iskolarendszerről is mesélj kérlek nekünk.
2: Igen, az elején beszéltünk arról, hogy Izlandon gyorsan nő a lakosság. Ez nem csak a bevándorlásnak köszönhető, hanem annak is, hogy Izlandon sokkal magasabb az átlagos gyerekszám, mint szinte bárhol máshol Európában. Most már 2 alá csökkent, de ugye nagyon sok európai országban 1,3-1,4 az átlagos gyerekszám. Tehát Izlandon sok a gyerek. Ami az iskolarendszert illeti, teljesen más elvek vannak, mint a legtöbb más európai országban. Az egyik fontos elv az, hogy a gyereknek ne érje kudarc élmény. A bukás például nem létezik. Az első 7 évben nincsen osztályzás sem százalékos, sem értékeléses, sem osztályzatos formában. Vannak szintfelmérők, de ezek csak a tanárnak szolgálnak információ, hogy a gyerekek hol tartanak. Nincsen házi feladat, 8-os kori körülbelül, mert úgy gondolják, hogy a délután a szabadidőjé. Másrészt azért, mert ugye az iskolának elvileg egyenlő esélyeket kell biztosítani mindenkinek, és megfigyelték, hogy a házi feladat megléte hozzájárul a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődéséhez, hiszen egy értelmiségi pedagógus szülő jobban tud segíteni a gyereknek a házi feladatban, mint egy bármilyen hátrányos helyzetű családban a szülő. Az iskolában nagyon fontos még az, hogy figyelnek a nemek közötti egyenlőségre. A fogod órákon nem arról van szó, hogy a gyerek hol tanul, hanem arról, hogy a gyerek hogy érzi jól magát, a gyerek is értékeli, hogy hogy érzi magát az iskolában. És itt is persze előfordult, hogy az erősebb gyerekek bántják a gyengébeket, de akkor nem azt mondják, hogy ne árulkodjál, hanem arról biztatják a gyerekeket, hogy szóljanak, hogyha bármilyen sérelem éri őket.
1: Az oktatásról térjünk vissza akkor a turizmus területére. Villancsunk fel egy-két olyan helyszín, Dávid, kérlek, amit nem hagyhat ki az Izlandra látogató.
2: Izlandon egy Magyarországnak kb. 10%-a nagyobb ország, és alapvetően kétfajta program jellemző. Egyik az, amikor az ember csak Reykjavíkban marad, és innen megy egész napos kirándulásokra. Ez lehet 3-4-5 napos program, néha egy hetes. A legtipikusabb program az úgynevezett aranykör, ahol megnézzük a Þingvellir Nemzeti Parkot, ami a középkori parlament helyszíne volt, illetve az Eurázsia és Észak-Amerika közötti geológiai törés van a helyszíne. Megnézzük egy Lőervet nevű falut, ahol egy hőforrások között nem egy tóparton. Elmegyünk a világhírű gejzírhez, hogy a gejzír a Strokkur a világ legmegbízhatóbb gejzír, amelyik minden 3-4-5 percben rendszeresen kitör. És elmegyünk a Gudfosshoz, az arany vízeséshez, amelyik az egész világ egyik legszebb, valóban nagyon látványos vízesés.
1: Ezek a természeti szépségek, és ejtsünk szót, említést az épített környezetről is, hiszen nagyon egyedi és érdekes Izland építészete.
2: Reykjavíkban abszolút vannak fantasztikus épített emlékek. Az izlandiak mindig az egyszerűbb építészetet részesítik előnyben. Itt hiába keresnénk barokk templomokat aranyozott Szűzmária szobrokkal, itt minden az egyszerű formákról szól, nem csak templomról, hanem egy középületről, múzeumról, iskoláról, akár lakásról vagy munkahelyről is legyen szó. Egyszerű színhasználat, egyszerű nagy falfelületek, nagy ablakok, nagy terek jellemzik az izlandi építészetet. A templomok közül a legnagyobb a Hallgrímskirkja, Reykjavikban, ami egy bazdatorgonára emlékeztető homlokzata rendelkezik. A másik nagyon különös épület a Hárpa Kulturális Központ, amelyeknek egy nagyon érdekes nagy üveghomlokzata van. A belváros közepén van.
1: Ugye, ahogy említetted, az ország belső területén kevésbé élnek, tehát inkább a tengerparti részeken élnek, ebből következik, hogy itt vannak az utak. Nem is nagyon járható a sziget belső része?
2: Hát a sziget belső része, az izlandi felföld, ami körülbelül az ország kétharmadát foglalja el, csak nyáron járható, akkor csak két olyan út van, amire csak igazi, jól felszerelt terepjáróval lehet fölmenni és megfelelő vezetési tudással, mert nincsenek hidak és a folyókon át kell gázolni, ezt senkinek nem ajánljuk, mert az autó biztosítása erre nem érvényes. Izland körül van egy egyes út, ami körülbelül 5 nap alatt szoktunk rajta körbemenni, így lehet megnézni a vidéki látnivalók nagy részét. Most a téli vezetéssel az a gond, hogy itt az út az általában járható, de időnként van olyan hóvihar vagy olyan nagy szél, ami nagyon veszélyessé teszi a közlekedést, illetve egy évig 10-12 alkalommal le is zárják az egyes utat fél napra, egy napra, néha hosszabb időre, és akkor valóban nem biztonságos menni, ezért a téli, vagy pontosabban ősztől tavaszig az egyéni autóvezetést nem ajánlom, mert több éves izlandi vezetési tapasztalat kell ahhoz, hogy az ember nem csak az, hogy télre tudjon vezetni, hanem főleg az, hogy felismerjem, hogy mikor biztonságos menni, és mikor nem. Ez nagyon komplex helyismeret szükséges.
1: És a pszichét is becsaphatja az, hogy hosszú ideig van világos, és azt gondolja az ember, hogy nem fáradt, de már fáradt.
2: Így igaz, nyári vezetésnek már pont az a hátránya, vagy nehézsége, hogy itt május végétől augusztus elejéig terjedő több mint két hónapos időszakban 24 órás világosság van. És az, aki itt van turistaként, sokszor előfordul, hogy többet vezetnek, mint amennyi biztonságos lenne, mert nem érzik, hogy már késő este van.
1: És ha figyelmes az utazó, akkor menet közben gyönyörködhet az állatvilágban is. Nekem például az egyik kedvencem az ott élő madarak közül a lunda. Egy gyönyörű, szép, vastag, színes csőrű, fehér hasú, fekete hátú madár, de te biztos többet tudsz mesélni róla.
2: A lunda egy olyan madár, ami az év nagy részét a nyílt óceánon tölti, és Izlandon a nyári hónapokban van körülbelül 2-3 hónapot, és ilyenkor nyáron is a tengerparti sziklák tenger felüli oldalán szokott lenni. A lunda egy halászomadár, amelyik kint az óceánon egy négyzetkilométeres vadászterületen rendelkezik, és egy bukomerülésre akár 7-8 szardinnyi nagyságú halat is ki tud fogni, és csak költeni jön ki nyáron. Az ember nyár közepén Izlandra, akkor nagy valószínűséggel láthatja ezeket a madarakat, van 2-3 hely az országban, ahol ezek általában megtalálhatóak. Őshonos szárazföldi emlősállat, egyedül a sarki róka van. Én közel 20 év alatt talán, hogyha 3-szor láttam természetben, tehát ezek nagyobb, ezekben nagyon kevés van. Kelet-Izlandon vannak rénszarvasok, ezek nem őshonosok, hanem a 18. században hozták be őket. Ott lehet belőlük látni, főleg télen, amikor közelebb vannak az utakhoz, meg a rakott területekhez, nyáron inkább fölmennek a magasabb hegyekbe.
1: És amit még gyakrabban láthat esetleg a turista, az izlandi póni.
2: Igen, az izlandi ló, az egy külön, teljesen külön lófajta, nagyon barátságos, emberrel kedves, türelmes állat, amelyik ugyan nem gyors, de nagyon jól alkalmazkodott a helyi körülményekhez, és akár nagy távolságot is meg lehet vele tenni. És vannak lovasfarmak, ahol szerveznek turistáknak lovastúrákat egy órástól egy hetesig. A nagy többség persze az egy órásra megy, és ez nem is szükséges semmilyen előzetes lovaglási tapasztalat.
1: Mikor ajánlod látogatni a szigetet, mikor menjenek oda, hogyan készüljenek azok, akik most kedvet kaptak ahhoz, hogy útra keljenek?
2: Az, hogy mikor érdemes látogatni a szigetet, az persze attól is függ, hogy az ember mit szeretne látni. Nekem a kedvenc időszakom az a május, illetve a június eleje, mert akkor már közel 24 órás világosság van, de még nincsen nyári főszezon. Ugye július-augusztusban vannak a legtöbben, ekkor a legdrágábbak a szállások, és ekkor érdemes nagyon sok hónappal előre foglalni. De most már ősszel, szeptembertől decemberig is, meg télen elején is nagyon sokan jönnek. Talán a január az a hónap, amikor kicsit kevésbé jók a körülmények, vagy az időjárás nagyobb esélye lehet kedvezőtlen, de gyakorlatilag februártól decemberig bármikor lehet jönni.
1: Idegenvezetőként látsz esetleg különbséget abban, hogy honnan érkeznek a turisták? Tehát, hogy mely földrészről érkeznek Izlandra, nyilván ez valamilyen módon orientálja, hogy mi iránt érdeklődnek.
2: Igen, a tapasztalatom az, hogy a turisták bárhonnan jönnek, én nem csak magyarokkal dolgozom, hanem világ szinte összes országával. Nagyjából mindenki hasonló célra jön, mindenki szereti megnézni a látnivalókat, finomokat tenni, ajándékokat vásárolni, jól érezni magát. Tehát az a tapasztalatom, hogy a turistáknak a viselkedésében kevésbé vannak különbségek attól függően, hogy milyen országból érkeznek. Talán amit tudnék mondani az, hogy az ázsiai turisták a természet miatt jönnek szinte kizárólag, hogy kevesebb időt akarnak városban tölteni, hanem valóban a természeti látnivalókat, gleccsereket, vízeséseket, fjordokat, tengerpartokat, szép helyeket szeretnék látni.
1: És a sarki fényt.
2: És a sarki fényt, igen. A sarki fény, az télen van, erről tudni kell, hogy ez soha nem garantált. Ez egy olyan időjárási jelenség, ami nem jelezhető előre, hogy mikor lesz.
1: És azt is el kell, hogy mondjuk, hogy legalábbis az én személyes tapasztalatom az volt, hogy szemmel kevésbé volt olyan látványos, mint amikor lefotóztam a telefonommal, sokkal szebb színek jöttek vissza.
2: Előfordulhatnak olyan helyzetek, hogy telefonról vagy fényképezőgépről jobban látható, mint szabad szemmel. Sokszor látható szabad szemmel is. Mi Izlandon azt szoktuk mondani, hogy ha sarki fényt látjuk, az egy plusz ajándék az izlandi táj szépségein túl.
1: Akkor ezzel a reménnyel is utazhatunk Izlandra. Bajomi Lázár Dávidnak nagyon szépen köszönöm, hogy bemutatta nekünk ezt a csodálatos szigetet. Köszönöm, Dávid!
2: Köszönöm szépen!
1: És tőletek is búcsúzom, kedves hallgatók, aki lemaradt a műsor egy részéről, az meghallgathatja holnap délután 3 órától az ismétlést, aki pedig a korábbi műsoraimra kíváncsi, az keresse az Egy Életem Spotify podcast csatornámat. További szép napot kívánok, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Felmondaná a kormány a 35 éves autópálya koncessziót. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, emelkedhet a koronavírus fertőzések száma. Marad a kellemes őszi idő, hétvégén akár 28 fokot is mérhetünk majd. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Felmondaná a kormány a 35 évre szóló autópálya koncessziós szerződést, amelynek keretében az MKIF, Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltsége üzemelteti a magyar autópályák jelentős részét. A szerződés jelen értéke 23 ezer milliárd forint. Ez messze Európa legnagyobb ilyen koncessziós szerződése. Vitézi Dávid szerint a legnagyobb probléma, hogy az üzemeltetés is benne van a 35 éves megállapodásban, nem csak az építési feladatok. Ez a problémája az Európai Bizottságnak is, így ez egy rendkívül komplex szerződés lett, többször módosították, jellemzően az orosz-ukrán háborúra hivatkozva, miközben a szerződést a háború kitörése után írták alá. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal, számolt be a külügyminiszter. Orbán Anita elmondta, hogy a kormány célja egy olyan egyezmény, amelyben a források többségéből zöld fejlesztések, helyi kulturális projektek, társadalmi felzárkóztatás és egészségügyi fejlesztések valósulnak meg. A mostani 2021 és 28 közötti időszakban Magyarország számára 254 millió euró áll rendelkezésre, ami több mint 92 milliárd forint. Magyarország az előző támogatási ciklus majdnem 78 milliárd forintnyi keretéhez végül nem jutott hozzá, mert nem született megállapodás a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámla hitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből rendezni tudták a tartozást. A főigazgató hozzátette, szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében, írja 444. A Transparency International júliusban tett feljelentést, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanújával. A Rogán Antal által 2012-ben kezdeményezett programban uniós országokon kívüli állampolgárok 250-300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez. A program lebonyolításában ismeretlen hátterű offshore cégek segítkezhettek. Emelkedhet a koronavírus fertőzések száma egyes területeken a közeljövőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Méréseik alapján az elmúlt héten országosan enyhén nőtt a vírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Budapesten több mintában is kimutatták, koncentrációja ugyanakkor továbbra is alacsony vagy mérsékelt. Újabb 3,3 milliárd eurót folyósít Ukrajnának az Európai Unió, közölte az Európai Bizottság elnöke. A múlt héten jóváhagyták a Patriot légvédelmi rendszerek uniós finanszírozását is. Hozzátette, hogy az EU kész a SAFE program fennmaradó forrásait egy új ukrán védelmi program elindítására felhasználni.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Ma napközben már a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható, gyenge mérsékelt lesz a nyugati szél, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétvégén pár fokkal még melegebb lehet, és sok napsütésre készülhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: a cukorbetegség körül forogjon az életed. Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ez itt a Zsebrádió.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskünem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszosabbi melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: Aki keres, az talál. Keres minket az Apple Podcast-en.
1: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: Valószínűleg április 23-án született, és majdnem biztos, hogy április 23-án halt meg minden eddigi idők legnagyobb földi drámaírója, William Shakespeare. Gondolom, egy másik 23-án halt meg. Mindegy, ennek a William úrnak azon kívül, hogy a világ leghíresebb irodalmi mondatait értsd, jó dumáit köszönhetjük, neki köszönhetjük azt is, hogy az emberiség menő dolgokat gondol az angolokról, mert ha Shakespeare nem ült volna ilyen klassz dolgokat róluk, akkor azt hinnénk, hogy állandóan leverték őket a vikingek, elfoglalták őket a rómaiak, meg semmi más nem csináltak, mint lenyilaszták egymást. Szóval, semmi extra. Olyan béna dolgokat csináltak az angol felnőttek is, mint mindenki más, kivéve, hogy föltalálták az angol reggelit, ami ebéd. Tudjátok, az angoloknak van a leghíresebb királya, az Arthur király, akiről viszont nem tudják, hogy mikor uralkodott, hol és hogy kicsoda. Ez William Shakespeare elég különleges figura volt, mert csak írt, csak írt, csak írt, annyit írt, rettenetesen sokat írt, és ha belegondolunk abba, hogy mennyit írt, akkor azt el kell ismernünk, hogy aki ilyen sokat tud írni lúttollal, gyertya mellett, az elkötelezett ember. Annyira elfoglal volt ez a William, hogy az egyetlen róla készült hiteles arckép, tehát amikor lerajzolták, 8 évvel a halála után jelent meg. Szerintem még életében rajzolták le, nem a halála után, mert ezen a képen jól néz ki, csak nincs a feje közepéig haja, és egy olyan gallér van rajta, amivel hátul is leheti magát. Ezt egyébként egy németalföldi űrge rajzolt, akinek nem merem kimondani a nevét, mert a németalföldön azt, hogy Dröschhout, valószínűleg úgy mondják ki, hogy Dröschhondha, vagy ki tudja.
3: Dröschhout.
2: Na, mondom, így kell kimondani, fura nyelv ez a németalföldi.

Shakespeare leghíresebb drámái, például a Rómeó és Júlia, ami arról szól, hogy egy oltásellenes család és egy vakcinapárti, tehát oltáspárti család gyerekei szerelmesek lesznek egymásba, de a családok állandóan civakodnak, vitatkoznak, utálják egymást, meg posztolnak a Facebookon. Mi a vége? Rossz. A következő az Otello. Van egy boltos, meg a felesége az Otello, meg a Desdemona. A boltosnak az sútyorogja az egyik eladó állandón a fülébe, hogy a felesége, a Desdemona délutánonként ott hagyja a boltot, és nem vigyáz az édességre. Otello elhiszi, mi a vége? Rossz. A következő, nagyfigyi, Lír király. Na, egy cégtulajdonosnak tele lesz a hócipője a cégtulajdonossággal, meg a vezetéssel, és úgy gondolja, hogy átadja a cég vezetését a rokonoknak, de előtte mindegyiknek megmondja, hogy milyen béna. Rossz döntés. Aztán ide-oda kapkod, meg járkál. Sőt, a végén a Lír király még az időjárással is összeveszik. Mi a vége? Rossz. Na, figyelj, következő, Hamlet. Halmozott a hátrányos helyzetű királyfi, egy királyficska, egy koponyával beszélget, hogy legyen, vagy ne legyen. Miközben van, de kérdezősködik. Az egész rossz. Van még egy, figyelj, a Macbeth. Na, ez a legzűrösebb. Mindenki király akar lenni gonoszul. Nagyon. És már minden rendben van, már nekik, a gonoszoknak, hogy királyok legyenek, kivéve van egy jóslat, ami arról szól, hogy ezt a tervet, már hogy ők királyok legyenek, egy olyan ember fogja meghiúsítani, akit nem anya szült, akkor, amikor megmozdul egy erdő. Tényleg, ez a sztori. Aztán az történik, ami egy irodalmi műben még soha, előkerül egy krapek, aki császármetszéssel született, tehát nem szülte a mamája, ez egyébként ma már mindennapos. És elindít egy hadsereget ostromolni, a rosszakat, és a hadseregek már a hadseregben kevesen vannak, ezért direkt bokrokat tartanak a fejük fölé, hogy ne lehessen megszámolni őket. Agyrém! Kész, a jóslat beteljesedik, mert nem anya szülte, és gyalogol a börnemi erdő. Mi a vége? Rossz. Mondjam még? Oké, van neki egy vicces darabja is, a Szent Ivánéi álom, de az meg azért teljesen béna, mert egy Zuboj nevű takács benne az oroszlán.

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: 1932. június 22-én született Amrish Puri, indiai színész. Ez eddig nem valami érdekes info, simán várhatnátok mögé, hogy mint az köztudott, de most nem jön. Mert ez a pasas csudapofa volt, és a nagyobbak ismerhetik is. Ő volt az a színész, aki az Indiana Jones 2-ben Molarámot játszotta, a Goni papot, aki Goni dolgokat csinált az emberekkel. És ez a szegény Amrish, bár több mint 300 filmben játszott, ami nagyon sok, annyira Gonin tudott nézni, hogy a rendezők rászoktak, hogyha egy filmben van egy gonosz karakter, arra őt hívták. Steven Spielberg úr is, aki az Indiana Jones-t rendezte, azért talált rá, amikor egy ilyen karakterre volt szüksége. És mivel ez az Amrish mindig Goni volt, hiába volt egy igazán kedves, lenyűgöző pasas, rajongók mégis féltek tőle, mert azonosították a szerepeivel. Pedig egy színésznek kevés fontosabb dolog van az életében, mint a rajongói szeretete. Minden esetre senki nem tudta úgy mondani, mint ő, hogy
3: Galima! Galima! Galima! Shakti Dev!

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: befektetési tanácsadó.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: befektetési tanácsadó
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Drágának látszó konfekcióöltönyben van.
1: 2.
2: Újnak látszó középkategóriás vagy nagyon régi luxus autóval jön.
1: 3.
2: Csak az a fontos neki, hogy te jól járj.
1: 4.
2: Természetesen azt a befektetést ajánlja, amiben ő maga is a pénzét rakta.
1: 5.
2: Miután aláírtad a szerződést, nem veszi fel a telefont.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Mi?
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
0: Teljesen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
3: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
4: Shakespeare félelmetesen jó dumákat ilt, nagyon kettős sztorikba. Szóval olyan volt, mint egy Sándor Pál film. Volt a jó mondat, kellett csapat. A sztori mi volt? Gyík. Aztán volt a jó mondat, egyedül nem megy. Jó mondat, sztori, gyík. Szóval kezeljük az ilyesmit óvatosan. Azért, mert van valamiben egy jó mondat, azért tessék óvatosan kezelni. Hát csak azért mondom, mert ráadásul nagyon úgy néz ki, hogy nem mindent a Shakespeare úr írt, amit ő írt alá. Lényeg, a Shakespeare olyan, mint a sör. Keserű, ezért csak felnőtt korba lehet megszeretni, de akkor nagyon.
5: A banja, maharadja, halandja?
6: Fura felnőttek, még furább mondásai.
7: Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Csupán csak azt jelenti, hogy mindenkinek megvan a világban a dolga, tehát az életben mindenki egy-egy szerepet játszik. A pék szerepe, hogy kenyeret süssön, a postás szerepe, hogy kézbesítsen, a tanár szerepe, hogy tanítson, és még sorolhatnám. Az élet egy nagy játék, csak a játékszabályok kicsit nehezebbek és összetettebbek, mint a kinevet a végénben vagy a gazdálkodj okosamban. Tehát mindenki betölt egy szerepet a világban. Van, akinek komolyabb, és van, akinek kevésbé komoly szereposztás jut, csak az a kérdés, hogy bele tudunk-e szólni a rendezésbe. Vannak, akik szerint minden előre meg van írva, és az a sorsunk, ahogyan élünk. Mások szerint magunk alakítjuk a sorsunkat a döntéseinkkel. Egy biztos, az élet nem habos torta. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk, mit jelent.

0: felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
1: Botswana az összes többi afrikai országhoz hasonlóan egy méltatlanul elhallgatott ország. És ez szerintem minimum igazságtalan, de legalábbis szemétség. Hogy ti is elhiggyétek, hogy ez a Botswana egy remek hely, mondok pár indokot arra, hogy miért is jó botswanainak lenni. Egy négyzetkilométerenként 3,7 ember él Botswanában. Ha jól sejtem, tört számokkal még nem találkoztatok matekórán, úgyhogy maradjunk abban, hogy 4 ember él négyzetkilométerenként. Ez azt jelenti, hogy Botswanában sosincs forgalmi dugó, ellenben nehéz összehozni egy foci meccset. Szokták mondani, hogy Afrika az emberiség bölcsője. Na most ezt vélhetőleg Botswanára értették. Ez a terület 400 ezer évvel ezelőtt is lakott volt, ami pici nehézséget jelent ennek megértésében, hogy a Homo sapiens csak 200 ezer éve létezik. Akkor mégis kik lakták Botswanát 400 ezer évvel ezelőtt? Kecskék! Botswana mindössze 55 éves, ami egyrészt jó, mert igen gyorsan megvan az ember a történelem érettségivel, másrészt rossz, mert a botswanai történelemtanárok elég alacsony fizetéssel tudnak csak elhelyezkedni. Van egy folyójuk, az Okavango, ami legalább olyan egzotikusan hangzik, mint az Andrei Gromyko. Egy furaság van ezzel az Okavangóval. Mégpedig, hogy a folyók első és legfontosabb tulajdonsága, hogy belefolynak egy másik vízbe. Egy folyóba, egy tóba, egy tengerbe. Hát ez az Okavango nem. Ez belefolyik a Kalahári sivatagba, és ott vége van. Elszivárog, vagy valami hasonló. Botswana nemzeti mottója az, hogy pula, ami azt jelenti, hogy eső. Érthető, hogy egy szóval összetudják foglalni, hogy mire is fókuszál Botswana minden idegszálával. Elsőre, vagyis át a vízre. Mert ugye van ez az elszivárgó Okavango folyójuk, amiben nincs sok köszönet, a Kalahári sivatagban meg van úgy, hogy évekig nem esik az eső. Ha megkérdezel egy botswanait, hogy mire gondol épp, vagy mit álmodott tegnap éjszaka, valószínűleg azt fogja mondani, hogy eső.

0: Ez a gyík bitcoin már megint esik.
1: Biztos hallottatok már róla, hogy mostanában olyan drágák lettek az élelmiszerek az infláció miatt, hogy kialakult egy úgynevezett vendégségi szezon. Ilyenkor ingyen lehet másnál kajálni. Ebben a szezonban, amiről már többször beszéltünk, mostanában divatba jöttek az amerikai dolgok. Sajnos ez a kajában is megjelenik. Gyerekek, tudnotok kell, hogy a felnőttek egyik legnépszerűbb tévhite az, hogy kiválóan tudnak húst sütni. Mint tapasztalatból tudjuk, ez sajnos nem igaz. Ez leginkább a csirke, a sertés és a marhahúsra vonatkozik, sajnos miután itt Magyarországon viszonylag kevés tengeri malacot, fókás, trucot eszünk, így nap mint nap találkozunk olyan húsokkal, ami kulcstartónak nagyon jók lennének, mert kemények és ellenállnak mindennek, főleg a fogaknak. Mai utolsó téma ajánlatom a vacsora szezonra ezért a szöges drót.
2: Hát ettől most tisztára becsukiztam.
1: 1867. novemberének végén Joseph Glidden úr szabadalmaztatta a szögesdrótot. Hogy jön ez ide? Hát úgy, hogy régen Amerikában a marhákat, na ugye már kapizsgálja mindenki, hogy akkor összeragjuk, a tehenész legényeknek kellett több ezer kilométeren keresztül terelnie és összetartani és figyelnie és őriznie, hogy a tenyésztő helyről eljusson a vágóhidakra, a hús a városokba, a saját lábán. Amerikában általában a déli vidékeken történt, például Texasban, ahonnan hónapokig kellett terelni a marhákat, hogy eljussanak az északi nagyvárosokba, például New Yorkba, hogy ez milyen sok gondot okozott, jól jellemzi, hogy egy marha Texasban $4 ért, de ha New Yorkban volt, akkor már 40-et. Ez nagyon sok pénz. Ezért különösen kellett figyelni, hogy ne kószáljanak el az állatok. Ehhez viszont sok kalboly kellett. Na most itt egy picit álljunk meg. Tudjátok, a kalbolyok azok a pisztolyos, kalapos pacákok, mindegyik fehér. A történelem szerint. De mint tudjuk, a történelem az egy kicsit olyan, mint hogy te írtad volna a saját suli történelmét, ami végig arról szólna, hogy te annyira, de annyira jó fej volt az iskolában, hogy harmadikban konkrétan megkértek, hogy ismételd már meg a harmadikat, és ehhez a jegyeidnek semmi köze nem volt. Szóval a történelem egy ilyen óvatos, meg kell tanulni, de óvatosan kell idézni. Szóval, szöges drót. A kalbolyok marha drágák voltak, erre volt jó a szögesdrót, mert az nem engedte elcsatangolni a marhákat, és nagyon olcsón megoldotta a problémát. Nem tudom Spinoza mit mondana erre, de így a marhák már nem voltak szabadok, mégis el lehetett őket adni szabad tartású marhának. Most így a szezonban tuti, hogy mellétek ül majd a rokonbácsi, tudjátok, aki az infláció miatt nálatok vacsorázik. Úgyhogy, ha elmesélnétek a mellettet ülő rokonoknak a szögesdrót hasznosságát, mindenképpen azt is tegyétek hozzá, hogy nem javasoljátok megenni ezt a sült marhát, mert valószínűleg a Magyarországon honos tejmarhából van, szemben a sült húsnak való húsmarhával. Bizony. Host and Freeze, így hívják. Bizony, van olyan marha, ami arra szakosodott, hogy sok tejet adjon, és van olyan, ami meg arra, hogy sok húst. Pont mint a Darwin pintyek, egyik ilyen, másik olyan. A tejmarhából azért nem jó marha sültetni, mert nem arra való. A tejmarha húsa csak arra jó, hogy ne folyjon ki belőle a tej. Itt kell megjegyeznem, hogy a folyjont úgy kell leírni, hogy elipszilon és jé egymás után. Ha minden kötél szakad, és a mellettetek ülő, nyelő, rágó, rokonbácsi mégis el akarja mesélni, hogy mennyire okos volt az iskolába, kérdezzétek meg csendesen, hogy megmondaná-e, hogy hogy kell azt leírni, hogy folyjon.
3: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Hétfőn újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three,
0: a következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két fő étkezés között.
4: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Hát a héten mindent itt a Fed kamat döntő ülése, talán szerdán.
6: Igen.
5: Este, a várakozásoknak, a utóbbi idők várakozásának megfelelő döntés volt, ugye, mert egy darabig mozgott, és mozogtak a százalékok, hogy lesz emelés, tartás lesz.
6: Hát még másfél héttel korábban is volt néhány nap, amikor igen. 50% alatt volt a emelés esélye.
5: Igen, aztán 50 felett kicsivel, aztán ugye átbillent, és akkor egyszer csak meglódott, amikor jöttek az inflációs és munkaerőpiaci adatok, de szerintem kérdezzük Zsigmondot, itt van a vonalunk túlsó végén, mielőtt mindent elmondunk, ő az OTP Global Markets osztályvezetője, Csillag Zsigmond. Szia, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok!
5: Na, ezt jól látjuk, ugye, hogy ezen volt a nagy hangsúly.
7: Te rá szeretnék csatlakozni az okfejtésetekre. Igen, két héttel ezelőtt szerintem pont ilyen péntek reggel beszélgettünk, és akkor nagyjából 50-60%-a volt az esély annak, hogy a Fed majd kamatot fog emelni ezen a héten. Aztán ahogy belecsúsztunk ebbe a hétbe, sőt már a múlt hét végén ez 90% fölé csúszott. Tehát azt mondhatjuk, hogy mindenki várt erre a jegybanki ülésre. Annál is inkább, mert nagyon régen láttunk kamatot emelő Fedet. Ez szerintem utoljára 2023-ban történt meg, hogy a Fed kamatot kellett emelnie. Nagyon sokáig húzták ezt a kamatemelést. Hosszú ideje cikkeztek már arról, hogy vajon mikor kell először kamatot emelni, most azért a piaci szereplők már annyira beáraszták ezt az emelést, hogy nem is maradt más választása a Fednek, hogyha szabad így fogalmazni. Megemelte a kamatot ezen a héten, ugye 4%-ra kúszott fel az amerikai alapkamat a várakozásoknak megfelelően.
5: Világos. Milyen hatásai lehetnek ennek akár az amerikai részvénypiacra, akár az átgyűrűző módon mondjuk a régiós kamatszintekre, vagy akár a hazai kamatpolitikára? Szóval mi történt ott a döntés pillanatában, illetve a komment, ugye, ami rá fél órára érkezett, Kevin Walsh beszámolója, meg utána faggatták az újságírók, hogy hogyan vette a piac, hogyan fogadta a piac, és mit mondott a Fedelnek?
7: Mi azt láttuk, hogy önmagában ugye nagy meglepetést nem okozott. A legnagyobb kérdés az az volt, hogy meg tudja nyugtatni a piacokat ebben a piaci környezetben, és tud-e olyan üzeneteket átadni, hogy valóban meg le tudják győzni ezt az inflációs nyomást, és ő is hangoztatta, hogy ez most egy nagyon kellemetlen szituáció, amiben a világ belekerült, és ez egyébként az Európai Központi Bankra is rájuk is igaz, hogy összességében nem egy túlfűtött gazdaság miatt, nem egy túlzott fogyasztás, nem egy túlfeszes munkaerőpiac miatt kell üteni a gazdaságot és kamatot emelni, hanem egy energiárobbanás miatt, amit egy közel-keleti konfliktus okozott. Nagyon sokáig bíztunk benne, hogy az olajárak és gázárak vissza fognak fordulni, elsősorban ugye az olajárak. Ez nem történt meg, és ez úgy látszik, hogy átgyűrözött most már az inflációba és a gazdaság többi részébe is, és emiatt kellett kamatot emelni. Mi azt látjuk, hogy rövid távon egyébként köszönhetően annak is, hogy jó hírek jöttek közben a közel-keletről, sikerült ezt a piaci turbulenciát megfogni, az amerikai kötvényhozamok egy kicsit lejjebb jöttek, ugye a dollár az értelemszerűen erősödött a döntést követően, de alapvetően azért a tegnapi napon már látszódott az, hogy mind a részvénypiacon, mind a kötvénypiacon egy sokkal jobb hangulat uralkodott, mint a hét első felében. Nem vagyok benne biztos, hogy ez csak, sőt, én egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy ez csak a Fed döntésének és a kommunikációnak köszönhetően. Legalább annyira fontos, hogy a közel-keletről jöttek jobb hírek, és az olajárak el tudtak kezdeni tegnap lefelé mozogni.
5: A forint mozgása ennek fényében különösen izgalmas és érdekes, ugye, mert hogy ez dollár erősítő lépés volt, amit általában nem szeret a forint. A kamatemelés ugye azt szűkíti a kamatkülönbözetet forint és dollár kamat között, az sem szokott a javára válni, mégis erősödött egyet a forint.
7: Igen, én ezt is inkább egyébként az európai gázárak és az olajárak esésére tudnám visszavezetni. Látszik az, hogy a régiót még jobban megviseli az, hogyha olyan spekulációk érkeznek, hogy esetleg az őszi időszakra még magasabb európai gázárakat láthatunk majd. Egyébként az, hogy az amerikai jegybank kamatot emelt, azt nagyon fontos nézni a hazai jegybanki politika szempontjából is. Nyilván nem én vagyok az egyetlen, aki erre felhívja a figyelmet, de azért azt láthatjuk, hogy most már volt Amerikában is egy kamatemelés, még az elemzők várnak az idei évre legalább egy kamatemelést, és a következő évben még akár további kettőt is elképzelhetőnek tartanak a jelenlegi árazások alapján. Hogyha megnézzük az Európai Központi Bank kamatpolitikáját, ugye ők idén már két emelésen vannak túl, 2%-ról 2,5%-ra emelkedett az európai kamat, és itt is még egy kamatemelés minimum be van árazva az év végéig, jövő ilyenkorra még 3 kamatemelés be van árazva, tehát azt láthatjuk, hogy a nagyobb jegybankok kamatpolitikája a következő időszakban várhatóan tovább fog szigorodni, és erre valószínűleg a régiónak is reagálni kell majd, illetve egy nagy kérdés, hogy mennyit kell reagálni. Én azt látom például, vagy azt láthattuk, hogy a cseh alapkamat az már emelkedett, ugye ők 3,5%-ra 3,75%-ra emeltek a nyáron, de a lengyelek még továbbra is 3,75%-on vannak. Nagyon ritka az az együttállás, hogy mondjuk a lengyel alapkamat az alacsonyabb az amerikainál. Most ezt láthatjuk. Kérdés, hogyha esetleg lesz még egy USA-ban lesz még egy kamatemelés, akkor arra hogyan fognak a régió országai reagálni. A hazai helyzet az egy kicsit különutas ebből a szempontból. Ugye mi egy sokkal magasabb kamatpályán voltunk az utóbbi időben. Az utóbbi 3-4 hónapban ez nagyban változott az ország befektetői megítélése, és teret adott a jegybanknak a kamatok csökkentésére. Én azt gondolom, hogy itthon ezek a globális változások inkább a kamat csökkentés megállását fogják eredményezni, nem pedig szigorító lépéseket.
6: Uh-huh. Most mi a jegybanki kommunikáció nálunk ezzel kapcsolatosan? Mert mintha még a piac azért bízna benne, meg az elemzői várakozások azért még néhány vágást emlegetnek az év végéig, meg utána is.
7: Hát konkrét jegybanki kommunikáció erről nem jött. Ugye a mostani szeptemberi kamatdöntőülés az fontos lesz, ugyanis az előző 3 kamatvágást azért Varga Mihály jegybank elnök már előre kommunikálta, hogyha nagyon nagy változás nem lesz, akkor a nyári hónapokban folyamatos kamatcsökkentésre lehet felkészülni. Ez egy elég nyílt kommunikáció volt még a nyár elején, viszont az utolsó jegybankülésnél teljesen nyitva maradt ez a kérdés. Uh-huh. Szeptemberben, illetve nyilván ebben a hónapban jön egy új inflációs jelentés, annak fényében és a piaci események fényében fognak dönteni a kamatok sorsáról. Mi nem számítunk kamatcsökkentésre szeptemberben, és elég nagy kérdőjel övezi azt, hogy vajon az idei évben fogunk-e tovább menni a kamatcsökkentési pályán. Mm-hmm. Ez szerintem most egy teljesen nyitott kérdés. Valószínűleg, hogyha a nagyobb jegybankok folyamatosan emelnek, akkor azért ez a tér, ahogy ti is mondtátok, ez folyamatosan be fog szűkülni. Ettől függetlenül én optimista vagyok a forintos eszközök megítélésével kapcsolatban, mind a kötvénypiacon, mind a devizapiacon. Szerintem optimisták lehetünk.
6: Vagy éppen ezért, nem? Mert ugye, hogyha nem csökken a kamat, az inkább jót tesz a forintnak.
8: Zsigmond, volt arról szó még pár héttel ezelőtt a különböző jegybanki hírek, meg jegybankból származó hírek, hogy esetleg hozzányúl az MNB az inflációs célhoz. Erről mit gondoltok, mit láttok, hogy ez most sorra kerülhet-e, vagy a később, vagy akár mennyire aktuális ez a téma?
7: Ugye volt egy ilyen szivárogtatott hír, amit utána nem erősített meg, és nem is száfolt a jegybank. Mi számítottunk rá, hogy előbb-utóbb jöhet ilyen kommunikáció, és egyébként én nem lepődnék meg, hogyha a szeptemberi ülés környékén lenne ilyen kommunikáció a jegybank részéről. Nyilván sodródunk az eurozóna irányába, előbb-utóbb hasonló inflációs céllal kell rendelkezünk, mint az Európai Központi Bank. Ugye nekünk 3%, nekik pedig 2% az inflációs céljuk. Ha jön ilyen kommunikáció, én azt gondolom, mint ahogy a korábbi szivároktatásnál is láthattuk, vagy tapasztaltuk, az forint erősödést fog okozni, vagy okozhat. Egyértelműen az a kommunikáció szokott jönni az utóbbi időben a jegybanktól, hogy egy stabil devizát szeretnének a következő időszakban, abban hisznek, az segíti a legjobban mind az infláció elleni védekezést, mind pedig a gazdasági növekedést. Tehát én ebből a szempontból is pozitív vagyok a forint következő időszakában. Ahogy sodródunk, és jönnek azok a hírek, a piac minél jobban elhiszi azt, hogy valóban az eurozónához fogunk tudni csatlakozni a következő időszakban, az még egy nagy stabilitást adhat a hazai fizetőeszköznek.
6: És ez az inflációs cél módosítás lefelé, ez akár egy kvázi egy jó eszköz is lehet a jegybanknak, mondjuk kellemetlenebb időszakokban, hogy a forintot megtámogassa, a stabilitást elősegítse ennek az időzítésével, picit, megfelelő adagolásával?
7: Én szerintem egy picit tovább kell ezt gondolni, ugye hogyan lehet elérni ezt az alacsonyabb inflációs célt egyértelműen egy stabil vagy akár erősödő devizával, tehát ez egy nagyon fontos része az infláció elleni küzdelemnek, hogy a forintot stabilan kell tartani, vagy stabil kell maradjon, és ebből a szempontból nyilván nagyon sok más eszköze van még a jegybanknak, hogy ezt megtegye. Hogyha az inflációs célt csökkentjük, akkor nyilván a piaci szereplők arra fognak számítani, hogy a forint stabilizálódása és stabilan tartása az egy fontos cél lesz a következő időszakban.
5: Oké, ez végszónak is kiváló, úgyhogy köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. Jó munkát kívánunk már, aztán jó hétvégét.
7: Köszönöm, sziasztok.
5: Szia. Csillag Zsigmonddal, az OTP Global Markets osztályvezetőjével beszélgettünk.
4: Belát nagyon éhes.
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
9: 1, 2, 3, 4
10: 1-1-1, 1-1-1, 2-1, 1-1-2, 2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
11: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
12: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
9: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
13: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
14: Nem vezethetnek sportegyesületet politikusok. Felmondaná a kormány a 35 éves autópálya koncessziót. Rendszerleállás lesz az Erszténél. Marad a kellemes őszi idő, hétvégén akár 28 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Összeférhetetlenségi szabályt vezet be a kormány a sportszervezetekben. Eszerint miniszter, képviselő, pártelnök, államtitkár nem tölthet be vezető tisztséget nagyobb 500 fő feletti sportszervezetben. A szabály a kisebb helyi egyesületekre nem vonatkozna. Ha a javaslatot elfogadják, távoznia kellene a Budapest Honvéd éléről Szijjártó Péternek, a Ferencváros elnöki posztjáról Kubatov Gábornak, az MTK vezetéséből pedig Deutsch Tamásnak. Felmondaná a kormány a 35 évre szóló autópálya koncessziós szerződést, amelynek keretében az MKIF, Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltsége üzemelteti a magyar autópályák jelentős részét. A szerződés jelen értéke 23 ezer milliárd forint. Ez messze Európa legnagyobb ilyen koncessziós szerződése. Vitézi Dávid szerint a legnagyobb probléma, hogy az üzemeltetés is benne van a 35 éves megállapodásban, nem csak az építési feladatok. Ez a problémája az Európai Bizottságnak is, így ez egy rendkívül komplex szerződés lett, többször módosították, jellemzően az orosz-ukrán háborúra hivatkozva, miközben a szerződést a háború kitörése után írták alá. Akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhatja az adóhivatal a képviselők és hozzá tartozóik vagyonosodását, hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkára, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Hozzátette, 2 év múlva a jelenleg hivatalban lévő politikusok is számíthatnak ellenőrzésre. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek. Kapitány István közölte, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető beszélt arról is, hogy évvégéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van-e az új reaktorokra. 2 embert letartóztattak a Volán busz ügy gyanúsítottjai közül. A kényszerintézkedést a Budai Központi Kerületi Bíróság rendelte el. Az ügyben eddig már 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként. A 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotek Group vezérigazgatóját és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Rendszerfejlesztés miatt 12 órás leállás lesz az Erste Banknál. Ma este 10 órától holnap délelőtt 10-ig több szolgáltatás is, köztük a George Mobil alkalmazás és internetbank sem lesz elérhető. Az utalások is szünetelnek, és a beérkező átutalások fogadásában is lehet fennakadás. Bankkártyával fizetni és ATM-ből készpénzt felvenni ugyanakkor továbbra is lehet.
13: Időjárás a Rádió Cafén.
14: Ma napközben már a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható, gyenge mérsékelt lesz a nyugati szél, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik a levegő. Hétvégén pár fokkal még melegebb lehet, és sok napsütésre készülhetünk.
13: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
15: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
13: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, szép napot mindenkinek, a kettes számrendszert halljátok itt a Rádió Cafén, Veres Dórival, Behumi Dórival, és Nagy Zsolt színész a vendégünk. Szia, köszönjük, hogy eljöttél.
2: Hello, sziasztok, én is köszönöm a meghívást.
1: Nagyon-nagyon belecsaptunk a közepébe, még mielőtt bekapcsoltuk volna a piros gombot itt a stúdióba. Az Örkény Színháznak a múltjáról, jelenéről és a jövőjéről beszélgettünk, illetve arról, hogy milyen folyamatok zajlanak most a, ugye Mátsai Pál elment, és tehát igazgatóváltás történt.
3: Gáspár Máté lett az igazgató,
1: de nem is ez volt tulajdonképpen a lényeg, hanem kikötöttünk annál a jelenségnél, hogy milyen az, amikor mondjuk nem megy minden ugyanúgy, ezt most nem ráhúzom erre a helyzetre, a változásra, hanem általánosságban arról beszéltünk, hogy mi történik akkor, hogyha valami nem úgy jön ki, a közönség nem úgy reagál, ha nem történik meg az a fajta siker, hogyha kérdések vannak, és Zsolt, azt mondtad, hogy nagyon fontos tényező az, hogy hibázhasson bárki.
2: Abszolút, hát teljesen természetes reakció egyébként ez az embereknek, azt gondolom, a hibára. Mindenki szeretné, hogyha változna az élete. Mindenki abban gondolkozik, hogy azt a célt elérnem, vagy azt a célt elérnem. Nem stagnálhatunk, folyamatosan emelkedni kell. Hogyha piacszerűen gondolkozunk, ez ugyanaz, meg ha a kapitalizmusba gondolkozunk, meg a demokráciába gondolkozunk, fejlődnünk kell folyamatosan, viszont a hibát, mint olyat, nem vagyunk hajlandóak elismerni egy munkafolyamatba, vagy egy folyamatba. Ez nagyon nagy baj. Én ezt nagyon nagy problémának látom, hogy ennek ugyanúgy része kéne, hogy legyen, hogy igen, az megbukott, az nem jó, az nem sikerült, mást akartunk, máshogy jött ki. És magammal is ennyire kegyetlen vagyok, mert tehát ez a perfekcionizmus, ami áthatja ezt a kapitalista szellemet, amit én nagyon utálok, ez, hogy mindenkinek maxon kell tolnia.
1: Miért kell mindig fejlődni?
2: Minden egyes pillanatban, és mi van, hogyha stagnálok? És mi van, hogyha abban a pillanatban egy kicsit megállok a platón, amit így a Covid alatt így elsajátít, szerintem mindenki magának, hogy még egy vírus is megáll, és van egy plató, meg egy ilyen betegség is. Most ez nagyon hülye hasonlat volt, és nagyon... Nem szeretném, hogyha valaki ezt félreérteni. Nem örültem ennek az egész
1: vírusnak. Hát meg a platónak, de... platón rá tudsz, platón megállsz te is, és körbenézel, nem? És
3: de egy kicsit tisztába tehetjük, hogy miért beszélünk erről, mert hogy ugye, amikor bekapcsoltuk a mikrofont, akkor a hallgatók még előtte nem voltak velünk, tehát arról beszéltünk, hogy milyen koncepció alapján indult most az Örkénynek az új epizódja az életében.
2: Az Orosz baráttal kezdtük.
3: És az orosz, én most nemrég megnéztem az Orosz barát című előadást, amit én, mint rettenetes nagy Örkény rajongó, nehezen tudtam értelmezni, befogadni, bár én végigültem. Egy csomóan elmentek ugyanis. Ettől függetlenül ajánlom az előadást, mert hogy nagyon megdolgoztatja az ember agyát, meg a lelkét, meg mindenét, és ez szerintem a legjobb dolog, amikor van egy konkrét véleményed, egy erős véleményed egy előadásról, akkor annak volt hatása. Mindegy, hogy jó vagy rossz. És onnan indultunk el, hogy miért kellene egy új gondolatnak, ami egy színház vezetésében felmerül, hogy hogyan visszük a következőkben ezt az intézményt, feltétlen mindenkinek tetszeni. Hát nem kell mindenkinek tetszeni, nem is kell mindig csúcsra járatni mindent, természetesen bele kell tenni az energiát, de ha valakinek nem tetszik, hát akkor megyünk tovább. Innen indultunk.
2: Igen, és a romantika után, ezt mondtam, a romantikát, ami nektek nagyon tetszett, és a romantika után én beszéltem nagyon sok olyan emberrel, akik meg voltak rémülve attól, hogy úristen, most mi lesz, ilyen színházat fogunk látni, miért kell mesztelenre revetkezni, miért kell szétcsapni az egész teret ilyen energiákkal, nagyon agresszív, nagyon erőszakos előadás. Igen, és akkor azt mondtam, hogy ennek a színháznak van egy repertoár, és nagyon örülök, hogy egy ilyen stílusú, vagy egy ilyen típusú előadás is helyet kap egy repertoárba. Nagyon-nagyon sokszínű ez a színház, rengeteg előadásunk van. Most például tömbösítve játszottuk az előadásokat, ami azt jelenti, hogy 2-3-at egymás után. Nagyon nehezen forogtak vissza az előadások, pont azért, mert annyi előadásunk van repertoáron. Uh-huh. Rengeteg előadásunk van, és nagyon sokféle, tényleg a, hát most mit mondjak, tényleg az Orosz baráttól kezdve
3: a
2: Kertész utca és Shakespeare mosó, és LSD. Akkor ott az LSD, ott van akkor stúdiós előadások, a karácsonyozzatoktól kezdve, jelenetek a bábok életéből, romantika,
3: nagyon sokat dolgoztok, nagyon és nagyon intenzív színészi.
2: És most jönnek az új bemutatók, az Országkórus például, aminek én olvastam a szövegkönyvét, és nagyon-nagyon izgalmas, meg hangba ott leszek majd a többiekkel.
1: Megkérdeztetem, látom...
2: Bocsánat, szabadba vágtam valamit, mondtam.
3: Nem, mi mind a hárman akarunk valamit.
1: Minden. Ez a jobbik eset. Dormán nyitott a száját, de én azért visszacsatolnék a romantikára, hogyha már ezt így előhoztad, hogy az neked ez egyik legmeghatározó szereped itt az elmúlt, hát 12 évben, amióta az Őrkényben
2: tíz,
1: van? 10
2: év,
1: 10 évben, amióta az Őrkényben van. Igaz? Vagy ezt jól érzem? Hogy ez egy...
2: Hát ez nem, egy... azért nem.
1: Nem?
2: De is, igen. Szóval nekem volt egy olyan érzésem, hogy mint hogyha újra a krétakörbe lennék, mm-hmm. valahogy úgy jött össze az egész csapat, a színészek, a rendező, a maga, az írott anyag, amennyire felkészült volt a kisvégemőke, aki írta és rendezte is ezt a darabot, amennyire koncentráltan, és tényleg nagy elánnal dolgoztak benne
3: és
2: az emberek.
3: És rendhagyó módon.
2: És teljesen ellépett attól a formától, ami az Őrkény Színháztól elvárt, vagy elvárják, vagy nekünk muszáj, egy belvárosi színháznak muszáj foglalkozni a nézőinkkel, tehát nem hagyhatjuk őket magukra, nem hagyhatjuk magyarázatok nélkül, hogyha valami nagyot lépünk, vagy ellépünk, de nagyon jól vették szerintem ezt azon, a kanyart.
1: Azon az előadáson, amin mi a Dórival voltunk, azon pont kimentek nézők közbe, és ezt úgy kell, de tényleg nagyon jó volt, mert úgy kell elképzelni, hogy ez a játéktér, ahol ti vagytok, az, ahol egyébként az emberek bejönnek. Tehát az emberek nem tudnak kimenni az előadás közben,
3: csak a színpadon keresztül.
2: De közben fel van hívva.

0: Dúlni, azért
1: nem,
0: megy,
1: hogy ők azért jönnek ide, ez egy speciális esemény, ez egy olyan speciális esemény, ahol nem tudod, hogy mi fog történni veled,
0: és
1: mindenképpen
0: ők ezt bevállalják.
1: Más, hogy mész ki innen, ahogy bejöttél. És aki volt már ilyenen, a Zsigmond Emőke játssza ezt a szerepet, ő el is mondja, hogy ő már volt ilyenen, és nagyon beütött neki, és ő ezért akarta, hogy még egyszer.
0: És hát ott mindenki természetesen kivetközik magából, vagy megtalál olyanokat magában, amiket lehet, hogy előtte nem. Szóval, hogy valóban van agresszió, szex.
1: Ez a határkeresés.
0: Rettenetes mindenféle határokig eljutnak az emberek, és hát nyilván van olyan a közönségben, ez érthető, aki ezt soknak találja.
2: Meg tudjuk elképzelni, hogy végig fel van kapcsolva a lámpa. Tehát a közönség, igen, nem tud elbújni a sötétbe is onnan.
0: Na de kukolni. Igazából ez akkor egy ilyen emblematikus előadás olyan értelemben, hogy az őrkénytől most már várhatjuk ezt, hogy te úgy üljél be, mint néző, hogy legyenek kiélezve az érzékszerveid, és ne kényelmesen a sötétben.
1: Zsoltér Sándor mondott évekkel ezelőtt egy nagyon jó mondatot, hogy ne kikapcsolódni, gyere a színházba, hanem bekapcsolódni. Én ezt úgy javasolnám úgy az embereknek, de úgy a mindennel kapcsolatban, úgy az ország életébe és a közélettel is javasolnám, hogy nem az van, hogy egy távirányítású autó ott megy valahol, és akkor az majd arra megy, amerre ő akar, hanem nem, legyél aktív, aktivizáld magad, menjél el szavazni, szóljál bele, vagy jelezd, hogyha nem tetszik valami. Nagyon régen Angliába forgattam egy filmet, és ott méltatlankodtam valahol ott a kis lakókocsimba, és akkor odajött egy angol színész, és akkor megkérdezte, hogy mi a probléma, és akkor mondtam neki, hogy hát ez, és akkor azt mondta, hogy don't ask, don't get.
0: Tehát menjél, és mondd meg, ami a bajod.
1: Igen.
2: Kérdés megkapod.
1: Így van. Tehát,
2: ha nem csinálod,
1: akkor nem lesz semmi. Senki nem fogja tudni, itt hátul őrjönksz, meg itt dumálsz, meg nekem dumálsz. Nem is jó nézni, amit csinálsz. Tehát ezt tudnám javasolni mindenkinek, hogy jelezzük, hogyha problémánk
2: van
1: valamivel.
2: Jó, de szerintem ebben az országban megszokták az emberek, hogy nem figyelnek a szavukra, nem? Tehát, hogy így meg van mondva, ezt csinálhatod, azt nem csinálhatod. Nem akarok senkit felmenteni a személyes felelősségvállalás alól, vagy az alól, hogy felnőttként viselkedjen mondjuk.
1: Ez egy hosszú folyamat lenne, ezért kellene szerintem minden pénzt a következő kormánynak az oktatásba fektetnie. Ez még egy 30 év, nem nagyon fog változni semmi. Itt az embereket kell felnevelni ebbe az országba. Ez egy gyermeklelkű ország, nagyon sok pofon után nagyon-nagyon elnyomott emberek. Igazából az önbecsülésük is el van véve ezeknek az embereknek, és örülnek, hogy dobnak nekik valamilyen koncert. Én ezt látom nagyon sok embernél, és természetesen nem mindenkire igaz ez, és vannak emberek, akik öntudatra ébrednek, és vannak emberek, akik önjáróak, és milyen furcsa is, hogyha valaki egyébként elmeri mondani a véleményét ebbe az országba, vagy felnőttként viselkedik, vagy hogyha van felelősségtudata, és felelősség teljesen viselkedik, vagy következetesen, és nem az van, hogy akkor mindent egyébként itt is vagyok egy kicsit, ott is vagyok egy kicsit, oda is beleteszem magam, abba is beleteszek, nem, döntései vannak, és azt mondja, hogy nem, arra nem megyek, meg veletek nem fogok bizniszelni, hanem arra megyek, velük megyek, és lehet, hogy rosszabbul járok, de arra megyek.
0: Neked ebben, vagy a te színházadnak ebben mi a feladata?
1: Hát ez a színház itt áll, amióta Mácsai Pál megalapította, megváltoztatta, óriási munkát vitt véghez. Minden tiszteletem az ővé, és azért is, mert el tudta engedni, oda tudta adni egy másik embernek, mert ő azt mondta, hogy figyelj, bennem már nincs meg az a kraft, hogy megújítsam ezt az egészet. Gyertek ti? És ez nagyon felnőtt gondolkodás. Én nagyon tisztelem ezért az akciójáért. Példamutató. Azzal az egésszel, hogy ő ezt látja, hogy hova vezethet. Vagy ennek megvannak a veszélyei nyilván. De szerintem sokkal többet nyert ez a színház ezzel. És bocsánat, a kérdésedre válaszolva maga azt mondom, hogy ez a színház azóta, amióta a Mácsai Pál megalapította, ez a mindenkori hülyeséggel ellentétben állít valami igazán fontosat és mélyen emberit.
0: És szerinted így jól fölneveltetek minket, színháznézőket?
1: Szóval abszolút.
0: Mert amit most mondtál egyébként így a társadalomra, és valóban egy kicsit ilyen gyermeklelkűek vagyunk, meg igazodásra hajlamosak, de hogy szerintem a színházba járás, az viszont egy egészen fejlett képességünk itt Budapesten.
1: Hát ez
0: meg
1: nagyon...
0: a színházértés.
1: Hát ez egy... Most, hogyha a szocializmusba megyünk vissza, akkor ez egy kultúrprogram.

0: hogy legyen mindenhol kultúrház, meg színházak támogatva, jöjjenek, menjenek a színészek, a tájolások, az előadások, vitték mindenhova, ez nagyon sok ember nagyon sok éves alázatos és kőkemény munkája, hogy fölépítettek egy olyan generációt, aki nem tud színház nélkül megnézni, a Németországban félig vannak a színházak, meg nem úgy járnak színházban, nem olyan a színház kultúrájuk, mint itt Magyarországon, itt hál' Istennek tényleg, vagyis nem hál' Istennek, hála azoknak az embereknek, azoknak a színházrendezőknek, intézményvezetőknek, színészeknek, akik tényleg évtizedek áldozatos munkájával fölépítettek egy közönséget. Nem kiszolgálták, hanem nagyon sokszor, mint az Örkvény Színház az Orosz Barát előadásával, egy olyan feladat elé állították, amit meg kell ugrani. Tetszik, nem tetszik. És egyébként lehet az is, hogy nem tetszik. És
1: fejlődjék
0: ez teljesen
1: fel a feladathoz.
0: Nem ezt mondtam. És nem is akarom ezt mondani, hogy fejlődj fel a feladathoz. Viszont én azt gondolom, hogy azok az igazán jó előadások, amik nem kiszolgálnak egy igényt, hanem megdolgoztatják a nézőket.
1: Figyelj, ott maradtam végig, megdolgoztatott, ez biztos, tehát én becsülettel adtam mindenféle nyitottságot hozzá.
0: És a másik az szerintem, hogy nem könnyű ráállni egy másik fajta gondolkodásra, vagy egy másik fajta formára. Persze ennek a formának, amit mi csináltunk az Orosz Barátban, ez nem volt egyáltalán semmilyen újító forma, amit mi ott csináltunk ezek. Csak egyszerűen szerintem maga az, ahova a Lili elrejtette a mondani valót a szövegeibe, ez kívánt meg valami egészen másfajta figyelmet. Mert én beszélgettem olyan emberekkel az előadásokat, hogy mindenkinek nagyon fontos volt a véleményem, akivel beszélgettem, ezek olyan emberek, akik a barátaim, vagy a feleségem, akinek a véleménye számomra nagyon fontos, és mondjuk egy ilyen 70%-kal nagyon-nagyon elutasító volt ezzel kapcsolatban, és a 30%-a meg az őrjöngésig ajnározta, hogy ez mennyire fontos, és mennyire kell, és egyébként meg az elmúlt 20 évet foglalta össze egy fiatal ember, azért ezt is tegyük hozzá, hogy nem egy könnyű feladat, és szerintem ahogy ezt megfogalmazta, és ahogy ezt csinálta a Lili a Balázzsal, ez igenis megsüvegelendő. Ugye?
1: Amikor Gáspár Máté átvette a társulatot, vagy a színház vezetését, akkor volt egy olyan tiszta koncepció, amit elétek vezetett, hogy ő most akkor milyen irányba akarja ezt a színházat vinni, amit Mácsai Pál felépített? Mondjuk művészi koncepció?
0: Persze, hogyne. Folyamatos kommunikáció van a vezetés és a színészek, meg mindenféle szekció között. Most alakult meg az üzemi tanácsunk is, vagy alakulóban van.
1: Az micsoda? Az úgy hangzik, tudod, mint a szocializmusban.
0: Igen, úgy hangzik, de egy nagyon fontos szervezet, tehát, hogy vannak képviselői a szekciónak, amik eljutatják az igazgatóhoz, uh-huh. és nem egy emberenként tárgyalgat majd az igazgató valakivel, hanem van egy tanács, és ehhez a tanács.
1: Ez egy szakszervezetszerű valami?
0: Olyasmi, de ezért kellene sürgetni a szakszervezetekbe való belépést is vissza, mivel ez a, ha jól tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de hogy ennek a kormánynak nagyon nagy munkája volt a szakszervezetek szétverésébe, és egy-két szakszervezet, ami megmaradt, én most csináltam, vagy készítettünk egy előadást a Jurányi Színházban Drive címmel. A Kelemen Kristóf rendezte ezt az előadást, és két civil játékossal dolgozok benne, az egyik egy, nem nevezhetem meg a két autógyárat, de két nagy autógyárnak a szakszervezetisei. És az egyik szakszervezet is, az ott volt a sokkarikás autógyárnak a 2019-es nagy sztrájkjánál. Ő szakszervezeti vezető volt, fantasztikus munka volt velük, és egyszerűen a kapitalizmus empátia viszonyát vizsgáltuk. De jó. És hogy nem egy ilyen picsogás és egy ilyen sírás, rívás, hogy jaj, mi szerencsétlen emberek, hanem igazából így egymás mellé rakta a dolgot, és én ezt nagyon szeretem, és igazából a mi kezünk nagyon-nagyon erősen benne van abba, amilyen helyzetben vagyunk. Nekem is. Én is a szórakoztató iparban dolgozok, és egy szalaggyári melós vagyok, veszem le a motorháztetőket, ugyanezt csinálom, gyártok és termelek én is, és észre kell venni, hogy mikor égek ki, én kiégtem. Tehát én néhány évvel ezelőtt eljutottam az aljára, és amiatt, mert nem tudtam leállni, meg nem tudtam, hogy kell kezelni ezt az egész dolgot, ami bennem van. Szóval, hogyha egy működő szakszervezet lenne, akkor sokkal jobban tudnánk képviselni az egyéni érdekeket.
1: Ez egy nagyon jó végszó ahhoz, hogy most elmenjünk egy pár pillanatos szünetre, de mindenképpen maradjatok velünk, Nagy Zsolt színész a vendégünk továbbra is.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
3: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
4: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
5: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
6: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövid listás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
8: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.

0: kettes szemrendszer folytatódik itt a Rádió Cafén, Nagy Zsolt színész a vendégünk, és elkezdtünk beszélgetni erről. Az volt a kérdésem, hogy Gáspár Máté az új igazgató milyen, akár mondjuk művészi koncepcióval állt elő, vagy volt a terve, amikor átvette az Örkény Színházat?
1: Igazából nem ugrott el a Máté attól, amit a Pali is képviselt ebbe a színházba, hogy nagyon erősen rajta tartja a kezét a kortárs drámairodalmon, és reagál a jelenlegi problémákra. Nagyon frissen próbálunk mozogni ebbe a kulturális térbe, amiben vagyunk. Itt nem nagyon lehet új víziókat fölrakni. Én azt gondolom ebbe a színházban, mert ez nem egy urányi, nem egy kísérleti intézmény, hanem itt igenis tényleg figyelnünk kell arra, hogy a 7. kerületben vagyunk benn. De nagyon finoman el lehet mozdítani. Nagyon sok kortársal dolgozunk, nagyon sok darab íródik, nagyon sok darab pályázatok vannak, különböző hívószavakra vannak pályázatok. Hát az új koncepció igazából ez. Uh-huh. Az, hogy egy másik fizetési konstrukció van, erről most inkább nem beszélnék, vagy az, hogy máshogy kezdtünk el játszani ebbe az évadba, ez a tömbösítés például, amiről beszéltem, hogy 2-3 előadás, ezt azért gondoltuk, vagy gondolták ők, mert én nem vagyok benne a művészeti tanácsba, hogy fejlődjenek jobban az előadások. Uh-huh. Csak sajnos tényleg annyi előadásunk, hogy nagyon nehezen jönnek vissza az előadások, így most visszatérünk a régi játszásmódhoz, de nem hiszem, hogy sokat fog változni ez sem, vagy sokat fog változtatni ezen a helyzeten, hogy jól értsék a nézők, az azt jelenti, hogy van olyan előadás, ami 2 havonta tér vissza. És akkor mindig bújni kell a szövegkönyveket minden egyes előadás előtt, hogy mi volt, mit csináltunk. Mi is pontosan a szöveg egy frissen bemutatott előadásnál 2 hónapot várakozni, lejátszottál belőle 3-at, és akkor 2 hónap múlva
0: jön, az nagyon nehéz. De nektek is jobb, hogy egymás után többször eljátszátok, mert az alatt még nagyon sok.
1: Igen, de tényleg sok előadás van. Tehát, hogyha mondjuk visszajönne egy előadás egy hónapba 2-szer, igazából az lenne az optimális.
2: Így viszont lehet, hogy akár egy hónapot is várnod kell, hogy újra játszod, vagy
1: másfél.
0: De miért nem vagy benne a művészeti tanácsban? Hiszen abszolút én alapító tag vagy itt az Örkénynél, mondhatni.
1: Dehogy is nem, nem vagyok.
0: De hát azért itt vagy benne a Örkénykor.
1: Sok mindenben játszok, sok mindent csinálok. Nem tartanak szerintem alkalmasnak arra, hogy én eldöntsek olyan kérdéseket.
0: Meg szerintem vannak benne?
1: Persze, dramaturgok vannak benne, színészek. Tehát azt hiszem, a Polgár Csabi, a Ari Nagybori, a Gáspár Ildi most elment, ő volt benne, a Mácsai Pál. Nem tudom még pontosan, hogy
0: ki vannak benne. De színészek nincsenek benne?
1: Nincs.
2: Hát ez általában szokott tudod lenni, hogy igazgatók, dramaturgok, rendezők.
1: Hát nagyon nehéz lenne, hogyha én a művészeti tanácsban benne lennék, és akkor én javasolnám, hogy én nekem
2: hogy te neked milyen főszereped legyen,
1: hát
2: igen.
1: Hát persze.
0: Jó, de hát ezt a Mácsai Pál is megugrotta, nem? Hogy igazgató volt, közben játszott is, sőt, még rendezett is.
2: Figyelj!
1: Nem, egy intézmény alapítónak szerintem, vagy nem, aki ezt az egészet kitalálta, én ezzel egyetértek, ott is voltak fékek és ellensúlyok, és szerintem nagyon jól felépítette ezt a rendszert, de azért neki, ahogy én láttam, mindig volt rendezése, mindig játszott valamiben, mindig el tudta magát engedni, de ez szerintem benne van, hogy neki egy kicsivel több joga van, mint bárki másnak. Mert egyébként meg 0-24-ben ott dolgozott abba a színházba, szóval én nem láttam hazamenni a 10 év alatt, amióta ott voltam. Tehát ez nagyon kemény.
2: Na, én egy picit most rólad beszélnék inkább, mert hogy én kíváncsi vagyok rá, hogy neked a színház ízlésed az hogy alakult az évtizedek során. Ha jól tudom, te a Kerényi Imrének az osztályba jártál a főiskolán, ő egy egészen más típusú színházat vagy színjátszást képviselt, és aztán hirtelen egyszer csak a krétakörben találtad magad, akik meg, ha már itt az újításról, színházi újításokról beszélünk, hát szerintem ők voltak az elsők Magyarországon, akik először hoztak be olyan témát, vagy ti, inkább így mondom, ti voltatok az elsők Magyarországon a krétakörrel, akik olyan témakörökkel foglalkoztak, kicsit ilyen aktuális társadalmi, politikai ügyek, színház marketing, hát ilyen akkor még nem volt. Tehát, hogy egy csomó újítást hozott rögtön a magyar színházi világba a Schilling Árpád, meg Gáspár Máté.
1: Igen,
2: és ezért vagyok arra kíváncsi, hogy hogy születtél, te milyen színház ízléssel, te gyerekkorodban, fiatalkorodban miket szerettél, a Kerényi, aztán hogyan változtatott ezen, és végül hogy tudtál landolni a krétakörben, mert ez az egész egy egészen egymással ellentétes ügy.
1: Hát persze. Azt tudtam, hogy mit nem szeretnék. Tehát a Madár Színházban nem szerettem volna menni gyakorlatra, ezért elmentem.
2: Mert akkor még Kerényi ott volt igazgató.
1: Igen, és hívott is. És oda nem szerettem volna menni, mert azt éreztem, hogy nem az én világom. De sokkal előrébb kezdődik ez az egész történet, mert ott kezdődik, hogy én egyáltalán nem akartam színész lenni, én tényleg kamionsofőr akartam lenni, aztán változott a helyzet. Elmentem egy ilyen országjáró túravezetői tanfolyamra, nem tudom, hogy miért, szerintem a lányok miatt, és aztán ott láttam a színészeket, akikre így rácuppannak a csajok, és akkor úgy azt mondtam, hogy akkor nekem színésznek kell lenni.
2: Hogy voltak színészek a túravezetők? Ezt én nem értem.
1: Mert lejöttek, valami műsort adtak az ottani.
2: Ennyi történt? És addig láttál színházat egyáltalán?
1: Persze. Kisvárdára mentünk rendszeresen. Nagyon tetszett már akkor is az, hogy ott deklamálnak az emberek a színpadon, és úgy rájuk helyeződik a fókusz.
2: A fejgép.
1: Abszolút, ennyi történt az egészben. Meg hát nyilván Kondor Jenőnek, az irodalomtanáromnak a munkája, meg a osztályfőnököm, a Virga Gizellának a Bessenyei György gimnáziumban a munkája, hogy valahogy befordultam a harmadikba, gimnázium harmadikba az irodalom felé, és onnantól ez így levakarhatatlan lett a történet, hogy úristen, mi ez a fogalmazás.
0: Jézusom, mennyit számít, látjátok?
1: Nagyon sokat.
2: Nagyon a tanár, tényleg.
1: Persze.
0: Egy ember is elég ahhoz, hogy ez valakinek az életét megváltoztassa. Igen. Egy ember is elég
1: ahhoz. És akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, és akkor Békés Csabára kerültem, akkor ott a Gáspár Tibor keze alá kerültem. Én ott kaptam meg az alapokat, hogy hogy érdemes színházat csinálni, hogy kell beszélni a színpadon, mennyit kell belerakni ebbe az életbe, munkába. Azt a 0-24. Tehát a Gáspár Tibor többet volt velünk a két év alatt, amit én ott jártam a keze alatt, mert utána felvettek a színművészeti
2: főiskolán. Mert ott Békésőben is van valami stúdió, ugye? Tehát ott oktattak bennetek.
1: Igen. Szóval ő többet volt velünk, és akkor azt láttam, hogy ez egy életmód. Tehát a színésznek lenni nem azt jelenti, hogy én bemegyek hétkor, vagy bemegyek délelőtt próbára, hanem ez az egész napos, egész hetes, egész hónapos, egész életes. Éves, egész életes. És azt jól el kell dönteni, hogy akarod-e csinálni ezt, vagy nem. Mert mindenhol ez megy, mindenhol. Most kint voltunk Rómába egy picit friss levegőt kapni, inspirálódni. És egyszerűen nem tudok senki mellett már elmenni, csak úgy nézem, figyelem, vizsgálom, és rögzítem, érzem.
0: És akkor ehhez képest bekerültél a budapesti színművészeti, hát akkor még főiskola volt, Kerényi Imre osztályába.
1: Kerényi Imre, Szirtes Tamás, Huszti Péter, Nagy Viktor, és akkor ezzel párhuzamosan, mert ők nem a Huszti Péter, mert ő mindig bejárt, meg a Szirtes Tamás is mindig bejárt, meg a Nagy Viktor is, a Kerényi az osztályvezetőnk, ő nagyon nem járt be, ő talán 4 évben, ha 4-szer láttuk, egyáltalán nem érdekelte az, hogy mi van velünk, végtelen cinikus volt végig, de lelkismeretlen. Na mindegy.
0: Húj, összeszorult a gyomrom egyébként.
1: Lettünk kidobva negyedikbe, hogy annyira cinikusan választott, akkor be is lázadtunk, hogy hát igazából ő azon gondolkodott, hogy már egy 5. évet el kellene indítani itt az egyetemen marketing szakot, hogy így magunkat menedzseljük. De nem így van felállítva a rendszer. Mindig úgy volt, hogy akkor 3. elkezdtek menni a színészek színházakba. Én így kerültem egyébként a Katona József Színházba. Tehát ezek nekem olyan alapok, amiket ott láttam, azok a gondolatok meg. Hát nyilván ezekben a színházban, én is a Rusztot néztem inkább, én nem jártam a Madár Színházba, meg hamar elkezdtem dolgozni, már a főiskolán Schilling Árpáddal, és én csak vágytam rá, hogy bárcsak egyszer a Schilling Árpáddal dolgozhatnék, és akkor kaptam egy díjat, az üstökös díjat, akkor a Népszabadságnak volt ez egy díja, a legtehetségesebb fiatal pályakezdő, a Katonába egy kis szerepért, Napóleont játszottam, egy kis cameo volt, vagy egy kis buffó szerep, és akkor ezért megkaptam, és azt nyilatkoztam, hogy hát én igazából nincsen szerződésem sehová, de úgy, hogyha fölhívna a Schilling Árpád, akkor nagyon szívesen megyek oda, mert nagyon tetszik. Másnap fölhívott telefonon, hogy ezt komolyan gondoltad, amit az újságcikkben mondtál, és mondom, hát persze. És mondtad, akkor gyere, mert holnap kezdjük a próbát. Bang! És akkor elindult, de úgy voltam, tehát vége az egésznek, nem lesz semmi. Kikerülök az utcára, és akkor elkezdtünk együtt dolgozni. És innentől kezdve meg én egy olyan erős 10 évet kaptam a Kréta körrel.
2: Mi volt az a 10 év, te jó Isten, tehát nem csak Magyarországon, hanem egész Európában.
3: Letarolta tulajdonképpen.
2: Minden diát elhoztatok, mindenki nem értette ezt az egészet. Mi ez a színház? Úristen, így is lehet csinálni. Hát elképesztő rajongóitok voltak, az a zenekar is aztán. Szóval, hogy mi volt ez?
1: Hát én ezért mondom, hogy ez csak egy része, hogy keményen kell dolgozni minden nap. Minden nap keményen kell dolgozni. De szerencse is. Én azt gondolom. Nyilván azért mozogni kell abba az irányba, amit szeretnénk elérni, de hát ez nem megy anélkül, hogy éppen akkor, amikor a Schilling Árpád végez, a Zsámbéki Gábor a Színházi Uniónak a feje, aki éppen beajánlja az Odeon Színházba, tehát nem kezdhetsz jobb helyen, mint a Odeonnak a Berthier termébe, Párizsba, a vizsgaelőadásoddal, a bállal. És bum, és akkor onnantól kezdve látta a Litván, akkor ha meghívjuk Vilniusba, ó, de hát Vilniusból van, akkor megyünk tovább Berlinbe, és akkor onnan megyünk Párizsba, és akkor
2: figyelj, nekünk Milánó, is volt ilyen aranykorszakunk, és akkor mindig arról beszélünk, hogy már de jó lett volna,
3: nekünk?
2: Vagy nekem, én akkor a magam nevében beszélem, hogy én emlékszem, amikor én is bekerültem ilyen-olyan közegekbe, és akkor azt annyira természetesnek gondoltam, és azt hittem, hogy ez örökké így
3: hát,
2: lesz.
3: Az ember 20 éves, akkor azt hiszem, hogy ez a normális.
2: Meg hát, hogy nyilván
3: az élet. Kijövők, ezek megtörténnek, és akkor ez az út,
2: ez így lesz örökké, és hogy az ember nem tudja, csak utólag, hogy az volt az aranykorszak, hogy te ezzel hogy voltál?
1: Úgyhogy az volt az aranykorszak.
2: De azt hitted örökké tart?
1: Nem gondolkodtam én ilyesmit, hogy ez örökké tart, vagy nem. Egyébként én nagyon-nagyon sokat voltam az Árpáddal, a Schilling Árpáddal. Rengeteget. Mi jó barátok voltunk. Hát most azért mondom, hogy voltunk, mert már nem él itt ebbe az országba, és igen, szétszakadtunk igazából. Csinálja a saját dolgát, meg én is a sajátomat. De akkor napi szinten együtt voltunk. Én rengeteget jártam föl hozzá a lakására. Rengeteg mindenről beszélgettünk, és azt is tudtam, hogy ennek vége lesz. Tehát nekem nem voltak illúzióim. Én pontosan tudtam, hogy egy ilyen kutató és kereső ember, mint ő, egyszer csak befordul majd abba az utcába, ahol ennek vége van. És nekem ezt el is
2: mondta. De várj, ez miért szükségszerű?
1: Mert mindig valamilyen forma körül kísérleteztünk, vagy valamilyen formával kísérleteztünk, és egyszerűen elfogyott. Ez elfogyott a levegő, úgy érezte, hogy a színházban már nem tud mit mondani, nem tud, hogy kommunikálni, még élesebben szeretett volna, ezért lépett ki az Akciószínház felé, ezért lépett ki egy teljesen másik formába, ami még közelebb megy az emberekhez. Uh-huh. Igazából ilyen szociószínházat csinált, elment vidékre, én is vele tartottam még a szabaduló művész apologiájába, Párizsba, és ez egy teljesen másik fajta kommunikáció volt a nézőkkel.
2: Mert hogy mondj róla egy mondatot, ez mi volt?
1: Hát ott például, akik Marseille-be jöttek Párizsba megnézni az előadást, mert hogy a nagy Schilling Árpád itt van a Kréta körrel, meg még franciák, meg még a Russia Spider-Man, aki egy ilyen parkour fickó, aki hát nem tudom, őrületeket csinált, a Madonnának a táncosa volt. Tehát ilyen különféle arcokat szeret össze az Árpád, meg a külvárosból a szikek is jöttek előadást tartani, a szenegáli kasztrált asszonyok főztek a nézőknek. Tehát egy olyan akciószínházat csinált, ami nagyon-nagyon elúrott már attól. Szóval Marseille-ból, akik jöttek, nem azt látták, hogy akkor most itt egy Wojciech lesz, vagy egy Sirály, és fölírták embernagyságú betűkkel a színpad közepére, ami igazából egy kibelezett, meg kibelezték nekünk a Bobigny MC93 színházat, ahol mindig jártunk. Ez a Bobigny körzetnek a színháza volt, aminek a Patrick Sommier volt az igazgatója, azt kibelezték, és fölírták embernagyságú betűkkel, hogy színházat kérünk Árpád. Üvöltöztek, visszakérték a jegyet, botrány volt, balhé volt, tényleg.
2: De ez volt a cél, nem?
1: Nem ez volt a cél.
2: Nem ez volt a cél?
1: Nem, a cél, hát egy 5 méterszer, 15 méteres szekkót festettek föl egy teniszező Jézussal a kommunista kínaiakkal.
2: Az egészet nem is értem.
1: Na, érted? Nem, én senki nem értette. Én meg úsztam az Árpáddal, mert én azt mondtam, hogy haver, én értem, amiről beszélsz. Én tudom, hogy mit akarsz csinálni. Pont akkor volt a 69-es emlékéve a francia diáklázadásnak, és akkor erre ezt a szabaduló művész apológiáját, ő saját fejéből akart kiszabadulni. Azokból a rutinokból akart kiszabadulni, amit mondta is már a végén, hogy basszátok meg, én nem azért vagyok a a vezetőtök, hogy én a mondat hangsúlyokat kupálgassam itt ki. Nem, felnőtt színészek vagytok, ő nagyon felnőtten gondolkozott. Ő el akarta engedni az egészet. 10 év alatt eljutottunk oda, hogy még az első előadásán még eltörte a nagylábúját, mert belerugott egy padba egy mondat hangsúly miatt. Szétrugott egy padot, mert nem jól hangsúlyoztál.
2: De
1: eljut
2: ki
1: a Schilling Árpád.
2: Azt értem,
1: a Schilling Árpád. Mindegy, hogy ki jó, volt még színész, valaki valószínű én. Rosszul mondtam, hogy mondott, hogy szétrugott egy padot, és a végén a megbeszélés ott volt már begipszelt lábbal, és ő nyomta hajnalig, hogy nem lehet így, meg az a mondat arról szól, és akkor nem tudod, miről beszélsz. És onnan eljutottunk odáig, hogy a Hamlet az utolsó, ez egyik utolsó előadásunk, eljutott odáig, hogy azt mondta, srácok, bármikor megállhattok, abba hagyjátok az előadást, ha nem megy, nem kell végigcsinálni. Ha szarul mondtál egy monológot, mondd el újra, kérj bocsánatot a nézőktől is, mondd el. Hát tudod, ahogy azt hiszem, a Sziatoszláv Richter csinálta egyszer egy koncertjén, talán, vagy a Rostopovics, nem tudom, hogy lenyomott egy nagy koncertet, és akkor ő ezt nem érezte jónak, és azt mondta, hogy bocsánatot kér a nézőktől. Ő ezt eljátsza még egyszer, aki szeretne, az nyugodtan menjen el, akinek ez megfelelő volt, aki akkor viszont hallgassa meg, mert most úgy érzi.
2: Annyira jó ez a szabadság, de hogy ezt az ember hogy tudja megteremteni magával?
1: Így, hogy megcsinálod, belelépsz, kész. Nem kell ezen gondolkodni túlságosan.
2: De jó, de hát visszatart minden, visszahúz mi? Minden. Mi hát a körülmények, vissza? Az emberek, ez az ország.
1: Nehézkedhet
2: a szabályok.
1: Nem igaz. Nem igaz. Hát de pont azért vannak a szabályok, pont ezért lehet őket feszegetni. Én szabálykövető ember vagyok, én sárga csekkes befizetem. Van 5 gyerekem, van felelősségérzetem, nem szórakozhatok, de hogyha nem, akkor nem vállalom el. Ha nem tetszik, ahogy beszélsz velem, akkor kiszállok abból a munkából, fölállok és elmegyek, akkor majd dolgozok máshol. Na, nem lehet.
2: Hát
1: nem,
2: ez a fajta szabadság, ez megvan.
1: Ez a szabadság. Annak a szabadságnak mindig ott kell lenni a fejünkbe, hogy ezt én csinálom igazából az egészet.
3: Szerintem nagyon sokan, talán mindannyian erre vágyunk, hogy így élhessünk, hogy megvan ez a szabadságunk úgy, hogy közben mondjuk normális polgárai vagyunk egy társadalomnak. Te mindig ilyen voltál gyerekkorodban is, hogy mindent úgy csináltál, mint az életed múlna rajta?
2: Válaszol erre majd, kedves hallgatók, Nagy Zsolt, egy pár perc szünet után mindjárt jövünk vissza.
3: Jönnek a hírek, és Nagy Zsolt, jövünk vissza.

0: még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man is a superman.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A talpon álló megnyitja kapuit a rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
5: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek!
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: Jó napot kívánok! Budapesten sötétek a jelzőlámpák, a bakcsomópontban vezessenek fokozott óvatossággal. Továbbra is tart a műszaki mentés a 18. kerületben, a Baross utcában, a Margó-Tivadar utcánál. A 36-os, a 93-as és a 93-a autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Lassú a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, az Andrássy úton befelé az Operától, a Kiskör úton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Váci úton kifelé az Árpád út előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Akadozik az előrejutás a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljáró előtt, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, az Alkotás utcában kifelé a Déli pályaudvarnál, a Margit körúton mindkét irányban, illetve a Hegyalja úton befelé a Döbrentei tér előtt. Kovács Botond, PKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
0: Memory. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Kezdődik a Kulturális Örökség napjai programsorozat, a legtöbb vállalat találkozott már kibertámadással, folytatódik a kellemes őszi idő. Demeter Dia vagyok. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap, mondta rádióknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
3: A kulturális örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a kulturális örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
9: 10-ből 9 magyar nagyvállalatot ért kiberbiztonsági támadás az elmúlt egy évben. Ha a közép- és nagyvállalatokat közösen nézzük, akkor pedig mintegy 60%-os ez a szám, derült ki egy friss felmérésből. A leggyakoribb támadási forma az adathalászat és olyan módszerek, amelyek emberi megtévesztésre épülnek. A válaszadók negyedes zsaroló vírushoz kapcsolódó eseményről számolt be, ötödük pedig ellátási láncot érintő támadásról. A vizsgált vállalatok háromnegyede, a nagyvállalatok 97%-a használ összetettebb kiberbiztonsági megoldást. Szorványosan emelkedhet a koronavírusos esetek száma. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt heti szennyvíz adatok szerint a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja emelkedést mutatott. Budapest észak, délpesti és központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint a főváros agglomerációjába tartozó települések egyesített mintájában volt kimutatható a vírus. Második világháborús robbanótesteket találtak Baján. A Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete közölte, az eszközök földmunka során kerültek elő a Bokodi út és a Keleti körút kereszteződésében. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére lezárta a területet. Az éjszakai órákban átmenetileg megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, kisebb záporok az ország délnyugati felén fordulhatnak elő, máshol számottevő csapadék nem valószínű, viszont több helyen lehet párás, ködös a reggel, 10 és 16 fok között alakulnak majd a minimumok. Holnap alapvetően napos időre van kilátás, a délelőtti órákban lehet erőteljesebb a felhőképződés, az északi a szél továbbra is mérsékelt marad, majd 24-29 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Nagy Zsolt színész a vendégünk továbbra is itt a kettes számrendszerben, és hát egy annyira egyszerű kérdést tettem föl, csak közben jöttek a hírek, akkor még megvolt ez a lendület, remélem, hogy még benned van, hogy tehát ez a szenvedély, ez a, hogy az életed múlik rajta, de mindent így csinálsz az egész gyerekkorod óta?
2: A gyerekkor. Szerintem igen, itt kezdődik, hogy diszfunkcionális család, hogy nagyon kristálytisztán emlékszek arra, amikor valahogy így gyerekként így átgondoltam azt, hogy miért nem szeretik az én szüleim egymást, miért veri az apám az anyámat, miért van ennyi igazságtalanság, miért van az, hogy nekem ezt hát nem, valószínűleg nem így fogalmazódott meg, hogy gyerekként ezt nekem el kell szenvednem, vagy ezeken át kell mennem. De hogy valahogy így elkezdtem egy saját világot felépíteni magamnak, ami hát akkor megpróbáljuk ezt valahogy kontrollálni, vagy falakat fölépíteni, vagy elzárni magam. És ez mai napig így van, hogy az egyik először jött az alkohol, utána jött az irodalom egyébként, és utána jött a színház, hogy ezt meg is tudtam fogalmazni a színpadon, de valahogy mai napig ezt érzem, hogy a színpadon ott tudom, hogy mi történik, és az egy átlátható az összes randomitásával, váratlanságával, meglepetéseivel együtt is sokkal kezelhetőbb.
1: Tehát és ezt egy, te tudod és irányítani?
2: Hát nem mindig.
1: De te magadat benne tudod irányítani.
2: Igen, tudom, hogy mit akarok, mindig tudom, hogy mit akarok, és meg is akarom mutatni, az a másik. És jön is visszafelé. Tehát az egy kölcsönös dolog. És ott egy pozitív irányú dolgot csinálok mindig, még hogyha nagyon fájdalmas dolgokat mutatok meg, akkor is azt érzem, hogy ez egy pozitív irányú gondolkodás. Míg az életben nagyon sokszor azt érzem, hogy lehet, hogy pozitív irányú ez a mondat, de a szándék az negatív irányú, haver. Uh-huh. Tudod, ez a pokol útja jó szándékkal van kikövezve. Nagyon sokszor látom ezt magam körül, hogy ne védjed már annyira azt a valamit, hogy közben elpusztítasz mindent körülötte. Akár gyereknevelésre, de a közéletre gondolok, politikára gondolok. Rengetegszer látod ezt a ordas nagy hazugságot, amiben így bele vagyunk hajtva. Úgy, hogy neked ez kell, meg neked az jó. Meg gondolj arra.
1: Amikor gyerek voltál ebben az elszenvedett helyzetben, volt bárki, aki ezt tudtál fordulni?
2: Nem. Senki.
1: Te teljesen magadra voltál.
2: Abszolút, teljesen. Teljesen is, még a nővérem is elment, amikor 14 éves lett, akkor ő elment egészségügyi iskolába Budapestre, és teljesen egyedül. De egyébként 14 évesen én is elmentem gimnáziumba, és utána
1: máshova, másik városba.
2: A Kisvárdára, a Bessenyei György gimnáziumba, és akkor jött a Kondor Jenő, a Virga Gizella, és a Molnár Tivadar, a legjobb barátom, aki végigkísérte az utamat a 4 év alatt, és neki mindent el tudtam mondani. Mm. Ráadásul ő is egy ilyesfajta családból jött, mint én, tehát pontosan tudta, hogy miről beszélek.
1: Tehát ott már nem voltál egyedül? Akkor...
2: Nem, hát minden ötödik családot Magyarországon családon belül erőszak történik folyamatosan, tehát ezzel nem tudom, hogy miért nem lehet foglalkozni.
3: Meg alkoholizmus, igen.
2: Hát a másik az alkoholizmus, igen.
3: De te egyébként akkor már ezek szerint gimnáziumba is értettél ahhoz, hogy hogyan gyógyítsd kvázi magad. Tehát, hogy ki tudod húzni a saját hajadnál fogva magadat a trutyiból. Tehát te neked megvolt erre a képességed?
2: Na hát ez az, hogy ezt nem tudom, hogy az ember honnan kapja. Ez olyan, mint hogy tényleg most rá azt mondod, hogy jó színész, neki elhiszen, a másiknak meg nem. Ugyanazt csinálja ugyanúgy, nem, mégse hiszed el neki. És az nem jó színész. Nem tudom, honnan kapjuk a tehetséget például. Honnan kapod azt az erőt, azt az energiát. Valószínű ez genetikus, tehát hogy a nagyapám is hazajött a frontról. Szóval igen, a túlélési ösztön, azt hiszem ez. Nagyon erős bennem az, hogy nincs vége. Akkor van vége, amikor meghaltam. Addig nincs vége, addig folyamatosan küzdeni kell. De egyébként meg nyilván ez már egy 30 éves tapasztalat, amióta elkezdtem ezt a pályát, hogy én fel is használom a traumákat, a munkámba. És igazából azt gondolom, hogy nem lehet megúszni a mi szakmánkat fájdalom nélkül.
1: Fú, de ez olyan tök valahol van benne valami perverz, nem?
2: Nem. A perverzió az teljesen más.
1: Az a lubickolás a
2: ott valami olyan fajta élvezet van a perverziónál, ami tényleg deviáns. Abban nincs deviáns, hogy túl akarsz élni, fönn akarsz maradni, és pontosan tudod, hogy mondjuk egy út, hogy eljussak oda, az, ahhoz mi kell, mit kell belerakni. Nem, én egy másik szemléletről beszélek, arról beszélek, hogy amikor nekiállsz próbálni, és tudod, hogy mekkora az az anyag, akkor pontosan tudod, hogy itt milyen, mondok egy jó példát, fogok remélhetőleg mindig akkor forog egy film, ha elindult a kamera, remélem, hogy augusztus végén elkezdek egy nagy filmet, pontosan tudom, hogy az kőkemény lesz. Tehát ott egy olyan családapát kell játszanom, ami idegrendszerileg, hát az nagyon brutális lesz. Az brutális lesz. Az egy olyan 20-valahány napom lesz a filmbe. Az tudom, hogy

0: viselni.
1: És erre hogy készülsz fel?
0: Hát minden nap gondolkodok. És készítem föl magam, hogy fájni fog.
2: Hogy lehet erről... Szóval hogy lehet ezek után...
0: Rengeteg Kraszna Horkait olvasok például. Úgy lehet fölkészülni. Aha. Neki is azt hiszem, hogy ez nem fix a ideája, de hogy a szenvedésen keresztül, ez az egész erről szól, az egész létezés erről szól, a szenvedésről
1: persze,
0: szól.
1: Persze, akkor tud milyen fent, amikor láncolva, hogy egyszerűen...
0: Na, de ezt ki akarjuk hagyni. Tehát ez olyan, mint a bűn és bűnhődés. Tehát, hogy nem lehet elkövetni bűnt úgy, hogy nincs következménye. Ezt meg kell érteni.
1: Jaj, Léci, ezt hímezzük kis pennába is április
2: Milyen
1: végén.
2: Milyen falvédő, tudod?
1: Április 12-én osztogassuk, jó?
0: Annyira nem érdekel.
2: Nem, ezt most meg. Kell osztogatni, nem április 12-én. Most
1: szóval,
2: kell
1: hogy igen.
2: De ezt mindenki.
1: Bűn után jön a bűnhődés. Igen?
0: Így vagy úgy. Az teljesen mindegy, hogy nem derül rá fény. Az ott van.
1: Igen, én is ebben hiszek.
0: Mindig ott van. Igen. Mindig ott
1: szóval
0: van.
1: Ezt az belül, más nem, akkor belül szétrág.
0: Szétrohadsz, persze. Igen.
2: Ezt, hogy ennyire intenzív vagy mindig, ezt hogy lehet egy kicsit úgy leengedni ebből? Vagy van pillanat, amikor...
0: Idegesít téged, hogy ennyire
2: intenzív vagyok?
1: Nem, csak aggódik.
2: Kicsit aggódik. Nem, hanem ez lenyűgöző. De hogy nem fárasztó.
0: Hát én nem tudom ezt megmondani, mert én így élek. Így élek. Nem. Nagyon fáradt vagyok persze, amikor lefekszem, hogy szok aludni. De,
2: például, amikor eljátszod a romantikát, utána mi történik? Hogy lehet lejönni ez ilyen előadás?
1: Ez egy nagyon intenzív előadás.
0: Szét vagy égve, teljesen.
2: Mit csinálsz? Olyan, nem beszélsz senkivel, csöndbe vagy?
0: Nem igazán szeretek olyankor beszélni, olyankor csendbe szeretek lenni, hazamenni a buszon, ücsörögni, sírdogálni egy kicsit.
1: Komolyan?
0: Persze. Hát ez kell, tehát az trauma. Ott traumatizáljuk magunkat is. Hát valamikor fizikailag is megtörténik, de lelkileg súlyos sebeket kapunk ott. Hát ez az, ami... Tehát, hogyha valaki erre a pályára jön, és tényleg lelkiismeretesen akarja csinálni, akkor azt tudom neki mondani, hogy tényleg jól gondold át, mert ez nagyon kemény.
1: Nagyon használod magad. Egyébként most, amikor ezt mondtad, az jutott eszembe, vagy a buvárok szokták, a mélytengeriek, hogy följönnek, és olyan történt velük ott lent, amit fel kell dolgozni, és nem szólnak senkihez, leülnek, csönd van. Sok ilyen esemény van az ember életében, nem is biztos, hogy szakmához köthető. Amikor olyat élsz meg, ami utána csöndre van szükséged. Ahogy te mondod, ezek szerint egy ilyen előadás, ez kőkemény használata a belsődnek, a pszichédnek, ami valóban egy önmagad megerőszakolása
0: kicsit.
1: Igen,
0: hát teljesen más, és most félreértés ne essék, én nem nézem le azokat a munkásokat, akik mondjuk árufeltöltő a fagyott árunál a Tesco-ba, és pakolják a hideg halakat be a hűtőbe, mert az is kemény meló. Én nem nézem le, de nem úgy dolgozik az idegrendszer.
1: Nem úgy,
0: nincs mit felizgatni magad, meg a pénztárnál. Ott talán a hülyék, akik jönnek és okoskodnak, azt nagyon nehéz lehet lenyelni egy pénztárosnak, de hát ott is azért lecsippantod, és megy az egész, és ledolgozod a 8 órát, és nem viszed el ezt az egészet magaddal jó esetben. Uh-huh. Mert nem olyan, de ez a színészet, ez tényleg ezért nehéz. De most ez van közben meg.
1: De közben meg gyönyörű is, mert hogy ezek olyan kalandok, amiket nem mindenki élhet meg saját magával.
0: Én engem nagyon izgat, nagyon érdekelnek ezek a kis zúgok, amiben bele lehet menni, amit ki lehet próbálni, amit meg lehet élni, amit vissza lehet hozni, amit megélek a nézőkkel, amit megélek a kollégákkal. Tényleg olyan, mint egy, persze az sokkal komolyabb bizalom, mondjuk egy tripla szaltót ugrani, és akkor elenged a kollega, és a másik meg elkapja a kezedet, de valami ilyesmi lehet. Aha. Mint amikor ezek a légtornászok így, sőt ezt az analógiát nagyon sokszor használtuk az Árpáddal, hogy légtornászok vagyunk, és valahogy ilyen szintre kellene vinni ezeket, így kellene
1: hogy
0: gondolkozni.
1: Tétje van?
0: Így van, tétje van egy mondatnak, és egyébként azt hiszem, hogy ezt a néző érzi is, amikor én így játszok, és én nem gondolom magamat színésznek, hanem egy gondolkodó embernek, aki megosztja a nézővel a gondolatait, és azt gondolom, hogy én ezt most itt ebben a pillanatban, a színpadon tényleg így gondolom, és tényleg neked mondom, most.
1: És ez milyen élvezetes lehet, amikor látod a reakciót, hogy hát valamit kiváltottál a másikból, igen. Neked van erről valami olyan emléked, ami így a leglegleg?
0: A leglegleg az Pécsi Országos Színházi Fesztivál Lili

0: stadion a fogalmazóval, az a előadásnak a vége, amikor hasba szúrja magát a Lilium, és fölkerül a mennybe, és a fogalmazó kérdezgeti, hogy miért éltél így, miért csináltad ezt, és akkor a fő kérdés, hogy miért ütötted a Judit, akinek gyereket nemzettem, akinek gyereke lesz tőlem, és akkor ott a Lilium eltörik, a Lilium elsírja magát, mert nem tudja megfogalmazni igazából azt, hogy hát csak feljött bennem valami, és akkor oda csaptam neki. De nem tudja megmondani, hogy miért bántott egy ártatlan embert. És ez, és sokszor mi is így vagyunk az életben, hogy nem tudjuk megmondani pontosan, hogy nem is ő zavar már, hanem a saját tehetetlenségem.
1: Igen, igen.
0: Én mindig idejük adok ki, hogy én magamat zavarom a legjobban.
1: Igen.
0: A tehetetlenségemet utálom a legjobban. A tehetségtelenségemet utálom a legjobban. A beszorult energiáimat nem tudom hova tenni, és akkor pusztító. És akkor rákiabálok a gyerekeimre, fölemelem a hangomat, védekezek, csapkodok.
1: Ezek akkor a... jön a bűntudat.
0: Persze, pontosan. És akkor
1: önvád.
0: Az, miért vagyok ennyire állat, miért nem tudom még mindig ezt meglépni,
1: mert ember vagy, mindenki így van ezzel.
0: Igen,
1: de... szülő az egyfolytában bűntudatban.
0: Igen, de ez lespórolhatatlan.
1: Igen.
0: Ez lespórolhatatlan, hogy újra és újra felismerjük, és majd talán egyszer valamikor eljutunk oda is, hogy kicsit simábban tudunk élni.
1: De a Liliumot fejezd be?
0: Igen, befejezem a Liliumot. Bocsánat, ne haragudjatok, hogy ennyire elviszünk. Szétszakad mindig az agyam.
1: Mi tudunk követni.
0: Hú, de jó. Na, szóval, és akkor... és akkor abban a pillanatban, amikor megkérdezni, miért ütötted, akkor ott direkt tartottunk egy nagy szünetet. Azért, hogy mindenki gondolja át a nézőtéren azt, mert azért nagyon sok embernek van ilyen története, hogy mi történik ott abban a pillanatban, mikor felemelkedik egy kéz, és utána lecsap. És ott direkt tartottam egy szünetet, és ott el is kellett sírni magam, és egyszerűen összeolvadtam az emberekkel, egy gondolat lettünk, 900 ember volt benne a hattyúteremben, vagy nem tudom, vagy pelikánterem, azt hiszem úgy hívják Pécsen azt a termet, valami 600 ember félt be, de így a falon is álltak az emberek, mindenhol, tehát mindenhol.
1: Ki volt bélelve.
0: Csodálatos, csodálatos volt az egész, annyira akarták látni ezt a Liliumot ott a fesztiválon, és egy tényleg egy légyzümögést nem lehetett hallani. Akkora csend lett, amit én azóta se, soha sehol, és nyilván erre gyúrok, hogy egyszer majd lehet megint eljön ez a pillanat, de ott együtt lélegeztünk a nézőkkel. Ezt nem fogom soha elfelejteni, és én ezért is vagyok színész, és ezért is csinálom így, mert ezt keresem, hogy mikor, hogy lehet megfogni ezt a pillanatot, és nem hagy nyugodni, ameddig ezek nincsenek meg, ezek a pillanatok, addig nincs elvégezve a munka. Mert ezt kell a nézőknek. Az a néző, aki ott volt velem, aki megélte ezt a pillanatot velem, az nem fogja elfelejteni, és az ezért jár színházba, ezekért a pillanatokért, vagy az a irodalomtanár, akivel beszélgettem, megnézte a Vojceket, és ott sírt kint a folyosón, hogy hogy lehet a Bibliát és József Attilát összerakni, és zokogott, hogy össze lehet. Mert azon gondolkodtunk, hogy nem vertikális, hanem horizontálisan gondolkodunk mi, tehát és a tudás is ilyen. Tehát nem aláfölé rendeltségi viszonyban vagyunk, hogy te többet tudsz, te kevesebbet. Nem. A tudás az közös, az egész tudás, ami 600 évvel ezelőtt volt, az éppen aktuális ma is, és ami most, az 600 évvel ezelőtt is. Tehát egy 400 éves Hamlet kérdései teljesen időszerűek. Őrület.
1: Most leszel 50 éves. Ezzel csinálsz valamit magadba? Vagy ez nekem például nagyon persze. Rossz volt. Neked miért érzés?
0: Sajnálom, hogy már kevés van hátra. Ennyi. Mm. Ennyi, de nagyon sokat álmodok a halálommal. Nem tudom hova tenni igazából. Nem tudom pontosan, hogy foglalkozni kell vele.
1: Tehát azért még ne álmodjál a haláloddal.
0: De a Szellemkutya, azt hiszem Jarmusch film.
1: Igen.
0: Arról beszél végig a Forest Whitaker, igen, hogy soha ne felejts el a halálra gondolni egyetlen egy nap se. Nem múljon el úgy, hogy nem gondoltál a halálodra.
1: Úristen, nekem nem múlik el új nap.
2: Nekem sem. Jó,
0: de szerintem ez teljesen normális.
1: De nem ilyen negatívan.
2: Nem.
0: Hogy... igen.
1: Na csak úgy szemléled a dolgot, hogy barátkozol vele.
2: Szervantal szerint most olvasom x-szer az Utas és Holvilágot, és ő azt mondja, hogy egyik szereplőinek a szájába adja azt, hogy a meghalás, és hogy ezt már a kelták is tudták, és mindenki tudta, az egy erotikus dolog. Hm. És hogy ez mindig izgattam mindenkinek. Tehát, hogy igazából az a végső.
0: Nem véletlen, hogy olyan kémiai anyagokat állít elő a szervezetet, ami csak születésnél történik meg, és a halálod pillanatában történik meg. Biztos, hogy nagy frankóság lesz átlépni.
2: Nagy flash. Hát a véglegességével kell megbarátkozni csak. Tehát szerintem senkinek nem az a furcsa, hogy majd a, vagy a félelmetes, hogy ott éppen mi fog történni, hanem hogy az a tudat, hogy utána nem vagy.
0: Nekem olyasmi ez, nemrég műtötték a gerincemet, amikor ott beadták, ültem nyuszipózban, mert nyuszipózban műtik a gerincsérveseket, és akkor így folyt be a kezembe valami színes anyag, nem tudom, ilyen szürkés színű, és akkor mondta a fickó, hogy mindjárt jó lesz. És akkor még mondtam volna valamit, és akkor így arra fölébredtem. És már meg voltam műtve.
2: Hát ez lesz.
0: Tehát, hogy lekapcsolták az egész rendszert. Nagyon kemény érzés az, hogy tehát nekem nem volt soha blackoutom. Nekem nem volt soha ilyen. Elaludtam, álmodok, tudom, hogy mi van. Mindig tudom, hogy mi van. A REM állapotban valószínűleg nem tudom, mi van. Vagy ott a...
2: De ilyen nem, hogy még ne lett
0: olyan,
2: volna sem.
0: Hogy kiesik egy, vagy nem tudom hány óra műtét idő, és jó, egyszerűen az, hogy
2: de
0: nem
2: ez is miért,
0: tudom.
2: Hogy azt mondta, hogy
0: nagyon jó.
2: Most már mindjárt jó lesz.
0: Mindjárt. Mindjárt, és akkor eltűntem, és egyébként, hogyha nem jövök vissza,
2: akkor mi van?
0: Nem jövök vissza. Persze, és a halálban ez lesz, hogy úgyse jövök vissza, nem fogom tudni, hogy mi van, igen. Nem fogom tudni, mi történik hát a Zsoltikának a térdével, a Zsoltikának a könnyeke fája, vagy a válla, vagy a mellemen a szőr őszüle, vagy a szakállam őszüle, vagy a hajam, vagy hogy ma mit tettem, és akkor túl terhelt vagyok, vagy nem. Ezektől mintől meg fogunk abban a pillanatban szabadulni. Igazából az bánt engem, vagy azt sajnálom nagyon, és az hiányzik, hogy olyan jó volt ez az 50 év. Olyan jó volt, hogy már nincs, mondjuk, hogy a 30, egy ilyen élet után, hogyha még van 30 évem, az már nem 50, hanem csak 30. Még az is sok, de...
2: Hát, de nem szabad. Na ez az, amit föl kell adni, hogy számolgasson az ember, mert persze. Így is rohadt gyorsan eltelik. Én például minden este azzal az érzéssel fekszem le, de minden este, hogy egyel kevesebb.
0: Na.
2: De komolyan. Én egyet sajnálnék, vagy hát egy dolog, hogy nem leszek már jelen a szeretteim életében.
1: Igen, nekem is a többiek fájnak.
2: Nem magamat féltem, vagy nem magam miatt érdekel a saját halálom.
0: Képzeld, ez engem nem.
2: Nem?
1: De nem őket félted, de, hogy nem, jaj, nem hogy, vagyok
2: hogy,
1: köztük.
2: Hogy nélkülem mi lesz velük, hanem hogy nem láthatom már majd igen. Még tovább őket az
1: igen. És hogyha egyszer majd valamilyen, mert vannak vallások, amik úgy képzelik, majd találkozunk, de hát az már nem ugyanaz, ugye? Tehát, hogy nem ugyanaz a porhüvely, nem ugyanaz a idő, úgyhogy ez egyszer van, hogy ezekkel az emberekkel együtt tudunk itt élni.
2: Jól van, most már ne szomorkodjunk.
1: Ez nem szomorú, ez csodálatos.
2: Sikerült lehozni az életről mindenkit itt a kettes számra.
1: Úgyhogy most akkor öblítsünk.
2: Nagy Zsolt színész a vendégünk továbbra, és megpróbálunk valami nagyon, hát egy optimista, végkicsengést adni, hogyha sikerül.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: 1, 2, 3, 4!
0: Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.

0: kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Kedves hallgatók, ez továbbra is a kettes számrendszer. Beumi Dórival, Veres Dórival. Nagy Zsolt, az Örkény Színház művésze a vendégünk továbbra is. És már sokat beszéltünk színházról. Neked a közéleti jelenléted mindig nagyon intenzív volt. Sosem rejtetted véke alá a véleményed, de én valahogy úgy érzékelem, hogy mondjuk a 22-es választások környékén aktívabb voltál. Ez nem szemrehányásképp mondom, de egy ilyen csendes megfigyelés. Most úgy kevésbé látni vagy hallani, hogy mit gondolsz a világról. Ez szándékos hátralépés?
2: Hát tapasztaltabb lettem, volt rengeteg olyan tapasztalatom. Hát egy, az a 2022-es választás az ott engem nagyon közel rántott ahhoz, ami valójában történik a színfalak mögött, és azt láttam, hogy nem történik semmi. Igazából nem is akarjátok megnyerni ezt a választást. Igazából túl sok az összefonódás, és aztán jött a Jeffrey Epstein ügy, ahol így Jézus Atya Úristen, tehát, hogy ez folyik, egyébként mindenki mindenről tud, és el van játszva egy ilyen, mert ezt nekem nem mondjátok, hogy nem tudtok róla, hogy ő olyan, neki az kell, neki az egész Szőlő utca.
3: Ez ennek falad, hirtelen, az annak falad, az egész, hogy ezt tartja össze
2: akkor,
3: egyébként,
2: akkor
3: hogy mit
2: az,
3: tudnak
2: hogy
3: egymásról.
2: Egyébként megy ez a Fidesz, Tisza, meg a Gyurcsány, meg a köpködés így kívül, aztán egyébként meg azt látod, hogy a Budapest parkosításánál kihez tartozik, és akkor egyébként mindenki fogja mindenkinek a kezét, és akkor így azt látom, hogy ez a gazdag embereknek a játéka, és tulajdonképpen arról szól, mint a francia forradalom is, igazából már előtte azon gondolkodtak, hogy lehetne, mivel ezt a végtelenül kiszolgáltatott és sanyargatott népet, hogy lehetne valahogy máshogy behúzalozni, és akkor felejtsük már ezt az egész királyságot, meg ezt a napkirály, meg a izé, hanem kezdjünk el demokratikusan gondolkozni, próbáljunk meg nekik kis jogot adni, hogy úgy érezzék, hogy ők is szavazhatnak, hogy ők is dönthetnek a sorsukról, és akkor egy olyan fajta rabszolgaságot rakunk rájuk, amit majd úgy tűnik, hogy maguk választottak.
3: Ó, de cénikus.
2: Hát Ez van. Ez történik. Most mi 4 évente szavazok egy emberre, aki majd utána reprezentál. És de hát egyébként most az, akire szavaznak az emberek, úgy dönt, ahogy ő akar. A kormányzatával együtt. Tehát mi beleszólásom van nekem? Én ha küldi a pénzt a fővárosnak, akkor van fizetésem, ha nem küldi, nincs.
3: Na hát
2: de tőlem az van elvárva, a munkaadómnak tőlem azt várja el, hogy maxon teljesítsek, mert különben nem jössz be. Én nem tanulhatom meg félig a szöveget, én nem lehetek csak egy kicsit ott a színpadon. Te nem jöhetsz be egy kicsit, te nem késhetsz 25 perceket egy interjúról, egy riportról. Szóval nagyon magasok az elvárások, és azt látom, hogy az a felelősség arról az oldalról nincs meg. Az, amikor orbitális nagy hazugság, itt van a rádiótokkal szemben ez a plakát, hogy majd a miniszterelnökünk megvéd minket a háborútól. Mégis hogyan, melyik katonasággal? Kérdezem én.
3: Nem, ő maga egyedül.
2: Igen.
3: És minden háborútól.
2: Szóval ez felelőtlennek tartom. Az...
3: Ahogy egy oldalúnak érzed ezt a szövetkezést, hogy lentről mi megteszünk szóval mindent.
2: Egy fizetett rabszolga vagyok, azt érzem. És nincs ennek, tehát hogy...
3: Hogy nincs is benned remény arra, hogy ez bárki máshogy csinálna.
4: Most egyébként?
2: Nem, nincs. Nincs. A politika a gazdag embereknek a játéka lett. Mindig is az volt egyébként, tehát a királyságot akkor is be kellett fizetni, a tizedet, az adót, a füstadót, a kapuadót, a mindenféle adót be kellett fizetni. A legboldogabb Mátyás királyféle időszakokban is. Hát első éjszaka joga, mikor lett eltörölve? Hagyjuk már ezt.
3: Hát csak nem tudom hány száz év távlatában gondoljuk, hogy ez milyen boldog volt valószínűleg.
2: De most írt a Spíró gondoltak. György Padmaját el kell olvasni, hogy milyen bénázás folyt a 48-as forradalomnál. Mi kik vagyunk, a mi történelmünk az milyen is. És hogy mennyire agyon voltak ott is nyomorgatva az emberek. Tehát ezek tényleg, tehát végtelenül felkészült íróról beszélünk, aki mindennek utána megy, és azokból a korlenyomatokból, azokból az újságokból, azokból a riportokból így végtelenül tájékozott, összeszedett, sűrített anyagot lerak elénk, elolvasom, és azt mondom, hogy értem, hogy miért vagyok én most ilyen Magyarországon, értem, hogy miért ilyen az a nemzet, és nem látok semmilyen esélyt. Ha csak ez a kormány, aki most remélem jön, és leváltódik, és nem azért, mert egy nagyon gonosz ember ez az Orbán Viktor, vagy ez az egész csapata mennyire gonosz. Én ezt így nem mondom. Van valami víziójuk, amit szeretnének követni, én ezzel nem értek egyet. Legyen egy másik vízió. Szeretném azt megnézni. És szeretném végre azt látni, hogy az oktatásba ömlik bele a lóvé. Ömlik az óvodákba, a bölcsödékbe. Azt, hogy azokkal a nőkkel foglalkoznak, akik éppen szültek, kiestek a munkából, vissza szeretnének menni dolgozni. Hol van erről szó? Hol van azokról a férfiakról szól, akik egyedül viszik éppen akkor a terhet? Hol tudnak azok a férfiak pihenni? Az általános iskolák, gimnáziumok fejlesztése, pumpálása, nem, az nem érdekel, hogy a magániskolák mennyire jól működnek. Nem, én paraszt vagyok, nekem nincs annyi pénzem, melós vagyok. Én nem tudom megfizetni ezt. Azt szeretném látni, hogy egy 18 éves gyerek 3 nyelven beszél, mikor már leérettségizik. Azt szeretném, hogy egy közép-európai ország, azt szeretném látni, 4-5 nyelven beszélünk. Legalább egy szláv nyelvet beszélünk, beszélünk olaszul, beszélünk németül, angolul. Ezt szeretném látni ebbe az országba. Ezt, mert tényleg a közepén vagyunk. Hát miért nem használjuk ezt a helyzetet? Délről, északra, nyugatról, keletre, keletről, nyugatra. Hát egy olyan tranzitország, olyan csomó, nem be kéne zárni ezt az országot, hanem végtelenül nyitottá kéne tenni. Gyertek be, gyerekek, üljetek le, ízatok egy pohár italt. És egyébként van jó program, mert nagyon-nagyon tájékozottak és nyitottak itt az emberek, és bármilyen nyelven tudnak veletek kommunikálni. Nem az, hogy szégyen érzet valamikor ide érkezik egy másik országból érkező ember, mert nem tudunk megszólalni semmilyen közös nyelven. És el van törölve a nyelvvizsga kényszer.
1: Nem olyan régóta van eltörölve.
2: Na igen, akik tudtak addig, akkor azok tudtak, akik meg most jönnek azok.
1: Én ezt most nem felmentésként mondom, persze. Hanem csak egy ilyen zanzás, tehát hogy egy összegzésként, hogy ezek a dolgok nem olyan régen történtek ebben az országban.
2: Igen, de például itt van a szinkron. Tehát ott vannak a románok. A románoknál nincsen szinkron. Uh-huh. És nagyon...
3: Hú, jól. Most belesételsz valami nagyon, nagyon durvába, mert igen, tudod, hogy ebben a szakmában azért a szinkron szentsége az
2: tudom
3: nagyon...
2: Tudom a szinkronnak a szentsége, hogy milyen nagy szinkron színészeink vannak, és milyen fantasztikus, és én ezt el is ismerem, és tényleg nagyon szeretem. De hogyha valamit akarunk csinálni, akkor legyenek feliratozva ezek a dolgok. Vagy legyen választható. Mondjuk most már sok
3: tévénye. Most már azért igen,
2: most már sok
3: streamingen választhatsz, sőt.
2: Igen, igen.
3: De egyébként olyan érdekes, hogy így beszéltél a nők helyzetéről és arról, hogy velük foglalkozni kéne. Én szerintem a férfiak helyzetéről is keveset beszélünk. Nagyon, az átlag abszolút. Magyar férfi igen. Életéről, a igen. Ráneheződ a nyomásról, de most nem biztos, hogy csak a negatívumokat akarom tőled kérdezni. De hát neked van 5 gyereked, igen. Nyilván köztük már olyan is, aki felnőtt, kvázi felnőtt.
2: 23 éves a legnagyobb
3: fiam. Igen, de hogy azért szerintem egy férfinek is csodálatos, hogy milyen melót kell elvégeznie ebben az életben, hogyha mindent jól, meg helyesen, meg korrektul akar csinálni. Te a gyerekeidnek, főleg a fiú gyerekeidről kérdezlek, van belőle 4. Milyen tanácsot tudsz erre vonatkozóan adni?
2: Én nem tudom, hogy milyen apa vagyok. Nem is nagyon méricskélem, mert rengeteg hiányérzetem van azzal kapcsolatban, ahogy én vagyok az apja ezek a gyerekeknek. Még többet szeretnék nekik adni, még jobb iskolába szeretném iratni, még több pénzt szeretnék adni a volt feleségemnek, hogy nevelje a gyerekeimet, mert tudom, hogy milyen nehéz jó iskolákat találni. Vagy az, amikor kihúzták a VVS-ibe, elvezett most 19 éves Berci fiam, és egyik napról a másik napra megszüntették a szakosztályt, úgyhogy ő éppen készült vagy szeretett volna eljutni egy világversenyre, és egyébként meg tök jó elvezett országos szinten már. Persze nem volt egy Kolonics, de nagyon tehetséges evező volt. És egyik napról a másik napra megszüntették, és akkor hirtelen ott állok, hogy 17 éves gyerek, úristen, szét fog robbanni, hát a napi 4 vagy 3 edzés után. De ez, és akkor most mit fog találni, mit talál, és akkor hál' Istennek tényleg megtalálta az útját, meg elkezdett bunyózni, meg elkezdett focizni, és akkor ezeket csinálni. Most együtt bunyózunk, egyébként csodálatos harcolni. A fiammal. Csodálatos dolog. Valami olyan érzésem volt, mint hogyha egy ilyen görög drámában lennünk, tudod, hogy apa, fiú, és akkor ezek, és ott van, benne van.
3: Tehát nem fél megütni?
2: Dehogyis.
3: Tök jó.
2: Dehogyis, csodálatos. És nagyon-nagyon jó érzés ez, hogy van egy ilyen, mindig van egy rivalizálás apa és fia között, meg van egy ilyen büszke vagy rá, vagy nem vagy büszke, vagy
3: húzod, nem
2: kéne,
3: húzod.
2: Hát mit kéne teljesíteni, miben maradt alul, és valahogy nem az, hogy ezek itt ebben a pillanatban kijöhetnek, hanem inkább olyan egyenlővé teszi a rendszert.
3: Beszélte vele erről egyébként? Vagy csak ez a te érzeted, nem. Amikor együtt játszatok?
2: Nem, én mindig mindent elmondok nekik. Teljesen nyitottan mindenről
3: beszélünk. És mit mondod?
2: A függőségemről is nyitottan beszéltünk arról is, hogy nekem jóvátétel kellett lennem, tehát nekem bocsánatot kellett kérnem a gyerekeimtől azért, mert használtam. Ez a 12 lépéses Minnesota programnak egy pontja, a jóvátétel. És ezt meg kellett tennem velük szembe. Mindenről, tehát az új családról is, hogy van, születik majd egy testvérük, és ez testvérként van kezelő, és nem azt mondta, hogy fél testvéred, ez a testvéred. És ők így is tekintenek rájuk, nagyon jó a viszonyuk.
3: Nem is tudlak másképp elképzelni, csak ennyire transzparensen, hogy így mindenről mindig kimondod.
2: Mindenről mindig kimondjuk azt is, és ezt kérem is tőlük, és ezt gyakorolják is, hogyha én seggfej vagyok, akkor azonnal kézfeltartás van, és be van mondva a pofámba, hogy egy seggfej vagy. Ezt nem így kéne. Vagy ijesztő vagy. Mert igen, elgurul néha nálam is a gyógyszer, és akkor beletaposom a szőnyegbe a gyermekjátékát. Bosszúból.
3: Főleg, hogy Lego, és megszúrta a lábadat.
4: Mit bosszulsz meg?
3: A Lego.
2: Az, hogy tehetetlen vagyok, hogy nem tudok mit csinálni, hogy szarul nézek ki, hogy hülyén áll a hajam, hogy megint kolbászosat befektem.
4: Veszten a Lego.
2: És veszten a Lego, hogy megint háromszázszor mondtam, bazd meg, hogy repakoljad ide a lábam alá. Most akkor én megfizetek érte minden.
4: És látod a gyerek szemében a rémületet, és az borzasztó.
2: Igen, és akkor azonnal visszarántódok a való életbe, és akkor bocsánatot kérek.
4: Az a szégyen, nem? Az a szégyen, amit ilyenkor az ember
3: eltűnt. Csak én még egy picit hadd térjek arra vissza, mert tényleg igazából ezt akartam megkérdezni, hogy egy fiú gyereknek ma mit lehet mondani? Mit lehet mondani? Milyen legyél, fiam?
4: Szerintem hogy mondani semmit nem lehet, csak hogy lássa.
3: Azt igen, de azért
2: muszáj. Ezt akartam mondani neked, hogy én semmi többet nem tudok neki adni, csak azt, hogy ha baj van, akkor ide jöhet hozzám. Én az apja vagyok, én szeretem nagyon. Mindig szeretni fogom, bármi történik. Nem tudok többet adni, de tényleg most beiratom a jó iskolába, és akkor elkezdem tolni valami felé, és mit tudom én, hogy az jól jön.
3: Jó, csak vagy nehéz, mert a világ az tényleg, ahogy te nagyon szépen plasztikusan lefestetted az elmúlt fél órában, hogy olyan, amilyen, baromi nehéz benne megtalálni azt, hogy miért is kéne neked tisztességesnek, normálisnak, transzparensnek lenni.
2: Na, most mondtad ki, mert én mintát adok. Én ezt a mintát adom nekik. Én ezt mondtam, a múltkor nem is tudom, ki kérdezte meg tőlem azt, hogy de hát a drogok és az alkohol, ami nagyon nagy probléma, meg hát én is ilyenkor kezdtem el állatmódon használni. Én a saját tapasztalatomat tudom neki mutatni. Kisfiam, ha hozzányúlsz az anyaghoz, függő vagy, mert függő alkat vagy, mert mondjuk volt már ilyen, ez azt jelenti, hogy ha kontrollvesztő ivó vagy, már pedig az vagy, akkor annak a vége az lesz, amit én 47 évesen átéltem, hogy ott fekszek a földön, és elkerülök egy rehabra. Ez lesz a sorsod. Ez
3: a legtranszparensebb példa.
2: Ennyi, kész. Itt van az én példám. És akkor ugyanolyan seggfej leszel egy csomó helyzetben, ugyanazokat a hibákat fogod elkövetni, úgy bántasz meg embereket, ahogy nem szeretnéd, azért, mert éppen be vagy nyomva. És akkor azt gondolod, hogy neked van igazad.
3: Ennyi.
2: Ez, bocsánat, csak ez nagyon kihozanító. Azt látom rajtuk, hogy ez mélyen elgondolkodtatja őket, hogy mert ez...
3: Jó, de mindenki azt hiszi, hogy én nem leszek olyan, mint az apám. Én nem úgy fogom csinálni. De.
2: Pontosan ugyanolyan lesz, és pontosan ugyanoda fog eljutni. Ez nem vicc. Az alkohol és a drogok, az nem vicc. És ha valaki függő, az, aki tényleg szociálisan tud vele bánni, szociális ivó, vagy tényleg ez a 2-3 pohár, ha hazamegy, megiszik egy fröccsöt, minden nap megiszik egy fröccsöt, és
3: mert ez is alkohol probléma.
2: De nem, azzal mi baj? Anyu, hozzá be egy fröccsöt, mert nagyon elfáradtam. Megissza a fröccsöt, hozzá már be még egy egy pálinkát, és már olyan jól esne. Bám, benyomja, leelmegy, lefekszik aludni, nem bántja a családját, nem lesz őrült, nem lesz kontrollvesztő, nem issza meg még azt az egy üveget, ami ott van. Ezzel semmi baj nincsen. Menjél, csináld, ha megdolgoztál érte. Nem, a függőkkel van baj, a kontrollvesztéssel van baj, az őrülettel van baj.
4: Amikor benne voltál ebben az állapotban, a kollégáid, akikkel dolgoztál, ők jelezték neked, hogy ez probléma, hogy csinálj valamit? Vagy volt egy ilyen elfogadott, mert a Simon Kornél mesélt például arról, amikor ő is beszélt a függőségéről, hogy neki nagyon furcsa volt az, hogy kvázi ebben a szakmában van egy ilyen összekacsintás, egy kis elfogadás, hogy jó, hát ez ezzel jár, ezzel a
2: igen,
4: kvázi művészettel.
2: Ez így van. De én jutalmazó sibos voltam, és én használható állapotban volt, tehát én dolgoztam.
4: Tehát akkor nem ittál, amikor dolgoztál, meg nem használtál semmit?
2: Igen, egy darabig, dolgoztál. És akkor utána jött már az, amikor bele nyúlt már a melóba is, és akkor már reggel is elkezdtem, és akkor már délután is volt, és akkor már gyakorlatilag visszanéztem az egész napom, ott volt benne, volt valamilyen szinten, valamilyen anyag. De az már a vége. Az már nekem a vége volt.
4: De jelezték neked?
2: Volt olyan kollégám, aki azt mondta, hogy miért csinálod ezt magaddal, te nélkül is nagyon jó színész vagy. Ezt nem tudtam megérteni. Tehát én függő vagyok. És akkor
4: úgy érezted, hogy ez például a színészségedhez ennek semmi köze nincsen?
2: Nem, én azt éreztem, hogy tökre tudok működni. Nekem rengeteg dolgom van, én ezt megérdemlem, én megyek
4: és megoldom.
2: Estig, és megoldom, lehozom, persze, mert elmaradt előadás, nem maradt előadás, lenyomtam az összeszöget, lenyomtam, nagyon jó voltam, szerintem nagyon jó voltam, bász, meg megérdem, én ezt csinálhatom. Aztán amikor a végén már ott álltam a játszótéren, a kis gombába, a gyerekeken dugdosba, így a pulóverembe a kis vodkát, és akkor benyomtam, és akkor utána a hintáztatás, nem, már nagyon jól ment a hintáztatás. Na, akkor nagyon mélyen elgondolkodtam azon, hogy ez nem jó, ez nem jó, ez nagyon rossz. Ez nagyon rossz, hogy nem tudom élvezni a napsütést, anélkül, hogy benyomnék 2 deci vodkát.
4: Látod, és megint megcsináltad, amit gyerekkorodban, hogy kihúztad magadat a hajadnál fogva.
2: Nem,
4: szóval, hogy na, benned van.
2: Én húztam ki magam, igen, én csinálom, én csináltam végig ezt az egészet, de ott állt mellettem a Mácsai, a személyác, a feleségem. A családom, a gyerekeim.
4: Persze, ezt gondolom, hogy nélkülük nem megy.
2: Magamért csinálom, azért csinálom, hogy én tiszta maradjak, mert tudom, hogy milyen az őrület, ezt mindig magunkért csináljuk, de nélkülük ez nem ment volna. Meg a közönség nélkül, meg az emberek nélkül, akik szeretnek, akik bíznak bennem, igazából akik bíznak bennem, akiknél azt érzem, hogy belenézik a szemébe, és azon, hogy jó van Zsolti, csináld még egy kicsit, mert jó az. Jó lesz az.
4: Legyen ez a végszó. Hogy jól van, Zsolti, csináld még egy kicsit, mert jó lesz az. Ez jó, lesz jó, az. Jó végszó.
5: Köszönjük, hogy itt voltál.
4: Nagyon köszönjük.
2: Köszi, én is köszönöm.
4: Köszönjük ezt az egész ébresztőt, mert hogy itt reggel volt, és kicsit mindannyian csíkszeműek voltunk, de te annyira ki tudtad nyitni a pupilánkat, mert hogy annyira erős energia jön belőled, ez szuper, szuper. Köszönjük szépen.
5: Nagy Zsolt színész volt a vendégünk. Ne felejtsétek el, hogy ezt a beszélgetést vasárnap ugyanebben az időben, ugyanezen a frekvencián meghallgathatjátok. Sziasztok!
4: Sziasztok!
0: Kettes számrendszer. Veres Dóri és Behumi Dóri műsorát hallottátok. És bármikor újra megtehetitek a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. Zavarnak a szürke hétköznapok?
6: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
6: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
7: De miért?
0: Nem figyeltél?
7: Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
7: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
9: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
10: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
11: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
12: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
7: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
13: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
7: Közlekedési információk a Rádiókafén.
14: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a 14. kerületben az Ajtósi Dürer sorban a Dózsa-György út felé a Hermina út után a külső sávban. Még mindig tart a műszaki mentés a 18. kerületben a Baross utcában a Margó-Tivadar utcánál. A 36-os, a 93-as és a 93-a autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Lassú a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, az Andrássy úton befelé az Operától, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Akadozik az előrejutása a 11-es főúton kifelé a Hadrianus utca előtt, a Budaörsi úton a Nagyszöllős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál, a Margit körúton mindkét irányban, illetve a Hegyalja úton befelé a Döbrentei tér előtt. A hétvégére lezárják a Műegyetem rakpartot, a Szabadság hidat és a Vámház körútat is a Lónyai utcáig, rendezvény miatt. Több BKK járat terelve közlekedik majd. Kovács Boton, BKK Info.
15: Se levél, se gondolat, se semmi.
16: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
7: Memory. Hírek következnek a Rádiókafén.
17: Még lehet jelentkezni az ország legnagyobb szemétszedési akciójára. Új munkarendre tér át a parlament, melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 3 hetes munkarendre tér át hétfőtől az országgyűlés. A parlament jövő héten hétfőn és kedden, egy héttel később pedig hétfőn tart plenáris ülést. Az új renddel az interpellációkra és az azonnali kérdésekre fordítható idő is változik. Az eddigi 1 óra helyett 1,5 óra áll majd rendelkezésre. Forgalmi változásokra kell készülni Budapesten az autómentes hétvége miatt. Holnap és holnap után lezárják többek között a Műegyetem rakpartot, a Szabadság hidat, a Vámház körút egy részét, valamint autómentes lesz a Pesti alsó rakpart, Margit híd és Közraktár utca közötti szakasza is. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. A 47-es, a 48-as, a 49-es villamos nem jár. A BKK a Szabadság híd lezárása idején elsősorban a 4-es metrót, a 4-es és a 6-os villamost, valamint a 7-es és a 133E autóbuszt ajánlja. Mintegy 10 000 résztvevőt várnak kedden a Sérült Gyermekek Napjára a Fővárosi Állat és Növénykertben. A 34. alkalommal megrendezett eseményre az ország minden részéről érkeznek fogyatékossággal élő gyermekek és családtagjaik. A látogatókat állatkerti túra, látványetetések, interaktív foglalkozások és színpadi programok várják. Koncertet ad a Kaláka Együttes is. A kapukat szeptember 22-én reggel 9 órakor nyitják. A programok 10 órakor kezdődnek az eseményen. 1992 óta csaknem 200 000 gyermeket láttak vendégül. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az országos szemétszedést október 12-e és 18-a között rendezik meg. A cél az illegális hulladék felszámolása, az önkéntesség népszerűsítése és a környezettudatosság erősítése. A programhoz koordinátorként saját találkozási pont regisztrálásával vagy önkéntesként egy már meglévő helyszínhez csatlakozva lehet bekapcsolódni. Elsősorban kézzel, kesztyűben biztonságosan összeszedhető háztartási hulladékot gyűjtenek. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet. Híreink végén ez sem pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Változóan felhős időre számíthatunk, futózápor csak kevés helyen fordulhat elő. A folytatásban erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés is, elszúrtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 22-28 fok várható. A hét utolsó napján többnyire napos, gyengén felhős idő ígérkezik, csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. A hajnali órákban 8-16, napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
18: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Talpon

0: 3 perccel múltam, este 6 óra, és ez itt a talpon álló élőben. Szia, Luca!
1: Szia, Peti! Sziasztok, kedves hallgatók!
0: Nagyon szuper, hogy itt vagytok, szuper, hogy itt vagyunk a műsorban, most kifejezetten jó hangulatban csücsülünk itt. Egyetlen bajom van ezzel a mai adással, hogy vásároltam egy nagyon finomnak tűnő fehérjeport.
1: És nem és finom?
0: Nem tudom, mert pont akkorra lett kész, mikor el kellett kezdeni az adást. Szóval most itt van bekeverve, fölrázva a kis zöld színű sékerembe, és nem tudom megkóstolni.
1: Majd, hogyha beszélek hosszadalmasabban, akkor megkóstolhatod, lesz rá időm. Mint például most lehetett volna egy pár másodpercet, de nem helyet, csak tartod a kezedben.
0: Nem, mert amúgy lesz egy kis bejátszott rövid anyagunk majd még ebben a megszólalásban, és majd az alatt fogom meginni. Addig most már kibírom talán. És hogy honnan lesz ez a bizonyos bejátszó anyag? Hát természetesen a BM Egyetemi Napokról, ahol mi jártunk ezen a héten, még pedig Lucával. Úgyhogy olyan ritkán van olyan, hogy valami olyan élményről számolhatunk be itt
1: ahol
0: a rádióban.
1: Ahol közösen vagyunk jelen, kivéve a Szigetet, ugye azt le kell ebből a listából számítani, mert ott általában azért ott meg szoktam jelenni.
0: Igen, általában.
1: Az a központi találkozó hely.
0: Úgyhogy 9-től dolgozol, nem tudom, délután 5-ig, majd 6-kor már ott vagy, és hajnal 4-ig vereted, és utána valamiért másnap is ugyanerre képes vagy.
1: Igen, sajnos.
0: Egész
1: igen. Ez nem túl pihentető egyébként, nem ajánlom senkinek, mert azért ebbe bele lehet őrülni.
0: Igen, illetve még egy fontos téma van, amit még be kell hozni, még mielőtt itt a BM Egyetemi Napokra rátérünk, hogy nem tudom, ki volt itt az előző műsorvezető, de az biztos, hogy gratulálok neki, hogy interjút készített Yao Ming NBA játékossal, mert hogy 3 méter magasra van felállítva itt az egyik mikrofon a stúdióban, amit nem teljesen értek. Tehát Luca, hogyha így megállak, most így odaállt a mikrofon mellé.
1: Most ideálltam.
0: Nagyjából egy ilyen 40 centivel nála magasabb hát ember kell ahhoz, hogy ebbe belebeszéljen.
1: Szerintem van ez 50 centi is egyébként.
0: Na mindegy, hát ez ilyen. Nem tudom, ki volt az interjú alany, minden esetre szeretettel üdvözöljük innen, és reméljük, hogy az ő magasságában található kicsi, kevésbé sűrű oxigénnel is még egyébként teljesen értékelhető életet lehet élni.
1: Hát bizony, és milyen lehet egyébként bejutni a bejárati ajtókon? Hát mindig le kell hajolnia, szerintem nincs is olyan, amint befér.
0: Van amúgy egy-két olyan hely, ahol nekem is össze kell húznom magamat. Van egy-két olyan kocsma például, ahol a galéria szinten már így össze kell húznom magam. Én amúgy, ha minden igaz, akkor én 187 centi magas vagyok, legalábbis mikor egyszer megnéztük a kezdőt, de ugye még erre rájön az, hogy amúgy viselek ilyen kis sarokpárnát a cipőmön belül, mert nem, ilyen kis párna van, ilyen szilikon cucc a cipőmön belül, mert hogy régen hajlamos voltam arra, hogy
1: a cipőnek is van egy kisebb platform
0: fájjon.
1: Ezeken a sportcipőkön a manapság már szoktak rakni, hogy
0: igen, teljesen
1: a földet szokták.
0: Szóval ezzel nyerek még egy további 5 centit, ezzel a kis sarokfájás elleni kis párnával, illetve a talpammal. Szóval ilyen 1,90 magasan van a fejem teteje, arra még rájön a kis bóbitám a fejem tetején, a kis kontyom, és konkrétan vannak olyan budapesti kocsmák, ahol fölmegyek, és úgy járok, mint egy ilyen bányász, vagy
1: Sajnálok, hogy ez a negatív oldala ennek a magasság kérdésnek, mert egyébként meg nagyon sok pozitívuma van. Például az, hogy mondjuk te egy koncerten, mint a BM napokon, látod az előadót, hogyha hatalmas a tömeg előtted, akkor
0: ja,
1: is.
0: Ja, viszont cserébe bármikor anyukámékhoz megyek, minden alkalommal azzal kezdődik az ott létem, hogy vissza kell raknom a függönyt, mert valahogy hogy lóg le a függöny az egyik, tehát a konyhába, ott így rálóg egy kicsit az egyik székre, hogyha így úgy van elrendezve. És valakire nem figyel, és úgy ül le, akkor le tudja szakítani a függöny. És mivel én vagyok a magas, tudod, a magasként élek a családban, ezért aztán az van, hogy bármikor megérkezem otthonra, egyből letámadnak vele, hogy na akkor vissza kéne rakni a függönyt. Valahogy azért nem megyek meglátogatni őket, érdem, és nem, én a függöny nem rakom vissza. Na mindegy, szóval igen, ilyen problémák vannak. Na de BM Egyetemi Napok, ott jártunk, hogy érezted magad, Luca, hogy értékelnéd a látottakat, mert hogy lesz onnan egy rövid anyagunk, amit én vettem.
1: Igen,
0: fel.
1: Nagyon rég voltam egyébként BM Egyetemi Napokon, szerintem 8 évvel ezelőtt.
0: Hát így megiszom a sékert, ne sétsa.
1: Jó, 8 évvel ezelőtt voltam utoljára, és akkor teljesen más színvonalú volt. Tehát az első dolog, ami így szembeötlő volt, hogy nagyon sokat fejlődött azóta. Nyilván én az előző években nem voltam, szóval ahhoz képest nincs viszonyítási
0: ez
1: alapom.
0: Ez a sék borzasztó. Bocsánat, mondjuk ott.
1: Imádom, hogy amikor beszélek, akkor mindig bele kell szólnod valami totálisan irreleváns dolgot, és megállítanod a gondolatmenetet.
0: Hát, ha izgulnak a hallgatóik, hogy finom voltál sék? Nem. De legalább költöttem
1: rá sok pénzt.
0: Szerintem
1: senkit se érdekel.
0: Jó, na mesélj a napokról.
1: Hogyha nem mondtad volna, akkor is teljes lett volna ez az adás.
0: Na jó, tehát rég nem voltál már.
1: És... igen, és különösen tetszik, hogy most már angol WC-k vannak, és tudom, hogy egyébként mindig a WC felhozattal jövök egy fesztiválon, de szerintem nagyon sokat ad a higiéniához és a komfortérzethez. És most már ez is teljesen tiszta, nem volt sár, voltak járólapok, a földön, több egyébként koncerthelyszín is volt, több ilyen kis sátor szerintem, mint amikor voltam, de mondom azért már 8 év távlatában azért megkophattak az emlékek, de szerintem tök jó volt, és egyébként amellett, hogy nyilván így a magyar szénából válogattak fellépőket főként, de hogy egyébként ő többféle stílust is megjelenítettek, tehát hogy volt ott azért retro, volt ott rap, voltak ilyen állistás előadók, és volt mellette techno is.
0: Igen, és hogyha sok különböző előadó van, akkor az egyrészről nagyon jó, mert nagyon sok különböző embert vonz be a tömegbe, a közönségbe, abból a szempontból viszont borzalmas döntés, hogy nagyon feladja a leckét azért a szervezőknek, hogy melyiket melyik sátorba rakjuk, vagy melyik színpadra.
1: Igen.
0: És minden idők egyik legszerencsétlenebb döntése volt, hogy a Mirror Glimpse-et szerda este berakták egy olyan sátorba, amiben hát szerintem Csordás Tibi a Fiesztából nagyjából háromnegyed házat csinál, hogyha ő egyedül oda megy, de azt tudti, hogy már a Kordáéknál is egyébként kilóg a tömegnek a vége, meg a széle abból a sátorból. A Mirror Glimpse-et hajlamosak egyébként nem csak a BMN napok, hanem minden más egyéb hely, fesztiválok, valahogy nem állistás előadónak tekinteni. De elfelejtjük, hogy a Mirror Glimpse megtöltött egy Budapest Parkot 2026-ban. Ez már nem az a réteg ugrálás, réteg varomkodás, ami az Efotton a harmadik számú sátrat érte néhány évvel ezelőtt, hanem egy kőkemény állistás top tier előadó páros.
1: Jövőre biztosan ott lesz a főszínpadon.
0: Én eljöttem hamarabb konkrétan azon a napon, mert egyszerűen esélytem volt. Tehát, hogy a sátor teljes hossza volt mondjuk 30 méter, és akkor azon túl még egy 20 méterig állt a tömeg kifelé, és onnan már semmit nem láttál, nem hallottál, normál hangerővel beszélgettél, csak ilyen basszusokból tudtad, hogy most melyik szám szólhat, esélytelen lett volna. És mindeközben a nagyszínpadon Pixa volt. Az a Pixa, aki ez valószínűleg ezek után összecucolt, és elment a Halászlé Fesztiválra, vagy a nem tudom,
1: szegény Pixa. Biztos az is jó volt, csak hát látszódott egyébként, hogy...
0: Dunapatai kalapgyárnak a családi napján lépett fel ezután.
1: Az egyetemistáknak nem ez a kereslete. Nem őt nézik inkább, hanem nézték volna a Mirror Glimpse-et.
0: Hát igen. Mindegy. Minden esetre szerintem a BM Egyetemi Napok egy csodálatos rendezvény továbbra is, ettől az egy hibától eltekintve, és nagyon megéri ezekre a rendezvényekre járni, mert nagyon hangulatosak, és tényleg a nyár utolsó nyalintása az arcodon, amikor szeptember közepén még kapsz egy darabnyi, nem tudom, fotót vagy strandfesztivált, és volt egy különleges előadó még ezen kívül, ő pedig nekem a Berecki Zoli volt, és ugye erről beszéltünk már adásban, hogy azért nagyon különleges, lehet, hogy nem adásban, vagy valamikor régen, hogy nekem azért érdekes ez, mert hogy ő most valamiért így megérkezett nagyon ismételten a mainstreambe a fiatalok között. Tehát, hogy ez vagy retro, vagy mém, vagy vele vagyunk, vagy kicsit kinevetjük, hogy
1: vajon
0: minek köszönhető ez. Szerintem
1: az interjú közben egyébként beszéltünk erről.
0: Lehet, hogy erről van szó. Minden esetre a Berecki Zolival kapcsolatos prekoncepcióim, azt gondoltam, hogy most tényekkel kell, hogy váljanak, és körbe mentem, és megkérdeztem a rajongókat, hogy mit gondolnak, miért megy ekkorát Berecki Zoli, úgyhogy néhány rövid bejelentkezés következik a BM Egyetemi Napok szerdai napjáról.
2: A BM Egyetemi Lapok második napján járunk éppen szerdán este, amikor is Berecki Zoltán ad egy félórás koncertet itt a fesztivál nagy színpadán, és ezzel kapcsolatban gondoltam, hogy felteszek néhány kérdést a fesztiválozóknak, mert mégsem olyan gyakori, hogy Zoli itt van egy ilyen fesztiválon, és mégis rengeteg fiatal örjönk, tombol, ugrál rá, és érdekel, hogy ő most akkor egy mém, vagy szeretik, vagy csak szimplán az van, hogy a retro láz elkapta a fiatalokat. Hallgassuk meg, hogy mit gondolnak a fiatalok Berecki Zoli koncertjéről, illetve hogy mi hozta őket ide. Szia, hogy hívnak?
3: Virág, sziasztok!
2: Szia, Virág, te BMR-re jársz?
3: Nem, én a BGR-re járok, igazán.
2: BGS vagy, de mégis átjöttél, mert Berecki Zoli lép föl. Mit gondolsz, mi az oka annak, hogy ekkorát megy Berecki Zoli ma este?
3: Hát őszintén fogalmam sincs, én körülbelül így két zenét ismerem. A Kerek Egész az egy Forever, ez egy legjobb szám, az örökké a kedvencünk szerintem, de én sajnálom szegény néha, úgyhogy így jó amúgy, nem, nincsen vele baj, aranyos.
2: De miért sajnálod? Mert egyedül áll ezen a nagy színpadon, a nagy tömeg előtt?
3: Hát mert mondta, hogy retro, meg minden, és így amúgy meg tök ügyesen táncol, meg így biztos jó közeli, anyukám nagyon szereti.
2: Tehát akkor a retro láz az így él valójában. Igen, Berecki Zoli tényleg mondta a koncerten, hogy ő most egy kis retro, megjött a papa, így fogalmazott. Te is így látod azért? Vagy inkább azt a fajta dedit látod benne, ami a Brunóval közös számában ugye a szerepe?
3: Amúgy igen, azt ismerem, és így azon kívül meg a Kelek Egészen kívül nem ismerem más zenéjét, szóval így
4: a Lehetsz Király.
3: Jaj, ez nagy zene, igen, igen, igen.
2: Nagyon szépen köszönöm, jó bulit!
3: Köszönjük szépen, sziasztok!
2: Következő riporttal nagyon elképesztően nagyon bulizik egy piros bőrkabátban. Kettő sráccal érkezett, akik egymással vannak együtt, míg a hölgy pedig előttük egy fél méterrel óriási dancer Berecki Zolira. Szia, hogy hívnánk?
4: Szia, lány, Dorottya vagyok.
2: Dorottya, mi hozott téged ide Berecki Zoli koncertjére?
4: Hát, én igazából 6 éves korom óta Berecki Zoli fan vagyok, és a Rómeó és Júliában láttam már őt még, mint Berkutia, és azóta nagyon követem, voltam koncertjén is már többször, és így azóta nagyon szeretem, szóval ez hozott ide köbben.
2: Mennyire passzol organikusan Berecki Zoli egy ilyen fesztivál line-upba?
4: Szerintem nem passzol, de nagyon jó. Meg most ilyen új hullámát éli, és így, mint amilyen a Korda Gyuri volt a repülőkkel, most ő is olyan.
2: Ez egy másodvirágzás, ugye?
4: Igen.
2: Jó bulit, nem tartalak föl, mert szól az ajándék, gondolom erre táncolnál.
4: Igen, köszönöm.
2: Végre találtam egy fiatalembert, aki úgy táncol lenn a színpad előtt, mint ahogy Berecki Zoli a színpadon. Szia, hogy hívnak téged?
5: Nemo vagyok.
2: Némókám, uramatyám, annyira kedveltem a mozgásodat. Mit szeretsz a legjobban Berecki Zoliba?
5: Az, hogy nem érdekli,

0: Csengel, láttad már Veretszky Zolit ezelőtt színpadon?
1: Nem, csak TikTokon.
0: Csak TikTokon? És TikTokon minek köszönhetően jött föl? Rákerestél, vagy csak bedobta az algoritmus?
1: Bedobta.
0: És mit gondoltál akkor róla, és mit gondolsz most, hogy látod élőben?
1: Amúgy TikTokról nem jött át annyira, de most élőben tök jó.
0: Na és mit gondolsz egyébként, mi az oka annak, hogy Veretszky Zoli ekkora sztár manapság a fiatal csajok fiúk köreiben?
1: Szerintem a szexi baby.
0: Ennyi ez az egy szám, ez felemelte a legnagyobb a közé?
1: Nagyon klasszikus, őszintén. Tehát, hogy én ismertem a számait, mert így felnőttem rajta igazából. Szóval, amúgy csak ilyen klasszikus.
0: Tehát mindig ott szólt a háttérben, de nem is raktad össze, hogy valójában ő az.
1: Nem, amúgy tudtam, hogy ő. Tudtam.
0: Ja, értem. És most pedig minden összeért és táncolsz rá nagyon.
1: Így van! Így.
0: Nem hiszem, vannak tovább. Jó bulit!
1: Köszönöm, szia!
0: Szia, hogy hívnak?
2: Szia, Julcsi vagyok!
0: Julcsi, mit gondolsz erről a Veretszky Zoli koncertről?
2: Szerintem túlságosan is ikonikus, hogy bárki kihagyja!
0: Mindig is Veretszky Zoli rajongó voltál?
2: Már a lesz királynál beleszerettem a tagba! Nagyon is!
0: Akkor azt gondolom, javaslod a szervezőknek ugye, hogy jövőre is, és innentől minden fesztiválon föllépjem!
2: Természetesen! Örökre nagy színpad!
0: Hölgyeim és uraim, nem állítom, hogy teljes mértékben reprezentatív az a kutatás, amit itt végeztünk. Egy dolog viszont biztos, a PM Egyetemi Lavok közönsége megőrül Veretszky Zoliért, aki az utolsó számának utolsó hangjait el sem kell, hogy énekelje, mert a tömeg helyette megteszi. Ilyentől azt gondolom, nem tehetek voltabb kérdést a közönségnek, mert valószínűleg tömegverekedést tör neki, hogyha bárkit megállítanék abban, hogy ezt a refrént együtt énekelje. Hölgyeim és uraim, a szó a stúdióé.
3: Köszönjük a szót! A stúdió jelentkezik élőben!
4: Elbeszélgetsz magadnak!
3: Így kellene csinálni, hogy néha felveszek random mondatokat, majd visszadobom a szót a stúdió, de egy otthon meg ilyenek, tudod? Na, hogy értékelnéd, Luca? Közelebb kerültünk a bármilyen szinten ahhoz, hogy miért megy ekkorát Veretszky Zoli?
4: Nem, abszolút.
3: Köszönjük a megszólalóidnak!
4: Nem, szerintem, de én azon kifejezetten jól szórakoztam, hogy az egyik megkérdezett, azt mondta, hogy ő nagyon sajnálja Veretszky Zolit, mert szegényre rá kell nézni, hát olyan idős, és csak 50 éves.
3: Igen, 50 éves csávóra beszélünk. Hát, és ő volt ugye az első megszólalónk, ráadásul egyben bedobta, hát eléggé sajnálom. De érdekes, mert azért tetszett, és ez nem egy ilyen nagy merítés. Összesen szerintem egy vagy kettő olyan volt, aki nem került be így végül is ebbe a válogatásba. Tehát nem az volt, tudod, hogy nem tudom, 50 megszólalóból összegyűjtöttünk 5 különbözőt, hanem vagy 5 ilyen... olyat, ami így valamelyest úgy érzem, hogy így a műsorhoz passzol, vagy ilyesmi. Nem, ez konkrétan a 6 megszólalóból volt 5. És mégis tök sok, tehát mindegyik tök különböző világot hozott. Szóval volt, aki azt mondta tényleg, hogy a TikTokon látta, és hogy onnan jön. Volt, aki azt mondta, hogy neki az anyukája miatt fontos. Volt, aki abszolút a hatalmas rajongó. Tehát volt, aki
4: szerintem
3: először
4: ezek
3: volt.
4: Így összekapcsolhatóak, mert biztos, hogy van ennek egy ilyen fellendülése, hogy most lett Brunóval közös számuk. Újra bejött így a köztudatba, aztán, hogy TikTokon elkezdték pörgetni ezeket a tartalmakat, és nyilván az biztos, hogy még az anyukájuk is hallgatta ezeket, szóval hallhatták kiskorukban, szóval ez így szerintem összekapcsolódik.
3: Hát valószínűleg valami ilyesmi lehet benne. Minden esetre nagyon cukik voltak, akik megszólaltak nálunk, főleg, hogy ahogy hallottad, éppen a legjobb slágerek közepette mentem oda hozzájuk. Gondoltam, hogy
4: nem voltak mérgesek rád.
3: Senki se zavartál. Olyanok voltak max, aki tudod, hogy nem akart annyira beszélgetni. De hát azért ezt már megszoktam így fesztiválokon. Mert nem amikor interjút csinálok, hanem akik hozzászólod
4: ja, meg. Hát igen.
3: Mint hogy te se akartál, ezért nem jöttél velem a Bereckire. Pedig ezek a pillanatokban Luca is ott volt a fesztiválon.
4: Egyébként átmentünk mi is a Bereckire, szóval.
3: Te Filón mentél hatalmasat előtte.
4: Filó az nagyon, igen, mert most egyébként nekem tökre megtetszett, így a munkássága, jó számai vannak, és mit mondtam neked, hogy én azért bírom egyébként Filót, mert egy olyan énekes, aki nem beszél csúnyán. Erre megjött, és az első beszólás.
3: Valami irgalmatlan trágárkodás volt.
4: Igen, mondom, na jó, akkor.
3: Luca, ez külön kiemelte tényleg a koncert előtt, hogy ő ezt nagyon tiszteli Filóban. Ő semmiképp sem beszél csúnyán. Majd megjött Filó. Na mi a van veletek, miért megyed, de mi nem van. De hogy így nagyjából 20 másodperc különbséggel történt. Nagyon szórakoztató volt. Na mindegy, úgyhogy ilyenek vannak, és mindenféleképpen valamit majd kell találni így a budapesti éjszakában, ami majd pótolja ezt a fesztivál feelinget, amivel most már azt gondolom, hogy végérvényesen vége van. És kicsit amúgy a Budapest Park ilyen, ott ugye egy-egy napokra egy-egy előadót el tudsz így kapni, és ugye például pont ma van az Aria, meg holnap az Aria Dash közös koncert, úgyhogy esetleg ha valaki gondolja egy tikic vepel, vagy bármiféle hasonló.
4: És jövő héten pedig Beton Hofi dupla koncertet tart a parkban 24-én és 25-én.

0: Anna Luca beszámol nekünk.
1: Bizonyára.
0: Odaadom szépen a diktafonodmat neked, és csinálhatsz interjúkat
1: emberekkel. Na persze, a kedvenc számaink az.
0: A kedvenc számaid helyett kell, majd dolgozol
1: egy
0: kicsit.
1: Majd egyébként, amit nem szeretek annyira, akkor megkérdezzek egy-két ott lévő bulizót.
0: Jól van, úgyhogy ja, ez is lesz, illetve majd be fogunk számolni majd mindenféleképpen a Jude Law-ról is majdnem sokára, úgyhogy eléggé sűrű a naptár, úgyhogy sokszor leszünk majd különböző helyeken, ahonnan aztán majd hozunk némi hangulatjelentést. Na de, napzenéje rovatunk következik most, amelynek főszereplője nem más, mint egy Suhanc nevű előadó, Suhanc TZ-vel írja a C-t a neve végén.
1: Ez probléma, hogy én Sranznak olvastam.
0: Minek?
1: Sranc, ez egy techno műfaj.
0: Ja, nem probléma, Luca, csak nem tudom értelmezni, mert egyáltalán nem így néz ki a szó, de ez teljes mértékben a te saját
1: privilégiumot. Ez olyan megszólalás volt, mint tudod, a celeb vagyok, menj ki innen, mond valamit az angi, vagy hívják azt a szőkehajú csajszit, és ezt bebegjek, hogy jó, én azt olvastam, hogy a gírosz, vagy nem, a gyors rész, a rizs helyett azt olvastam, hogy gírosz rizs.
0: Ja, igen,
1: ez
0: igen.
1: Ez ilyen szintű megszólalás volt.
0: Nem, egyébként a mi műsorunk ritkán produkál olyan megszólalásokat, mint a celeb vagyok, menj ki innen, mert a miénk az hallgatható. Szóval, fú, erről majd beszélhetünk, celeb vagyok, menj ki innen, erről egy pár szót következő megszólalások egyikébe. Szóval, Suhanc Babakék, az ő, ez a szám következik a napzenéje rovatban. Fiatal előadó, ez volt a debütáló száma, és minden további majd a zene után.
2: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: Suhanc és a Babakék című száma talponáló napzenéje rovatában. Hogy tetszett, Luca?
1: Az elején egyébként nagyon-nagyon rosszul lettem attól, hogy megint, tehát hogy ezt kifejezetten nem szeretem, hogyha egy dalban ilyen hunglisul beszélnek, tehát hogy belecsempésznek angol szavakat, meg akár angol mondatokat is, az is kicsit fura számomra. Na mindegy.
0: Hát most itt egy konkrét helyet mondod, hogy az az álmom, hogy a Brighton Beach-en egy házban, tehát azért ezt még így mondhatja, mert hisz ez a neve.
1: Csak ennyit mond.
0: Hát én szerintem igen.
1: Szerintem még volt benne. Na mindegy, nem láttam a szöveget, csak én, mint hogyha többet hallottam volna benne. De utána meglepő módon egész tetszett.
0: Igen, sokkal, tehát nagyon rosszul indul. Ha csak az első kettő
1: nagyon
0: sort hallgatod meg, iszonyatosan bénán indul.
1: Nagyon lassú volt, utána meg egész dallamos lett, és nagyon-nagyon sok mindenről beszél ebben a dalban. Olyan, mintha alig lenne refrén része, és nagyon-nagyon sok mindent mond. Kicsit ez olyan elnyújtott is, mintha ilyen mondatokat, amik nem is rímelnek egymással, tesz egymás után, és leírja egy napját, vagy egy érzését, vagy egy hangulatát. Az egy kicsit furcsább, szóval nem annyira ilyen ritmusos, meg mármint, hogy dallamos a maga a dal, csak nem annyira ritmusos a szöveg.
0: Igen, abszolút adom, amit mondasz. Szerintem is szövegileg kifejezetten erős ez a szám.
1: Tehát, nagyon, hogy most, nagyon sok mindenről beszél, tényleg nem is tudom felidézni, mivel nem kereshettem rá, hogy mi a szövege.
0: Igen, mert nem engedtem Lucának, mindjárt megmondom, hogy miért, de csak még annyit akartam hozzátenni, mielőtt még belemegyünk ebbe, hogy én nagyon-nagyon szeretem azokat a számokat, így, amikben így tökre kihallani, hogy nagy üggyel bajjal lett abból a szempontból megírva, hogy az ilyen mással hangzók hogyan gördülnek át egymáson, hogy amikor jobban pörög az ütem, akkor nem sűrít be három mással hangzót egy ilyen szótag határa, mert az úgy kicsit úgy megtöri a dolgot, hanem ha rövid ütem, gyorsan kell pörgetni, akkor ilyen ta-ta-ta-ta, akkor ilyen egy mással hangzók vannak a határokon, vagy éppen nincs is. Ha pedig olyan van, hogy nem tudom, egy kicsit ilyen döcögősebben gördülő rész van, ott pedig bele sűrít annyi mással hangzót, amennyit kell, hogy aztán az hangzásilag jó legyen. És ezek olyan apróságok, amit nem kell feltétlenül a hallgatónak értenie, viszont tök jó, hogyha ott van, és ez generál egy olyan érzés szerintem a hallgatóságban, amire azt tudja mondani, hogy igen, egyébként ez úgy oda volt rakva, ez úgy működött, és egyébként szerintem működött szövegileg. Nem énekel nagyokat a srác, és a hangszíne pedig szerintem kifejezetten zavaró helyenként, tehát ezért akármennyire megdicsértük, nem mondjuk azt, hogy na ez minden idők egyik legjobb száma, mert nincs így, de szerintem egyébként sokkal jobb volt, mint amire számítottunk az elején. Na, és akkor még egy fun fact a végére, mert hogy Luca mondta, hogy rákeresse a szövegre, és mondta neki, hogy ne keressen rá még, mert félek, hogy beleütközik abba az információba az előadóval kapcsolatban, amit én mindenképp szerettem volna. Igen, közben hallgatóink is írják, hogy szövegileg jó volt, de hogy zeneileg nagyon kuka. Hát benne van a pakliba, hogy így érzitek. Egyébként mondom, én sem gondolom, hogy az minden idők legjobb száma, de szövegileg jó volt. Viszont tehát az információ, amit nem akartam, hogy Luca adáson kívül tudjon meg, hogy ez a srác, a Suhanc, ő a Novák Katalin fia. A volt köztársasági elnöknek a fia.
1: Jaj, de ezt én tudtam.
0: Tényleg?
1: Igen, csak elfelejtettem ezt a tényt. Én ezt tudtam, hogy neki van egy ilyen fia, aki dalokat ír, és szerintem meg is hallgattam ezt a számot.
0: Na, összeállnak akkor itt a dolgok. Szóval igen, csak a volt köztársasági elnöknek a fia ez a srác, és innentől tudjuk legalább, hogy nem kamu, amikor azt mondja, hogy Brüsszelben ébredek. Tehát, hogy valószínűleg egyébként ez tök jó, hogy Brüsszelben ébred, hiszen ezt mi fizettük neki. Úgyhogy ezúton is gratulálunk. Reméljük, jó kialudta magát azon a brüsszeli ágyon. Nem akarom, hogy hülyeségekre menjen a pénzem, ha jó kialudta, akkor legalább érezze jól magát. Na, úgyhogy igen.
1: Még egy pontszámot azért adnék rá.
0: Jaj, mindenképpen csak ezt akartam, mindenképp csak ezt akartam mondani, hogy én azért nem akartam ezt előre mondani, mert tök fontos szerintem, hogy ezt önmagában értékeljük. És meg kell adni a lehetőséget az arra, hogy önmagából, hogy önmaga építsen valamit, mint zenész, és ne a szüleink keresztül ítéljük meg őt. Na, 10-es skálán mit mondasz erre a számra?
1: Most meglepőt fogok húzni, 6,5.
0: Azt a Luca, hát ez tényleg meglepő. Mikor ezt a számot behoztam, nem gondoltam volna, hogy erre egy ilyen magas pontszámot adsz.
1: Bizony.
0: Na, elmegyünk viszont most, először meghallgatjuk Cyborg Templar reakcióját, hogy mennyire nem tetszik neki valószínűleg, és utána pedig némi reklám, zene, és aztán pedig innen folytatjuk.
2: Köszönjük szépen. Na de mit szól ehhez a Rádió Café hajójának zenei kormányosa, pallos jogának egyedüli birtokosa, Cyborg Templar?
3: Na ezt nem.
4: Nincs egy tízesed elség.
2: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
4: Mi tagadás?
2: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
4: Megadom, becsszó megadom.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Elnézést. Elnézést.
5: Nem bűsz be menni.
4: MZKT.
5: Tessék.
4: MZKT.
5: Ja. Angolul leci.
6: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
2: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
6: Angolul létszi.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Hallo.
1: Hallo, ja, itt megy a műsor. Négy percen múlt el. Ja, várjam, amíg egy szívdál.
2: Ez itt a Talpon Álló, a Rádió Cafén.
1: Na hát ennélkül tényleg kevesebbek lettünk volna. Ez most megcsinálta a műsort. Én beszélgettem nyugodtan a Robival, majd rájöttem, hogy amúgy 10 másodperc múlva megszólás van. Ide szaladtam, te rábeszéltél, miután benyomtam a mikrofont, és még aztán.
0: Mert azt hittem, hogy már elkezdődött, engem is megzavartál ezzel a futásoddal.
1: Jó van, na hát nem lehet mindig azért itt lenni, legalább egy 20 másodperccel megszólás előtt. De jó, hogy legalább itt voltunk, nézzük a jó oldalát.
0: Bizony.
1: Te megmostad a kis kezdecskéret, én megbeszélgettem Robival legalább egy 3-4 percet.
0: Közérdekű információk.
1: Nem, ezt mindig elmondom, Luca, ez nem egy tanító, nevelő jellegű rádióműsort vezetünk, mindenki mosson kezet sokszor, fontos az egészség. Kettő,
0: beszélgess a kollégáiddal.
1: Nem, ez arra van, hogy aki csak úgy, ha elmondja, érted, hogy igen, a hajóvonták találkozásról tilos, és Pécsnél a Dunavi szintje elérte a 132 cm-t. Az egy steril szar. Ellenben mi itt vagyunk, akik egy söröző baráti asztaltársaságot hoznak a műsorba. Tulajdonképpen a sört leszámítva, csak mert fehérjeséket ittam, tulajdonképpen minden teljes mértékben így is van. És hogyha ezeket az apróságokat elmondjuk, akkor tényleg az jönnek, hogy igen, itt voltak, mert ha ott vagy a kocsmában, nem arra emlékszel, hogy kiment pisilni a haverod, viszont az is hozzá tesz ahhoz az élményhez, ami a kocsmázás. Apróságok.
0: Á, ez az.
1: Ilyen kis fanfektek, amiket odaadunk a közösség.
0: Igazad van, azt kell mondjam. Na már, miről akartunk beszélni?
1: Hogy itt egy szúnyog például.
0: Na, de jól van, azért nem kell túlzásokba esni, szerintem a lónak is van túloldala.
1: Azt hittem, hogy bizonyos testrészére fogsz már reflektálni, aminek ugye van egy vége. Na, szóval hát, akartál behozni valami témát, vagy mi volt most?
0: Nem, hát te akartál.
1: Nem, ugyan, Luca, hozd csak te nyugodtan.
0: De nem ezt beszél.
1: Na, ennyit a spontaneitásra. Nem, tudod mit? Most már te hozd. Nem, most nem érdekel. Nem, egyébként nem tudom, hogy mit akartam hozni, úgyhogy hoztál.
0: A Sydney Sweeney-t.
1: Ja,
0: a
1: Sydney
0: Sweeney kampányát.
1: Igen, mert mondtam, hogy erről akarok majd beszélni, írtam Lucának, csak aztán meg... Miért van itt ez a rovar? Nem tudok beszélni, mikor beleszáll a számba.
0: Hol van mindegy. Nem, biztosan mindenki hallott erről a Sydney Sweeney oly kampányáról, ahol egy fogadó iroda reklámában vesz részt.
1: Igen.
0: És ez nagy felháborodást keltett, ugyebár, mert ő igazából teljesen pucéran csak egy-egy sporteszközzel, labdával vagy bármivel takarja ki a bizonyos test részeit.
1: És most azon férfi társaimhoz szólok, akik egyébként látták már Sydney Sweeney-t, és tudják, hogy ő hogy néz ki. Igen, magam is jobban örülnék, ha ezek a sporteszközök maximum dartsnyilak lennének. De nem, hiszen ugyebár kosárlabda, amerikai focilabda, sisak, és ilyen dolgokkal van ő kitakarva.
0: Azt mondod, túl nagyok.
1: Így van, ez volt a problémám. Legalább akkor kézilabda lett volna, érted? Na mindegy, ennyit a szexizmusról. Viszont, de most jön csak igazán. Mert hogy ugye hatalmas balhé volt ebből. Mert hogy rengeteg női sportoló felszólalt, és azt mondta, hogy hát ezzel így elinfláljuk a női sportnak az értékét. És ennél nagyobb baromságot én talán még sosem hallottam az életemben.
0: Nem értek veled egyet.
1: Na.
0: Nem is a női sportokra vonatkozó kommentekkel nem értek egyet, mert az szerintem már csak egy külön szegmens, amire így kihegyezték a dolgokat, de hogy ennek a kampányüzenetnek azért mindennek van mögöttes tartalma. És
1: ez... Mielőtt belemegyünk, Sydney mit csinálom úgy, ő nem sportoló, azt
0: nem,
1: tudom.
0: De hogy ő színésznő.
1: De tudtam, hogy ő színész, énekes, tudtam, hogy nem sportoló, csak hogy mi az,
0: ja,
1: amivel
0: hát ez az, hogy fogalmad sincs, mivel csak ezekből a kampányokból ismered, mert nem ez volt az első botrányt keltő kampánya,
1: Luca,
0: hanem
1: aki
0: volt...
1: aki látta ezeket a képeket, szerintem nem az érdekli, hogy egyébként ő színésznő vagy sem.
0: Na mindegy, én a színészetéről ismertem meg, hiszen az Eufóriában játszotta szerintem a legnagyobb szerepét, ő játszotta a Cassie karakterét.
1: Ő volt az egyik fa a háttérben.
0: Ez volt élete legnagyobb szerepe.
1: Hármas számú, hangosan reklamáló ember az ügyfélszolgálatnál.
0: De mesztelen fa.
1: Fa volt, de mesztelenül. Ezt csinálja Sydney Sweeney.
0: Na, kösz, hogy megint megzavartál. Itt a
1: Luca,
0: gondolat,
1: mert... Luca, itt nem lehet rádióműsort vezetni, hogy spontán bemondok dolgot, és te pedig mindig megsértődsz, hogy közbeszóltam. Sajnos ez egy ilyen műfaj, Luca.
0: Légy szíves, nem kell ezeket kommentálni.
1: Beadom majd ilyen interpellációs igényként, ilyen papíron elé csúszhatom, hogy Luca, 2 perc 40 múlva hozzáfűznék ám valamit.
0: Jó lenne
1: itt van
0: egyébként
1: a szöveges formája. Olvasd el.
0: Jó lenne valami ez igazodni. Na, szóval szerintem egyébként ezzel azért van baj, mert erősíti az előítéleteket.
1: Milyen
0: mert...
1: előítéleteket?
0: Milyen előítéleteket? Ami a nőket övezi egyébként így
1: mint
0: a sport.
1: Hogy van mellük, amiket a
0: nem,
1: férfiak szívesen megnéznek.
0: Nem. Megnézted a reklámot? A reklámfilmet? Vagy csak a képeket
1: nézted? Csak a képeket. Képeket néztem meg.
0: Gondolj,
1: volt egy erős 8 perc, majd aludni tértem. Igen?
0: És igazából ott ő eljátsza a tipikus szőkenő szerepet, ahol fogalma sincs a sportokról, csak annyit mond, hogy ezt próbáltad már? Na és ezt? És ki sem mondja a sportnak a nevét, nem is mond róla semmilyen bővebb információt. Tehát, hogy ő csak igazából felsorolja ezeket, és bemutatja a testével azokat a különböző sportágokat, de ugye ezekre ő fogadni lehet. Tehát, hogy ez nem egy, ez nem egy sportreklám, hanem egy fogadó irodának a reklámja. És az az előítélet szerintem a manapság is benne él a köztudatban, hogy a nők annyira nem értenek a sportokhoz, és ő ezt erősíti ezekkel a kampányaival.
1: Olyan szinten nem értek egyet, hogy ilyen ritkán van. Tehát, hogy én ezt ő miért erősíteni azt, hogy a nők nem értenek a sporthoz, azért, mert ő azt mondja, hogy ezt próbálta, de már nem. Itt ez nem arról szól, hogy egy nő típust prezentál, és
0: de
1: ezen
0: pont
1: keresztül
0: arról szól,
1: megmutatja.
0: Sőt, egyébként te nem is ismered Sydney Sweeney-t, szóval ez még rossz, így nehéz veled vitatkozni, hogy egyébként az összes reklámja erről szól.
1: Én most a jelenségről, erről a konkrétról beszélek. Mert most oké, vicceskedünk, de ezt a videót egyébként láttam, surprise, de hogy egyébként azért nem értem, mert ez nem erről szól. Nem az van, hogy ő most egy nőtípust mutat, amin keresztül bemutatja, hogy igen, mi nők ilyenek vagyunk. Nem, hanem arról van szó, hogy ezen a világon bármit el lehet adni mellekkel. És itt most ennek ennyi volt a funkciója, itt Sydney Sweeney nem mint reprezentáns jelent meg,
0: igen,
1: hanem
0: de mások
1: mint
0: ezt látják mögé.
1: Felület, aki visszaferi a fényt, és emiatt majd több kiéhezett
0: csávó fog a fogadó irodára kattintani. Mögé, és
1: de,
0: ezt de erősítheti, dehogy nem. Nagyon
1: miért?
0: Sokáig, tehát
1: azért
0: kommentelnek
1: ott. Dehogy az előítéletes. Van egy jól kinéző szőkenő, és annyit mond, hogy ezt próbáltad már. És ebből neked az jön le, hogy ő buta. Hát te vagy az előítéletes, Luca. Maradjunk ennyibe. Nem láttam jönni az adás elején, de most itt én vagyok a feminista. Miért kell előítéletesnek lenni?
0: Na mindegy, szóval igen, tehát hogy azért ez szerintem többet mutat ennél, mint amit a Peti itt elmondott, hanem azért...
1: Pont ez a baj, hogy nem mutat többet.
0: De van egy olyan vonzata is, hogy el akarnak adni valamit. Igen, arra tök jó egyébként, de nagyon sokan egyébként még ezt is cáfolták, úgymond szakemberek, hogy nem biztos, hogy ez volt a legjobb marketing kommunikációs eszköz felkérni őt, és ilyen szöveget, szkriptet írni neki hozzá. Mert fogalma sincs az embereknek, hogy mit reklámoz. Ez is egy szempont, ez egy szakmai szempont, ezzel így nem tudom, hogy mennyire értek egyet, mert valóban a férfiakat célozza meg valószínűleg egy ilyen fogadóiroda, és szerintem a célközönséget végül is eléri. De az, hogy emellett mit képvisel ez a reklám, az szerintem egy nagyon valós dolog, és mások láthatják ezt mögé. Attól függetlenül, hogy te férfiként itt vagy, és te is azt látod, hogy szép lány.
1: És döbbenetesen jól hozod még a hanglejtésemet is. Pont így szoktam beszélni. Szerintem most hallgatók nem tudták, hogy én beszélek, vagy te. Hiszen ugye a legtöbbször pont így szoktam megszólni, hogy így szoktam beszélni, igen.
0: Minden ez a műsor bocsánat. A mai napot szerintem kukáltuk. Ne is tölts fel Spotify-ra.
1: Én szerintem most igazán
0: jó. Elnézést kérünk mindenkitől, aki hallgat. Nincs semmi bajunk.
1: Most érkeztünk meg igazán. Luca, ha lenne egy reklám, tegyük fel. Mit tudom
0: nem,
1: én egy...
0: Nem, egyébként ne menjünk el ebbe az irányba.
1: De én pont, hogy el akarok menni ebbe az irányba, Luca, mert nem értem az érvrendszeredet. Ha lenne egy reklám, ahol egy csávó, mondja egy csávót, aki nagyon jól néz ki.
0: Jude Bellingham.
1: Jó, Jude Bellingham, és milyen jó, mert még sportoló is, félmeztelenül, írtózatos, nem tudom, babaolajozott testtel, az izmai dudorognak szétesik az ember, akkora
0: ez
1: olyan izmos. Jó, oké, mert te egy aszexuális apáca vagy, nyilvánvalóan. Szóval, hogy Jude Bellingham megjelenik.
0: Nem kifognak róla.
1: Mocskosul jól néz ki. És éppen egy konyhába bemegy, ahol azt kérdezi mondjuk, hogy egy csajtól, aki főz, hogy itt mi készül, mert hogy ő nem tudja ezt így megállapítani. Abból
0: és
1: neked az jön le, mit tudom én?
0: Még azt se tudjuk, hogy mit reklámolsz.
1: Mert Sydney tudtad? Sporteszközök mellett megkérdezte, hogy
0: mi van. Mert megnéztem, de hogy egyébként meg, hogy ezt mondták
1: jó,
0: mások
1: tegyük fel,
0: is, hogy
1: vissza
0: nem annyira
1: példámhoz. Vissza a példámhoz. Ott van Jude Bellingham, nagyon jól néz ki, rohadtizmos, minden nőnek csorog a nyála rá, majd bemegy és azt kérdezi, hogy mit mi készül, mert ő nem tudja. tudja. Ebből a reklámból szerinted az jön le, hogy a férfiak egyébként hülyék a főzéshez, és ez már pedig akkor egyenlőség, vagy ilyen jogegyenlőséget a férfiaknak, és nem nézhetünk úgy a férfi társadalomra, hogy ők nem tudnak főzni, mert igenis itt van ez a rengeteg példa, akik remekül tudnak főzni.
0: Nem, egyáltalán nem.
1: Arról is szól, hogy Jude Bellingham jól néz ki, és el akarjuk vele adni ezt a szakácskönyvet.
0: Na jó, nem, szerintem egyáltalán nem ez jönne le belőle, de nem is egy ilyen reklámot képzelnék el neki, vagy ebben a példában, amit te hoztál, hanem mondjuk egy olyan, nem tudom, szituációt, ahol esetleg ő nem is a főzéshez kérdez dolgokat, hogy mi kell ebbe, hanem eljátsza a tipikus nemi szerepeket, hogy ő egy férfi, aki csak keresi otthon a pénzt, és utána meg az otthon lévő asszony, aki főz, most takarít, azt így semmibe veszi, és nem érdekli őt. És akkor ez is egy nem...
1: egy sört Jude Bellingham.
0: És mondja, hogy hozzon akkor még egyet, amint elfogyott a feleségének, vagy asszonynak. Szóval, hogy ezek ilyen tipikus nemi szerepeket megjelenítő dolgok, reklámok. Ezek szerintem megkérdőjelezhetőek a mai világban, hát nem véletlenül egyébként nem készülnek manapság már ennyire ilyen nemi szerepeket behatároló, meg népszerűsítő filmek mostanság. Még a 2000-es évek elején nagyon sok ilyen poén készült, és nevetgéltünk ezeken, de manapság soha nem készülnek ilyenek, mert ennek negatív felhangja lenne.
1: Szerintem az van, hogy nulla darab ilyen reklámot láttam mostanában, ami arról szólna tényleg, hogy valaki a szőke cicababa, és nem ért semmi, egyébként... ez csak szimplán jól néz ki, bocs, hadd mondjam végig. Szóval, hogy nulla ilyen reklámot láttam. Most van egy ilyen. Attól, hogy ez az egy nincsen, ettől megszűnik ez a karakter, ami szerintem kétségkívül létezik. Tehát, hogy ezt azért ne tagadjuk, van olyan
0: nem
1: nő,
0: szűnik
1: aki
0: meg,
1: nem
0: de ő erősíti, a... pont ez a lényeg.
1: De egyszer
0: mert
1: megjelenik,
0: ő egy népszerű színésznő, aki jól néz ki, és nem ért úgymond a sportokhoz, ezt idézőjelbe teszem, mert ezt az üzenetet adja át ebben a reklámban. Szóval ezzel ő ezt erősíti, hogy ez igenis létezik. És mások meg azért küzdenek, hogy ezeket a falakat így lebontsák. Mint de ahogy attól... az M1-en is, vagy nem tudom hol volt az, ahol beszélgettek a foci VB-ről, és ott elmondta az egyik riporter, hogy hát igen, ez a férfi nézőknek kedvez, mivel női nézők nincsenek.
1: De tök más a helyzet.
0: Nem, mert nagyon hasonló.
1: Nem hasonló. Ott van egy állásfoglalás. Ott van egy olyan, hogy azt mondja Dragóner Attila, hogy az ő véleménye
0: de minden,
1: szerint.
0: De ez a baj, hogy mindennek nők... van üzenete, minden reklámnak, és mindenből csak ki tudnak forgatni. Az... ez most, hogy te mit gondolsz, meg hogy mit gondol egy nagy közönség, és az a lényeg igazából egy ilyen marketing kampánynál, hogy mit gondol a nagy közönség. Nagy része, a női rétege azt gondolja, hogy ez túlzás volt, hogy ez túlzó és szexista, és ellen megy az ellen, amiket a nők el szeretnének érni.
1: Szerintem ez egy ilyen világrendbeli, nem világrend, hanem ilyen világgondolkodás módbeli kérdés, hogy ebben most ezt látni
0: szerintem
1: bele.
0: Szerintem amúgy
1: az, hogy egy reklám,
0: nagyon
1: egy kisfilm, egy videó, milyen üzenet, vagy egy videóból milyen üzenet olvasható ki, az nem tehető amellé, amikor valaki elmondja, hogy az én véleményem az, hogy a nők helyett ez most a férfiaknak szól, ez a foci VB. Ez nem egy jó párhuzam szerintem. Értem, hogy mi a kapcsolódási pont, de hogy nem egy súlya van a két dolognak. Mert az egyik kimondta, hogy így gondolom, a másik pedig valamit
0: de akkor mondunk
1: mutat.
0: Még egy példát neked, amikor felhoztad azt a burgerezőnek a példáját.
1: Milyen burgerező?
0: Billing, nem tudom.
1: Billog
0: igen. Burgerező. Hogy ők támogatják azt a
1: mindent
0: a gólya
1: is,
0: etetés.
1: Amivel lájkot lehet szerezni.
0: Nem, hanem a gólya etetés... vagy mi volt? Nem tudom már, nem emlékszem.
1: A világ hogy... történelemben bármi volt, ami 2 lájkot hozott, hogyha támogatod és mellé állsz, akkor a Billog Burger mellé áll. És erről vitatkoztunk.
0: Ja, az állatvédelem mellé állt a Billog Burger, úgyhogy húsos burgereket árulnak.
1: Na.
0: Na, ez egy hasonló példa, mert ott is igazából miért állsz emellé? Tehát ennek is van egy üzenete, hogyha te valaki mellé kiállsz, és mert támogatod azzal, hogy most meghívunk egy burgerre, ennek így felhangot keríteni, akkor...
1: De megint más, ez megint a Dragóner példájához van közelebb, mert az van, hogy ő egy értékválasztásról tanú bizonyságot tesz. Azzal, hogy te egy reklámban mutatsz egy bizonyos karaktert, aki jól néz ki, azzal nem egy értékválasztást mutatsz, hanem azt arra reflektálsz, hogy igen,
0: de nem
1: férfiak
0: csak ennyi,
1: a célközönség,
0: hogy
1: akiket szépnőkkel el lehet
0: hanem ahogy ez a karakter
1: hozni.
0: Eljátsza a szerepben
1: de
0: is.
1: De karakter,
0: ezt...
1: erről van
0: persze,
1: szó, Luca.
0: De én nekem személyével
1: reklám...
0: nincsen gondom.
1: De most üzenetet látsz mögé, nincs ebben üzenet. Nincs.
0: De mások is ezt gondolják. Tehát...
1: Attól, hogy sokan gondolják ugyanúgy, nem lesz feltétlenül
0: igazuk. Ezt
1: az elmúlt 16 év a bizonyíték. Szóval szerintem...
0: Szerintem így sose tudunk erről a szoborról beszélgetni, ami a fő témánk lett volna.
1: Nem érdekel a szobor. Beszéltük volna egy Arnold Schwarzenegger szoborról. Totál hidege, hogy
0: na
1: innentől...
0: Mindegy, szóval Sidney Sweeney-nek azért vannak megkérdőjelezhető reklámai, szerintem nagyon hozza ezt a karaktert, és azért is mondom ezt, mert én egy nagyobb képből indulok, mert hiszen az Eufóriában is láttam, és teljesen egyébként ezzel a reklámmal is csak azt a szerepét erősíti, amit az Eufóriában ráosztottak. Ez a Cassie karakterét, aki egy ilyen kis nagyon bizonytalan, önbizalomhiányos, komplexusos lány, aki igazából a férfiak szeretetére éhes, és ezért mindent beáldoz, barátságukat, semmi se érdekli őt, csak az, hogy így tetszen a férfiaknak, tipikus pick me girl példája.
1: Vannak nők, vagy vannak színésznők, vannak színész férfiak, akik egytől egyig beleragadnak bizonyos karakterekbe.
0: Igen, de szerintem ez nem Sean jó
1: feltétlen. Sean William Scott, aki Stiflert játszott az Amerikai PT-ben, soha az életben nem fog majd drámai szerepet kapni egy filmben se.
0: Egyébként színész Vinny ahogy... kapott egy boxolós szerepet, csak azt senki nem nézte meg.
1: Na, látod? Na, egyszer, hát igen, nyúlt a sporthoz, egyszer nyúlt a sporthoz szakértelemmel, nem működött. Hát most másik irányból fogja meg.
0: Úgyhogy ő maradt ebbe a karakterben, és most is ezt...
1: Szerintem nincsen baj, mert ez is egy karakter, ami létezik.
0: És azt mondom, hogy van vele baj, de nem, nem jó, hogy ezt a karaktert erősíti.
1: De létezik ez a karakter.
0: Létezik, de nem kell akkor ezt reklámozni, ez egy rossz reklám.
1: Ú, Luca, nagyon-nagyon csúszós lejtőre megyünk most rá, mert hogy akkor fölteszem a kérdést, hogyha ha nem tudom, különböző, tehát reprezentálunk kerekesszékeseket, mondjuk egy reklámfilmben, vagy egy Netflix sorozatban. Nem lenne indokolt, hogy a karakter kerekesszékes legyen, de kerekesszékes azért, hogy reprezentáljon. Akkor ez tulajdonképpen arról beszélünk, hogy reklám? Vagy csak szimplán az, hogy hát van ilyen a társadalomban, hogy valaki kerekesszékben éli az életét, úgyhogy lesz ebben a sorozatban is, hogy valaki kerekesszékben éli az életét. Szerintem ugyanez. Nem arról van szó, hogy most mi szeretjük a kerekesszékeseket, vagy egytől egyig utáljuk a kerekesszékeseket, nem erről van szó. Arról van szó, hogy van ilyen, úgyhogy megjelenik ez is. Ugyanígy van olyan nő, aki nem ért ugyanaz a sporthoz és pick me girl, hát akkor most szerepel egy ilyen.
0: Igen, de nem ugyanaz, egyáltalán nem ugyanaz, mert szerintem a nők ezzel küzdenek, hogy ha valaki azt mondja, hogy én szeretem a sportokat, akkor nem is hiszik el neki, mert nő, tehát hogy alapból ilyen. Olyan meg nincsen, hogy amúgy én kerekesszékes vagyok, és nem hiszem el neked, hogy kerekesszékes vagy, mert de.
1: Hát attól függ, ha rudásba ülünk és ott beszélgetünk, akkor simán lehet, hogy ez nem derül ki egyébként, ha mellkasig vízbe vagyunk. Jó, egyébként nem, ezt te úgy érzed, hogy ezzel nagyon sok nő küzd, mert én ezt nyilván nem láthatom.
0: Igen,
1: mert...
0: szerintem igen, nagyon sokan ilyen előítéletességgel azért küzdünk mi nők. Most én így beszélek magunkról, de amúgy igen, de hogy ez azért szerintem így nem csak itt a sportok terén, a munka terén, tehát olyan, mint hogyha ez egy olyan reklámban szerepelne, ahol például Sidney Sweeney olyan, nem tudom, mondjuk egy álláshirdetésben, ahol az ő női karaktere csak az ilyen olyan állásokat mutatna be, hogy titkárnő, de szexi ruhában, tehát ugye ezeket a szexista szerepeket erősíti igazából, amit gondol a férfi társadalom a nőkről.
1: Értem, amit mondasz, és ez sokkal messzebbre vezet ez a téma, így innentől fogva, ha ezt behozzuk, igen, hogy most akkor a női egyenjogúság mennyire van megvalósulva egy 10-es skálán Magyarországon, az biztos,
0: nem csak
1: hogy...
0: Magyarországon, a világon.
1: Igen, az biztos, szóval... hogy törvényben van foglalva Magyarországon az, hogy ugyanazért a munk. Tudom, hogy ez nem feltétlenül valósul meg, csak azt is tudom, hogy nem feltétlenül van ez kőbevésve a Gránit Szilárdságú alaptörvénybe, hogy mind a 18 ezer módosítása, hogy ugyanazért a munkáért nem keresett kevesebbet valaki azért, mert éppen nő, vagy bármilyen másik szerepe van, vagy éppen bármilyen más származása, vagy ilyesmi.
0: És van olyan, ez... és bocs, visszatérve, tehát van olyan, aki titkárnő egyébként, és tényleg valósan titkárnő, és meg tudjuk azt jeleníteni, de érted, hogy ezt erősíti, hogyha ezt egy reklámba tesszük, hogy a nők csak a titkárnői szerepet vállalhatják el, azokra az állásokra jelentkezhetnek?
1: Világos, csak most ezt azért mondtam el, mert ezt az elgőződően törvényes dolgot, azért, tehát hogy alapvetően nyilván az a kiindulási pont, az a null pont, amiből elindulunk, hogy egyenjogúság van. És innentől fogva nyilván elkezdhetjük vizsgálni azt, hogy na ez mennyire valósul meg a valóságban. Mennyire történik az, hogy mondjuk egy állásinterjún azért döntenek valaki ellen, mert ő egyébként nő és fiatal, és lehet, hogy szülni fog a következő 5 évben, tehát nem jó befektetés a cégünk számára. Ez ilyen nyilván történik. És ezeket persze látjuk. De alapvetően szerintem nem kell mindenben azt keresni, hogy hol van ebben az egyenlőtlenség, vagy a patriarhátus.
0: Ezzel egyetértek nagyon is. És nem azt mondom, hogy ez egy rossz reklám.
1: Hadd fejezem be, kérlek, mert ez az utcsó gondolatom, ami ezzel kapcsolatban van, és ezt nyugodtan mondani.
0: Összevesztünk tényleg, csak és ez azért, nem játék. Ez nem csak, szerepe.
1: Csak azért, mert hogy azért akarom végigmondani, mert hogy egy én szerintem ez egy nagyon fontos téma, és ahol ezzel problémák vannak, ott érdemes ezt tematizálni, és beszélni róla, és fölhozni. Viszont az a másik véglet, amikor pedig mindenben azt keressük, hogy ebben hol van a nők elleni elnyomás. Ez egy jól kinéző csaj, akivel eladnak egy terméket, pont. Nem üzenet, nem nőellenesség, és nem erősítése egy sztereotípjának szerintem, hanem egyfajta működési mód, amit látunk ezer éve folyamatosan, és lehet, hogy ez nem egy jó működési mód, de egy működési mód. Én szerintem nem kell ebben keresni azt, hogy hol van a patriarhátus ebben, és hogyha ezekben nem keressük a patriarhátusnak, az elnyomásának a lehetőségét, hogy bármi a világon, ami történik, azon keresztül majd én tematizálhatom azt, hogy hát már pedig itt férfi uralom van, és a nők el vannak nyomva, mert hiába ez a véleményem, ha mindenben ezt keresem, azzal elinflálom az értékét és a súlyát azon mondandómnak, amikor viszont arról beszélek, amik ténylegesen problémák, a bérkülönbségekről, a foglalkoztatottságbeli különbségekről, az, hogy bizonyos állásokban nincsenek nők, lásd például, nem tudom, az ország vezetői között is viszonylag keveset látunk még mindig. Szóval innentől fogva szerintem ezért nem kell mindenbe belelátni, hogy ne infláljuk el az értékét annak a mondásnak, amikor a valódi problémáról van szó.
0: Igen, ez igaz, hogy egyébként nagyon sok mindenbe bele szokták magyarázni. Az egy másik kérdés, hogy ezzel nem értünk egyet, mert szerintem itt van dolog, amiben bele lehet magyarázni dolgokat, mert ez tényleg egy ilyen sarkalatos pont szerintem a sport és a nők, ami egy ilyen örök vita, hogy mennyire értünk hozzá, meg hogy mennyire fogadják el mondjuk akár a női sportolókat, stb. Mennyire értékelik az ő teljesítményüket, stb. Ebbe akkor ne menjünk vissza, de hogyha tárgyilagosan nézzük, és azt nézzük, hogy ezzel el lehet adni, vagy oda lehet csábítani sportfogadókat arra az oldalra, abból a szempontból én se vitatom, hogy ez egy jó fogás volt nekik Sydney Sweeney-vel reklámoztatni.
1: Egyszerű ember vagyok, én ezt megláttam és kattintottam. Tehát, hogy lehet itt egyébként alapvető elvi kérdéseket behozni, de működött a reklám. Tehát, hogy és persze lehet erről gondolkodni, meg kell is, de alapvetően nem gondolom, hogy ez akkora problémákat nyit ki, mint amekkora balhé van e körül. Bár ez lenne a legnagyobb problémánk jelen pillanatban, vagy hogy általánosságban a világban.
0: Jó, persze van ennél nagyobb probléma is a
1: jó,
0: világon.
1: Mondjuk. Igen, igen. Na, ezt láttad jönni, amikor még itt a szúnyog szállt a számbazat megszólalás elején?
0: És szerintem aztán nagyon megcsípett valahol. Kijött belőle.
1: Hát igen, igen, ez ilyen.
0: Na jó, remélem lesz még munkánk ezután is.
1: De miért ne lenne, Luca? Ezért jöttünk, hogy vitatkozzunk.
0: Hogy összevesszünk élőadásban.
1: Na hú, ne tudd meg, mit tartogatok a következő megszólalásra. Némi személyeskedéssel fogok kezdeni, utána pedig felhozok néhány számodra.
0: Jó,
1: nagyon terhelő dolgot. Következzen ez, az a következő megszólásba. Elmegyünk most egy kicsit zenélni, nem, zenélni már nem lesz időnk, ellenben hírezni mindenféleképpen, utána pedig folytatódik a talponálló a második órában. Azt hiszem ez minden, amit el kellett mondanom.
2: Rádió Café. Van barátod. A talponállóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
3: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
2: És Ördögi Roy.
4: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
2: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
4: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
5: One, two, three, ho!
6: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
2: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
8: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Már lehet szavazni az év kilátójára. A hibrid autók tartják a legjobban az értéküket. Továbbra is komoly a szájban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Nem hozott érdemi változást az elmúlt napok időjárása a szárazságban, bár az ország északnyugati részén hullott eső az Alföld nagy területein továbbra is komoly aszályban. A tartós vízhiány miatt a kukorica és a napraforgósok felé már teljesen kiszáradt, ezért a betakarítás is a megszokottnál korábban kezdődött. Nyugaton javultak a repcevetésének feltételei, északkeleten viszont több helyen még a talaj előkészítéséhez is túl száraz a föld. Visszaesett a lakóhelyet váltók száma Magyarországon. A friss adatok szerint tavaly kevesebben jelentettek be új lakcímet, és az elmúlt 10 évben mindössze egyszer volt ennél kisebb a költözési aktivitás. A megyehatárokat átlépők száma megközelítette a 115 ezeret, csak nem minden második költöző pedig Budapestet vagy Pest megyét választotta. A központi térségen kívül Fejér, Győrmoson és Bács-Kiskun tartozott a legnépszerűbb célpontok közé. A hibrid autók tartják legjobban az értéküket a használt autópiacon. A legfrissebb adatok szerint évente átlagosan 5,7%-ot veszítenek értékükből, míg a benzinesek csak nem 7, a dízelek, az elektromos autók pedig 7,5% feletti mértékben. Közben egyre kevesebb az olcsóbb jármű. Augusztusban a kínálat 35%-a került, 2,5 milliónál kevesebbe. Ez egy év alatt 4% pontos csökkenés. Az autók átlagára ugyanakkor lényegében nem változott, 5,5 millió forint körül alakult. Elindult a szavazás az év kilátója címért. Idén 10 hazai helyszín került a döntőbe, a Pilistől a Börzsönyön és a Bükkön át egészen a Soproni hegységig. A jelöltek között van többek között a Boldogözséb, a Csóványosi, a Jánosvára és a Várhely kilátó is. A győztesről a közönség dönt. Voksolni szeptember 28-án éjfélig lehet az Aktív Kalandor oldalán. A 7. alkalommal meghirdetett kezdeményezés célja, hogy a hazai kilátók mellett a természetjárásra, valamint Magyarország természeti és épített értékeinek megőrzésére is felhívja a figyelmet. A hírblokk végén nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Változóan felhős idő várható, csak kevés helyen lehet futózápor. Holnap erőteljes gomoly felhő képződésre lehet számítani, amelyből elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet a hajnali 10-16 fokról délutánra 22 és 28 fok közé emelkedik. Vasárnap többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, csapadéknak kicsi az esélye. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talpon álló.

0: Sofia.
1: 6 perccel múlt el este 7, a stúdióban továbbra is Peti és Luca. Szia, Luca!
2: Szia, Peti, kísérted magad a mosdóban.
1: Nem, nem, egész más miatt voltam bent olyan sokáig. Még egyszer megnyitottam Sidney Sweeney képeit. Aztán bevágtunk egy levél szanaxot, és most már újból a
2: műsor... Reméljük, most nem fogunk összeveszni.
1: Újból a műsorgyártással foglalkozhatunk, igen. Na, viszont, beszélgessünk magyar sikerekről.
2: Na, bizonyán, mert képzeld el, hogy egyébként ritkán szokott ilyen lenni, hogy így csak így böngészek YouTube-on, és felugrott elém egy nagyon érdekes videó, ugye a magyar GeoGuessr világbajnokról. Ez egy 21 éves srác, Debre Szabolcs, és Sajó Dávid készített a Telexen egy interjút vele, és rákattintottam, megnéztem. Igen. És amúgy érdemes megnézni. Ismered a GeoGuessr nevű játékot?
1: Ismerem, de sajnos Sajó Dávidot is. Igen? Nem, amúgy személyesen nem ismerem a Sajót. Meg kifejezetten jó kérdéseket tesz föl, csak az a baj, hogy van, annyira hihetetlen módon idegesít sokszor az a benfenteskedés, amit leművel az előadókkal.
2: Amúgy tényleg most is, ugye?
1: Csinálja az interjút, és tök jó szakmai
2: kérdés. Én is voltam, tudod.
1: Emlékszel, Krubi, amikor egyszer a Budapest Parkban ültünk és beszélgettünk.
2: Jó, hát egyébként te is ezt szoktad csinálni ebben a műsorban, szóval...
1: Mikor szoktam ezt csinálni? Hogy csinálok egy interjút, és közben arra kitérek, hogy...
2: Jó, nem az interjúkban.
1: Igen, amikor együtt voltunk az interjúl, akkor, mert tudjátok, mi ismerjük egymást. Tudod, én bejárok a Budapest Park backstage-be is akár. A Krubival beszélgetünk hajnal
2: nem az interjúkban,
1: egy Wartburg motorház tetején.
2: Hanem ebben az egész rádió műsorban, amikor nem készül interjú.
1: Mikor benfenteskedek? Mondj
2: mindig, hogy
1: példát.
2: Kaptunk most is ingyen jegyeket.
1: De az nem benfenteskedés, ez egy tény.
2: Jól van, na. Na szóval jó. Ez a GeoGuessr nevű játék, aki nem ismeri, annak mondom, hogy egy Google Maps-en kapsz egy képet, és erről szól az egész játék, hogy az alapján egy kis kivágott képkockából meg kell mondanod, hogy hol található az a világ térképen. Tehát ilyen nagyon elmebetegség. Szerintem, hogy ezt valaki így élvezi. Amúgy játszottam vele párszor, de így annyira nem tudom, nem volt.
1: Én annyira nem örülnék, hogyha meg. Csak egy napig Luca szemüvegén keresztül láthatnám a világot. Egy tök aranyos játék, földrajzi tudásra épít, van
2: egyáltalán
1: benne egy sikeres
2: nem
1: magyar.
2: Építő földrajzi tudásra,
1: Luca,
2: minimálisan
1: hogyan,
2: szerintem.
1: Luca, hogyan definiálja? Hát ez egy nagy elmebetegség.
2: Jó, hát amúgy el lehet benne veszni, az biztos, mert én is egyszer rákaptam, és akkor egy napig csináltam utána, soha többé. Na, szóval, és itt van ez a Debre Szabolcs, aki 21 évesen megnyerte a világbajnokságot ebből a játékból. Ugye készített Sajó Dávid vele egy interjút, és én ezt ajánlom
1: és
2: egyébként.
1: És
2: nekem
1: mondta Sajó Dávid az interjúban, hogy igen, mi amúgy a Szabival együtt GeoGuessr-eztünk egyszer, anna, emlékszel még az infóteremben?
2: Nem, egyébként nem, de hogy azért érdemes megnézni, mert hogy ez nem csak arról szól, hogy kikérdezi, hogy mi volt a világbajnokságon, meg hogy honnan ismeri fel ez alapján, a képek alapján a világ pontos pontjait, hogy hol található ez a világ térképen, hanem azért, mert közben megversenyeztette a Telex stábját ezzel a sráccal. És annyira vicces, ahogy ők interaktáltak, mert konkrétan ez a 21 éves srác kigúnyolta folyamatosan a Telexnek a stábját.
1: Kiderült, hogy a srác nem csak világbajnok, de egy iskolai bulli is mellett.
2: Igen, kicsit. Szóval ilyen nagyon pimasz, nagyon önfelett, és nagyon-nagyon vicces ezt nézni, ahogy kineveti őket, hogy hova rakják, Jézusom, Afrikába, hát ez nagyon jó, nagyon jó.
1: Na jó, ezt fogom csinálni mostantól, én is keresek dolgokat, amikben én vagyok, én nagyon ügyes vagyok, és onnantól fogva más emberek, akik nem értenek hozzá, velük fogok versengeni, és kiröhögöm őket, amikor majd nem tudják.
2: Igen, de annyira jó volt, hogy egy interjú keretei közül annyira önfeledten alázta szét, és nevette ki a Telex stábját, hogy ez vicces volt nézni.
1: Na, hát ezt nem láttam jönni, hogy ilyen irányba fog ez menni ez a dolog. Minden esetre én egyébként egészen addig azt hittem, hogy Debre Szabolcs, vagy nem tudom, hogy miért hittem ezt, hogy neki van valamilyen vezetékneve, hogy nem tudom, Kovács, Debre Szabolcs. Azért a Debre egy ilyen alig ismert keresztnév, mint hogy van olyan srác, akit úgy hívnak, hogy Merse, és így ismerőse, és így meglepődtem, hogy azt a Merse, ez egy keresztnév. Akkor Színyei Merse Pál lehet, hogy valójában csak Színyei, és a Merse az első keresztneve, és a Pál a második. És én egész életemben rosszul tudtam Színyeinek a nevét?
2: Hát igen, szerintem. Vagy nem? Amúgy én sem tudom.
1: Nincs is semmi szó köz, vagy mi. Itt van. Színyei Merse Pál Kriston... Mi van? Ennek a csávónak 6 különböző keresztneve volt.
2: Akkoriban még szokás volt ez, hogy mindenki.
1: Színyei Merse Pál, Kristóf Ágoston, Ulrik Félix.
2: Azt a.
1: Ez a csávó hétvezér volt.
2: Mint egy spanyol ember.
1: Ez a csávó, ez tényleg maga volt a hétvezér.
2: nevük van.
1: Egyszer rosszul viselkedett a sulim, és aztán írta 100-szor a neved. Azért szép lehetett. Na mindegy, ennyit színeimese párról. Na, és én így gondolkodtam Debre Szabolcsról is, hogy biztos, hogy a Debre az egyik keresztneve.
2: És kiderült, hogy nem, mert mire tudsz még rájönni ebben a világban? Szerintem így csupa jó dolog van itt.
1: Olyan vagyok, mint egy 2 éves, aki tudod, így fog egy fűszálat, és így csodálja. Sétálnak a hangyák a lábán, és így őszinte elborult mélységgel
2: tekint.
1: Igen,
2: és ezt hozod ebben a műsorban is.
1: Én ezt műsoron kívül is hozom, Luca. Tehát képes vagyok egy fotocellás ajtó előtt órákig töprengeni, hogy ez hogy működhet. Látnál a ChatGPT-vel való beszélgetéseimet.
2: Nem is akarom látni. Főleg azután, amit a fürdőszobában műveltél.
1: Ugyan. Ez még a Sydney Sweeney téma, vagy
2: igen.
1: Egy másik?
2: Ja, igen. Hát nem tudom. Lehet, akkor többször volt ilyen.
1: Ja, hát napjában 4-5-ször. Szóval igen, nagyon szép magyar siker. Gratulálunk neki ezúton is, és a Telek stábja pedig nagyon jó arc, hogy ezt bevállalták, hogy szétalázzák magukat egy világbajnokkal szemben. Ezért azt mondom Szoboszlainak, hogy akkor most szabadrugás rúgó verseny. Jó,
2: igen, de mi... Tízen állnak a kapuban.
1: Igen. Tehát, hogy ez egészen sajátságos. Nem feltétlenül gondolnám, hogy nyerni fogok.
2: Bizonyám.
1: De ez szép siker egyébként. Meg jó fej ez a csávó, szóval én őt a Balázséknál hallottam, mikor nyilatkozott, meg volt a... már nem tudom hol. Valahol még egy helyen hallottam őt nyilatkozni, ezt a Telexeset még nem láttam.
2: Hívták,
1: ja, most ő nagyot megy, most minden időszaknak megvan a maga kapu Tiborja, tudod, amikor a csapból is ő folyik egy hétig, és akkor utána kicsit elfelejtjük. Na most a Debre Szabolcs szerintem egy nagyon jó fej figura. És nem tudom, hogy ebben hogy lehetne karriert építeni, most nyilván nyert pénzt, de hogy ebből nem tudom, hogy meg lehet élni egyébként. De tegyük fel, hogy van a magyar nyilvánosságban egy rakás olyan foglalkozás, amiből így van egy darab, aki híres. Mondjuk mit tudom én, a kis Laci például, aki csillagász, nem tudom, hogy ismerünk-e más csillagász, van még a Szabó Norton, aki még így ismertebb, de mondjuk a kis Laci elmegy ilyen műsorokba celebeskedni is olykor, ő mondjuk a csillagászunk, a Zaher a toxikológusunk, a Fróner Fecó a fodrász, aki ismert. Lenne ez a srác a Geogesszer játékos, azt jövőre már rohangálhatna, nem tudom, Most Wanted a Hajza című műsorban, miközben a párja igen, Kamarás
2: oda,
1: Norbi.
2: Igen, oda na, egyébként totál beleillene, mert szerintem ilyen nagyon fiatal, random embereket válogatnak, akik egy-egy TikTok videóban feltűntek, és ennyi.
1: És gondolj bele, hogy menne a csávó, így az autóval, tudod, hogy kidobnák, hol vagyunk, és így
2: teljesen tudná.
1: Körbenézne szóval... a csávó, így a párja nem értené, tudod, mit tudom én, Kamarás Norbi, ha már őt hoztam fel az imént, Norbi nem tudná, hogy éppen mi van körülöttük, hogy hol raktak ki őket az autó, hol járunk éppen? Körbenéz, beleszagol a levegőbe, megvizsgálja az egyik fának a levelének az eredetét, és azt mondja, Kunszentmárton déli része, és tudja.
2: Plusz mínusz 5 kilométer.
1: Nagyon maximum, igen, hiszen ő ugye mindent. És ráadásul körbe se kell nagyon néznie hozzá. Ő egy irányba nézve ezt tudja, mert ő egy jó geogesszer játékos.
2: Bizonyám, szerintem ez előnyös lenne neki ez a műsor.
1: Abszolút. Nekünk is nagyot mennénk ebben a műsorban.
2: Hát, te biztosan nem.
1: De mi? Szerintem egyébként rendkívül jó páros lennénk. Összevesznénk az első autóúton, és onnantól...
2: És azonnal megtalálnál.
1: Igen, mert összevesznénk, és azt mondanak, hogy mi most attól külön megyünk, mi szétválunk.
2: De igazából ez nem jó, mert hogyha egyikünket elkapják, akkor a másik is veszélyben van, akkor kiesett szerintem.
1: Jó, de cserében nem kell egy autóban közlekednünk.
2: Tehát azért, ez egy nagy előny.
1: Az élet valahol ad, máshol elvesz, tudod. Na, viszont beszélgessünk már egy olyan dologról is, amit így elterveztünk, mert hogy van ide bekészítve egy hír, amit a Marci ide tett nekünk a szerkesztőnk, és szerintem mindenképp érdekes róla beszélni egy pár szót, mert hogy... Az ipolysági magyar tanítási nyelvű gimnázium diákjai egy francia országi kiránduláson

0: tenni oldalon, vagy nem? Tehát ugye az nem, szerintem a Szlovákiában van az ipolyság, nem? Igen, egyből, Bernece baráti után a határ túloldalán. Na, akkor jó nyomon voltam, tehát ez egy szlovák felhatóságú iskola. Na, szóval annyi történt, hogy kirándulás zajlott, és 8 darab 15 és 17 év közti diák nem utazhatott haza a csoporttal, mert a szervező otthagyta őket egy tanárral együtt. Állítólag éjszaka nem viselkedtek megfelelően, gondolom nagyon bulisztak, vagy ilyesmi, ezért otthagyták őket Franciaországba, és... Elmondják, hogy amikor a busz elindult, azt hitték, hogy csak viccelnek velük, fél óra elteltével jöttek rá, és egy tanár úr is utána nézett, hogy egyáltalán nem fognak visszajönni értük, akkor vált valósága az egész. A következő érzés tehát a sok volt. Veszélynek tették ki, egy szülő nyilatkozik itt, veszélynek tették ki a gyerekeinket, mert bármi történhetett volna velük. A biztosításuk éjfélkor lejárt, gyorsan kellett intézkednünk, mert az ördög nem alszik. Nyilatkozta az egyik otthagyott tanulónak az édesanyja. És hát végül az otthagyott gyerekek szülei szervezték meg az utazást a tanulókkal maradt tanárral együtt.
1: Szerintem abszolút felháborító ez a dolog. Nem tudom, hogy milyen szervező lehetett ez, de hogy kihagyott embereket, ráadásul diákokat, akik még 18 évesek sincsenek, oké, hogy egy tanárral, de hogy az alapján, hogy rosszul viselkedtél egy, nem tudom, osztálykiránduláson.
0: Hát,
1: azért igen. Az szerintem kicsit meredek dolog lehet ilyet bevállalni, és amúgy láttam, hogy azt írják, hogy ez benne volt a szerződésükben, hogy ha nem tudom, kiabálok, akkor ott hagynak. Az egy dolog, hogy illetlenség a diákok részéről, de azért ezt ne felejtsük el, hogy gyerekek, tehát hogy azért mi is csináltunk olyan dolgokat gyerekkorunkban, ami nem feltétlen illendő, tehát felébreszthettünk időseket, ott alvókat, akár a társainkat, rohangálhattunk kiabálva éjszaka, és nem szerettünk feltétlen aludni egy osztálykirándulás alkalmával.
0: Ja, de nem hagytak ott, pedig mi nem tudom.
1: És nem hagytak ott, igen.
0: Tápió-Szent Mártonba mentünk, és nem a német-francia határa, szóval ebből kiindulva engem párszor azért ott kellett volna hagyni különböző helyeket, de mégse tették. Jó, nyilván egyébként...
1: Igen, mondjuk téged egyszer... Különösképpen ott kellett volna hagyni.
0: Mikor? Nem emlékszem. Egy...
1: Amikor elmentél egy meccset megnézni, és mindenki rád várt a buszon.
0: Ó, tényleg volt egy ilyen esemény. Azt is felejtettem.
1: De akkor se hagytak ott, megvártak, pedig már indult volna a busz.
0: Tényleg, ez nagyon mókás volt. Itt végzős voltam, pont 17 voltam, és... És hát ez a történet tulajdonképpen, csak engem nem hagyott ott a busz. 17 éves voltam, jó, Bécsbe voltunk, nem a világ végén azért, és akkor az volt, hogy alapvetően Sopronba volt a kirándulás, de Bécsbe kellett átutazni, vagy Bécsbe utaztunk át körbenézni, és akkor így mondták, hogy oké, itt egy egész napos szabad program van, aminek azt csinál, amit akar. És akkor így gondoltuk, hogy jó, rendben, egyik kedves cimborámmal, mit lehet ilyenkor csinálni, megnézzük, van-e valami meccs éppen, mert hogy válogatott forduló volt éppen. Hát persze, hogy éppen Ausztria, Liechtenstein, Luxemburg, valami ilyesmi meccs volt. És az RSHP-el stadionba Bécsbe, hát mondom, csak el kéne rámenni, hiszen mondták, hogy 7-kor van a visszaindulás, 5-kor van a kezdőrugás, és hát akkor simán még visszaérek. Na, kiderült, hogy ez nem így van, na mindegy, szereztünk nagy nehezen jegyeket, úgyhogy oda mentünk egy ilyen random archoz, hogy így egy ilyen jegypénztárba, hogy vásárolnak jegyet, így kiröhögött, hogy 3 hete el van adva az összes jegy, hát ez ne szórakozzunk már. Aztán végül így másodkézből sikerült, így nem tudom megismerni egy ilyen moldáv kamionsofőrt, akkoriban volt ez a nagy migránsválság, és akkor ezért nem engedték be az utasait az országba, tehát valamilyen random kavar volt, és emiatt voltak plusz jegyei, megvettük tőle, elmentünk a stadionba, megnéztük az osztrák válogatott mérkőzését, elképesztően jól mulattunk, ugye akkoriban még Magyarországon nem is volt ilyen 80 ezeres stadion, mondjuk 80 ezeres most sincs, de hogy akkoriban ez különösen extra élmény volt, mert ez volt a legnagyobb stadion, amiben életemben jártam, és aztán ja, kiderült, hogy a csapatnak kicsit korábban kellett volna visszaindulni, mint amire mi emlékeztünk, úgyhogy, és mindeközben így valahogy a tachográf, vagy micsoda, hogy mérte, hogy a buszsofőr mennyit vezethet egy nap, vagy mennyi ideig vezethet. És akkor már az volt, hogy konkrétan ott ragadunk Bécsbe, mert a buszsofőr nem indul, hanem megvár minket, és akkor nekünk így futni kellett, de nyilván akkor mondtuk, hogy sprinteltünk, mert mindenki nagyon várt minket, meg hatalmas leszídásokat kaptunk. Sprint
1: és
0: közben...
1: még így is megvárták, tehát hogy...
0: Igen, pedig ráadásul a nagy sprint közben megláttam kiírva, hogy most volt egy ilyen akció, hogy most minden tömény alkohol 10 euróba kerül. Mondtam haveromnak, hogy oké, ha itt hagynak, ez akkor is megéri. Úgyhogy gyorsan még besprinteltünk, vettünk még egy üveg italt, és úgy mentünk vissza.
1: Milyen szemtelen, és még így is megvárták, szóval igen. Én ezt nem is értem, hogy lehet így gyerekeknek bármilyen túrát, tábort szervezni, kirándulást, hogy ott hagyod őket.
0: Szerintem azért ne gyerekekként hivatkozzunk rájuk, mert azért 15-17 évesek, tehát az nem ugyanaz a helyzet, mint hogyha...
1: 18 éves kor, tól számít valaki felnőtt embernek.
0: Oké, viszont nem, tehát hogy viszont nem tudom, házasodhatsz korábban meg ilyenek, tehát hogy azért így a lehetőség adottak. Oké, csak azért mondom, hogy ne vessünk össze ezt a helyzetet azzal, amikor valaki 6 évesekkel csinálná ugyanezt. Tehát azért nem nem.
1: Jó, oké, de egy 18 év alatti az nagyon sok helyre nem is mehet be egyedül, tehát hogy azért a szülői...
0: Függetlenül szerint.

0: De bármilyen, nem tudom, tanári felügyelet lesz, szorulnak ezek a gyerekek.
1: Igen, bocs, de szerintem
0: nem gyerekek,
1: függetlenül...
0: De amúgy én gyerekeknek nevezem továbbra is, mert 18 éves kor után.
1: Függetlenül attól szerintem, ha itt 40 éves arcokat hagytak volna ott egy utazási iroda, akiknek minden egyes bizodalmuk abban volt,
0: is
1: pontosan
0: probléma,
1: ugyanígy
0: igen.
1: Problémás lenne ez is. Így nyilván még az is benne van, hogy ráadásul tanulók voltak. Hát nem tudom, figyelj, szerintem azért ez minden, akárhogy nézzük, rohadt gáz. Tehát azért ebből nehéz kihozni bármi olyan aspektust, amiben azt lehet mondani, hogy hát jó, végül is ez így oké. Okay. Amúgy neked mi volt a legnagyobb ilyen...
0: Itt van. Veszélynek tették ki a gyerekeket. Itt is így hivatkoznak rá.
1: Jó, az, hogy Uhor Klaudia szakértő a cikkben ezt mondta, ettől függetlenül én nem azt mondtam, hogy ezek nem kiskorúak, azt mondtam, hogy ezek az emberek nem pont ugyanolyan elbírálás alá esik, mint hogyha 6 éveseket hagynál ott, és egyébként egy tanár ott maradt velük. Most ide is pont egy kedves
0: hallgató. Igen, azt mondtuk, de
1: na,
0: hát akkor
1: hogy nem
0: is.
1: Arról van szó, hogy ott vannak hagyva, 10 darab 8 éves egy folyóparton Franciaországban azért, mert hangosak voltak, miközben croissant cserélgettek, mert finomabbnak tűnt a vaníliás a csokisnál, de nem erről van szó.
0: Hanem jóval durvább dolgokat csináltak, és emiatt hagyták ott őket kortól, nem tudom, mindentől függetlenül ne hagyják ott, hogyha valamilyen utazást szerveznek, ennyi.
1: Abszolút, abszolút valid, és tudok ezzel jönni. Neked mi volt a legnagyobb büntetés, amit valaha kaptál tanártól? Volt ilyen emlékezetes nagy büntetés?
0: Tanártól. Engem fenyegettek azzal, hogy osztályozó vizsgát kell tegyek, mert csomószor elkéstem.
1: A késés miatt osztályozó vizsgát tenni?
0: Nem,
1: nem
0: is függ össze. Ugye, hát lekéstem ugye az órákat, még amivel kezdődtek nekem, sokszor ilyen nyelvi óra volt, és akkor mondta nekem a tanár, hogy mivel olyan sok hiányzásom van, nem is hiányzás volt, csak ilyen 10-20 perces késések, ráadásul azt tegyük hozzá, hogy én vidékről jártam fel Budapestre, és a volánbusz azért szokásához híven késett. Tehát így mondta, hogy nekem ez majd ilyen, akkor járni fog.
1: De olyan nem volt, hogy így nem tudom, nagyon rosszalkottál, balhét csináltál, berúgtál a nem tudom nyelvi előkészítő közbe.
0: Olyan kevésbé.
1: Üvöltöztél a karácsonyi koncerten.
0: Ilyen kevésbé, egyébként egy jó gyerek voltam tényleg.
1: Hát legalábbis, amit a tanárok láttak belőled, abból a szempontból mindenképpen.
0: Hát előttük mindig eljátszottam, hogy jó kislány vagyok, nem amúgy egyébként.
1: Nekem egyszer általánosban egy egész napon keresztül ülnöm kellett egy azon padon a folyosón. Egész napot kellett ülnöm. Ez volt a büntetésem egyszer, mert fejbe dobtam focilabdával az osztályfőnökömet direkt. Ez volt a probléma. Egyébként az volt valahogy, nem is tudom, hogy pakoltuk valamit a szertárba, vagy ilyesmi, és akkor így dobáltuk egymásnak a labdát, és én meg azt hittem, hogy oda nézve, nem is emlékszem amúgy, mert kb. Hatodikos voltam, de minden esetre ez volt, igen, és akkor így dobáltuk a focilabdát, és akkor így viccesen így a tanárt is bele akartam venni, de hogy még nem nézett oda teljesen, csak így félig meddig, és azt hittem, hogy nem meglepődik, hogy jaj, de váratlanul ide lett dobva ez a labda, és hát ő nem nézett oda, hanem szintén fejbe dobtam, és nem tudtam teljes jó szívvel azt állítani, hogy nem direkt volt, mert egyébként részben ez volt a poénnek a lényeg, és nem akartam, hogy ténylegesen fejbe találja, csak az, hogy így kacag, jön egyet, hogy ja, jó, van itt labdázás közben, hát így gyertek. Na mindegy, és emiatt az volt a büntetés, hogy körülbelül reggel 9-től, és ráadásul ilyen tanítás nélküli nap volt, vagy program volt az udvaron, és reggel 9-től szerintem délután 3-ig úgy kellett ülnöm a padon.
0: Nem mehettél ki pisilni?
1: De pisilni kimehettem, és utána vissza kellett ülnöm a padra. És
0: így néha, ugye, valaki felügyelte ezt egyáltalán?
1: Hát nagyon így lelkiismeretes voltam, tudod, aztán én nem álltam föl. Nem mertem.
0: Még kisgyerekként, igen.
1: Nem mertem, hát olyan tekintélye volt az ofőmnek, nem mertem megrezdülni se. És valójában kicsit igaza volt, tehát azáltal, hogy fejbe dobod az osztályfőnököt egy labdával szándékosan, ez szerintem
0: rosszak is ezek a gyerekek. Most nem arról van szó, hogy büntetéseket nem kellene adni, vagy nem ildomos adni, hanem arról, hogy ez milyen mértékű dolog, tehát hogy azért egy idegen országban ott hagyni őket.
1: Jó, nyilván ez nem vita tárgya, hogy ez rohadt gáz szerintem. Elmegyünk most egy kicsit zenélni, meg reklámozni, meg ilyesmi, utána pedig fej vagy írás rovatunkkal zárul ez a mai adás.
2: Rádió Café.

0: Hi, this is Guy Pratt, telling you to get down to Radio Cafe.
1: A talponállóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: Indítsd az Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivált Bogi koncertjével. Szeptember 24-én az Ócsai Református Műemléktemplomban. Jegyek ocsamufaz.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a Talpon álló.
1: 4 perccel múlt el, 7:30, továbbra is a Talpon állót halljátok élőben. Hello, Luca!
2: Szia, Peti!
1: Sziasztok, kedves a hallgatók! Azért jó itt ez a kis felpörgetős, lendületes rádióműsor, amit csinálunk. Én majdnem bealudtam ezen a galaxisok számon konkrétan.
2: És miért kell őket is bullyingolni?
1: Én kifejezetten szeretem őket. Micsoda?
2: Szereted bullyingolni az embereket?
1: Egyáltalán nem. Nagyon kedvelem a galaxisok zenekart, csak éppenséggel majdnem elaludtam a számukon, de ez önmagában még nem feledem probléma. Még az előző ilyen tanár általi leszídásos, megdorgálásos témához csak egy üzenet, amit kaptunk. Hú, basszus, gimnázium szalagavató előtti főpróbán leitattam több osztálytársamat, és rettenetesen berúgtak, összehányták a Rajkó zenekarnak a bársonyborításos székeit, már hogy tőlük kaptuk meg a termet a szalagavatóra. Ott elég kemény dorgálást kaptam. Nem is értem, hogy miért egyébként. Tehát, hogy ez szerintem egy kifejezetten szimpatikus húzás, én ezért valószínűleg kiállítottalak volna és megtapsoltatlak volna azon a ponton. Tetszik ez a fajta lazaság és szabadságérzés, amit ott tulajdonképpen megéltél. Megesik a legjobbakkal is. Na de! Fej vagy írás rovatunk következik most. Úgyhogy nem tudom, mennyire készültél fel erre, Luca, de a szignálja ennek most következik, aztán pedig nekiállunk válaszolni.
0: Az érmének mindig két oldala van, ahogy nekünk is. Komoly kérdések vagy szerelmi problémák? Egyetlen pénzfeldobás dönt. Fej vagy írás?

0: Záporozhatnak is a kérdések. Abban az esetben, hogyha Luca a kis virtuális pénzérméjével fejet dob, akkor ő fog felolvasni egy komoly szándékkal föltett kérdést az internet mélyéről, ám de hogyha írás dob véletlenül, akkor pedig én jövök egy talán kicsit kevésbé komoly, de annál szerelmibb, szexuálisabb, érzékibb, intimebb.
1: Akkor már bánom, amit dobtam, hiszen írás dobtam, úgyhogy kicsit félek is, hogy mit fogsz ezután feltenni, mondjad.
0: Kérdést, bocs, csak nem mondtam ki az utolsó szót annak a mondatnak a végén, amit már elkezdtem. Szóval az első kérdés így szól. Barátnőként mi a jobb? Beszélni a fiú által követett lányokról, vagy igyekezni nem venni róluk tudomást? Te hogy látod?
1: Miért érdekel ez annyira? Miért kéne erről beszélni? Tehát, hogy az, hogy kit követsz Instagramon, az most a te személyes dolgod. Tehát nem azért követsz valakit, mert hogy össze akarsz vele jönni,
0: hát
1: hanem...
0: te nem.
1: De úgy gondolnám ezt, hogy férfiak se azért feltétlen követnek embereket, nőket, hogyha van barátnőjük, mert össze akarnak velük jönni.
0: Azért, hogy van pár hallgató, akivel már bekövettük egymást, ezek után érted, mindegyik ki fog rakni az instájából valószínűleg most, hogy hallotta ezt az iménti állásfoglalásomat. Nem, egyébként szerintem is ez egy olyan dolog, hogy egyáltalán nem kell ezt komolyan venni. Nyilván a kérdés alapvetően tartalmaz egy állítást, ami az, hogy problémás az, ha lányokat követ a csávom. És hogyha ez az alapállása a kérdezőnek, akkor utána már persze valid kérdés az, hogy na most akkor ezt hogyan kezeljük. Szerintem itt nem, tehát egy lépéssel visszább kell menni. És azt kell beállítani magad, vagy megpróbálni beállítani, hogy ez nem probléma. Szóval igen. Van
1: de
0: az, hogy valaki
1: az
0: nagyon féltékeny.
1: Itt is két oldala van egyébként, mert az megint egy másik
0: úgyhogy
1: szituáció.
0: Úgyhogy dobj egyet te is. Nem hozott föl, vagy nyakon vered. Ebből
1: másik szituáció az, hogyha úgy követ nőket Instagramon, hogy ti már együtt vagytok, és ő direkt bekövet újonnan nőket, és folyton csak ezt látod, hogy csak random lányokat bekövet. És rájuk ír kell.
0: Jó, az megint más kérdés. Jó, hogy nem azzal egészítetted ki ezt a hosszú gondolatmenetet, hogy így van, és idegen lányokat követ be, akikkel később szexel. Tehát, hogy valószínűleg igen, ez problémás, ha így nézzük. Szerintem az, hogy lányokat követ be, és nyilván de van az a szint, tehát ha azt látod, hogy csak igen. Nőket követ be, és naponta 10 újat bekövet, akkor
1: az
0: azért ez problémásabb már. Az föl lehet hozni. Szerintem, hogyha egy kapcsolat alapvetően a kommunikációról szól. Hogyha most mit hiába szakértünk, hogy jó, már pedig az nem probléma, hogy valaki követ valakit, figyú, ha neked gond, mondd el, aztán maximum kiraknak emiatt, vagy éppen változtat, ez a két opció van, de valószínűleg egy kapcsolat az egy kommunikációs, vagy az ilyen kommunikációs helyzeteknek a sokaságától lesz majd működőképes, meg jó. Szóval én tökre ezt javaslom, hogy toljad, beszélj vele erről, mondd meg, hogy téged ez zavar, még jobban is, mint az átlag. Valamilyen neked ez a trigger pontot, hát akkor hozd fel. Szóval, ja, szerintem ez a legjobb, hogyha beszélsz róla, ha már ez probléma. De alapvetően szerintem ez nem kell egy problémát jelentsen.
1: Következő írás.
0: Na, ma megint elfogynak a kérdéseim, Luca, itt a rovatnak a végére úgy fest.
1: Egyet találtál?
0: Nem. Mit tennétek, ha megismernétek egy minimál béres pasit, és találnátok az ágya alatt egy táskát, benne tele kötegelt 20 000-esekkel? Én nekem több síkú lenne a meglepődésem. Az első szintje a meglepődésemnek az lesz, hogy miért egy férfival ismerkedek, és mit keresem az ágy alatt? Tehát, hogy ez lenne valószínűleg az első, ami egy kicsit meglepne. Ha ezen a kezdeti sokkon túl lennék, utána valószínűleg ismételten meglepődnék. Na, de mit tennénk?
1: Én nem tudom. Tehát, hogy igen, tehát, hogy ezt szerintem így némi gyanúra adhatok ott, de hát nem feltétlenül kell mindig a legrosszabbra gondolni. Lehet, hogy örökölt.
0: Az első lépésem biztos, hogy az lenne, hogy megpróbálnám felmérni, hogy vajon észrevennie, ha egy hiányozna.
1: Egy köteg, vagy egy 20 000-es?
0: Egy köteg.
1: Ja, már nagyban kezdett.
0: Hát, hogyha volt van egy rakás köteg, hogy bőrön
1: igen,
0: tele van vele.
1: Igen, is ezt meg lehet kérdezni, hogy mi ez a pénz.
0: Jó, de az béna.
1: Nem számon kérve, hanem normálisan megkérdezni. Most itt nem tudom, hogy milyen szituációról van szó, hogy milyen állása van, amit bejelentett,
0: mondja, minimál
1: és minimál
0: béres.
1: Béren, de hát most ezen belül is lehet egy csomó másik indoka, hogy miért van még plusz pénz az ágya alatt. Például, amit előbb említettem, hogy mondjuk örökölt, vagy levette a pénzét, és ott tárolja most az ágya alatt, mert jobban szereti készpénzben tárolni.
0: Az ágy alatt. Ez minden biztonsági szakértő valószínűleg elégedetten csettintene.
1: Egyébként nagyon sokan szeretnek készpénzt tárolni bankkártyán tartott pénz helyett.
0: Na most képzeld el, hogy a tenyeredben van egy darab 20 000-es. Vagy vegyék egyet a pénztárcádból, ha van.
1: Sose láttam még ilyet.
0: Na ugye, azért mondtam, hogy képzeld el. Szóval, ha mondjuk egymásra raksz 10-20 000-est, az mondjuk még mindig nagyon-nagyon picike, Tehát mondjuk így egy, nem tudom, egy ilyen 5 milli vastag köteg. Ha most egy valódi köteget elképzelünk, az mondjuk ennek körülbelül alsó hangon a 10-szerese, de inkább 20-szorosa. Annak, amit mi 10-20 ezresből elképzelünk. Ez azt jelenti, hogy akkor egy köteg 20 ezres, mondjuk 100-200 darab 20 ezres. Az rengeteg pénz, az nagyon-nagyon sok pénz, és ez csak egy köteg volt. Tehát igazából, ha most ebbe belegondolsz, itt egy olyan összegről beszélünk, ami nem létezik, hogy ő most ezt félrerakosgatta a minimál béréből. Ha 200 darab 20 ezresről beszélünk.
1: De honnan tudod,
0: beszélünk,
1: hogy előtte mi volt a munkája?
0: Lehet, hogy ezért vállalt el minimál béres melót, mert úgy volt, hogy most
1: megunta,
0: már nekem úgy csak kell.
1: Igen, most már egy nagyon karrierváltó.
0: Ha 200 darab 20 ezresre van, az egy köteg, az 4 millió forint. És ha tele van egy bőrönd ilyenekkel, mondjuk sacra az 50 darab köteg. Az 200 millió forint, ugye? Jól számolok. Most beírom a számológépbe. Igen, jól gondoltam. 200 millió forint. 200 millió forintot ott tart a csávó bőröndbe, úgy, hogy közben 2,32-t keres, vagy nem tudom, mennyi a minimálbér.
1: Nem is zárja le, tehát nincs rajta lakat semmi, mert meg tudta
0: nézni. Valami nem oké. Itt biztos, hogy valami bűncselekmény van a dolog, vagy simliskedés, vagy valami ilyesmi. Én biztos, hogy megkérdezném. Biztos, hogy megkérdezném, de az, hogy benne van, hogyha nem vagytok olyan nagyon jóban, még hogy nem tudom, hogy de kivisz a, nem tudom, kiserdőbe, aztán nyakon egy baseball
1: ütővel. Igen, az a kérdés, hogy megbízol ebben az emberben.
0: Ha igen, ha eléggé megbízol, akkor felhozhatod, hogy láttam ott egy... De az, hogy az se jó, mert miért turkáltál?
1: Igen.
0: Tehát
1: igen,
0: valójában te vagy a hibás. Mit hozott föl? Utalgass,
1: hát
0: nem hozhatod föl.
1: Jó, hát azért az ágy alatt azért nem olyan ritka, hogy oda nézel, vagy ott keresel valamit, mert ott tartod mondjuk az ágyneműket. Tehát, hogy
0: de
1: nem
0: lakszott.
1: Nem simán meg tudod találni, de hogyha valakivel nem lakszott, de már együtt vagy egy ideje, akkor van, hogy lecseréled az ágyneműjét.
0: Nagyon-nagyon átlátszó dumát lehet csak mondani arra, hogy te véletlenül miért nyitottad ki az ágy alatt található bőröndöt.
1: Igen, az, hogy már kinyitottad, na, az már egy másik lépés.
0: Én arra gondolnék, vagy na, te mit csinálnál ebben a helyzetben? Képzeljük el, átmész egy sráchoz, ott van az ágy alatt, valamiért kíváncsi voltál, megnézed, mi van a bőröndben, pif, 200 millió forint.
1: Most őszintén sosem merem kinyitni ezeket a bőröndöket, mert ki tudja, mit találok benne. Szóval én nagyon nem szeretek így mások dolgai között kuktakodni.
0: Én sem szeretek, de biztos, hogy megtenném. Ezt teljesen tuti. Tudja, hogy kinyitnám. Jó esélye, kicsit átforgatnám utána még a ruhaszekrénybe a cuccokat is. Én szerintem azt csinálnám...
1: Akkor valahogyan kideríteném, hogyha nem is egyenes kérdésekkel, hogy ki ez az ember egyáltalán.
0: Nem kerülő úton kérdeznéd meg.
1: Barátait, anyukáját.
0: Igen, vagy csak így tudod, ilyen utalás szinten, hogy na és te mennyire figyelted, mennyire követted figyelemmel az, hogy ki lesz a vezetője a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalnak. Tehát, hogy így meg tudjál róla dolgokat. Én szerintem azt csinálnám.
1: Meg egyébként szerintem bármilyen kérdést is felteszel neki.
0: Soha nem fogom elmondani, hogy mit csinálnék. Kétszer kezdtem el ezt a mondatot.
1: Na
0: minden utca, mondjad hátra
1: dőlök. Egy simliskedő ember azért több mindenben mond nem igazat. Tehát, hogy szerintem észre lehet venni, hogyha bármilyen kérdést felteszel, hogy itt valami probléma van, mert nem mond igazat.
0: Elmondhatom?
1: Mondjad.
0: Köszönöm. Szóval, én azt csinálnám ebben a helyzetben, hogy nem szólnék neki, viszont utána a beszélgetésben többször felhoznék olyan dolgokat, mint például, hogy hú, mostanában nagyon-nagyon szűkösen állok anyagilag, hogy basszus, nem tudsz valakit esetleg, hogy tudnál kölcsönadni egy pár, nem tudom, hogy állsz mostanság. Tehát, hogy valahogy úgy felhozni az anyagi dolgokat, hogy a saját dolgaidról indulj ki, és akkor ebből megpróbálj kiugrasztani a nyúlat a bokorból, ha meg nem sikerül, hát akkor nem sikerül. Valószínűleg nem akarnék egy ilyen alvilági arccal együtt lenni.
1: Igen.
0: Plusz férfi. Ezt egészen hamar elfelejtettük ebben a kérdéskörben.
1: Igen, azért ez szerintem is egy veszélyesebb dolog, hogyha ilyen nagyon sok pénze van, és nincs körülötted senki, és nem mondtad el a szüleidnek, a pár barátaidnak, hogy milyen lokáción vagy, amikor ezt megkérdezed.
0: Na, dobj egyet inkább, Luca.
1: Fej.
0: Ó, yeah, hallgatjuk a kérdést.
1: Akik ma 30 évesek, azok mi mindent éltek meg? Hát az elmúlt 30 évet.
0: Köszönjük szépen a választ. Hát egyébként, ha most ilyen történelmi dolgokat nézünk, akkor azért elég sok mindent. Aki ma 30 éves...
1: Az... Internetadó tüntetésben.
0: Igen, én is előttem. A vízi díjjal kapcsolatos hőzöngéseket. Nem tudom, ezt most ha történelmi eseményeket nézünk, hogy 96 óta mi minden volt. Mert nyilván, amikor arról van, hogy nagyszülők, meg dédszülők, meg ízen, amikor szóba kerül, hogy a világháborút megérte, meg 56-ot, meg... tehát hogy az más helyzet. De
1: egy világválság. valóságot mondjuk megélt.
0: Igen, de ha valaki 96-ban született, azért elég sok mindent megélt. Megélte, most csak az aktualitásokban mondom, 9-11-et például megéltem, az ugye most volt annak az évfordulója. Akkor tényleg a Magyarországon a 2006-os zavargásokat megélte, az EU-s csatlakozásunkat, a nem tudom, Rúzsa Magdi Megasztár győzelmét. Tehát, hogy csupa fontos dolgot egyébként. Megélhette azt is, hogy mi volt, amikor Erzsébet királyi nő elhunyt, és mi volt akkor, mikor az ország felfedezte Pápai Jocit. Tehát nagyon sok dolog van, ami szerintem igazán fontos, és megélte az ember.
1: Szerintem ez nem feltétlen ebből a szempontból tették fel ezt a kérdést, hanem így személyiségfejlődésileg, vagy karrier szempontból, vagy ilyesmikre akar gondolni.
0: Ja, hogy ez ilyen személyes, hogy ha mondjuk mi belehelyezkedünk, hogy akkor ha 30 éves korodra mit kellene megélned?
1: Hogy ez ilyen visszatekintés, hogy mit éltél meg te 30 év alatt.
0: Aha. Nem vagyok még 30, nem tudhatom.
1: Hogyan fejlődött a személyiséged, hova jutottál el a karrieredbe, teljesültek-e az álmaid, lett-e családod, stb. De én ezekre azt tudnám mondani, hogy most nem az a lényeg, hogy
0: nem, lett mindig is volt, hát anya szült engem is.
1: Komolyan mondom, hogy hazamegyek. Ezeket a poénokat már nem bírom.
0: Na, oké, és mondd csak, amit szerettél volna.
1: Tehát, hogy szerintem nem az a lényeg, hogy ki mit élt meg, nem másokban keressük a mintapéldát, hogy mit kellett volna a mi 30 évünkben megélni, hanem próbáljunk úgy magunkban nézni, hogy nem másokhoz hasonlítjuk magunkat, hanem ahhoz, hogy egyébként még mennyi minden dolgot el lehet érni. Tehát ez csak egy szám, ez csak egy kor.
0: Igen, tehát én például, hogyha 30 éves leszek, biztos, hogy arra fogok gondolni, hogy nem zárult be még semmilyen ajtó, hiszen az életmódomat tekintve van még hátra egy jó 10 évem. Tehát, hogy biztos, hogy nem kell ezen szomorkodni. Egyébként, ja, szerintem ez a legnagyobb baromság, amit tetsz, hogy mások életéhez ellövöd be, hogy na, ahhoz képest te mit értél meg, mit nem, szerintem tök baromság. Ha meg a történelmi részét nézzük, csak hogy még kicsit arra a dologra is visszakanyarodjak, szerintem... Igen, mert nem érdekel, hogy mit élt meg. Annyira hidegen hagy, hogy más mit ért meg 30 éves
1: korára. Hát engem meg Pápa Jodzi felfedezése, meg sűrisztetése, vagy nem.
0: De vajon mit ért meg 30 éves koráig Pápa Jóci? Mi lenne, ha felhívnánk és megkérdeznék?
1: Amúgy az nem egy hülyeség.
0: Amúgy szerintem megvan Pápa Jóci száma, most ezen gondolkodom.
1: Hívjuk most fel.
0: Azonnal hívjuk fel. Szia Jóci, te mit éltél meg 30 éves korodra? Hogy meglepődne most? Kicsit több időnk lenne hátra, akkor azt mondanám, hogy persze, most ránk tenni a telefont. Így hívnánk fel. Szia Jóci, gyors kérdés.
1: Na, igen. Fejezd be gyorsan.
0: Jó, csak azt akartam mondani, hogy amúgy a mi életünkben, vagy a mi generációnknak a Covid egy olyan dolog, ami biztos, hogy történelemkönyvekben lesz majd fejezet, és majd az unokáinknak ez lesz majd az, amiről majd kérdeznek, hogy te azt átélted, amikor voltak a nagy bezárások, és világjárvány, micsoda, mert Covid előtt nekünk is mennyire lehetetlen volt belegondolni, hogy egy világjárvány, ez mennyire elrugaszkodott így a mindennapoktól.
1: Volt egyébként még H1N1 járvány.
0: Jó, hát ez... nem tudom, emlékszel arra, amikor téged emiatt nem engedtek ki az utcára 8 után, mert én a Covid-nál emlékszem ilyenre. Szóval, ja, ez az ilyen történelmi esemény, amit megértünk.
1: Na jó, menjünk is tovább, írás.
0: Menjünk, oké. Felvették az egyik régi kiszemeltemet pont mellém dolgozni. Lehetne ennél kellemetlenebb? Még nem tudom, közbe beszartál a nagy előadóba, akkor biztos, hogy kellemetlenebb. Ebben teljesen biztos vagyok. Felvették az exedet, de ráadásul orra buktál, és közben arccal levetted a főnök új cipőjét.
1: Hát igen, szerintünk lehetne kellemetlenebb dolog ennél.
0: Igen, prezentáció, a másfél órás prezentáció végén derül ki, hogy le volt húzva a sliccel, és aznap nem vettél fel alsógatyát. Tehát most ez például lehet kellemetlen.
1: Mit jelent az, hogy melléd, milyen pozícióba? Tehát az, hogyha mondjuk belerakják a csapatodba, és ugyanolyan pozícióban vagytok ugyanolyan szinten, akkor szerintem az nem annyira kellemetlen, mint hogyha egy aláfölé rendeltségi viszony van közöttetek, hogy az egyik őtök, mondjuk az exed a főnököd.
0: De az kellemetlen. De nem kellemetlen. Az exed, csak kiszemelt volt. Ja, tehát, hogy csak így fűzte, nyomta
1: hát
0: neki
1: az
0: ezzel.
1: Nem is kellemetlen.
0: Lehet, hogy nem is tudja.
1: Hát ez egyáltalán
0: nem kellemetlen. Ez csak neked kellemetlen. Hát most ezt tedd a mellé, mint hogyha beszartál volna a nagy előadóba. Hát ez döbbenetes. Semmilyen szinten nem kellemetlenem. Úgyhogy egyáltalán ne izgulj ezen, ez nem kellemetlen. Ha más kérdés, hogy zavaró, hát lehet, hogy zavaró, ez van. De ez vedd úgy, hogy itt a nagy lehetőség, hogy rámenjél.
1: Igen, próbálj.
0: És fűzd be.
1: Jó, na, fejet dobtam, menjünk is a következő
0: jó,
1: kérdésre.
0: Jó, van még nagyon kevés időnk, úgyhogy kb. Egy kérdés fér bele, ha nagyon gyorsak vagyunk, akkor kettő.
1: Csak itt a reklámokat megkapom.
0: Na, látod? Egyszer kéne valami adblockert föltenni a gépedre. Figyelek.
1: Hol él sok palimadár Magyarországon?
0: Sok palimadár?
1: Palimadár. Üzletet szeretnék velük kötni. Azt hallottam, hogy velük nagyon megéri.
0: Szenzációs kérdés, és ez az a fajta magyaros gógyi, amire azt gondolom szükségünk van. Hát szerintem ez egy nagyon jó kérdés, hogy vajon merre lehetnek.
1: De mi az, hogy hol? Földrajzilag hol, vagy hogyan hol? Hol lehet megtalálni ezeket az embereket? Tehát mondjuk az interneten, bizonyos közösségekben, vagy földrajzilag már.
0: Az a baj, hogyha erre most válaszolnék, hogy hogyan lehetne találni ilyen embereket, akkor az a kicsit így bűncselekményre próbálnálak így felbújtani a rádió műsoron keresztül, ami nem lenne túl jó. Valószínűleg igen, egyébként, hogyha egy ilyen scam oldalt elindítasz, akkor mindenki, aki kattint, vagy ilyesmi, az valószínűleg egy palimadár, és könnyedén be lehet őket palizni. De ez nagyon csúnya dolog, hogy így gondolkodsz, és szerintem nem szabad ilyet csinálni. És akkor most így az NMHH is elégedett lehet a hallgatóságunk köreiben.
1: Bizony.
0: Na jó, még egy nagyon gyorsat dobjál be.
1: Írás.
0: Írás, oké. Ti mit tennétek, ha hajnal lenne a nevetek, és a pasitok hajnaúnak becézne? Nem olyan jó fej azért a pasit sajnos. Tehát azért a szegény, nem tudom, hölgyecskét, érted, egy ilyen gyilkoshoz viszonyítani nem biztos, hogy nagyon-nagyon romantikus. Tény, hogy kreatív.
1: Engem tehát, hogy tudod, hogy hiszem. Hogy becézett, vagy becéz még mindig nagymamám néha?
0: Na.
1: Lucifer.
0: Tényleg?
1: Ördöghöz hasonlít, igen.
0: Azt a rendkívül találó. Nagymamádat meg akarom ismerni innentől fogva. Kíváncsi lennék, hogy...
1: Egyáltalán nem zavar egyébként, szerint egyik becézés se zavar szerintem.
0: Nagyon szeretem az ilyen random becézéseket. Harti mesélte, hogy van egy ismerős, akinek Fütyi a beceneve, és egy kedves lány, és csak azért történt mindez, mert ő azt mondta bemutatkozásakor, hogy igen, őt így is úgy hívják, és mondták neki, hogy és nincsen, tehát hogy nincs valami beceneved, mert hogy hat embert hívnak ugyanígy itt a társaságban. De hogy neki nincs beceneve, őt bárhogy lehet hívni. És valamelyik azt mondta erre, hogy Fütyi, és azt mondta, hogy oké, és évek óta Fütyinek hívják a lányt. Úgyhogy valaki hasonlóan rosszul járt. De szerintem a pasitnak azért ezt jelezheted, hogy nem feltétlenül szeretnéd, hogy egy gyilkos legyen az, akinek a nevén szólít téged.
1: De az, hogy mit tennénk, hát hogyha zavar téged, akkor mindenféleképpen szólalj fel ellene, beszéljétek meg, hogyha viszont nem, akkor egyébként nem tennénk mi se semmit, ugye ez csak egy ilyen közvélegény kutatás, hogyha nekem ez így okés lenne, akkor azt mondanám, hogy oké.
0: Ez csodálatos végszó volt. Ha oké lenne, azt mondanám, hogy oké. Ha nem akarsz, hanem hé, ez nem oké. Na, szerintem igen.
1: Nem, azt mondom, hogy akkor beszéljétek meg.
0: Jól van, legyen akkor ez a végszó. Mert hogy muszáj elköszönnünk, mert lejár az adásidőnk, ez volt már a talponálló. Nagyon köszi, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb. Azért volt bennünk lendület, nem?
1: Hát igen, benned, aztán mindenféleképpen itt belekötöttél fűbe, fába, elrontottad folyamatosan a megszólalásaimat, beleszóltál a mondandómba, de ugye én is ezt viszonyoztam, szóval akkor legyen fair, egy-egy.
0: Én ezt bóknak veszem maximálisan. Tulajdonképpen ezért jöttem, hogy ma ezt halljam. Talponálló rádió Instagramon elértek bennünket, írjatok nekünk nyugodtan, meg kövessetek be, majd jól engedélyezni fogjuk, illetve hogyha a Spotify-on bekerestek bennünket, és bekövettek minket ott is, vagy hallgattok minket esetleg, talponálló néven vagyunk csak szimplán fönn, vagy hogyha véletlenül mondjuk az ötcsillagos skálán csillagoznátok bennünket, lehetőleg ötösre, az nekünk nagyon sokat segítene, úgyhogy légy szíves, legyetek olyok, és ezeket tegyétek meg. Tehát keresetek a táplálót mindenhol. Találkozunk legközelebb, és nagyon köszönjük egyébként kedves hallgatóinknak, hogy bátor és fantasztikus SMS-ekkel előre mozdították.
1: Bizonyám, köszönjük szépen. Megcsipett ez a szúnyog, úgyhogy
0: ezzel zárunk. Ezzel a szomorú hírrel zárunk. Sziasztok!
1: Hello!
2: Ez volt már a talponálló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
4: Apa, ma te mesélj!
5: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
5: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: A koronavírusos fertőzések szórványos növekedése várható. Jövő hónapban ismét lesz Kolonics György emlékfutás. Erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a hazai szennyvízben, ezért a következő időszakban a fertőzés számok szórványos növekedése várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az elmúlt héten Budapesten és az agglomeráció egyes településein is kimutatták a vírus örökítő anyagát. A főváros északi, déli és központi területein mérsékelt, az ország többi vizsgált részein alacsony koncentrációt mértek. Novemberben érkezik az iskola kezdési támogatás második részlete utalvány formájában. Erről a szociális és családügyi miniszter posztolt a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos arra is felhívta a figyelmet, hogy ha az első részlet utalással érkezett és időközben változott a lakcím, érdemes ellenőrizni, hogy az állam kincstár rendszerében is megfelelő lakcím van-e. Az iskola kezdési támogatás összege 100 000 forint. Ennek első 50 000 forintos részletét már augusztus végén megkapták az érintett családok. A műemléki értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség Napjai programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket holnap és holnap után, mondta rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
8: A Kulturális Örökség Napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismerte és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a kulturális örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
7: Október 23-án ismét megrendezik a Kolonics György emlékfutást Budapesten. A Népszigeten három táv közül választhatnak a résztvevők. Az eseményt 2009 óta rendezik meg a 2008-ban elhunyt kétszeres olimpiai bajnok kenus emlékére. Kolonics György maga is rendszeresen futott, több alkalommal vett részt a Bécs-Budapest ultramaratonon. Változóan felhős időre számíthatunk, futózápor csak kevés helyen fordulhat elő. A folytatásban erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés is, elszúrtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 22-28 fok várható. A hét utolsó napján többnyire napos, gyengén felhős idő ígérkezik, csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. A hajnali órákban 8-16, napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Rádió Café. Van barátom.

Fenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A Break On Through című Doors dalból készült Bossa Rocker remix minden idők legtöbb példányban eladott, nem hivatalos remixe lett. Igaz, hogy az azt készítő Dan Benhorn duo egy árva koronát sem látott az eladásokból.

énekesnő olyan meggyőzően dalolta a Hit the Road Jack című Ray Charles klasszikust, hogy 600 000-en kattintottak rá. Az egyik néző, Charlotte Owen zeneipari szakember, hamarosan a fiatal tehetség menedzsere lett. Crooks a 2025-ös Juniper album I Know You'd Kill című felvételével köszönte meg Owennek mindazt, amit értetett. Például nem kis fegyvertény, hogy a többszörös platina lemezes Sam Fender csak úgy beugrott háttérvokálozni a szintén ugyanezen a nagylemezen található Somebody to You-n.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Beavis and Butthead néha visszatér egy-egy újabb évaddal. Mégis az eredeti széria 97-es lezárása óta sokaknak hiányzik az életéből, hogy a két szerethető kretén állandó humorforrásként a maga együgyű módján utánozhatatlan nevetéssel folyamatosan kommentálja a mindenkori popkultúrát. Ezért is örömteli, hogy követőik a legváratlanabb helyeken bukkannak fel, amikor az Eagles of Death Metal 2009-ben Jay Leno műsorában a Tonight Show-ban adta elő a Wannabe in LA-t, a műsorvezető felettébb jól szól szórakozott rajta, hogy a dalt tartalmazó Hard On album címe hasonlít a Hard On, azaz a merevedés kifejezésre. A legemlékezetesebb Beavis and Butthead klip kommentárhoz méltó pillanat volt. Vajon Leno melyik zenekar pólóját hordta volna, ha bekerül a sorozatba?

0: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
1: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája?
3: Minisztárszki és Hadzsesz Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: Amikor Beethoven zenéjét hallgatjuk, a mindenséggel kerülünk kapcsolatba. A Concerto Budapest 2026-27-es évadának középpontjában a 200 éve elhunyt zeneszerző géniusz áll. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok a Concerto Budapest új évadában. A jegyek és a bérletek a zenekar honlapján.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A következő dal tükörfordításban így lehetne felkonferálni. Fogadjátok szeretettel a Mókus Dióhúzó Zárak a Dagat Macska Tovább Hízik című számát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Sok más zeneszerzőtől eltérően Brahms, ha nem is fényesen, de meg tudott élni a muzsikából. Szeretett jókat enni és inni. Szerény ruházatára ellenben nem fordított különösebb gondot. Zárkózott ember volt, és ahogy idősödött, modora úgy lett egyre nyersebb. Még régi barátaival is összeveszett. Fiatalon rendkívül jó képű volt, nőies arcát idővel szakállal takarta. 50 éves kora után azonban megőszült és meghízott. Idejét visszavonultan töltötte, érzelmeit szavak helyett zenével fejezte ki.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A kutatók nem véletlenül vizsgálják évtizedek óta a zene fájdalomcsillapító hatását. Hiszen ahogyan azt megtapasztalhattuk, legyen szó zenéről, költészetről, festészetről vagy színházról, a művészetek nem csak valódi kulturális értéket, de egyfajta kapaszkodót is jelentenek a legnehezebb időszakokban. Lassabb szerkezetüknek köszönhetően különösen a klasszikus zeneművek azok, amelyek a csecsemőktől az idősekig minden korosztályra pozitívan hatnak. A kutatók szerint Mozart és Vivaldi zenéi a legmegnyugtatóbbak, mivel dallamaik lüktetése számtalan ponton hasonlít a magzat által hallott anyai szívveréshez.

0: fordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Még nem lélegezhetnek fel az allergiások. Sportágat és hangszert is lehet választani a fővárosban. Helyenként felhősödhet, eső nem lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Melegszik az idő a hétvégén, holnap és holnap után is többnyire napos, gyengén felhős idő várható. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő. Szombaton 24-29, vasárnap 25-30 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Részletes információk az időjárásról a hírblokk végén hallhatók. Három hetes munkarendre tér át hétfőtől az országgyűlés. A parlament jövő héten hétfőn és kedden, egy héttel később pedig hétfőn tart plenáris ülést. Az új renddel az interpellációkra és az azonnali kérdésekre fordítható idő is változik. Az eddigi egy óra helyett másfél óra áll majd rendelkezésre. Október első hétvégéig még vonattal is elérhető a horvát tengerpart Budapestről. Az Adria Intercity szeptemberben is október elején keddenként és péntekenként indul Splitbe, visszafelé pedig szerdán és vasárnap közlekedik. A MÁV csoport tájékoztatása szerint az éjszakai járat idén is népszerű, eddig több mint 8600 utazást regisztráltak Budapest és Split között. Ma ismét benépesült a fővárosban a Merkapcs Sportközpont. Két napon át a mozgásé és a zenéi a főszerep. A budapesti sportág és hangszerválasztóra az ország számos pontjáról várják a gyerekeket. Ma az iskolai osztályok kaptak főszerepet, holnap pedig a családok élvezhetik a sportfesztivál hangulatát. A rendezvényről Kis Gergely kommunikációs igazgató beszélt.
6: Ingyenes rendezvény, több órán keresztül felhőtlen szórakozás a gyereknek, kipróbálni sportágokat, nyereményjátékokba részt venni, mini koncerteket meghallgatni, kipróbálni különböző hangszereket és sportágakat, sportági bemutatókat megnézni, nagy színpadon találkozni bajnokokkal. Szóval mindig történik valami, bemutatók, edukálás, egy nagyon kerek program, és az állandóság egy nagyon fontos fegyverünk szerintem, itt a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó.
5: Túl vagyunk a parlagfű szezon legintenzívebb időszakán. Az allergiások számára azonban még nem ért véget a kellemetlen időszak. A hűvösebb idő hatására az ország nagy részén csökkent a levegő pollen terhelése. A Tiszán túlon ugyanakkor a következő napokban még nagyon magas értékeket is mérhetnek, ezért az arra érzékenyeknél továbbra is erős allergiás tünetek jelentkezhetnek. Változóan felhős idő várható, csak kevés helyen lehet futózápor. Holnap erőteljes gomoly felhő képződésre lehet számítani, amelyből elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A hőmérséklet a hajnali 10-16 fokról délutánra 22 és 28 fok közé emelkedik. Vasárnap többnyire gyengén felhős napos időre van kilátás, csapadéknak kicsi az esélye. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.
3: Sziasztok, jó estét kívánunk mindenkinek, hogyha péntek este 9 óra, akkor a 100 hold jelentkezik. Én Vejszer Alinda vagyok, tudjátok, ez az a műsor, amiben gyerek és ifjúsági irodalommal foglalkozunk. Egészen egyszerűen azért, mert azt gondoljuk, hogy az nagyon jó, kiváltképp a kortárs gyerekirodalom. A mai vendégem egy olyan szerző lesz, akit szerintem rengeteg könyvtől ismerhettek. Kertész Erzsi.
2: Esti kakaó. Természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk...
3: És ahogy mondtam, Kertész Erzsi velem szemben. Szia!
4: Szia, és köszöntöm a hallgatókat is.
3: Most így nem is soroltam fel, hogy mi mindenről ismerhetnek téged a hallgatók, de azért sem, mert mi ma a Pantera univerzumra fogunk fókuszálni. Ugye a Pantera egy olyan kötet, ami szerintem egy egykötetes műnek indult, ehhez képest 6 van belőle. Tehát nem 60, 6 darab van belőle, és jön a 7. Mesélsz arról egy kicsit, hogy amikor elkezdted 10 éve, pont 10 éve jelent meg az első Pantera, akkor gondoltad-e, hogy ennek lesz ilyen folytatása, vagy tényleg egy regényről, vagy egy csapat gyerekről akartál írni, akik hegyet másznak, konfrontálódnak, gonoszokkal találkoznak, és így tovább?
4: Tényleg hosszú ez a történet, és olyannyira nem volt a fejemben ez a lehetséges kimenetel, hogy 7 kötetessé válik, hogy tulajdonképpen én nem is terveztem ezt a könyvet megírni, hanem 10 évvel ezelőtt, tehát 2016 tájékán Kovács Eszter, a Pagony főszerkesztője, akivel már készítettünk akkor közösen könyvet, kérdezte tőlem, hogy nincs esetleg kedvem egy kalandregényt írni, ugyanis abban az időszakban még kevés volt a kiskamasz kalandregény, tehát a kortárs.
3: Ugye ez hiszem 9 pluszos egyébként, úgy
4: 9
3: emlék.
4: Pluszos, néha 8 pluszosok is elolvassák, és akkor néha mondják a szülők, hogy lehet, hogy kicsit korai volt, de
3: attól,
4: úgy gondolom,
3: kötet, szerintem,
4: igen,
3: amúgy.
4: Lehet, hogy ezen is múlik. Viszont én akkor azt mondtam az Eszternek, hogy hát nagyon megtisztelő, és köszönöm szépen, viszont így a kalandregényes hagyományokra visszanyúlva, hát nem is volt nagyon támpontom, illetve hát gyerekkoromból még lehetett, de valóban akkor így körbenézve nem igen voltak kalandregények. És hát ez már sokat változott, ez a helyzet. És akkor így azon gondolkodtam, hogy oké, az egyik pillére az lesz, hogy kiskamaszok szerepelnek benne, de a másik része az, hogy kaland, és hogy mi lehetne elég jó kaland, elég izgalmas, illetve olyan keret, amihez én is értek. És nem sokkal azelőtt olvastam egy nagyon izgalmas újságcikket valamilyen természetjáró magazinban, amit egyébként nem is tudom, hogy került a kezembe, egy expedícióról.
3: Szóval nem járatod.
4: Nem járatom. Sőt, hegyet sem mászok.
3: Ez az érdekes, és mégis hegyet másznak
4: egyetlen
3: a gyerekek.
4: Életemből körülbelül 20 méteres szikla, és ott is azt hiszem, hogy egy hajtincsemet bekapta ez a karabiner, és akkor ott átéltem a nem is tudom mit, a sziklát, de hogy ettől függetlenül egyébként vonz ez a, talán inkább ennek a szépsége, a veszélyessége.
3: De mi volt az újságban?
4: És az újságban, igen, bocsánat, tehát, hogy az volt, hogy egy 6 fős expedíció indult el egy több ezer méteres valahol Ázsiában hegycsúcs megmászására, és fotókkal dokumentálva írták le nagyon hosszan az élményeiket. Az expedíció egyébként nem sikerült, tehát nem jutottak fel a legtetejéig, bár úgy tudom, hogy nem mindig ez a fokmérője, hogy akkor tényleg sikerül-e teljesen, hanem már egyébként is nagy teljesítmény, hogyha valameddig eljutnak. De nekem, mint pszichológusnak, a legizgalmasabb az a része volt, amikor azt taglalták, hogy túl a veszélyeken, meg a fizikai megerőltetésen az összezártság mit tesz a csapattal.
3: Aha! Szóval téged az összezártság kezdett el foglalkozni.
4: Igen, azt hiszem, hogy ez volt a legizgalmasabb része, és az a kihívás, mert ott is 6 különböző személyiség volt, 3 férfi, 3 nő. Nem volt egy nagyon hosszú cikk, de egy picit azért bepillanthattunk abba, hogy erre nem is gondolunk mi laikusként, hogy mi történhet a hegyen akkor, hogyha amikor egymásra van bízva az életük, valamiféle konfliktus robban ki közöttük. Vagy nem egyértelmű, hogy kinél van a vezetés, vagy a döntés. És úgy éreztem, hogy na, ebben annyi emberi tényező van, hogy ezzel már bátran tudok dolgozni.
3: És ugye nálad is 3 fiú és 3 lány kerül ebbe a szituációba. Kismuk, aki a naplószerző, a dokumentátor tulajdonképpen, aki elmeséli a történetet. Az ő személye végigvonul egyébként az összes köteten. Gekko, aki egy nagyon menő csávó, nagyon jól tud hegyet mászni, vagy hát neki van a legtöbb rutinja. Vince, aki egy duci kisfiú, és aztán később más szerepe lesz a regényben, de ő is elkezd mászni, csak ő hamar kificamítja a bokáját az első kötetben. Ott van Noémi, aki nem jut be a hegyre, mert ő kint reked. Ott van a lányok között Virág, aki azt gondolja, hogy ő semmilyen, aztán kiderül, hogy nagyon is valamilyen. És ott van a 6. lány, Helga, aki meg egy ilyen kis mindentudó pedáns lány, és ezért cukkolják. Tehát azt érezni, hogy mondjuk egy osztályközösségben, mert ugye ezek egy osztályközösség tagjai, szóval ezek egy elég tipikus figurái egy osztályközösségnek.
4: Így van, kicsit talán először azt is éreztem, hogy azért nem akarom így a sablont lehozni, hogy most akkor a 6 nagyon markáns karaktert, de úgy éreztem, hogy azért az erős jelleget mindenkinél ki kell emelnem, és azt is éreztem, hogy arra jó egy ilyen regény, hogy a változásokat bemutassa, vagy az apró elmozdulásokat akár a személyiségben, vagy a gondolkodásmódban, illetve az egymás közti kapcsolatokban. Mert azt fontosnak tartom kiemelni, hogy ezek a gyerekek nincsenek jobba a regény elején, és úgy kell elindulniuk egy több ezer méteres hegycsúcs meghódítására, hogy nincsenek leosztva tisztán a szerepek, 2 ember is nagyon szeretne vezető lenni, itt a súlyos
3: ugye
4: önbizalom.
3: Helga és Gekko, tehát egy fiú és egy lány.
4: Egy fiú és egy lány ráadásul, és vannak itt önbizalom problémák, és egyéb olyan szorongások, amikkel egy-egy embernek meg kell küzdenie, és akkor úgy éreztem, hogy na, ez már egy izgalmas kok tél ahhoz, hogy elindítsam őket a hegyre.
3: Jó, de figyelj, pszichológus is vagy, meg ugye mondtad, hogy olvastál ilyen természetjárás, de hogy a hegy önmagában egy borzasztó erős szimbólum. Tehát túl magyarázom, ha azt
4: nem,
3: gondolom,
4: egyáltalán hogy... nem magyarázott túl, hát több ilyen pszichológiai irányzatban, például az ilyen imaginatív irányzatokban a hegy akár rajzban, vagy ilyen hipnotikus, vagy imaginatív állapotban akár a teljesítménynek a megjelenése, egy hegyet megmászni, vagy akár álomban egy megmászhatatlan hegy.
3: Akadály, egy nagy akadály, amit le kell küzdeni.
4: Le kell győzni, egy nagy teljesítmény, hogyha felérsz a tetejére, egy új nézőpont, hogyha megtudtad mászni, és onnan másként látod a világot, tehát úgy éreztem, hogy a hegy egyébként egy nagyon erős szimbólum. Úgyhogy azt nem is bánom, hogy végül is a hegy nevére építettük fel a sorozatot, mert lehetett volna, abból is kiindulhatunk volna, hogy ezek most gyerekek, meg kiskamasz, meg ilyesmi, de végül is a természeti képből indultunk, és szerintem ez egy jó közelítés volt ahhoz, hogy később ilyen fantasy irányokba is el lehessen vinni a történet.
3: És mi volt neked ebben fontos, hogy te tudtad-e, hogy a végén mi lesz ezekkel a gyerekekkel, ki hogyan változik, hogy alakul az ő csoport dinamikájuk. Egyébként ők még arról is beszélnek az első kötetben, hogy csoportos terápiára kell járniuk az élmény után, tehát hogy itt is megvillan a pszichológia azért.
4: Igen, azt tudtam, hogy nem akarok mindenkit följuttatni a hegy tetejére, mert az rám nagyon nagy hatást tett például ebből a cikkből, hogy a sikertelenséget is sokféle módon lehet kezelni, illetve nem feltétlenül muszáj sikertelenségként megélni, legfeljebb egy újabb motivációt lehet rá

0: érteni, hogy itt kudarcokról, sikerekről, csoportdinamikáról, csoportvezetőkről, hatalomról, kiszolgáltatottságról, bullyingról, egy csomó mindenről lehet beszélni ezzel kapcsolatban.
1: Igen, úgy érzem, hogy nagyon erősen behúzta őket ez a kicsi közösség, de nagyon érdekes, hogy mindenkit más módon, és mindenkit valahogy a karakter húzott be először. Tehát körülbelül a harmadik résznél elkezdtem azt érezni, hogy a levelekben, amiket az olvasóktól kapok, és szerencsére szoktam, sokszor az ő kedvencüket hiányolják, túl keveset szerepelt Gekko a harmadik részben.
0: Hát tehát, igen, mert elengedted egy kicsit a kezüket. Erről egyébként akartam veled beszélni, ugye 6 karaktert szültél, meg Rozi nénit, aki egy cuki portás néni, és akkor még van egy hegyen lakó Mihály, ezek végigvonulnak aztán a részeken, de a 6 szereplőből nem mindenki vonul végig utána a 6 epizódon, tehát Gekko azért elvész a dologból, és kivész még el, várjál, Vince, nem, Vince jelen van, valaki még kiesett, mindegy, mindjárt eszembe.
1: Nem fel. Teljesen esnek ki, tehát valamilyen szinten ott vannak.
0: De azért főszereplőként, háttérszereplőként. Tehát ott ki kellett tulajdonképpen ki kellett tenned két karaktert.
1: Teljesen praktikus oka van. Egy idő után rájöttem, hogy ha világot építesz és bővítesz, ugye erről beszéltem az előbb, hogy nem terveztem a bővítést, de a bővítésnek olyan jellege lett, hogy muszáj volt új szereplőket behoznom.
0: Ugyanis a bővítés, ennyit elárulhatunk, tehát ennyit spoilerezhetünk. A bővítés az, hogy hogy mondjam, hogy mégsem minden spoilerezek el, szóval ez a Pantera nevű hegy.
1: Nem lakatlan.
0: Ez nem lakatlan, igen. Tehát, hogy onnantól már a sorozat következő epizódjai, azok már nagyon arra fókuszálnak, akik megjelennek, mint élővilág ezen a Pantera nevű hegyen.
1: Igen, és talán mondhatjuk, hogy itt nem is egy helyiséget vagy várost hozok be a képbe, hanem többet is, és hogyha már bemutatok úgy új népeket, akkor ott ki kell emelnem a szereplőket és az ő közvetlen környezetüket. Itt kezd egy kicsit ilyen fantasy-s irányba váltani a történet. Egyébként ez egy nagy kockázat is volt, mert gondolhattam volna azt, hogy aki nem annyira rajong a fantasy-ért, annak már sok lesz ez, de abba kapaszkodtam, hogy az első részben is vannak olyan fantázia elemek, amik miatt aki nagyon idegenkedik ettől, az már rég elengedte, és majd azok jönnek, akik nyitottak. De visszatérve a kérdésedre, az új szereplőgárda megjelenésével egyszerűen azt éreztem, hogy partalanná válna, ha mindenkinek rengeteg szerepe lenne, és muszáj voltam válogatni. És ráadásul a nem tudom, hanyadik részeknél már úgy válogatok, hogyha mondjuk a harmadik részben ennek a 3 gyereknek volt nagyobb szerepe, akkor lehet, hogy a negyedikben meg egy kicsit előtérbe tolok valaki mást. Az biztos, hogy általában Kismuk és Noémi, tehát őnáluk érzem a legjobban, hogy bennük van az, hogy végtelen mennyiségű epizódban tudnának. Egyrészt mind a ketten megjelenítenek egy erős típust, ami nem azt mondom, hogy szélsőség, de valami olyan jellemzőjük van, ami miatt lehet, hogy a problémáik sok furcsa vagy különös helyzetet teremtenek, és sok olyan írói lehetőséget ad, amit én így ki tudok bontani Kismuknál, például ilyen az önbizalom hiány, vagy hogy ő mondjuk egy gyengességből kell, hogy erősség fölküzdje magát. Tehát,
0: ugye nem értem, hogy Kismuk a beceneve, mert ő kicsi, és nem is tudom, hogy részben derül, hogy Gergőnek hívják.
1: Hívják, és a Kismuk arra is utal, hogy meg sem ukkan, mert hogy egyébként pedig dadog, tehát ezzel is jól kitoltam magammal az első részben, ahogy elkezdtem bepontozni a szövegét, és most a 7. még ugyanúgy figyelnem kell, mert a fejemben sokszor sokkal gyorsabban zajlik a történet, és akkor veszem észre esetleg a szöveg végén, hogy hú, már nem tudom, 50 oldal ezelőtt is elfejtettem őt így beszéltetni. Úgyhogy erre oda kell figyelni, de egyébként meg az ő grafomániája, tehát az, hogy ezek a könyvek az ő naplói, ez részben abból adódik, hogy ő beszélni nem szeret, de nagyon szeretne megszabadulni írásban az élményt.
0: És Noémi miért ilyen jó karakter?
1: Noéminél pedig azt érzem, ő az elején nagyon óckodik a sportos szabadidő eltöltéstől, és inkább ez a álmodozom, nem állok két lábbal a valóság talaján, és azt se tudom, hogy a többiek épp miben vannak benne, mire gondolnak, mit csinálnak, és ő kerül abban a abba a helyzetbe, hogy meg kell mentenie őket, amihez nagyon össze kell szedni a gyakorlati érzékét, ami neki alapból nincs, és így kénytelen voltam mellé tenni egy mindenhája megkent portás nénit, akivel együtt már egy ilyen ütőképes kis kommandót alkotnak, de hogy Noéminek ez minden részben újra és újra előjön az ő esetleg túlérzelmessége, az, hogy mindig érzelmileg reagálja le a helyzeteket, esetleg túl hamar ítéletet is alkot, és akkor utána mindig valahogy egyensúlyozik.

0: Mit fejlődnek ők egyébként? Tehát, hogyha most visszagondolsz, hogy teremtetted meg őket 10 éve, és most a 7. részben milyenek, átmennek egy jelentős személyiségfejlődésen?
1: Nem, éppen ezen gondolkodtam, hogy olyan nagyon sarkalatos változásaik nincsenek. Valahanyadik résznél a két ős ellenség, a vezető fiú és a lány elkezdenek vonzódni egymáshoz. Ez ugye egy újabb, ki az úr a háznál helyzeteket teremt. De olyan nagyon megváltozni nem változnak, viszont amin éppen elgondolkodtam mostanában is, mert akkor befejeztem a 7. részt, hogy még sosem bontottam meg belülről a csapatot. És hogy ami stabil és állandó, az a felszíni ellentétek ellenére az ő közösséghez tartozásuk, tehát az, hogyha kitalálnak valamit, vagy megbeszélnek valamit, akkor tartják magukat hozzá, és soha nem húzzák ki egymás alól a szőnyeget, és azon gondolkodtam, hogy megmerném-e például ugrani ezt.
0: Ez nagyon jó, hogy mit mer az ember megugrani, meg mit nem mer. Ezzel fogjuk folytatni, mert szerintem az is rizikós, hogy mennyi veszély fér bele. Meghalhat-e valaki? Vagy, szóval, hogy ezek a morális kérdések, de mindjárt ezzel folytatjuk Kertész Erzsivel egy kis szünet után. És nem egy...
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: That man is super.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tart.

0: Aki bújt, aki nem, megyünk. Száz hold, Vejszer Alindával.
1: Kertész Erzsi a vendégem, akivel most a Pantera Univerzumról beszélgetünk, és ott tartottunk éppen a beszélgetésben, hogy mi az, amit megtehet az író, és mi az, amit nem. És azért kérdezem ezt tőled, mert ebben a stúdióban, mikrofonon kívül, nagyon sokan említették, hogy például dühösek a Harry Potterre, hogy Cedric Diggory halála olyan értelmetlen, hogy egy jó karakter hal meg, hogy nem biztos, hogy ez etikus ifjúsági irodalomban megölni egy olyan szereplőt, akinek még csak bűne sincs, nem tudom. Én csak azt mondom, hogy sokszor felmerül ez a dilemma, hogy meg lehet-e ölni egy szereplőt. És ezzel kapcsolatban ugye a te szereplőid állandó veszélyekbe kerülnek. Mennyi veszélyt bír el a kötet? Hol a kevés, hol a sok, hol a határeset? Mi az, amit nem lehet megtenni kamasz szereplőkkel? Mert itt azért szóval kerülnek mindenféle veszélyes helyzetbe a Panterán is, de már az első kötetben is, tehát már ott is egy ember, egy felnőtt férfi zsarolja őket, kiszolgáltatja őket, és így tovább. Tehát, hogy mennyit bírnak el szerinted ezek a történetek?
2: Szerintem az író személyiségén is múlik, hogy ő mennyit enged át. Én inkább az óvatosabb változatot képviselem, mert főleg azért, mint ahogy az előbb beszéltünk róla, hogy 8 plusz vagy 9 plusz van a könyvekre írva. Tehát úgy érzem, hogy én várnék egy ideig, amíg mondjuk szeretett szereplőket így elteszek láb alól a könyveimben. Noha úgy nem ítélem meg azt sem, hogyha valaki másként gondolkodik, de nekem ez esik jól, hogy én olyan nagyon valós élet talán helyzetbe, talán még nem hoztam őket, bár valószínűleg tényleg ez a veszély
1: mindig
2: ott
1: van egy olyan pillanat az egyik kötetben, hogy Murok megijed, ő egy panterán lakó, talán a Murok.
2: Szabotőr, igen.
1: De nem, akkor nem rá gondolok. Mindegy, aki nem szabotőr, hanem
2: Inspirátor,
1: és megy hazafelé, hogy értesítse az inspirátorokat a veszély érkezésre, és elesik, beüti a fejét, mert azt hiszi, hogy egy lidércet lát, de egy ember, tudtam, hogy Möbetűvel kezdődik, csak bocsánat, összecseréltem a neveket, és akkor ő ott elesik, és egy pillanatra az olvasó azt érzi, hogy ez akár nagyba is lehet, tehát meg is halhat, de gyorsan feloldott, hogy nem halt meg, csak van ott egy pillanat, ami eljátszik ezzel.
2: Igen, de azért figyeled, hogy nem a hadgyerek egyike esik el ennyire, igen, tehát, hanem hogy őket nem. Ő, Márkus abban a részben fontos szereplő, de valóban inkább egy háttérszereplő, illetve képzeld el, hogy nekem ez annyira sarkalatos kérdés, hogy most is van egy olyan szereplő, akinek egyetlen fél mondatban arra utalok, hogy nemrég haltak meg a szülei a hosszú vándorlás miatt a hóban, és hasonló körülmények miatt, és ezen is hosszan gondolkodtam, hogy betegyem-e, mert tudom, hogy tényleg a 8 évesek is olvassák, miközben nagyon érdekes, hogy valahány évet azért öregedtek a szereplőim a kezdetek óta, tehát már nem feltétlen kiskamaszoknak írom a regényt. És ezzel kapcsolatban, hogyha egy pici anekdotát ide tehetek, tavaly a könyvhéten jött oda hozzám egy kész fiatal hölgy, egy panterával, és azt mondta nekem, és akkor döbbentem rá, hogy úristen, eltelt 10 év, hogy én a panterán nőttem fel, már egyetemre járok, de még mindig várom a következő részt, hogy igen, azok a gyerekek, akikkel én elkezdtem, és lehet, hogy még mindig ők vannak a fejemben, és még mindig egy picit nekik próbálom így finomítani, puhítani a történetet, de közben meg látom, hogy azért idősebbek is olvassák, tehát valamilyen módon azért hozzájuk is kell alkalmazkodni.
1: Egyébként szerintem bonyolódik, tehát hogy hosszabbodik is, egyébként kötetről kötetre, de bonyolódik is, mert már a második kötetben, most itt kimondtunk ilyen szalkat, hogy inspirátorok, meg szabotőrök, tehát hogy már kijön, hogy tulajdonképpen ez meg filozófia, ez nem pszichológia. Tehát, hogy két olyan törzsel egymással szemben, ahol az egyik csapat a világ fejlődéséért dolgozik, a másik csapat pedig azért, hogy szabotálja azt. És ezen sokat gondolkodtam, hogy gonoszok-e a szabotőrök, vagy nem, de valójában a világ egyensúlyáról beszélünk, nem? Így hogy van. Mennyi az egészséges fejlődés, és mennyi a sok.
2: Így van, hogy el tud-e szabadulni az egyik irány, vagy kell a dinamika és az ellentét ahhoz, hogy mindig legyen egy fékező rendszere. Ugyanakkor maguk a szereplők, nekik nagyon nagy létkérdés, hogy, és ezért beleteszek fontos inspirátort is, és fontos szabotört is, hogy megmutassam, hogy mind a kettőnek a saját célja az húsba vágó kérdés. Tehát nekik ez fontos, hogy sikerre vigyék vagy a szabotálást, vagy a fejlődést, vagy fejlesztést, viszont valóban egy tágabb nézőpontból ennek a kettőnek egy dinamikus egyensúlyt kell mutatnia.
1: De ez egy társadalomkritika a részedről?
2: Lehet, hogy néha érzem, amikor például viccesen olyan találmányokra célozgatok, amik már ilyen teljesen agyament módon kicsit kifigurázzák azt a túlzott fejlődési rohanást, vagy nem tudom ezt, hogy fogalmazzam meg, ami esetleg már az emberek számára kontraproduktív. Tehát, hogy nem állok mindenben a mértéktelen haladás mellett, ez talán érezhető ebből a kettősségből.
1: Szerintem ez egyre fontosabb kérdés egyébként, tehát, hogy noha évekkel ezelőtt találtad meg ezt a két népcsoportot, de szerintem például a mesterséges intelligencia kapcsán egy csomót beszélünk arról, hogy még a szabályozása sincs meg, még nincsenek etikai normáink a használatával kapcsolatban, de boldog-boldogtalan használja, akár rosszra is. És hát nem véletlenül szólnak mostában a nagy művek, az Odüsszeia megfilmesítése arról, hogy tönkretesszük a saját civilizációnkat, és bizonyos értelemben megelőzted ezeket az alkotókat.
2: Köszönöm szépen, és képzeld el, hogy most a hetedik részben talán ennyit spoilerezhetek belőle, mert ez pont ide jön. Rozika néni feltalálja a természetes intelligenciát, tehát ő a kora okán is, meg azért is, mert ő ezt a józan paraszti eszet képviseli a történetekben. Ő ezt így ki is mondja, mert pont néhány fejezetben történik célzás erre a fejlődésre is.
1: De van arra válaszod, hogy mondjuk hogy van az egyensúly, vagy hol az egyensúly? Tehát, hogy három inspirátor megmozdulásra hány sikeres szabotázs juthat?
2: Nincs, és azért sincs, mert közben meg azt is tudom, hogy én a következő generációnak írom a könyveket. Tehát nagyon furcsa lenne, hogyha én vissza akarnám őket vinni az időben. Tehát valamilyen módon azt érzem, hogy mégiscsak az inspirátoroknak szurkolunk, és lehet, hogy azért is van ez, mert az inspirátor főszereplőm az egy icipicivel azért szimpatikusabb karakter, mint a szabotőr főszereplőm, akiről egyébként nagyon sokan mondják, hogy ő a kedvencük. Nagyon érdekes, pedig ő egy kifejezetten, hát úgy mondom, hogy negatív karakter, hogy neki a szabotálás, a dolgok meghiúsítása a célja, és nagyon fullhangosan aurára, és ugye alattomosan viszi végbe a terveit.
1: De az is feltűnő, hogy ők ketten például, ugye a szabotőr meg az inspirátor főszereplők körülbelül egyidősek, az egyikük fiú, a másikuk lány, és amikor mondjuk egy sikeres szabotázs akciót hajt végre a szabotőr, akkor ők elismerik egymást. Tehát, hogy azt mondják egymásnak, hogy oké, jó, figyelj, ez a dolgod, jól csináltad, profi voltál benne, tehát a keretrendszerekben, és ez azért érdekes, mert nem azt mondják, hogy jó vagy rossz vagy, hogy nem fekete meg fehér, hanem azt mondják, hogy a te keretrendszeredben te most tökéleteset alkottál. Ez nem fedi az én keretrendszeremet.
2: Így van, el tudják ismerni egymást, és ez is egy elgondolkodható rész volt számomra, hogy tehetem-e én őket barátokká, mert hogy mivel sok akcióban együtt dolgoznak, óhatatlanul is megismerik egymást, és olyan is van, hogy közösen kerülnek kátyúba, és ott akkor éreztem egy ilyen kis erkölcsi dilemmát, hogy ha én most így nagyon összehozom ezt a két embert, akkor elveszem tőlük a céljaikat, úgyhogy ezt úgy kellett megoldanom, hogy a kapcsolatuk él, de benne van az, hogy a céljaik viszont a sajátjaik maradtak.
1: De közben mégis valami távoli elismerés van egymás
2: felé. Van köztük, sőt, egy állandó kapcsolat is
1: de
2: van.
1: De szerintem
2: köztük.
1: Ez pont azért fontos, hogy nem feketén meg fehéren lehet gondolni más emberek cselekedeteire, és egyébként meg a hatalmi kérdéseket feszegeted folyamatosan, ki a jó vezető, ki a rossz vezető, sőt, még azt is, hogy bírka-e a nép, tehát, hogy mindenképpen megy-e egy vezető után, vagy tudja azt mondani, mondjuk akár a főhősöt, hogy én ennek a népnek a tagja vagyok, és büszke vagyok erre a népre, de nem értek egyet ezzel a vezetői stílussal. Tehát, mintha, és nem tudom, hogy ez direkt, vagy tervszerűen csinálod-e, de hogy nagyon-nagyon itt vannak ezek a kérdések körülöttünk, amik benne vannak a panterában.
2: Igen, nem tervszerű abban az értelemben, hogy nem ilyen közéleti előképeket próbálok így valahogy belesűríteni a könyveimbe, hanem inkább szerintem ez a pszichológiai érdeklődésemből fakad, hogy azt nagyon fontosnak érzem, hogy minden szereplőnek legyen bizonyos autonómiája, ami azt jelenti, hogy lehessenek a többiektől független saját gondolatai. És néha erre oldalakat szánok is, és ezen is szoktam gondolkodni, hogy jó-e, hogyha kismuk három oldalon át morfondírozik azon, hogy ő most jobbra-e vagy balra menjen, mert ekkor ennek kedvez, ekkor annak kedvez, vagy ki a barátja, vagy ki nem, és hogy megjelenítem, ki is kerülhetném ezeket, hogy ő most tipródik és töpreng, és emiatt rosszul érzi magát, és van egy rossz napja, de nem kerülöm ki, és valahogy azt érzem, hogy nagyon hálás vagyok az olvasóimnak, hogy ezt nem teszik szóvá, mert sokszor a azt lehet hallani, hogy a mai gyerekek csak a pörgős minden oldalon három akció történjen, és én időnként megállítom a filmet, és ott valaki megáll, és csak az ő belső világával találkozunk.
1: De szerintem ez is fejlődik kötetről kötetre. Tehát én ezt az első kötetről még nem feltétlenül mondtam volna el. Uh-huh. És aztán, hogy megyünk előre a történetbe, én is arra lettem figyelmes, hogy egyre többször hosszabban fejti ki, hogy mit gondol, az érzéseiről hosszabban beszél, akár egy tájleírás hosszabban, meg egy nem jóka is hosszúságban, de hogy az a kötet konkrétan. De hogy hosszabban, tehát hogy mered használni az olvasóid fantáziáját és türelmét.
2: Így van, rizikós. Ez egy bizalom bennük, azért merem, mert én azt tapasztalom, és nagyon sok íróolvasót tartottam szerte az országban az elmúlt években, és a legtöbb kérdés a Panterával kapcsolatban érkezett, és én azt éreztem, hogy ők ezt bírják, és hogy talán, tehát nem szabad lenézni őket azzal, hogy akkor most azt gondoljuk, hogy akkor mindent pörgetni kell, nem, én ezt a rizikót bevállom, azért, mert én fontosnak tartom, és lehet, hogy ők is valamilyen szinten a saját azonosul erre építenek, hogy tudják, hogy mit gondol X, Y vagy Z szereplő. Úgyhogy én ezt szeretném benne tartani, de az első kötetben azért nincs benne, mert ott tényleg még annyira a kalandregény műfajára koncentráltam, igen, hogy ott eszembe se jutott, hogy nagyon megállítsam őket.
1: Most felírtam magamnak, hogy nehogy elfelejtsem megkérdezni tőled, hogy, hogy gondolkodtál-e előre azon, hogy a szülőknek mi lesz a szerepe, mert azért ezek kiskorú gyerekek, és a szüleik nagyon periférián vannak benne az életükben. Vagy, nem, vagy csak nem azt vágott ki belőle, persze.
2: Igen, képzeld el, hogy ez melyik problémát okoz nekem, hogy az első kötet végén rájöttem, hogy ott muszáj legalább a szülők hangjának megjelenni, hogy ők aggódtak, és hova tüntetek három napig, és ez folyamatosan egy szerzői kihívás, hogyha ők eltűnnek három napra, vagy akár csak egy napra is, mert hogy valamilyen helyszínen, igen, akciózniuk kell, akkor ezt valahogy a külvileg fej kommunikálni kell, hogy hiteles legyen, hiszen egyébként ez nem igen történhetne meg, hogy ennyire elengedjük a szülői felügyeletet. Erre egy pici egérút nekem a Rozika néni száll, mert hogyha
1: ő
2: valamiben benne van, és akkor mindig azt próbálom gondolni, vagy sugalmazni, hogy majd ő megnyugtatja a szülőket, vagy ő a felnőtt világhoz kapcsolja ezt az egészet, de nekem nem hiányoznak a szülők. Valamiért ez az egyel további generáció valahogy jobban illet nekem ebbe az egészbe.
1: Amit tök érdekes, mert én pont azt fogalmaztam meg magamnak, hogy Rozika néni azért bizonyos szempontból nagyon hozza a régi női sztereotípiákat. Ugye ő még ilyen neki varrott terítők vannak a falon a konyhában, amiben ilyenek vannak, hogy a, most nem pont ez a szöveg, de hogy a férfi agyához a hasán át vezet az út, meg szóval ilyen régi, nagy, népi bölcsességek, és ezt egy kicsit vallja is. De hát ez is egy érdekes dolog, hogy itt felveted, miközben két ember akar vezető lenni a csoportnak, az egyik fiú, a másik lány. Tehát ott van, hogy a lehetőségeink megváltoztak, de Rozika néni a maga nagymama korával tökre hozza a régi sztereotíp női szerepeket, még akkor is, ha viccesen kezeli.
2: Ez így van, és tulajdonképpen ez folyamatos nevetés tárgya a gyerekek körében, ők szeretnek ezen élcelődni, nem rossz indulatúan, de hogy ezt a generációs szakadékot, ezt azért folyamatosan benne tartja ez a történetben, de azt semmiképp nem kerültem ki, hogy nem egy és nem két helyzetben Rozika néni húzza ki a maga régi értékrendjével, gondolkodásával, vagy akár csak azzal, hogy egyszerűbben látja a dolgokat, vagy így nagyon a lényegét ragadja meg egy helyzetnek, hogy ő húzza ki a csávából őket, vagy mondjuk ő old meg egy helyzetet.
1: De mi ennek az üzenete részedről?
2: Igazából nincs is üzenete, hanem szerintem itt azt a sztereotípiát akartam lerombolni, hogyha mondjuk skatujázzuk az időseket, akkor miért gondoljuk, hogy attól, hogy van egy ilyen hímzett fali terítőjük, amúgy nem veri kenterbe, akár a gondolkodásával, vagy a kreativitásával mindazokat, akik ott körülötte nyüzsögnek.
1: Jó, de érdekes a döntés, hogy nem szülőkorú felnőttet hoztál be a történetbe, hanem nagy szülőkorú felnőtteket.
2: Igen, ez szerintem részben a humornak a behozatala miatt volt, hogy minél nagyobb a távolság, annál több furcsa kontrasztot tudok építeni a között, hogy hogy él egy mai gyerek, és hogy élt, nem tudom, vagy hogy él most egy idősebb ember, és a gondoskodásnak is egy kicsit ilyen eltúlzott változatait tudom hozni, ami meg ilyen poénforrás a történetben.
1: Még egy dolog, ugye a szülőkről is eszembe jutott, hogy a technológiát mennyire akartad be, azért mobilokat?
2: Ez is egy nehéz, mert eleinte egyáltalán nem akartam behozni, és utána egy idő után rájöttem, hogy teljesen nem tudom kikerülni, de még mindig nagyon kevés van belőle, viszont volt egy olyan kötet, ahol egyszerűen csak úgy tudtam megoldani a két helyszínen zajló akciót, hogy műholdas telefont adtam az egyik csapat kezébe, és így tudták az egyébként teljesen ilyen természetközeli panteránról tartani a kapcsolatot a külvilággal, mert talán ezt érdemes megemlíteni, hogy mindig a realitás és egy nagyon távoli, misztikus helyszín között zajlik két szálon vagy több szálon a cselekmény.
1: De most úgy beszéltél róla, mintha ki akarnád kerülni a technológiát, csak nem tudod.
2: Amikor 10 évvel ezelőtt elkezdtem, akkor még én is olyan kisgyerekes szülő voltam, aki azt remélte, hogy minél később kerül majd ez a gyerekei kezébe, és akkor még szerintem egy ilyen érzelmi tiltakozás is volt bennem, ami az évek során így rájöttem, hogy egyszerűen valami kikerülhetett állunk szemben, tehát jobb, hogyha nem tartok ellen tovább, viszont soha nem építek főcselekményszállat technológiai dolgokra, ez inkább csak így eszközként jelenik meg, és inkább csak muszájból jelenik.
1: De ez átgondolt, ha jól érzem.
2: Ez átgondolt.
1: Tehát, hogy direkt nem építesz technológiára.
2: Nem is értek hozzá, nem is érdekel annyira, tehát, hogy szerintem ez is benne van, hogyha lehet, hogyha nagyon rajongója lennék a technikai eszközöknek, vagy kütyüknek, akkor jobban behoznám, de így megengedem magamnak azt a szabadságot, illetve a fantasy műfaj, az nekem megadja azt a lehetőséget, hogy akkor inkább ezt a természetközeli világot ábrázolja.
1: De van ebben a pszichológus is, hogy hát tudod, hát azért ezt mondjuk, hogy mit csinál az agyunkkal, meg a gyerekek agyával
2: igen.
1: technológia.
2: Én úgy érzem, hogy emiatt veszélyben vannak a fiatalok, tehát én azt érzem, hogy és nagyon érdekes, hogy pár éve fogalmazódott meg bennem, hogy lehet, hogy kezd egy kicsit ilyen retróvá válni a Pantera abban az értelemben, hogy a szövegeimben még mindig nincs jelen annyira egy kütyű, mint ahogy azt egy kortárs regénytől elvárható lenne. Ugyanakkor, ahogy szondázom mondjuk az érdeklődést, nem csökkent amiatt az olvasók érdeklődése, mert nem találnak benne kütyüt.
1: Amúgy ez érdekes dolog, mert nekem nem hiányzott belőle, pedig én is egy kütyüzős felnőtt vagyok, de hogy ezzel együtt, csak mit tudom én, valamikor egy ponton megfogalmaztam, hogy milyen kevés kütyű szerepel ebben, és végül is nem, tehát visz magával. Nyilván az, hogy van egy fiktív panter a fiktív törzsekkel, onnantól kezdve simán ki tudom venni belőle, hogy mobiltelefonozzanak a
2: havonjárók. Igen, én is azt remélem, hogy a történet elviszi a fókuszt erről, és ad annyit helyette, hogy ne hiányozzon, és akkor már elértem valamiféle célt.
1: 10 évvel ezelőtt írtál egy kötetet, most megírtad a 7-et, tulajdonképpen váratlanul, vagy nem tudom, tehát, hogy így elépkedtél ideig, de hogy ez azt is jelenti, hogy az emberrel ott van ez a világ?
2: Ott van, képzeld el annyira, hogy például amikor benne vagyok egy szövegben, akkor úgy érzem, hogy egy bármilyen helyzetet, bármelyik szereplő tudna a fejemben kommentálni, az elsősorban Rozika néni, aki gyakorlatilag partalanul tud
1: beszélni. Imádod Rozika nénit, azért én azt látszik
2: szeretem,
1: a szövegből,
2: igen,
1: hogy imádod.
2: Imádom, és azt hiszem, hogy ő volt a legnagyobb meglepetés abban az értelemben, hogy képzeld el, hogy ő egy abszolút mellékszereplőnek terveztem meg az első részben, és ekkor értettem meg, amiről korábban már olvastam íróknál, hogy nem mindig te döntöd el tudatosan, hogy ki lesz a főszereplőd, mert ez a nő így telebeszélte a fejemet az első részben, és jött velem végig, és úgy éreztem, ekkor éreztem először azt, hogy nem, itt nem én írom a szabályokat, mert hogyha jön egy karakter a semmiből, vagy valahogyan megjelenik, akkor lehet, hogy ő valamilyen módon mégis él, vagy működik.
1: Tehát Rozika néni van veled.
2: Igen. Ő a leginkább, de bárki nevében meg tudok így nyilvánulni bármikor. Tehát azt hiszem, hogy olyanok ők nekem, mint egy kis család körülöttem. És akkor ki tudok belőlük kapcsolni, mert jól esik mondjuk egy 400 oldalas könyv megírása után, hogyha hónapokig nem kell rájuk gondolnom, és mindig azt szoktam mondani, na jó, ez volt az utolsó, mert iszonyú koncentrált élmény megírni egy ilyen könyvet. Viszont akkor elkezdenek csorogni az olvasói levelek, és még soha nem azért kezdtem el egy következő részt, mert én úgy éreztem, hogy nem tudok enélkül élni, hanem azt éreztem, hogy szeretik és várják.
1: És aztán megmész vele,
2: és
1: nyilván.
2: És megyek, igen.
1: Hát, kedves hallgatóink, nagyon ajánljuk nektek a Pantera univerzumot, és ezt olvasó felnőttből ajánlom, hogy gyakorlatilag nem lehet, ez az, amit nem tudsz letenni vagy félbehagyni, mert így visszasztori, és én egy csomószor akartam lerakni, de azt nem, jó, még ezt még elolvasom, és akkor az lett, hogy együltő helyen olvastam el köteteket, úgyhogy mindannyiatoknak el, egyébként én a felnőtteknek is ajánlom, mert tök jó történet lehet vele menni, egy jó mese. tulajdonképpen. Úgyhogy Kertész Erzsivel erről beszélgettünk, de nem menjetek még sehova, mert ahogy ez lenni szokott, ajánlunk mindjárt nektek kötetet.
0: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
1: És itt vagyunk a műsor utolsó epizódjánál, ahol is ugye a szerzőink, illetve a vendégeink szoktak ajánlani olyan köteteket, amiket ők fontosnak tartanak. Kertész Erzsi velem szemben, te mit hoztál?
2: Én egy olyan kötetet hoztam, ez egy nagyon különleges könyv, egy különleges alkalomra készült, mégpedig biztos sokan tudják, hogy 25 éves lett a Pagony kiadó, és egy nagyon érdekes szerkezetű könyvet találtak ki erre az alkalomra. 25 szerzőt és 25 illusztrátort kértek fel arra, hogy 1-től 25-ig egy-egy szám köré egy-egy történetet építsenek fel, és hogyha ez még nem lenne elég, akkor Rét Viki szerkesztő vezetésével sorsolták egymáshoz a párokat, tehát...
1: Neked ki lett a párod?
2: Nekem Kálmán Anna lett a párom.
1: És a számod?
2: És a számom a 6-os lett.
1: Az nagyon jó szám.
2: Azt szereted a 6-ost?
1: Nagyon szeretem a 6-ost.
2: Én sokáig töprengtem, hogy mit építhetnék fel köré, de nem tudom, spoilerezzünk-e, inkább majd nézzék meg a kedves hallgatók a könyvben, ez mostantól már elérhető lesz a boltokban.
1: És akkor én még hozzáteszek annyit, hogy ez a bizonyos 25. szülinap, szeptember 20-án vasárnap lles egy pagonyfest a Dürer kertben, ahol ott lesznek a pagonyos szerzők, illusztrátorok, ez egy egész napos program, és jegyet pedig lehet venni a pagony.hu oldalán. Kertész Erzsi, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és ilyen szenvedélyesen tudtunk beszélgetni a Pantera univerzumról. Az olvasókat biztatjuk, hogy olvassák, és aztán akkor ők is ilyen szenvedélyesen beszélgessenek róla. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
1: Nektek pedig köszönjük a figyelmet, és ahogy tudjátok, egy hét múlva újra jelentkezünk, addig pedig mindenkinek jó olvasást és jó pihenést kívánok. Sziasztok!
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Rádió Café. Római Fürdőn, az FM 98-as frekvencián. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után. A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Nehéz időszakon vannak túl a borászok. Még lehet jelentkezni a Teszed akcióra. Autómentes hétvége következik a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Szeptember 22-ig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az országos szemétszedést október 12-e és 18-a között rendezik meg. A cél az illegális hulladék felszámolása, az önkéntesség népszerűsítése és a környezettudatosság erősítése. A programhoz koordinátorként saját találkozási pont regisztrálásával vagy önkéntesként egy már meglévő helyszínhez csatlakozva lehet bekapcsolódni. Elsősorban kézzel, kesztyűben biztonságosan összeszedhető háztartási hulladékot gyűjtenek. Jelentkezni a szelektálok.hu oldalon lehet. A végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári asszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta rádiónknak Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 2 millió mázsa környékén lesz ilyen kevés szőlőt 40 éve nem termel. Nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapott. Kékszőlők vannak kint, és nagyon kevés, Okajban lehetnék kint fehér szőlő. Többi borvidéken már csak a fennfagyottiek késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: Forgalmi változásokra kell készülni Budapesten az autómentes hétvége miatt. Holnap és holnap után lezárják többek között a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat, a Vámház körút egy részét, valamint autómentes lesz a Pesti alsó rakpart, Margit híd és Közraktár utca közötti szakasza is. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. Október 23-án ismét megrendezik a Kolonics György emlékfutást Budapesten. A Népszigeten 3 táv közül választhatnak a résztvevők. Az eseményt 2009 óta rendezik meg a 2008-ban elhunyt kétszeres olimpiai bajnok kenus emlékére. Kolonics György maga is rendszeresen futott, több alkalommal vett részt a Bécs-Budapest ultramaratonon. Változóan felhős időre számíthatunk, futózápor csak kevés helyen fordulhat elő. A folytatásban erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés is, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk, délután 22-28 fok várható. A hét utolsó napján többnyire napos, gyengén felhős idő ígérkezik, csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. A hajnali órákban 8-16, napközben 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A frekvencia a rezgés szám nemzetközi elnevezése. Mértékegysége Heinrich Hertz, az elektromágneses hullámok fiatalon elhunyt kutatójának emlékére a Hertz. A mélyebb hangoknak kisebb, a magasabbaknak nagyobb rezgésszám felel meg.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Jimi Hendrix Experience harmadik dalában, a Crosstown Traffic-ben Hendrix végig egy rögtönzött szájharmonika félét, úgynevezett kazút használ, amelyet egy darab zsebkendőből és egy fésűből kreált.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az 1989-es megalakulást követően egy éven belül már lemez szerződést kapott az angol alternatív rock együttes a Blur. A debütáló album végül 1991-ben jelent meg, és a brit eladási lista 7. helyéig jutott. A második kísérlet után végül a harmadik lemez hozta meg a régóta várt igazi áttörést. Az 1994-es Park Life album első száma, a Girls and Boys, hatalmas siker lett. A lemez az első helyig jutott, és 97-ig volt a slágerlistán. Az 1995-ös Brit Awards-on 4 díjat is kapott a csapat. 96-tól kezdve az együttesen belül a válság jelei mutatkoztak. A tagok egy része botrányos magánéletet élt, és meghatározó kapcsolatba került az alkoholtartalmú italokkal. Néhány szólólemez és a közös munka szüneteltetése után 2009. júliusára meghirdettek egy Blur koncertet a londoni Hyde Parkba. Miután a jegyek 2 perc alatt elfogytak, újabb dátumot jelöltek meg, szintén a Hyde Parkba. A 2 élő fellépés anyagából megjelent egy koncertlemez, valamint egy dupla DVD is No Distance Left to Run címmel. A csapat fellépett a 2012-es londoni nyári olimpiai játékok zárókoncertjén. Emellett több európai fesztiválon is megjelentek, így Magyarországon is. A rajongók nagy örömére 2023-ban újra koncerteket adtak, de még nagyobb meglepetés volt, hogy 2023 nyarán új albummal is jelentkeztek.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A folk legjobb helye a mellkasban van, vagy éppen a pincékben és a kis klubokban. Hangzik a Mordáj zenekar arcpoetikája. A pszichedelikus folk, rock és jazz határmesdjéjén kalandozó Mordáj hosszú utat járt be az évek során. Zenéjük merít az olyan 60-as, 70-es évek kísérletező magyar népzenei vonulatok repertoáriából, mint a Muzsikás zenekar vagy a Sebő együttes. Hangvételükben pedig az úton állók sötét szellemiségét idézik meg.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Freddie Mercury és Montserrat Caballé 1987-es Barcelona című duettjének kislemez változata Nagyon Barcelona. Összesen 9-szer hangzik el a dalszövegben a katalán főváros neve. Az albumváltozat még barcelonább, ebben 13-szor. A bővített verzió a legbarcelonább, ebben 17-szer. Azonban Temesi Blanka 2025-ös Barcelonáját hallgatva hiába hegyezzük a fülünket. Egyetlen egyszer sem halljuk a helység nevet.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az OJÉ Kocsis Bence 2019-ben indult színes elektronikus szólóprojektje. A magyar underground zenei színtéren jól ismert név, mint producer-dalszerző, szervező, multimédiás művész, a Vopo Vopo élő impro elektronikai zenei sorozat házigazdája, valamint a Savern és az Ablak zenekarok vezető énekese. Az OJÉ fő műfajai a New Disco, a Dance és az R&B. Az instrumentális hangzásokat house, techno, disco és trance elemekkel, valamint modern szólszerű vokálokkal keveri, táncolható dallamokat és fülbemászó horgokat adva egy nagyon egyéni és kompromisszummentes hangzásvilágnak.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Azt a megdöbbentő tényt kevesen tudják, hogy Barbie és Ken szakítottak. 7 évig nem jártak.
3: Vannak elképesztően furcsa betegségek, amik közül én is szívesen elkapnék egyet. A kifésülhetetlen haj szindrómát.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
6: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
6: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
7: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

0: esély.
1: Jól van, gyere.
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mesedélutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Add a kezed a képernyőre, küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De akkor hát...

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha a érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: piacermi.
1: Oh, Bob, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
4: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mesedélutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
4: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
5: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.